Marék papírt lobogtatott meg Bócsek úr szem előtt, és kiabált. Papír! Maga most nálunk van! Papír! Tudom én, felelte Bócsek úr, de én a szalámiért majd a hulladékgyűjtőből visszajövet térekbe. Leültették hát a mérleg mellé. Hanyta, látva, hogy Mazsenka még mindig mereng, odaszólt. Ezt a Bócsek urat előbb mindig meg kell rázni, mint a szidolt. Ha egyszer meghal, akkor azt, hogy meghalt, csak a halála után tudja meg, akár egy széthullott csillag. A lányával pedig ne csináljon magának gondokat. De amikor úgy belehabarodott azokba a csuhásokba, hogy még vadászni is jár a káplánnal, panaszkodott keserűen Mazsenka. Az még a jobbik eset. Én rosszabbul jártam. Azt mondja nekem a tanácselnök a bíróságon. Nem szégyeli magát? Törvénytelen gyereket csinál ilyen vénen, hát nem tud vigyázni. Hány éves? Mondom, 53. Mire a tanácselnök? Itt az ideje, hogy rózsafüzért vegyen magának. Erre én. Tanácsos úr, csak semmi becsmérlés. Én még férfi erőm teljében vagyok. Mire a tanácselnök öklével az iratokra csapott, és azt mondja, hát akkor az a férfi erő 150 koronájába fog kerülni havonta, és kész volt. Hol történt ez magával, hanyta? Hol? Véletlen. Hogyan születnek a szerelem gyerekek? Lágyult el hanyta. Úgy történt, hogy egyedül maradtunk a Rámóvá utcában. Ott is van egy hulladékgyűjtő, mint az bizonyára tetszik tudni. Mindent bezártunk már szépen. Hát mondom Sulcová asszonynak. Hölgyem, mi volna, ha egy pillanatra beülnénk ide az öreg csontok rekeszébe? De ő irult-pirult, mit képzel? Én egy tisztességes nő vagyok. Ha már, akkor ide a színes fémek rekeszébe. Így aztán, hát megint hoztam maguknak egy kis makulatúrát. Szólalt meg ebben a pillanatban Bócsek úr. Én már utolérte magát, kiáltott fel hanyta, és segített Bócsek úrnak feltápászkodni. A főnök úr kiállította az elismervényt, beletette a pénzt a zsebébe, és még be is gombolta. Hanyta megragadta a kocsirudat, Bócsek úr markába nyomta, és útravalóul még barátságosan hátba is vágta. Így történt, hogy Bócsek úr, amikor átadta az elismervényt meg a pénzt a turistában, egyszerre csak azt mondta a főnökének. Megállj, te csibész! Rudnerova asszony lépett az udvarba, és rögtön ordibált. Micsoda átkozott banda, hát nem behívattak a tanácsba, és nem kioktattak, hogy nekünk, házmestereknek nem szabad úgy viselkednünk, mint valami családi ház tulajdonosok egyletének, hogy úgymond nekünk fokoznunk kell az éberséget? Lerántotta a zsákot a kis kocsiról, aztán csak kárál tovább. No, de én nem maradtam adós, mondom. Mit locsogsz te itt, előadó úr? Tudod-e, hogy mi családi ház tulajdonosok előbb voltunk minden politikai pártnál? Asszonyom, nem vagyunk egyedül, figyelmeztette a főnök. És mit válaszolt az előadó? Érdeklődött hanyta. Az a tróger? Valamit makogott a szónoki képekről? Mert én, uram, egyből elnyírtam a száját. Ez mind nagyon szép, mamus, csak halkabban, idegeskedett a főnök. Készpénzt kér ezért az 50 kilóért? Nem. Küldje csak be a házkezelőségébe felajánlásként, majd beutalnak cserébe nyaralni. Legalább lesz, aminek előre örülhetek. Nagy vívmány ez, nyugodott meg Rutnerová asszony, de a következő pillanatban már újra neki tüzesedett. De az Isten nyilát. Még azt is mondták ott, Rutnerová asszony agitálja az embereket a komlószedő brigádokba. Mire én? Eszni. Majd még én dumálok meg valakit, aztán ha meghűl valahol, nekem fog jönni szemrehányni. Menjen csak mindenki a maga jó szántából. A főnök kétségbe esetten bámult a mennyezetre. Hanyta viszont kontrázott a vénasszonynak. Ez a helyes beszéd, mert velem is mi volt. Meg akartam hosszabbítani a brigádmunkámat a kohónál. Elmentem át, hogy közöljem ezt a főnökömmel, az meg csuda boldog volt. Nagyszerű gondolat, tudod mit, hanyta?
csinálunk egy szép fali újságcikket, hogy ekkor szabítod a brigád munkádat, s felszólítod a többieket, hogy kövess.

kövessenek engem a bányákba. A főnököm azonban erre kihúzta ujját a tárcsából, és kijelentette, hogy önmaga mellensége vagyok, és hogy ő majd igenis megy a bányákba, de majd csak, ha eljön az ideje. Aztán még sok szerencsét kívánt nekem Kladnóban, meg hogy ne csak 15 darab százas, de 2 darab ezrest keressek havonta. Meg hogy sokat egyek, és hogy szeressük egymást azon a brigádmunkán. Emberek, könyörgök, ne üvöltözzetek itt, mint a legelőn, sorvadozott a főnök. És miért ne? Visított fel Rutnárová asszony. Hát hol vagyunk? Engem a hivatalokban éppen az őszinteségem miatt szeretnek. Egyszer még azt is mondták nekem, hogy én, mint házmester, voltak éppen a Nemzeti Bizottság meghosszabbított keze vagyok. Mire én ott helyben megmondtam nekik a magamét. Aha, én azzal a meghosszabbítottal fogom mosni a lépcsőket, ti meg azzal a rövidebbel szeditek a dicsőséget. Ezt mi? Nyomta fel ujjával piszére az orrát. Ekkor megszólalt a telefon. A főnök berohant az irodába, és amikor visszatért, megrázta hanytát. Mit és hol pletykáltál már megint, mi? Miféle 12 macskáról? Hiszen te mindannyiunkat a sitre juttatod. Holnap kijön a Nemzeti Bizottságból az állatorvos egy segéddel, meg azokkal a pecérhálókkal, mert hogy van egy rendelet, amely kimondja, hogy egy üzletben nem lehet több 3 macskánál. És hol van itt neked 15 macska, mi? Én csak egy kis reklámot akartam csinálni a vállalatnak, hogy nagyobb legyen a forgalom. És akkor aludjon az ember éjszaka, rázta a főnök a fejét. Rutnárová asszony megtörölte verejtékes homlokát. Nekem az a dolgom, hogy tiszta legyen a lépcsőház, meg hogy a kölykök ne firkálják tele a házat. Megfogta a kocsirudat, de úgy, hogy csoda, hogy ki nem tépte, és aztán a kapuból még visszafordult. Ha a hársfában házmester bál lesz, hát jöjjenek majd el. Ezennel meghívom magukat. Az öregemet már halálra táncoltattam. Pá! Úgy vette a kanyart, hogy a 2 hátsó kerék csak úgy repült. Mazsenka a fejét simogatta. Kicsi, kicsim, kicsikém, mondta magának. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírod Olsaniban.

Déltájban, amikor a hanyta már megcsinált 10 csomagot, felébredt benne a honvágy az antikváriumok után. Ez volt a kedvtelése. Berakni néhány makulatúra közt talált könyvet az aktatáskájába, aztán vinni, eladni őket. Mazsenka, kimegyek a piacra, megnézem, van-e fácám, mondta, és amikor a főnök eltűnt az irodában, hanyta gyorsan elszaladt az ablakok előtt, átment a kapuajon, és aztán már az utcán szedte a lábát. Amikor belépett a Spálená utca és a Národnyi csíd a sarkán levő könyvesboltba, kitörő örömmel fogadták. Hát, hogy megvan mindig hanyta úr? Kérdezte a boltvezető, és félretolta a pulton egymásra halmozott könyveket, hogy kilásson az így keletkezett ablakocskán. Köszönöm, vezető úr, mint a kecske ellés után. Azóta, hogy tagja lettem annak az osztrák kutató társaságnak, vasárnaponként a konyeprúszeki barlangokban dolgozom. Tudják, mennyi öröm és szépség van mondjuk a pliocénban? Vagy a pleisztocénban? Ezt csak ugyan nem tudtuk, ugye? Nézett végig a személyzet tagjain a vezető. Nos, akkor vezető úr nyújtsa a kezét, így mi? Egy szóval egész vasárnap a barlangokat mászom, nagyítóval vizsgálom a lenyomatokat, felírom a méretüket, és berakom az anyagot a hátizsákba. És tudják, micsoda boldogság az, amikor aztán beviszem a múzeumba Krejcsi professzor úrnak, és ő felveszi a nagyítót, aztán leveszi a szemüvegét, és ünnepélyesen kijelenti: hanyta úr, fogadja köszönetemet a tudomány nevében, gratulálok, ez egy Tribolit SP törve 16-tal. Hát, ezt igazán nem tudtuk, mondta a vezető. Hiába ez az én gyöngém.

0: Akkor fiatalabb voltam, otthon annyi ásatási leletem volt, hogy majd kidőlt tőle a ászfala. Két teherautó szállította el a múzeumba. Na de hogy a feleség ez tűri, ugyan annak más gondjai vannak. Valaha sportolt. Ő honosította meg már 1919-ben Csehországban a női kézilabdát, és már akkor tudott estében a kapura lőni. Tele is voltak vele az újságok. Persze, remek tréning lehetőséget biztosított neki a foglalkozása. Civilben ugyanis vendéglős volt. A legények nem fizettek, egyből elkapta a galériukat, és már repültek is. Még az a híres Frank Rose is. Amikor egyszer nem tudta rendezni a számláját, az asszonykám elszedte az óráját, és aztán kipenderítette. De egyébként inkább a természetet kedveli. Tudja mit, vezető úr? Csinálunk hármasban egy szép kirándulást. Megmondom otthon az asszonynak. Ide figyelj, asszonykám, elmegyünk hármasban Karlsteinbe. Te otthon maradsz, én pedig elmegyek a vezető úrral, aki annyira kedvel engem, és aki olyan pozitíven viszonyul hozzám. Hanyta olyan őszintén nézett a vezető úr szemébe, hogy az nyugtalan lett tőle, és suttogóra fogta. Csak hát nekem az ilyesmire nincs időm. Majd szakít magának. Csak a kezdet nehéz. Tudja, milyen boldog lesz, amikor a neve először szerepel majd a múzeumban? Én a kutatás fanatikusa vagyok. Navarro várát jóformán teljesen aláástam, és a csendőröknek erőszakkal kellett elurcolniuk onnan. Ne mondja, hanem mi szépet hozott nekünk? Kérdezte a boltvezető úr, mert eszébe jutott az ebéd. Rögtön, csak kicsomagolom. No de, uraim, nem fogják elhinni, micsoda szerencsétlenségért bennünket. A főnökünk kórházban van, meglőtték vadászat közben. Egy kormánytanácsos 2 dekagram sörétet eresztett bele, és mi van az aktatáskájában? Tessék, egy egyedülálló és tökéletes példány, inkább aukcióra való, mint ide. Egy szattyán bőrbe kötött Goethe. Tördelte kezét a vezető. Tudja jól, hogy német klasszikusokból tonna számra el vagyunk látva. Mondtam már magának, csehek kellenek, Csebiszki, Rice, Jirászek, Winter. Semmi baj, majd magam olvasgatom otthon. Tudják, én mostanában a hídnál őrködöm, mert a huligánok megtámadják ott a járókelőket. Hazatérve főzök magamnak 4 krumplit, hozzá sajtot eszem, s rá sört, és közben olvasgatom majd a Faustot. De van még itt egy gazdagon illusztrált Donatellóm. Tudják, az az átkozott fickó, aki némely korszakával korát megelőzve előre szaladt egészen a barokkig. Azokig az angyalkákig, igaz? Na persze, ismerjük a római szarkofágokat, de ebben a Komenszky könyvtár pecsétje van, mutatta a boltvezető. Ez tévedés, ez kiradíroztatik. A könyvtáros úr jutalmazott meg ezzel, amiért Karlsteinnek ajándékoztam a Szent András éneket. Tudja-e, hogy én várgondnok lehettem volna Karlsteinben? És miért nem lett? Mert elittem a kauciót. No, de vegye már át ezt a Donatellót, pénzre van szükségem. Még csak nem is nekem, de odakint vár a barátom felesége. Azé a barátomé, aki tüsszentett egyet a Sparhert fölött, és szétverte a képét a lemezen át. Most a felesége fonott kalácsot akar sütni neki. Ha látná, hogy néz ki, ha fel lenne kötve még a karja is, akkor a régi időkben szép, jövedelmű koldus lehetett volna. No, vegye meg ezt! Hanyta féltérdre ereszkedett, lekapta a sapkáját, s főúri módon hajlongott. Álljon fel! Nyugtalankodott a boltvezető. A Donatellót megveszem magamnak. De mi volna, ha a Fausttal az október 28-a utcában próbálkozna? Ha megengedi, oda telefonálok. A boltvezető kitolta az ablakocskán a telefont. Hanyta feltette a szemüvegét, és mint hogy betéve tudta valamennyi antikvárium számát, rögtön tárcsázott is. Haló? Ki beszél? Kozel úr? Nekem is, Kozel úr. Nekem is, meglepet is, itt én vagyok. Hányta? Az osztrák kutatótársaság tagja. Igen. Éppen most érkeztünk kocsival, Zbraslavból. Nem. Innen a Tudományos Akadémiáról hívom, és egy óriási meglepetésem van a számára. No de kérem. Nem. Esküszöm. Bizonylaton van róla Menzel professzortól. A maga számára pedig volna egy kis specialitásom. Velenovszky mikológiája. Igen? Akkor már indulok is. Letette a kagylót, és lehajolt, hogy belásson az asztalokhoz. Kisasszony, kérem, írjon nekem, legyen szíves egy olyan bizonylatot, hogy a selejtezés során nekem ajándékozta Velenovszky mikológiáját, én majd aláírom magamnak. Ne hányta úr, ez nem megy. Kérdezze meg inkább még a Skozsebka utcait is, nevetett a pénztárosnő. Pompás ötlet. Megengedi, hölgyem? Kérdezte, és már tárcsázta is a számot. Kucsera úr bent van? Kérném akkor. Tenyerével letakarta a kagylót. Most majd megtudja, ki vagyok én. Maga az? Kucsera úr? Hajolt meg kisvártatva a telefonnak hanyta. Emlékszik-e még Kucsera úr azokra az időkre, amikor együtt jégkorongoztunk a válogatottban? Hogy ki? De hát én a hanyta vagyok. Balszárnyon játszottam. Az a hanyta, akiről maga mindig azt mondta, hogy olyan a stílusom, mint Rudi Bálnak. Játékintelligencián pedig, mint Bibi Torriáninak. Nem. Éppen most érkeztünk Nyelnyikből a levéltárból. Nem, Kobiliszből hívom. Kidurrant a gumink. Van nálam azonban néhány olyan értékes könyv, hogy el lesz tőlük ragadtatva. Nem valami konvolútum, és roppant gazdagon színezett. No, hát úgy egy óra múlva ott vagyok magánál, és viszek magammal még néhány praktikus dolgot is. Szmotlahitól a gombák és a csekonyha, ha? Aztán az a bizonyos Moha könyv. Hogy miért olyan sürgős? Hogy ráért? Hát nem tudja. Borzalmas szerencsétlenség történt nálunk a telepen. Minden leégett, még a gépek is. Nekem is csak azt sikerült megmentenem, ami rajtam volt. Szóval egy órán belül ott vagyok. És letette a kagylót. No, milyen vagyok? Nézett a pénztáros nőre. Maga egy tündéri, egy csirkefogó. Nevetett a pénztárosnő, és elpirult. Nem haragszik. Ugyan, hölgyem, egy gentleman mindig tudja, mi illik. Hanyta kihúzott az aktatáskájából egy könyvet, letette a pénztárosnő elé. Egy intelligens hölgynek tudnia kell, hogy ki volt Michelangelo. Ezt a könyvet Roland írta róla. Csekély 8 korona, mondta. Tőlem pedig egy 10-es. Tette elé a boltvezető a pénzt, és zárunk, dél van. Az automata büfében, ott rögtön szemben az antikváriummal, hanyta egy pohár ürmöst vett. Aztán visszavonult egy sarokba, szürcsölgette az italt, és az enni jövő emberek futószalagját figyelte. Látta a kirakaton át, hogy az emberek előbb megállnak, csak úgy futólag megnézik a kirakott tyúkokat, libákat, vagdalt húsokat, cigánypecsenyéket, szendvicseket. És látta, hogy eldöntik végül, hogy mit választanak. Figyelte, hogy megnyalják a szájuk szélét a döntő pillanatban, s ahogy nyelnek egyet hozzá, és aztán bejönnek, beállnak a többiek közé, és várják, amíg rájuk kerül a sor. Közben bámészkodnak, szórakoztatják egymást, hogy aztán, amikor szemtől szembe kerülnek a kiszolgáló nővel, rettenetesen elkomolyodjanak. Hanyta legfőképpen ezt a pillanatot figyelte. A pillanatot, amikor csaknem mindenki megmerevedik, lesve, vajon a legszebb darab húst kapja-e a tárról. Aztán az embereknek azt az irgalmatlanul szigorú pillantását figyelte meg, amit a mérlegre vetettek, hogy vajon nem rövidítik-e meg egy fél dekával őket? És végül azt, hogy mindegyik viszi a maga ételét a sarokba, és aztán ősemberként dobálja magába. Mikor kiitta a pohár űrmöst, Hanyta lecsípett egy kis ágacskát az aszparágusról, és úgy dugta bele az aktatáskájába, hogy egy kicsit kilátszott belőle. És amikor újra szétnézett az evőkön, s látta azt a sok serény és egészséges étvágyat, visszaadta a pohárkát a csaposnak, és megjegyezte. Érdemes megnézni ezeket az emberkéket. Amikor nyulakat tenyésztettem, egyszer elfelejtettem nekik enni adni. Este 10-kor eszembe jutott a dolog, gyorsan bedobtam hát a ketrecbe egy kis lucernát. Hát azok éppen így estek neki. Hanyta a lehajló fejekre és a mozgó állkapcsokra mutatott. Aztán kiment a lengőajtón, és az utcán jóformán futásnak eredt. A kapuajban már újra gondolataiba mélyedve lépkedett, az udvaron pedig ezzel fordult a főnökhöz. Hát nem dühítő. A piacon nincs egy deka hagyma sem, és ráadásul fácán sincs. Az aktatáskájára mutatva megtoldotta, így aztán a lelkem megörvendeztetésére vettem egy aszparáguszt. A főnök azonban csak fel-alá járkált az udvaron, és Hanyta tudta, hogy most borzalmasabbnál borzalmasabb szavakat gyűjtöget magában, és hogy éppen ezért gyorsan mondania kell valamit. Egyébként azt beszélték a piacon, főnök, hogy egy részlegvezető elment vadászni, az erdész keresett neki egy szarvas tehenet a kölykével együtt. Azt úgy mondják, hogy felhajtott egy szarvas tehenet a borjával, javította ki a főnök. Na igen. És aztán, hogy az a részlegvezető főbe lőtte azt a szarvas tehenet. Jézus Mária, mondd, melyik testrészeddel hallgattad ezt? Nem a kezeden jártál? Azt úgy mondják, hogy leterítette a szarvas tehenet, és nem főbe. Fője a disznónak van meg neked. Hát akkor elejtette. És aztán azt beszélték még, hogy utána kimetszett a combjából egy darabot, és elment. Hol hallottad ezt? Ott beszélték, no de úgysem érdekes az egész. Hogy nem érdekes? Tudod te, micsoda disznóság otthagyni egy szarvas tehenet a bőrében és meglógni? Dühöngött a főnök. Hiszen az egy csirkefogó, egy gazember, egy rabló, egy vadorzó. Miért? Mit kellett volna tennie? Kérdezte Hanyta, és igyekezett minél bárgyúbban nézni a főnökre. Mit? Hát ilyenkor nuku szertartás, mi? Nuku hálaadás Szent Hubertusnak, mi? Kinek? Szent Hubertusnak, a vadászok védszentjének, hiszen egy vadász számára az a legfőbb, a szertartás. És hogyan kell tulajdonképpen lelőni egy szarvast? Én azt hallottam, hogy a szarvast megbabonázni is lehet. Hogy micsodát? Hát, hogy megbabonázni a szarvast, no. Hogy leselkedni kell az erdőirtásban, és hogy amikor az a marha kijön az erdőből, akkor a szemébe kell nézni, és úgy csinálni, hogy bé. És ettől a szarvas felfordul, és vége. Jézusom! Tépte a fülét a főnök. Hát, egy szarvas, az erdő látomása, királya, hát az valami közönséges tehén, hiszen ha csak rálépsz egy ágacskára, már is elillan. Csak amikor rajta van szegénykén a bőgés, csak akkor veheted óvatosan csővégre a lapockáját, mert akkor nagy beteg. Hiszen bőgéskor elveszti súlyának egy harmadát, annyira gyötri a bőgés. Olyankor belefekszik egy pocsolyába, és úgy csinál, hogy bőgte érzéssel a főnök. És milyen sokáig tart az a párzási idő a szarvasnál? Hát az neked valami nyúlféle talán. Nem párzási idő, de bőgés. Ez már ilyen precíz vadásznyelv. És a szarvast nem lövik, hanem elejtik. A szarvasnak nem szarva van, hanem agancsa. És amikor elejtik, akkor a tűzbe rogy. És a vadász leveszi fölötte a kalapját,
1: és megvárja, amíg a szarvas kialszik, közben meg imádkozik, és hálát ad Szent Hubertusnak a zsákmányért. És a főnök levette fejéről a mici sapkát, és összekulcsolta a kezét. Nézd csak, mondta békésen, és hanytába karolt. Elvezette az udvar közepére, ott letérdelt, és ujjával rajzolt valamit a koszos földre. Mi ez? Kérdezte. Egy kecske, felelte Hanyta, és Mazsenkára nézett, aki az egyik ládában állt, és a mutató ujját forgatta a homlokán. Egy szarvas, egy kihalott szarvas, üvöltött fel a főnök. De aztán csöndesen folytatta. Az pedig, aki a vadászt vezette, vagyis a vadászterület tulajdonosa, vagy az erdész, ekkor letör egy ágacskát, és egy vadásztőrön átnyújtja a vadásznak. És akkor az ágacska egyik felét beletörik oda, ahol bement a golyó, és ezt a helyet sebszájnak hívják. Jó, de mi van, ha több sebszáj van? Mit mondtál? Kérdezte a főnök, noha jól hallotta. Hát, hogy mi van, ha szarvas söréttel lőtték le? Ökör. Mit kevered ide a vadorzókat? Egy vadász, egy igazi vadász, nagy vadra csak golyóval lő. No, aztán az ágacska másik felét a szájába teszik, ez az utolsó falat, és a főnök letépett a Hanyta aktatáskájából kilógó aszparágusból egy darabot, aztán újra letérdelt, és betűzte a rajzon azokra a helyekre, amelyekről beszélt. A pofa vadász nyelven száj, ugye? Kérdezte Hanyta. Száj, persze, hogy száj, kiabálta a főnök, és még nagyobb ordibáláshoz gerjedt be, amikor Hanyta kinyitotta most az aktatáskáját, és kirázta belőle a kis aszparágusz ág maradékát. Ugyanis eszébe jutott az a bizonyos 15 macska. Az udvarra azonban egy kis targoncával betrappolt Kizurová asszony, akinek az a kis targoncája úgy össze volt drótozva, hogy valahányszor jött, éppen csak, hogy szét nem esett a mérlegig. Ott aztán rendszerint szét is esett, de Kizurová asszony mégis boldog volt, hogy nem az utcán hullott darabokra. Most egy kísérlet következik, szólt oda Hanyta Mazsenkának. Csak figyelje, hogy veti majd magát a főnök oda, abba a papírhalomba. Fölemelte az első keze ügyébe akadt könyvet, és föllapozta. A legfelsőbb bíróság határozatgyűjteménye volt, Hanyta azonban olyan hangosan, hogy a mérlegnél is hallani lehessen, így kiáltott fel. Mi csak Mazsenka, milyen gyönyörű szarvas fényképek vannak ebben, kár hogy német. Mit csináljak vele? A mérlegnél a főnök hegyezni kezdte a fülét. Über das Forstwesen. Mit csináljak vele? Ismételte Hanyta, és amikor látta, hogy a főnök bekapta a horgot és visszanyerte lelki egyensúlyát, hatalmas ívben belehajította a könyvet a 20 mázsás papírhalomba. Te ezt direkt csináltad, jajdult fel a főnök, és egyetlen ugrással belevetette magát a papírtengerbe, és aztán vergődve, küszködve elindult benne arrafelé, amerre a könyv esett. Te, amikor nagyon jól tudod, mennyire szeretem az ilyesmiket, és ha ez még ráadásul Raubichl tanácsos alapvető munkája volt. Csak ugyanez a név volt a címlapon, de miért nem szólt rögtön? Csodálkozott Hanyta. Te, börtöntöltelék! Kizurová asszony kerekeivel az égnek fordította targoncáját. Hanyta úr, segítene nekem? Kérdezte. De hát ez csak természetes nagyságos asszonyom, mondta Hanyta, és oda kiáltotta a főnöknek. Már langyos, forró. De nagyon jól tudta, hogy a könyv lecsúszott le egészen a pincébe. Műszak után Hanyta a plébániára járt, és segített a sekrestésnek fát vágni. A falhoz ragasztva egy fészer szolgálta különféle kiselejtezett szertartási eszközök, kegyszerek, felszerelések raktárául. Régi padok, pódiumok, törött gyertyatartók, meg néhány tucat faszobor állt benne, ez utóbbiaknak azonban semmi közük sem volt a művészethez. Régi mesterek keze helyett a faangyalok és faszentek gyáraiból kerültek ki. A reverendissimus a mellékoltárok lebontásakor rendelte el, hogy a megrongálódott szobrokat tegyék a raktárba. Mit bámul úgy, mint ha kiszöktek volna a méhei? Kérdezte Hanyta. Ezek a mi báránykáink lassan az idegeimre mennek. Összelopkodják a parkokból a virágokat, elborítják velük az egész oltárt, és aztán még ők jönnek a szemrehányásokkal. Hát igen, ha maga csak ugyanaz Isten szolgája volna, akkor minden nap friss vizet adna a virágoknak, levágná a száracskájukat, és sót is szórna a vázácskákba. Ti, 120 vázácska, ebből a fele befőttes üveg, meg a Helios márkájú marhagulyás konzervdoboza. Ha maga ilyen ideges természetű, akkor miért nem nősült meg? Hiszen az olyan gyönyörű, amikor az ember a bizalmába fogad valakit, és amikor éjszaka felrázza a feleségét, és elkezd vele üvöltözni, most már végre legalább tudom, kivel lakom egy fedél alatt, és magára rántja a kredencet. Akkor bizonyára megbékültebben nézne a világra is, meg a magához közel állókra is, magyarázta Hanyta. Aztán megkérdezte, melyik angyalt húzzam ki? Az mindegy, Hanyta úr. Talán azt, amelyiknek a hátából az a lánc csordogál. Kiúzták Gábriel arkangyalt, aki hatalmas robajjal törtetett át a többieken, és közben megrongált a lángoló pallosát. Mire feltették a bakra, megizzadtak. Olyan ez, mintha valami szanitécek volnánk, jegyezte meg Hanyta, és belenézett Gábriel élénk, tágra nyílt szemébe. Házasságnak különben még az is nagyon jót tesz, ha jönnek a gyerekek. Milyen kedves dolog az, amikor az ember fiát csendőrök hozzák haza, és a kislánya miatt egyfolytában egy frázban él, leszketve, hogy valaki lépre csalja.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életüket lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

0: Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állott. 5-ször is lefi a legyesztendőbe. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával, egérirtást vállal, dr. Varsányné.
1: Nézzünk bizakodva a jövőbe. Körülbelül 110-115 év múlva, egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangkongás. Néhány aggastyánnak könyvbe lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűlt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nő, akit ott látsz most, oda megyek, megszólítom, belekarolom, hazaviszem én. Itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik. Mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, Ropogós kacsa sültet eszem. Eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben Yehudi Menuhin a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyar. Lettül ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz és mi nevető. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés példája. Ezek mi bennünk voltaképpen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltaképpen nagyon közel vannak mi bennünk.

Szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leülés, megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híglevesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Arról, hogy mi a groteszk. Szíveskedjenek terpeszállásban, mélyen előre hajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lábuk közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottnak. Íme a világ fejtetőre állt. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszára, és a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájukban. Ott az autó. Négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakartatni. Egy krizantén, Kejfel Jancsi, vékony szára az égbe mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füstsóváján tovallok. A belvárosi plébánia templom a két tornyán lévő, két kereszten lévő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a kocsma ablakában. Rös, lopasc, ne sérf. Vagyis frissen csapolt sör. Bent egy dülöngélő vendég, fejjel alá felé, elhozza sörét a söntésből. A sorrend, lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van. Hát persze, hiszen felfelé szállingoznak a hópelyek, és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport. Keressünk most már vidámabb látványt. Imhol egy temetés. Fölhulló hópelyek közt, fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közel és távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót haigálni. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Az özvegy sír, jajonganak az árvák. Milyen más érzés fölfelé haigálni, a koporsót eltalálni mennyivel nehezebb. Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, rótásfutás, taszigálódás a kemény rögökért. És hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahull. És ha eltalál valakit, pláne ha egy gazdag előkelő rokont, kezdődik a vihorászás, a kárőröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszkakoporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy teli találatot, a kedves halottat, és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvénynyilvánításnak. Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják, a világ talpra állt, önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat.
1: Választék.
0: Jó napot, asszonyom.
1: Mit kíván a kedves vevő?
0: Egy barna kalapot szeretnék venni.
1: Milyen legyen? Sportos, szolidabb? Széles karimás?
0: Maga mit ajánl, asszonyom?
1: Próbáljuk meg ezt. Könnyű, nem túl sötét, nem is túl világos. Ott a tükör, kérem.
0: Azt hiszem, nem áll rosszul.
1: Mintha a kedves vevőre tervezték volna.
0: Mégis, ha nem fárasztom, mutasson egy másik fazont.
1: Készséggel. Például ezt is nagyon merem ajánlani.
0: Valóban. Jól. Nem is tudom, melyiket válasz.
1: Talán egy harmadikat. Ezt nagyon sok vevőn dicséri, és épp olyan jól áll, mint az első kettő.
0: Igazam. Mi az árkülönbség a három kalap közt?
1: Az áruk egyforma.
0: És a minőségük?
1: Merem állítani, egyik sem rosszabb a másiknál.
0: Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt?
1: Semmi, uram. Nekem nincs is három barna férfi kalapom.
0: Hanem hány?
1: Csak ez az egy.
0: Amit egymás után háromszor fölpróbáltam?
1: Igen, kérem. Ha szabad kérdeznem, melyiket választja?
0: Magam se tudom. Talán a legelsőt.
1: Azt hiszem, az a legelőnyösebb. Bár a másik kettő sem lebecsülendő.
0: De most már kitartok a legelső kalapnál.
1: Ahogy parancsolja, uram. Jó napot!
0: Jó napot! Az álva maradás joga. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én erre mérget vehetnek. Egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg sem otszannék, hanem mintha ide lennék cövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlenül állva maradjak alapos okomban. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak neki támasztva, ott az aktatáskám, benne 5 üveg sörrel, 10 pár virslivel, mustárral, kenyérrel, vajjal, sajttal, és egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 68 kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani. Sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percbe jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségessé válnék az utasok előtt. Tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani mondván, hogy azt a szürke esőkabátos urat külön fölkérem, hogy adja helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikére magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyen, vagy nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja, bosszantja és serdegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelné, hogy uram, ha még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok, azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak a világon. Na már most! Ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki, minden ingerültség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg, amire ő, ami szintén nem lehetetlen, azt találná válaszolni, hogyha urasággal ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa. Megjegyezném, hogy tisztelt bajtárs, maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, míg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és elmegy a kedve a további fenyegetéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőr százados, aki elé oda vezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen, maga kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira van. Hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor védelmébe vette egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint hogy a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, hanem egy lépést hátrálnék. A nadrágom slicét kigombolna, és abban a kerületi őrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék arra a különben is tintafoltos zsírbecsétes futószőnyeg. És miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam. Legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze, százados úr, A válaszom csak ez.
2: Ha pedig ezek után, ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az elmegyógyintézet főorvosa erőltet egy gyöngétséggel, arra szólítana fel, hogy most unjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el ő felé, akkor én ugyan nem hunynám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztal mögé. És ez még semmi. Mert ha ezek után az az öles termetű ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött, rám vetné magát és megpróbálna lefogni, akkor én, aki de szerencsére nem érne váratlanul, úgy sípcsontor rúgnám, hogy végigvágódna a padlón. Én pedig rávetném magam, hogy mozdulni se tudjon, aztán kinyomnám a szemét. Mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujjamat oldalról, pontosabban a két szemes szögletéből jól belenyomnám a szemgödrébe, amitől a két szeme halott pattanással kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantanám. És most már szabad utat nyerve. Fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve, illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátomat.
1: Fasírt. A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbeáztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.
0: Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
1: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
3: Sajnos egy kissé rövid az ostorom.
1: Sőt, úgy veszem észre, mint a bicegne is egy kicsit.
3: Hogy ne bicegne, mikor csak három lába van?
1: Tényleg. Nem kell egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
3: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
1: Jaj, szegények.
3: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 háromlábú kutyát.
1: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinni, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
3: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négylábú kutyával?
1: Csak nem fél tőlük, Feri.
3: Én a szúnyogcsipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négylábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valahogy. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkán.
1: Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját?
3: Mert rosszul vezetek.
1: Az meg lehet tanulni.
3: Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fér. Nem egyenrangú fér.
1: Nézzen körül! Egyetlen kutyabontatású autót se lehet látni.
3: Elég baj az.

0: ez az a templom, amelyre teremtve vagyunk?
1: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
0: Irigykednek.
1: Egészen ki van düledve a szemük.
0: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósítható.
2: Változatok. A fűre lépni tilos.
3: Tilos a fűre lépni.
2: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
3: Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni tilos, tilos.
3: Tilos, tilos.
2: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
3: Tilos.

0: Jolio Curitéri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt, Sashegyre néző lakásomat sürgősen ráfizetéssel is elcserélném. Jolio Curitéri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt lakásra, a Sashegyre néző kilátása.
1: Bevégezetlen ragozás. Sokszor csak úgy magam elé nézek, sokszor csak úgy magad elé nézel, sokszor csak úgy maga elé néz. Sokszor csak úgy magunk elé nézünk.
0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és 2 gyerek. Mind pogácsa kedvelők. Ha mamának volt rá ideje, s kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószer dúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak, s reggelre meghaltak mind a 4-en. Az apa, az anya, a gyerekek. 4 nap eltemették őket, s aztán összejött a rokonság, meg a közeli és távolabbi szomszédok, ahogy az már illik halott itorra. Homoki bort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak mind, ahányan volt. A mentősöknek, az orvosnak, a 2 hordágyvivőnek meg a sofőrnek már nem akadt dolguk, csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat, és mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát. Ittak rá egy kis bort. Kivéve a sofőrt. Bort nem ihatott, mert vezetnie kellett, a pogácsát pedig nem szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesse. Jó lesz az még, gondolta valakinek. És most viszi.

Visszafelé. És aztán elindulnék a gép felé, az ezüstösen szikrázó, karcsú lökhajtásos felé, podgyászom feladva kézitáskán dugig megtömve dedikált verses kötetekkel és regényekkel, mindenféle fajta fehér és barna színű rumokkal, melyekkel az utolsó percben megajándékoztak a barátaim, visszamosolyognék a fekete hajú, fekete szemű légi kisasszonyra, aki szívélyesen így üdvözölne, sea bienvenido, señor, és én visszaköszönnék, buenos tardes, señorita. Ő pedig a felszállás előtt még egyszer odajönne a kiváltságos utashoz, hogy saját kezüleg rám csatolja a biztonsági övet, majd később egy lecsapható asztalkán elémbe rakná a vacsorát, és miután eltakarította az üres tálcát, újra megjelenne egy egész tolókocsi Bacardi rummal, viszkivel, Cointreau-val, és még egy tucat pálinkával és likőrrel, és kérésemre egy pohárka Calvados töltene ki nekem, és mielőtt jó éjszakát kívánna, megkínálna egy enyhe nyugtatóval, amire azt mondanám, hogy señorita, az én

Azonban az ember már nem nyugtatóval, hanem altatóval alszik, és én már a calvadosszal bevettem az esti porciót. El is nyomna hamarosan az álom, és mire a szememet kinyitnám, már lefelé köröznénk, és az ablakomból távoli párák fájtlen keresztül az Eiffel-tornyot és a Sacré-Cœurt látnám átderengeni. Odalent egy óriási Chevrolet taxival, amilyennel nálunk csak a miniszterek járnak, áthajtanék a Gare de l'Estre. Útközben a sofőr megkérdezni akarnám, hogy egy kicsit körülfurikázzunk, vagy vigyen ki egyenest a vasútra. Csak egyenest mondanám neki, mert 24 éves koromban már megjártam Párizst, már akkoriban nem nagyon akadt pénzem taxira. És már mennék is tovább, mert ha nem mennék, akkor kézről kézre adogatnának. A sofőr a hordárnak, a hordár az Orient Express algériai hálókocsi kalauzának, aki ugyan nem fogadna akkora cécóval, mint a fekete régi kisasszony. De behozna a friss párizsi újságokat és képeslapokat. Ezeket lapozgatnám, miközben sűvítve száguldanánk váltott kalauzokkal, mindig más étkezőkocsikkal, míg csak Salzburg és Bécs között át nem mennék vacsorázni, és asztalomhoz nem ülne egy ismeretlen úr, és meg nem kérdezné, uraságot, ha nem tévedek, ugye bár magyar? Az már aztán gyorsan kiterülne, hogy nem csak honfitársak vagyunk, hanem mindketten a pesti piaristákhoz jártunk gimnáziumba, aminek örömére bort hozatnánk, és a negyedik fél liter után olyan ramazúrit csapnánk, hogy a pincér egy tányéron elénk rakná a számlát, és fagyos arccal közölné, hogy ő még meglett embereknél nem tapasztalt ilyen éretlen viselkedést, mire mi fizetnénk, a folyosón összeülelkeznénk, örökre búcsút vennénk, én pedig hegyeshalomnál arra ébrednék, hogy kemény fapadon alszom, de a vámos felrázna álmomból, hogy fenékig feltúrja ütött-kopott vulkánkofferemet. Aztán újra elaludnék, még csak be nem futnánk a nyugatira, ahol is fognám vulkántáskámat, átpréselődnék a tömegen, hiszen hordát fogadni eszembe se jutna, mert pont annyi pénzem lenne a zsebemben, amennyiért hazavinne egy taxi. Sorban állva várnám, még csak oda nem kanyarodna az én taxim, mely nem csak rozoga, hanem erősen hányadékszagú is lenne, mert a sofőr éjféltől mostanáig egy hullarészek postást fuvarozott az egyik kocsmából a másikba. De amikor le akarnám csavarni az ablakot, azt mondaná, adja csak fiatalul, bedöglött a nyitó, egyébként kint még büdösebb van, mint bent. De addigra meg is érkeznénk a kisfaludi közbe, ahol 24 éves koromban egy kétszobás udvari lakásban laktam, jobban mondva laktunk, az egyik szobában én, a másikban Oravec Lajos géppuskás hadnagy, testi-lelki barátom, aki ordítozva fogadna, kitépné kezemből a vulkánt, miközben hátba püfölne és fenékbe rúgna, hogy minél gyorsabban belögdösön a szobámba, ahol mellesleg ugyanolyan orfacsaró illat fogadna, mint a taxiban, az alaksorban működő bőrcserző műhelyből ugyanis felszállt, és mindenbe beleette magát. Ráadásul a falnál egy mosóteknő állna, és ha megkérdezném, te, Lajos, mire kell nekünk ez a teknő? Oravec nagyot röhögne, amiért Párizsban még azt is elfelejtettem, hogy ide az a beázik és cseperész a plafon. Az asztalon viszont újságpapírra szépen kikészítve már várna a szokásos vacsora, egy veknyi kenyér, egy üveg cseresznye pálinka, meg egy jókora darab füstölt szalonna, mert pénz dolgában permanens szorultságban éltünk, mint hogy Oravec tiszti járandóságát, és az én első novelláim honoráriumát, ahogy készhez vettük, el is pucoltuk kocsmázásra és mindenféle előügyekre, aminek folytán a nem fizető napokon kenyéren és avasszalonnán éltünk, avason azért, mert Oravec szerint a szalonna csak akkor szalonna, ha avas. És mire én mindezt újra fölidézném, és megemészteném, és belélegezném, Oravec levágná magát egy rozzan tonetszékbe, mégpedig lovagolvást, lábát szétterpesztve, s tetőtől talpig végignézve rajta megkérdezni, na mi az? Hát megjöttél. Én pedig akkor már a nyikorgó rizágyamon ülnék, és azt válaszolnám Oravec Lajosnak.

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű mű, és ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra való. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, s távollétünkbe is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk.
1: Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megérték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvény kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőkörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvényként, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
2: Kettős öröm.

0: rádiókomédia.
1: Én vagyok a postás. Igazabban szólva csak a féle szükség postás, mert a rendes postás mindjárt a háború elején behitták katonának. Akkor én rám bízták, hogy kézbesítsem a leveleket.
2: Halló, Gyuri atyus! Hozol-e nekünk is valamit?
3: Majd, ha kapok, hozok!
1: Tetszettek hallani, Gyuri atyus. Gyurit nem is tudnának mondani. És mindenki tegez, még a gyerekek is. És miket beszélnek a háta mögött? Azt mondják, fél hülye vagyok. Azt is mondják, hogy beleköpködök az a tézi kódba.
3: Jó napot, lőrincék! Ma nem jött semmi! De talán holnap!
1: Meg hogy belefújom az orrom a szárítani akasztott fehér neműbe. Ebből egy szó se igaz. Mondják még, hogy manipulálok a levelekkel. Ez viszont igaz. Itt van például Cipriani professzor úr. Ő aztán igazán sose bántott, sőt, még gyógykezelt is az elme is ide klinikán, mégse tudom szeretni.
4: Gyuri atyus, jött nekem valami?
3: Ma nem jött semmi, méltóságos professzor úr.
1: Pedig, dehogy nem jött. Egy aranyszérű meghívó a kormántói garden partiára. No, de miért örüljenek? Fogom, eltépen, volt, nincs. Másfelől viszont, ahol csak tehetem, inkább jó hírt adok, mintsem, hogy rosszat. A tanítóéknak megsebesült a fronton a fiúk, még ma sem tudják. Na is, itt vannak tóték. Őket különösen szeretem. És nekik is kint van a fronton a fiúk. Isten ments, hogy valami baja essék. Na, lássuk, mit is írt a múltkor. Sahin nálattal közlöm, hogy erős has menése, járó kolbász mérgezése van. No hát ezt középre tettem. Egy kolbász mérgezés néha magától elmúlik, máskor viszont súlyos bajt csinál. No, ez most mit ír most? Édes tüleim és ágéka, örömmel tudatom, hogy hacs menésem elmúlt, és miért jó erőben is, és egészségben vagyok. Tetszenek látni? Ezt megsporoltam nekik. Jó ezt tudni, hogy egy fél hülye sem egészen hülye. Na, mi van tovább? De még egy sokkal nagyobb örömhírem is van. Örömhír! Na végre!
3: Tóték! Posta! Örömhírt hoztam!
5: Anyu! Tessék kijönni, posta! Gyula írt!
6: Jaj, hallom, kislányom, és jövök!
5: Mutasd!
6: Itt! Gyula írt, édes jó Lajosom! Gyula írt!
7: Na végre, olvas, csak olvasd, Mariskám!
6: Szeretett őrnagyurunknak, akiről már annyi szépet írtam, a partizánok állandó zaklatása miatt nagyon leromolott az idegrendszere, és emiatt most 2 hetes betegszabadságra hazautazik. Sikerült rá vennem. Ja, Istenem, de izgatott vagyok, Ágika. Olvasd tovább.
8: Igen, sikerült rávennem, hogy vegye igénybe kedves szüleim vendégszeretetét, ami nem ment könnyen, mert mostani idegállapotában nem akar senkinek terhére lenni.
6: Hol Hallod ezt, édes jó Lajos?
7: Hallom.
8: De én leírtam a község klimatikus előnyeit, ami szép üveges verandánkat, a kilátást a bábonyra, meg a bartalaposi völgyre, és képzeljék, őrnagy urunk elfogadta a meghívást. Gondolhatják, hogy ez mit jelent nekem?
6: Krisztus a keresztván. Ágika, egy pohár bort a most.
8: Igen.
3: A kedves Gyula egészségére.
6: Köszönöm a jó hírt. Na, Isten veled,
8: Gyuri. Egy őrnagy. Járt itt már őrnagy valaha. Talán sohasem.
7: Csak hogy nincs jó idegállapotban.
6: Majd rendbe jön. Olvas is rá.
8: Igen. Szeretett őrnagy urunk, és ettől ne tessék megijedni, nem bírja a lármát. Továbbá nagyon érzékenyen reagál egyes szagokra. Van olyan, amit nem tud elviselni, mások ellenben például a fenyőszag valósággal megnyugtatja.
6: A fenyőszag az aztán bőven van nálunk.
7: De vajon mi az, amit nem tud elviselni?
6: Arról nem ír közelebb itt, ami drága Gyula.
7: Hát pedig nem ártana tudni. No. De is épp itt jön a pöcegödör tisztító, Mariskám, Ágika, hagyjatok magunkra meghányni, vetni a teendőket. Haló, doktor úr, tessék már ide fáradni.
0: Tessék parancsolni, tűzoltó parancsnok úr.
7: Két hétig itt lesz nálunk a fiam parancsnoka, aki nagyon érzékeny a szagokra.
0: Á, igazán, gratulálok. Lássunk neki a szivattyúzásnak?
7: Már magam se tudom, kedves doktor úr, mert én már úgy megszoktam a szagot, hogy nem tudom, büdös van-e vagy sem.
0: Igen, hát őszinte leszek. Jelenleg a Tóth úr árnyékszékének a szaga kissé szúros, de nem kellemetlen.
7: Hát most mit évők legyünk?
0: Ha tetszik, pumpálok, ha nem tetszik, nem pumpálok. De ezt önnek kell eldöntenie, kedves tűzoltó parancsnokunk.
7: Ha szaga van, akkor pumpáljuk. Gyulánk életéről van szó, kedves doktor úr.
0: Igen, ezt tenni a helyemben minden lelki ismeretlen gödörtisztító. De én mérlegelek, kérem. Mert tegyük fel, hogy belekezdek a szivattyúzásba. Mi történik akkor? A massza megbojdul, és tűzoltó parancsnok úr még a leges, legtisztább tengerszemnél is, ha fölkavarodik a vize, időbe telik, míg megnyugszik, leülepszik, kristálytiszta lesz. Megtetszett érteni a hasonlatot?
7: Hát hagyjuk így, kedves doktor úr.
0: Hát kérem szépen, én könnyű szívvel hagytam ott a jogi pályát, mert ezzel a munkával tízszer annyi a keresetem, de azt nem hittem volna, hogy olyan fogas kérdésekbe ütközöm, mint ügyvédi pályámon talán még soha. Mert ha most megbolygatom a masszát, akkor legalább két hétig tart, amíg újra bőrzeli kezd a tetején. Van annyi idő?
7: Ő a legrövidebb időn belül érkezik.
0: Akkor inkább vonjunk le a pumpálásról, kedves tűzoltó parancsnok.
7: Gondolja? Hát, köszönöm a szíves udvaigazítást.
0: Szívesen.
7: Ha szabad kérdeznem, mennyivel tartozom?
0: Ó, semmivel, Tóth úr.
7: Ne, hát ezt nem fogadhatom el.
0: Csak a szivattyúzás kerül pénzbe. A tanácsadás én nálam díjtalan.
7: Köszönöm. A viszontlátásra, doktor úr.
2: Áthívtam a szomszédokat, édes jó Lajosom.
7: Isten hozott Lőrinc. Isten hozta magát is, Giziné asszonyság.
9: Üdvözlöm.
7: Legyenek figyelemmel, kérem. Ismertetni fogjuk a fiam levelét.
6: Ja. Olvasom. Most, hogy közeledik az indulás napja, őrnagyurunk egyre több jelét adja rokon szemvének. A szabadságos vonat Novioszkolból indul, és ő megígérte, hogy a zászlói gépkocsiján elkísérhetem.
10: Hát ez jó hír.
9: Gratulálok, egy ilyen derék fiú.
6: Még egy fontos dologra figyelmeztetem kedves minnyájukat. Őrnagyurunk a nagyfokú partizán veszély miatt álmatlanságban szenved, és ezért teljes csöndre van szüksége. Tudom, hogy édesapám községszerte új nagy megbecsülésnek örvend, hogy könnyűszerrel ki fogja küszöbölni a fűnek nem kellemes zajokat.
10: Na tessék, hát mi nálunk nincsen csönd.
6: Jaj, dehogy nincs. Mi nekünk van egy vendégkönyvünk, és az egyik lakó ezt jegyezte föl. Itt olyan sötét és simogató a csönd, mint a fekete bársony.
8: Sokszor elolvasom, és egészen elzsibbadok.
10: Hát akkor mi baj van ezzel a csönddel?
6: Hát úgy látszik, hogy az ilyen magas állású személyek, hát érzékenyek a fűnek nem kellemes zajokra.
10: De milyen zajokra?
7: Ezt mi úgy értelmeztük, hogy a szélzúgást, eső cseperészést és a madárhangokat nem szükséges. Kiküszöbölni.
10: Hát az oké, na kár is volna.
7: Viszont éppen te felőled, áthallatszik néha valamilyen kellemetlen hang.
10: Nem cuppogás?
6: De olyasmi.
10: Én ugyanis a hideg sört iszom, utána mindig cuppogok. Na. De most vége. Leszokom a sörről.
6: Jaj, köszönöm szépen, kedves.
7: Hát, ez szép tőled, Lőrinc.
9: Na és engem? Miért tetszett hivatni szomszéd úr?
7: Mindjárt rátérek. Isten veled, Lőrinc! Mariska, Ágika, hagyjatok magunkra.
8: Igen.
7: Egy kis négy szem közti beszédem van Giziné asszonysággal.
9: Négy szem közt? Ez kissé meglep, tűzoltó parancsnok úr. A mesterségemet merem állítani, úgy űzöm, hogy emelt fővel járhassak a község apraja nagyja között.
7: Ez így igaz, Giziné asszonyság.
9: Hát akkor miért tetszett hivatni? Én se részeg, se garázda vendéget nem szolgálok ki. Ez nálam ki is van szögezve a legfeltűnőbb helyre az ágy fölé.
7: Elhiszem, asszonyság, de... Na, magától mi csak egy semmiséget kérünk. A kiskapuja ugyanis nyikorog.
9: Ez olyan semmiség?
7: Csak be kell olajozni.
9: Az ám, csak hogy annak a nyikorgásnak van bizonyos szerepe a munkakörömben. Én hozzám ugyanis főként gyantaszedők járnak. Ezek nagyon derék, de kissé lassú természetű emberek. Na már most. Abból, hogy a kiskapu megnyikordul, kiviláglik, hogy megjött a következő gyantaszedő, ami sietésen ógatja az előző gyantaszedő. Ha beolajozom a kiskaput, abból anyagi károm származik.
7: És más megoldás nincs a sietetésre?
9: Ezt szokták meg, tűzoltó parancsnok.
7: Értem. Na, kárpótlást szeretne kapni a jövedelem kiesését.
9: Nem, köszönöm. Sőt, még büszke is vagyok, hogy olyan emberért, mint a Tóth úr. Én is tehettem valamit. A viszontlátásra, tűzoltó parancsnok úr.
7: Köszönöm szépen, Giziné asszonyság.
6: Milyen megértő, milyen segíteni kész. Téged mindenki szeret, édes jó Lajosom. Na, mi van még a cédulán?
7: Az, hogy Gyuri atyus szóljon Szűcs néninek a kutya miatt.
3: Itt vagyok. Szóltam neki, hogy a kutyát ki kéne vinni az erdészhádba, de nem akarta elengedni.
6: Jaj, Istenem, hát most mi lesz?
3: Megfojtottam.
8: Szűcs nénit?
3: A kutyát. Mi őt kellett volna?
6: Jaj, eredj már, dehogy.
3: Mert a Tóth úr kedvén nagyon szívesen.
7: Köszönöm, de nem szükséges. Mi volt még?
8: Én pedig megkértem mind a két autóbusznak a sofőrét, hogy két hétig ne dudáljanak a kanyarban.
7: Jól van, és Kastrin Erné a mák darálójával?
6: Nem, ő nem fog darálni.
7: Hallgassatok csak. Tessék, most is darál.
6: Na hát az nem lehet. Együtt daráltunk le két hétre valót.
7: Vagy nem azt hallom? De azt hallom, ebből az irányból hallom. Gyuri atyús, hát te darálsz itt, fiam.
3: Én?
6: Hát persze, hogy ő, hát ő darál.
3: Ja, hát én így lélegzek.
1: Nekem ugyanis hordó mellyen van.
7: Hallgass jól ide, fiam. Ezen túl, ha hozod a postát, amikor megérkezel a Cipriani professzor villája elé, beszélj oda levegőt, és csak amikor a Stubenhammerék kerítésén már túl vagy, akkor ereszted ki.
1: A nagyon hosszú.
7: Hát nem rövid.
1: És ha megfulladok.
2: Ha megfulladsz, megfulladsz. Amikor a mi egyetlen fiunk kint harcol a fronton, akkor meg ne halljam, hogy a házunk előtt lélegzetet mersz venni.
1: Nem is, nem, nem, hát persze, hogy nem, attól túl kedvére mindent megteszek.
2: Hordd el magad.
6: Micsoda önző fráter. Szűcs nénit megölni, azt igen. De hogy ő maga megfulladna egy kicsit, az még a te kedved értsen.
7: Ne bosszankodj, Mariskám. Jót akar, csak hát nincs helyén az esze. Na, de hallgassuk csak. Most. Most. Mint a csönd volna.
6: Igen, én is úgy veszem észre.
8: Hát legfőbb ideje.
6: Akikám?
8: Igen?
6: Hozzál édesapádnak egy szívart.
8: Jó.
7: Jaj, köszönöm, kislány. Tüzet is adsz?
8: Adok, adok. Pedig hogy remeg a kezem?
7: Mitől te, kislány?
8: Mert holnap ilyen tájt már itt lesz.
7: Itt bizony.
6: És nem fogja zavarni semmi.
7: Nem bizony. Se szag, se lárma.
8: Milyen egy őrnagyapu?
7: Hát, hogy milyen?
8: Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
7: Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
6: Vagy kedves őrnagy úrnak.
8: Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
7: De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont, az valaki. Ő parancsol, neki aranycsillaga van. Ő katonatiszt.
8: Egy katonatiszt, egy katonatiszt, egy katonatiszt. Egy katonatiszt, egy katonatiszt. Egy katonatiszt, jó, egy katonatiszt.
6: Olyan jó csönd van.
8: Mint a fekete bársony.
7: Most már jött az őrnagy úr.
1: Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a betembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj, Tótól viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth urak, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, el talán nézni a feje fölött? Jaj, nekünk jön már a busz.
8: Szívem is kiszakad, haj az apu is!
7: Hallom, már dudál is.
2: Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
7: Pedig dudál.
8: Szabad valamit mondanom? A dudálást nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
2: De sokat beszélsz.
7: Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakom.
8: Egy kicsit. Istenem, milyen szép is tud lenni az apu.
11: Már zakatol!
5: Egy katona!
11: Már itt van!
5: Egy katona! Én már látom is! Egy katona tiszt!
11: Itt maradsz!
5: Egy katona tiszt!
11: Majd ő szól, és akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
5: Igen.
12: Tóték? Tóték? Hol vannak?
5: Itt vagyunk!
13: Milyen tisztelt főrnagy úr! Szíves engedelmével itt.
12: Na, végre valahár.
8: Szeretettel üdvözöljük a kedves őrnagy urat, és kívánjuk, hogy érezze jól magát szerény otthonunkban.
12: Köszönöm, kislányom. Pihenj. Alig látok. Ezt a napfényt is meg kell szokni 9 hónapos sötétség, piszok és por után. Na, végre. Már jobb? Már kezdek látni. A kedves Tóth úr, és Mariska, ugye? És ő az Ágika.
13: Igen.
12: Milyen szép itt minden. Ez a jó levegő, ez a csönd. Higgyék el, hogy 9 hónapos állandó zajban és büdösségben eltöltött frontszolgálat utca. Miről beszéltem?
8: Hogy állandó zajban és büdösségben.
12: Úgy van.
8: Igen.
12: Szinte el se tudom hinni, hogy itthon vagyok. Pedig itt mindent ismerek már, ahogy a kedves fiúk leírta a dolgokat. Az ott a bábony, ez pedig a bartalaposi völgy. Kedves Tóth, mi van ott a háta mögött?
13: Csak a volt Klein féle sörkert és a paplak.
12: Akkor jó. Hiába az éjszakai partizán veszély felőrölte az idegrendszeremet, de maguk ezzel kérem ne is törődjenek, éljenek úgy, mintha itt se volnék. Megmondtam mindjárt a maguk kedves fiának is, csak ha nem zavarok, csak ha nem leszek terhére senkinek.
14: Mondja csak tó! Lát valami rendellenességet a hátam mögött?
13: Semmi különöset. Milyen tisztelt őrnagy úr.
12: Mert mindig oda néz.
13: Én kizárólag a mélyen tisztelt őrnagy urat nézem.
12: Nézzék, Tóték, már az is elég, hogy a világ egy része mindig az ember háta mögött van. Minek ezt a bajt még azzal is tetézni, hogy valaki folyton oda néz? Valami furcsát mondtam? Nem fejeztem ki magam világosan?
6: Jaj, de hogy nem. Vigyázz, édes jó Lajosom, hova nézel?
13: Hát hova nézel?
12: Tessék oda nézni, ahová jól esik. Megmondtam, nekem sem igényeim, sem extra kívánságaim nincsen.
13: Ha így elfordulok, akkor jobb?
12: Nem mondhatnám.
13: És így?
12: Az előbb azért jobb volt. Ne hajts elő a fejét. Bizonyára maga sem szereti, ha valakinek a pillantása úgy szólván becsúszik az ember lába alá.
13: Már magam se tudom, hogy mit csináljak.
6: Fölfelé néz, édes Jólajos.
12: Nem, ez kényelmetlen volna. Ebben nem megyek bele. Egyébként is az idegrendszerem romlása, mely főképp a partizánok állandó zaklatásának a következménye, nem okozhat az én kedves vendéglátóimnak megterhelést. Ebben egyedül én vagyok hibás.
6: Ó, szó sincs róla. Édes jó Lajosom, csinálj már valamit.
13: De miért? Hát...
5: Szabad valamit mondanom? Ha egy kicsit a szemébe húzná a sisakját, akkor egészen mindegy lenne, hogy hová néz az apu.
12: Gratulálok! A maguk kislányának van esze.
13: Őrnagy úr! Hogy én behúzzam a szemembe a sisakomat.
6: Na, igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
13: Arról nem is beszélek, hogy ez szabályellenes, mert a tűzoltóság ügyrendi szabályzata értelmében a tűzoltó függőleges tengelyének és a sisak vízszintes tengelyének 90 fokos szöget kell bezárnia. Ez azonban másodrendű kérdés. De mit szólna a község? Nem kell azt bizonygatnom a mélyen tisztelt őrnagy úrnak, hogy a tűzoltónak tekintélyt kell tartania? Ki hallgat egy olyan községi tűzoltóra, aki szemébe húzott sisakkal sétál, mint egy részek kocsiset? Így akár négy kézláb is haza mehetek.
5: Isten őriz! Nehogy engednénk négy kézláb mászkálni az aput!
12: Hát azt nem is. El sem fogadnám. Sőt, kérem, tekintsék a személyemet úgy szólván levegőnek. Ha észreveszem, hogy feszélyezem magukat, inkább azonnal elutazom.
5: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
13: Nem teheted.
5: Hát te csak magadra gondolsz? És nem arra, hogy majd jönnek a hidegek, a nagy dermesztő orosz hidegek, és fújni fog a szél.
13: Ne gyötörjetek, inkább a szemembe húzom a sisakomat. Tessék!
12: Kitűnő, ennél jobb megoldást álmodni se
8: lehet. Az én apumnak nincs párja a világon.
5: Látod, látod, egy kis jó akarattal csodát lehet tenni.
12: Nem zavarja a látásban, kedves Tóth?
13: A legkevésbé semmilyen, tisztelt őrnagy úr. Azon kívül ismerem az utat.
12: Ez nagyon megnyugtat. Akkor mehetünk?
5: Igen, hogyne, erre tessék.
12: Az út milyen? Nincs belőve rá az orosz nehéz tüzérség?
13: Hogy?
12: Látják, kérem. Nem tudom elhinni, hogy itthon vagyok. De azért nem árt, a széjjel szóródunk egy kicsit. Tartsunk öt lépést távközt. Tessék, Tóth úr. Ágika oda.
8: Igen.
12: Csatárlánc.
8: Igen.
12: Hindulj!
5: Nem. Mit bámulsz, édes jó Lajosom?
8: Csatárláncban megyünk haza, apu!
5: Na,
8: apu!
5: Hát, fogd meg az őrnagyunk koferjét, és gyere!

0: Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Tessék! Csak tessék, főtisztelendő úr! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké! Egyedül vagy, kislányom?
0: Halkan tessék, mert a vendégünk alszik. Anyuik mindjárt jönnek.
1: Épp a vendég felől jöttem érdeklődni.
0: Be lehet nézni, mert csak résre van csukva az ajtó. De innen csak a fél lába látszik.
1: Azért megnézem. Hát igen, egy őrnagy kislány. Sajnos a bal oldalán fekszik.
0: Az nem jó?
1: Megnyomja a szívét, ami nem ideális.
0: Tessék csak! Jó napot, Kiziné nagycsád!
2: Jó napot!
0: Az őrnagy urat szeretné megnézni?
2: Ó, ha lehetne, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké nagycsád, halkan tessék, mert az őrnagy úr alszik.
2: Jaj, de kár! De ha már nyitva az ajtó, megengedik, hogy egy pillantást vessek rá.
0: De a résen csak a bal lába látszik.
2: Nekem az is sokat jelent. Jaj, de szép láb! De gyönyörű szép! Istenem, átfordult!
1: Nagyon helyes, így nem nyomja meg a szívét.
0: Hála annak a jó Istennek!
2: Jaj, Istenem, Istenem, miért is kellett ezt nekem látnom? Gyantaszedők, és megint csak gyantaszedők. Így múlik el az élet. Hát bűn az, ha valaki többre vágyik, főtisztelendő úr.
1: Hát nem is tudom, mit mondjak, de sok igazság van a szavaiban.
2: De jönnek a háziak. Tóth úr, remélem nem haragszik meg a háborgatásért. Én csak az őrnagy úr lábát jöttem be megnézni.
3: Vájék egészségére, nagycsád!
2: Nem tetszik tudni, tűzoltó parancsnok úr, szereti az őrnagy úr a sültalmát.
3: Miért kérdi?
2: Mert nekem van egy specialitásom. Az ágyon fejénél áll egy kis vaskályha, és azon állandóan sülnek az almák. A vendégeim élnek, halnak értük.
0: És nem ég az oda?
2: Nálam nem. Én munka közben is egész gépiesen hátra nyúlok és megforgatom őket. Ezt csak azért mondom, mert hát ha a kedves vendégnek egyszer gusztusat támadna egy kis sültalma.
4: Hát, köszönjük szépen.
3: Sajnos, most nincs abban az erőbeli állapotban.
2: Nem is akartam tolakodni, de majd egyszer, ha lábra áll egy kicsit, szívesen fölajánlom, amint csak van.
3: Nagyon kedves magától.
2: A viszontlátás.
4: Igen, minden jót, Giziné nagycsád.
0: Anyuka, apuka, hát mi is tudunk almát sütni, nem?
1: Ezt te még nem érted, kislányom. Mondd csak, Lajos, mit csináltál a sisakoddal, fiam?
3: Ezt is ő akarta, nem tudom, mi baja van velem.
1: Mi lenne?
0: Jaj, milyen az apu, hiszen alig állt a lábán, szegényke.
3: Akármit csinálok, semmi se tetszik neki.
1: Fiam, fiam, te csak a hiúságodra hallgatsz. Ő háborúból jön, várj türelemmel, míg ki nem piheni magát. Na, Isten veletek!
4: Csértessék!
0: Mi csak?
4: Az őrnagy úr.
5: Ki volt ez?
4: Tomai plébános úr.
5: Ismerik?
4: Hát hogyne, ő a mi papunk.
6: Senkivel sem szabad megbízni. A pisztolyom ott van mindig a párnám alatt. Ha még egyszer bemeri tenni a lábát, legyen olyan kedves Mariskám, lője agyon.
4: Hát ez csak természetes, milyen tisztelt őr.
6: Köszönöm, Mariskám.
7: Milyen jó itt maguknál, ez a fenyőszög.
6: Persze maguk nem is sejtik, mit jelenteznek.
4: Ó, és hogy mi hogy örülünk, pedig nem is tudtuk, hogy a fiúnak ilyen áldott jó parancsnoka van. Ó, Gyula!
6: Ha, ne busuljon miatt a Mariskám! Ő kísért ki a vonathoz, megfürödtünk, aztán söröztünk a kantinba. A lelkükre kötöttem, hogy sötétedés előtt induljanak vissza, mert amíg világos van, nincs partizán veszély. Ne féljenek, a maguk Gyulája biztonságban van. Jó ét! Jaj!
4: Sörözött, megfürdött.
0: Még világosban visszaindult.
3: Istenem, talán minden jóra fordul. Talán oda veszi maga mellé a zászló a irodára.
4: Gyulám, csak ne legyen bajod. Gyulám, édes Gyulám, meg ne fagyj.
3: Besötétedett. Na, menjünk aludni.
0: Mikor olyan szép, most gyulladtak ki a gyantaszedők tábor tüzei. Kár, hogy az őrnagy úr alszik.
3: Ő nekem is leragad a szemem. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
0: De amikor olyan jól esik simogatni az aput.
5: Ne, kislányom, hát nem tudod, hogy ilyenkor apuka nyújtózkodni szokott.
3: Jaj, anyám, anyám, szegény jó anyám, miért vagy tárral engem? Jaj, anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el engem?
8: Megsebesült valaki!
4: Nem történt semmi, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Mintha nyögést hallottam volna.
3: Az én voltam.
6: Mintha az anyját emlegette volna valaki.
3: Az csak aféle rossz szokás. Szeretek nyújtózkodni, és közben nagyokat nyögök.
6: Úgy?
3: Ennek azonban semmi jelentősége. Épp olyankor jajgatok, amikor a legjobban érzem magam.
6: Ennek igazán örülök. Hát mi újság, kedves Tóth?
3: Semmi különös, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Hogy érzi magát?
3: Köszönöm, jól.
6: Szerencsés természete van. Mindig olyan jól érzi magát?
3: Nincs okom panaszra, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És mitől érzi olyan jól magát?
3: Hogy mitől? Csak úgy.
6: Minden este így szokott ülni?
3: Hát, majdnem. Mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És voltak éppen mit csinál itt?
3: Csak levegőzek.
6: Már semmit?
3: Hát, nem nagyon. Illetve néha ellenőrizni szoktam, nincs-e valahol tűz.
8: Nagyszerű! Legalább csinálunk valamit. Már azt hittem, itt ülünk ölbetett kézzel az idők végeig len. Hogy történik a tűzellenőrzés?
3: Nem olyan nagy eset.
8: Nem baj, legalább mozgunk. Elkísérhetem?
3: Ó, csak tessék, tessék.
8: Na?
3: Bár nem olyan nagy út, mert csak innen a hintaszékből, ahol sziesztázni szoktam, elmegyek idáig, az üveges verandánk ajtajáig.
8: Ide?
3: Hát igen.
8: És?
3: Körülnézek, nem pusztít-e valahol tűz.
6: Nagyon helyes. És hogy történik az?
3: Hát, először elnézek emerre-balra.
6: És?
3: Aztán megfordulok.
6: És?
3: És elnézek amarra jobb kéz felé.
6: És?
3: Aztán visszaülök a hintaszékbe.
6: Ez az egész?
3: Ez.
6: Na jó. Kedves Tóth, én csak egy kérdést teszek föl. Nem hiányzik magának valami?
3: Csak a megyfaszipkám, de a szót sem érdemel.
6: Nem tárgyi értelemben gondolom. Én a tevékenység hiányának káros következményeire akarom rávezetni. Nem egészen értik? Nézzék, Tóthék. Egy sötét szobában a legkisebb nesz is megsokszorozva hangzik. Na már most, a semmit tevés úgy hat a szervezetre, mint a sötétség a halló szervekre. Felerősíti a belső neszeket, káprázatokat okoz a látómezőn, zúgást idéz elő az agyban. A katonáimmal, ha nincs semmi elfoglaltságuk, mindig levágatom és visszavarratom a nadrág gombjaikat, ettől helyreáll a lelki egyensúlyuk. Világos már, hogy mit akartam mondani az előtt?
4: Igen. Ha milyen tisztelt őrnagy úrnak leszakadnak a nadrág gombjai, azt mi Ágikával rögtön visszavarjuk.
0: Igen.
6: Maguk teljesen félreértették a szavait. Mondják, van cukorspárga a háznál, ami jól össze van gubancoló?
4: Hogy ne akad? Miért van rá szüksége a milyen tisztelt őrnagy úrnak?
6: Meg ki fogom bogozni! Én nem bírok olyan tétlenül ülni, mint maguk.
0: Szabad valamit mondanom? Hiszen mi ketten, az anyu meg én, sohasem szoktunk ölvetett kézzel ülni.
7: Hát mit csinál?
0: Ilyenkor így este felé, ha nincs jobb dolgunk, dobozokat szoktunk hajtogatni.
7: Dobozokat? Miféle dobozokról van szó?
0: Amiből aztán vatat meg kötszet csomagolnak.
4: Itt van egy, tessék nézni, itt van.
7: Érdekes.
0: Ez pedig a szóban forgó karton.
7: Nagyon érdekes.
4: A kartonokat az Egri Sanitas kötszergyárból kapjuk.
0: Ezeket előbb bevagdossuk a margóvágóval, aztán körülhajtogatjuk.
7: Mi az a margóvágó?
4: Ez mi?
0: Apu ezt kábálta össze, mint egy kenyérvágó.
4: Ezt a kart így le lehet csapni.
0: Itt van egy kartonlap. Most én ezt bevágom.
4: Igen, én pedig már hajtogatom is a dobozt.
7: Hát miért nem szólt? Kitűnő dolog.
4: Igen, tessék nézni, hogy hajtogatom a dobozt.
7: Ez igen. Ez valami. Melyik oldalon kezdi a hajtogatást? Egyes?
4: Kettes?
7: Tess, mit szólnak hozzá, mi?
0: Na hát, ilyet még nem is láttam.
7: Ágika, kérek újabb kartonokat.
4: Jaj, nem, hogy a mi legkedvesebb vendégünk ilyen alantas munkával alázza meg magát, arról szó nem lehet.
7: Engem csak neki, milyen Mariska, amikor végre jól érzem magam, még mit nem? Hogy én ne csinálhassak dobozokat, akkor inkább becsomagolok, már is se van.
4: Jaj, nem! Kedves úr, nagy úr, ilyet ne tessék mondani. Foglaljon helyet, kedves úr, nagy úr.
7: Hát akkor gyerünk doboz csinálni. Ne! Dobozolni! Ez az! Dobozolni! Egy, kettő, négy, tess!
4: Na hát, milyen áldott keze van!
0: Szebben csinálja, mint az anyu vagy én!
7: És a kedves Tóth úr, ő miért nem tart velük? Én. Maguk nevetnek?
4: Jaj, dehogy. Dehogy miért is lettél nagy.
0: Csak elgondoltuk az apot, ahogy dobozt hajtogatni.
3: Még mit nem?
7: Miért?
3: Hogy én oda hülyek. Nincs nekem olyan kézügyességem.
7: Nem az van itt a háttérben, kedves Tóth? Hogy magának a dobozolás derogál?
3: Hogy nekem valami derogáljon, amit a mélyen tisztelt őrnagy úr nem röstel csinálni? Nem. De méltóztassék megérteni az én helyzetemet is. Mi rang nélküli szerény, névtelen kis emberek vagyunk, és kis emberek között éljük le az életünket. A kis emberek kicsinyesek, nyomoznak, szaglásznak, a szemük sarkából lesik egymást. Tessék elgondolni, a híre menne, mivel foglalatoskodom én idehaza. Akkor aztán, ha kitörne egy nagy tűz, ha félreveretném a harangokat, ha riadóztatnám a falut, a fülebotját sem mozdítaná senki, inkább bennégnének, mint hogy szót fogadjanak egy olyan tűzoltó parancsnoknak, akinek a tekintélyén folt esett.
7: Tehát mégiscsak derogál magának a dobozolás. Titokban talán még rajtam is mulat. Hát, szép.
3: Pont fordító. Épp azt akartam mondani, hogy az őrnagy úr helyzete más, az őrnagy úr azt csinál, amit akar, az őrnagy úr a kedvet adja.
8: Micsoda! Követelem, ismételje meg.
3: Én csak azt mondtam, hogy az őrnagy úr kedve van.
7: És némán tűrik ezt? Mit gondol maga róla? Hogy beszél vele?
3: Én? Hát mit mondtam én?
7: Nem szennyezem be magam azzal, hogy megismételjem azt a szót, mellyel a becsületembe gázolt. De figyelmeztetem, hogy a fronton egy ilyen sértésért...
4: Hölbelevésre! Jó! Mit mondtál neki, édes jó Lajosom?
3: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
4: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg!
3: Én? Kérdezd meg te!
4: Én nem merem. Nem merem.
0: Én azt hiszem... Jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
4: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek.
8: Tessék!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Örkény Istvánra emlékeztünk. A jövő héten folytatjuk a Tótékat. További jó hallgatást!

0: Ányi Gábor. Veronika, az ELTE média tanszék, mondjad, légy, annyira komplikáltak vagytok.
1: ELTE média és kommunikáció tanszék.
2: Adjunktus.
1: Adjunktus, igen.
0: Murányi Gábor pedig ismerhetitek őt már a Hírnapból, aki egyébként média, nem, talán inkább azt mondom, hogy sajtótörténetben nagyon járatos, és a HVG munkatársa vagy.
3: Még mindig, igen.
0: Igen, és van még HVG. És a Golyós fantasztikus a Golyós, úgy vezényli az adást, hogy hát szerintem teljesen oda vagyunk, a zenéket is ő fogja választani. Viszont volna egy kérdés, jó, szerintem itt rögtön az elején kérdezzük meg a tilososokat, hogy tudják-e, ne a cseten kérlek, hanem telefonáljatok, mert a cset, hol a telefon? Ja, itt vagyok. 2153773, hogy ki emlékszik, mikor volt az a bizonyos alkalom a magyar sajtótörténetben, nem régen volt, amikor fehér lappal jelentek meg egyes újságok, például a Magyar Narancs címlapja is fehér volt, a napi lapok is hagytak egy fehér üres helyet a címoldalukon, ami egyezményes nemzetközi jele a cenzúra elleni tiltakozásnak. Tehát, hogyha valamelyik lapot valamilyen módon köztudottan cenzúrázták, és ezt a többi szerkesztőség megtudta, és volt ideje, akkor ez az egyezményes jel, hogy egy fehér foltot, vagy a hiányt magyarul megjelenítik a printben, a nyomtatottban. Emlékeim szerint ez valahogy olyankor volt, amikor még nem volt Facebook. Lehet, hogy Iviv már volt, de Facebook biztosan nem volt. Na szóval 2015-37-73, mi volt ez és mikor? Mondhatjuk-e azt, hogy ami történik, és most már nem csak a Népszabadság ügye kapcsán, hanem a magyar média verkeiben, hogy az egyfajta cenzúra, hogy az, azt mondjuk, mindenki mondja, hogy politikai nyomás gyakorlás folyik, és Einstein, tehát hogy az állami médiumokká tenni erőszakosan, magukévá teszik erőszakosan rádiókat és nyomtatott lapokat, ezt a HVG-ben föl is sorolják pontosan időszen az elmúlt 6 évre visszamenőleg, de ez egyfajta cenzúra? Tehát amikor az állam, a kormány, az állam vagy a kormány akarja megmondani, hogy mi jelenjen meg, és hol jelenjen meg, a cenzúrának tekintjük? Veronika a tudós. Hopsz, itt a köke lenne a fejhallgatót. Igen, köszi, Bazsi. Hello. Szia, hétfői csaj.
4: 2011-ben volt, amikor elfogadták az új médiatörvényt.
0: Akkor jelentek meg fehéren a nyomtatott lapok?
4: Aha. Igen, igen.
0: És ez, akkor
4: ez volt utoljára.
0: Köszönöm szépen, hétfői csaj, de még egy percig, ha tudsz maradni.
4: Igen.
0: Te vagy a mai hírszerkesztő, de gondolom készen vagy már.
4: Igen.
0: Akkor feltarthatlak. Hogy ez volt ez a pillanat, amikor Mong Attila és Bogár Zsolt csöndet csináltak a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
4: Így van, és jó. Szépen kitették őket.
0: Hát ha ezt a Golyós megtalálja a neten, akkor megmutatjuk, mert elvileg ott van. Bólintott, hogy megfelelke. Köszi, hétfőcsaj. Nagy,
4: okay.
0: Nagy piros pont.
4: Jó, nagyon-nagyon jó a mai műsor.
0: Csillag,
4: nagyon
0: mi még jó. Csak most kezdtük, de átadjuk a többieknek csillagos ötös okay. A megfejtés. Köszönjük szépen.
4: Hello, sziasztok.
0: Talán bevallhatjuk, hogy ez nagy segítség volt, mert törtük a fejünket, és csak arra emlékeztünk, hogy nem volt ez a régen. De miért is felejtünk? De nem ez volt a fő kérdés, hanem hogy cenzúra-e, hogyha ezt csinálja a hatalom a sajtóval, hogy átirányítja a saját oldalára. Vagy a cenzúra az csak egy apróság ehhez képest, mondjuk itt talán könnyebb a válasz, nem tudom. Mit mond a tudomány, Veronika?
1: Hát a tudomány elég körmönfontan szokta ezt a problémát kezelni. Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen kontextus, milyen társadalmi környezet az, amiben ez történik. És hát, hogyha már tudomány, akkor a tudomány nagyon szeret bonyolult modelleket felállítani, erre is vannak mindenféle modellek, hogy hát az állami beavatkozás, vagy a dereguláció az milyen mértékben valósul meg egy adott médiapiacon. Hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor igen, tehát nyilvánvalóan mindenféle politikai nyomásgyakorlás, vagy mindenféle olyan hatalomtechnika, ami a média tartalmak irányultságát, vagy egyáltalán irányát, vagy csapásvonalát megpróbálja befolyásolni, az bizonyos értelemben

0: cenzúra, még akkor is, hogyha cenzúrán ugye a szószoros értelmében azt szoktuk érteni, az valamiféle hiány szokott lenni, amikor valamit kitörlünk, vagy kitöröltetnek velünk, mm-hmm. vagy kitörölnek hatalmi szóval, vagy hatalmi kézzel, de...
1: De az már nem, amikor azt mondják, hogy de ezt viszont meg kell írni?
0: Hát az egy ilyen...
1: az mi?
0: Jó kérdés, hogy ez mi? Hát az nyomásgyakorlás, de persze. Hát ez
2: azt irányításnak
0: ilyen,
2: nevezték a szocializmus időszakában, az irányított sajtónak egy igen jellegzetes tulajdonsága, ami volt.
1: Hogy tartottak jó kis eligazítást, ebben azért én is tapasztalatokat szereztem annak idején a televízióban, hogy tartottak ilyen eligazítást, ez nem pártagsági eligazítás volt, nem pártaggyűlés volt, hanem szerkesztőségi értekezletnek tudták nevezni, és akkor megmondták, hogy a Brezsnyev elvtárs azt szeretné, ha erről lenne. Azaz, hogy a Brezsnyev elvtárs miatt azt szeretné a párt elvtárs, ha arról lenne szó, hogy, és arról meg nem lenne szó, hogy. De hát nem egy pártrendszerben élünk ma, tehát akkor a cenzúra az, hogy értelmezhető, ha nem diktatúrában, vagy nem egy pártrendszerben működő társadalomról beszélünk.
0: Abszolút.
1: Mi működteti?
0: A cenzúrát az gyakorlatilag működtetheti az adott médiumnak például a tulajdonosa, működtetheti...
2: Működteti is.
0: Működteti is.
1: De igen. Mondjuk van olyan gazdasági... Bocsánat. Van olyan, gazdasági érdek működteti,
0: persze,
1: politikai érdek működteti, ezek a verziók vannak?
0: Hát a kettő általában össze szokott folyni, de abszolút van több pártrendszerben is. Azért látunk arra példát, hogy működik a cenzúra, ami adott esetben nem feltétlenül politikai okok miatt, hanem mondjuk éppenséggel egy gazdasági szereplőnek a befolyása miatt jön létre, de hát említhetnénk most az Egyesült Államok is a példáját, ahol ugyan utoljára a hétvégén Donald Trump szerette volna betiltatni, vagy szeretné betiltatni a Saturday Night Live című politikai sketch műsort, mert nem tetszett neki, hogy Alec Baldwin őt, ahogy kifigurázza.
1: Na jó, de ez amit a kállomista, aki kivágatta a mozikban már forgalmazott filmből a jelenetet,
0: hát
1: amit
0: ő
1: is
0: cenzúra, vagy hát a cenzúrára való szándék, úgyhogy mondta, hát ez nyilván nagyon sok mindentől függ, de létezik számtalan formája.
1: Gábor, mennyire finomodott a fájdalom? Tehát, hogy azért mit látsz így visszamenőleg?
2: A módszert kérdezed, vagy a fájdalmat?
1: A fájdalmat kérdezem. A módszer szerintem nem finomítható.
2: Szerintem, én ellentétben veled azt gondolom, hogy a módszer finomodott, ravaszabb lett, becstelenebb lett, aljasabb lett.
1: Na látod, hogy nem lett finom. Hogy csak durvább lett.
2: Nem, de közben finomodott. Igen. Mert a technikája abszolút módon finomodott. Tehát azt, hogy nem egyenes ez a nyomásgyakorlás, nem törvényekkel írja körül. Ugye, hogyha visszatekintesz a múltra, ugye a cenzúra az egy évszázados múltú.
1: Fölírtam 1848.
2: Hát Magyarországon, de azért ha én előveszem egy pillanatra, belenézek, akkor azt látom, hogy 1574-ben első Miksa császár életbe léptette a cenzúrát Magyarországon.
1: Éppen, hogy csak volt nyomtatás, újságban nem is volt még csak könyv talán. Na, hallgassuk meg a hallgatónkat. Hello, szia, adásban vagy? Tilos.
3: Jó estét, Péter vagyok. Azért telefonálok, mert hallgatom a vitátokat, és tök érdekes lenne azt megtudni tőletek, vagy a ti véleményeket erről, hogy lehetséges-e egyáltalán objektív média egy olyan rendszerben, ahol létezik a pénz fogalma egyáltalán, hogy ugye nem tudja függetleníteni magát az újságíró a bevételtől, és innentől kezdve mindenképpen nyomást lehetne gyakorolni, hiszen maga a formátum ez a média nem tud működni, mert anyagilag nincs támogató, hogy nem kap reklámokat, akkor már nem tud hozni tartalmat, nem tud biztosítani tartalmat, és akkor azt nincs milyen megkölcse. Szóval vagy úgy látom, hogy a rendszer maga sérül.
1: Vettük a kérdést.
3: Még egy kérdést tennék, vagy egy javaslatot tennék. Nagyon változó a hangerőség a különböző mikrofonok között, ha tudnátok egy kicsit hangosítani a hölgyet.
1: Jó, a golyos megoldja. Köszönjük, hogy szóltál. Szia. Gábor, gyere, ülj ide mellém. Mert akkor nem fogjuk olyan jól látni egymást, de a mikrofon viszont sokkal jobb lesz.
2: Ha jobb mikrofon van, akkor boldog.
1: Nem, mert közelebb fogsz tudni ülni. Jó. Azért.
4: Az ötödiket is, most az ötödiket bekapcsoltam, és hallottam, hogy előtted van, abba belebeszélsz.
1: Ja, addig nem volt bekapcsolva a sárga?
4: Az nem volt, de a másikba beszélt.
2: Na jó, most akkor hova üljek ide, ez a jó.
1: Gyere ide mellé. Jó, és a Veronika mikrofonja. Próba, 1, 2, 3, az jó, és én is jó vagyok.
2: Most működni fog?
1: Igen, és Péter, telefonálj, ha mégse jó, és akkor még javítunk rajta, de szerintem a golyoson van fejhallgató, és hall minket. Jók vagyunk?
4: Igen.
1: Pénz. Van az a pénz, szokták mondani pestiesen, most a Gábor szavába vágtunk ezáltal, de hogy finom mondott-e vagy sem a módszer, de most felírtam, hogy pénz nem fogjuk elfelejteni, fejezd be nyugodtan a finom mondott-e vagy sem. Tehát nem a törvények írják körül, hanem...
2: De, hát korábban ugye a törvények szabályozták.
1: Elnyel, most a Péter megmondja, hogy jól hallom. Igen. Igen, hello.
3: Sziasztok, Laci vagyok.
1: Laci.
3: Jól hallott
1: titeket. Jó, köszi.
3: De én a módszerhez csatlakoznék, hogy így most például itt a népszavazás kapcsán, itt ugye például a plakátolás, hogy a köztulajdonban, például a villanyoszlopokra elméletileg jogszerűen lehetne plakátolni bárkinek. Erre a körúton 3 méter magasságig, már Budapesten a nagy körúton 3 méter magasságig bekenték valami olyan ilyen darabos festékkel, ami lehetetlenné tette a plakátolást. Ez egy ilyen olyan fölháborító, olyan kisszerű, kisstílű, gonoszkodó, szemétkedő cenzúra szerintem, ami hát elképesztő.
1: Hát erről nem hallottam eddig. Jó, köszi, jó, hogy mondod, de valahogy ezt senki nem is írta meg, ez most...
2: Erre jeleztem azt, hogy finomodnak a módszerek, tehát befejezve nagyon röviden azt, amit elkezdtem mondani, hogy a törvények által eléggé körül volt bástyázva, hogy mi történjen a cenzúrával. Tehát ugye háborús időszakokban teljesen jogosnak látszik a cenzúra, hiszen ellenfelek állnak egymással, a hírszerzésnek az egyik forrása az újság, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy milyen szövegek menjenek ki.
1: Ugye
2: ez
1: az alapkérdés. Háború,
2: ez az alapkérdés. Most a cenzúra általában próbáltam beszélni. Természetesen most csak kis háborunk van. És ebbe a érdekes módon, abban a pillanatban a hatalom beteszi a lábát külpolitikai országérdekekre hivatkozva, abban a pillanatban megint csak egy nagyon általános tapasztalat, hogy attól a pillanattól kezdődően, dehogy a külpolitikai érdekekről van szó, hanem temérdek olyan példát lehet mondani az első világháborútól a második világháborúig, ahol kifejezetten belpolitikai szempontok játszanak szerepet, mert abban olyan nagyon egyet lehet érteni, hogy nem kell megmondani, hogy hova vonulnak fel adott helyzetben az ország csapatai, de az, hogy ki melyik párt szólalhat meg és mit adhat, ez már egy nagyon masszív belpolitikai kérdés, és akkor innentől ez egy belpolitikai kérdésé válik, és a cenzúra nagyon is életbevágó forrásoktól fosztja meg az olvasót, a hallgatót.
1: Igen, csak ezt akarom mondani, hogy a írott sajtóhelyzet egészen más, mint egy élő rádióműsoré. Hát én itt most mondok egy olyat, hogy cenzor legyen a talpán, aztán utólag kiszedheti, de az élő, tehát ugye a két világháború közötti rádióműsorok, tévéadások nem olyan nagyon voltak jellemzők, tehát hogy nem lehet ugyanazzal a szemmel nézni, szerintem, vagy ugyanazzal a félelemmel kezelni a cenzúrát akkor, hogyha a print sajtóról beszélünk, vagy hogyha az
2: mit
1: audióról.
2: Mit tett ez félelem alatt?
1: Hát, hogy az, aki audió sajtót csinál, tehát rádiót, televíziót csinál élőadásban, azt nem lehet úgy visszafogni, mint akinek az írását a cenzor a nyomda előtt még megnézi.
0: De vissza lehet fogni azt, hogy hova mehet. Hát, hogy ez is a cenzúrának egy fajtája.
1: Tehát, hogy azt mondod, hogy ilyen frekvenciát kapsz, és olyat viszont nem kapsz, országosat, vagy közösségit,
0: hát abszolút,
1: kis közösségit, stb. És már is akkor a pénznél is vagyunk egyszerre, tehát, hogy a printben is, meg az audiovizuális médiában is, hogy mire ki mennyi pénzt ad.
0: Hát ez volt a kérdése a Péternek. Meg is nézik azt, hogy mondjuk egy ilyen piaci média környezetben a cenzúra az működhet olyan alapon, hogy kinek adok, igen, hát amit mondtál, hogy országos frekvenciát.
1: Na jó, de most rögtön ellent szeretnénk mondani pénzügyben a jelenlegi helyzettel kapcsolatban annak, amit feltételezünk, mert ugye egyrészt az egyik kifogás, és nem, hanem ürügy, és nem magyarázat a népszabadság megszüntetésére vagy beszántására az, hogy nem volt gazdaságos és veszteséget termelt, miközben nem voltak benne állami hirdetések, de mégis volt arra pénzük, hogy olyan kormányellenes információkat és helytálló információkat közüljenek, ami miatt valószínűleg valaki felugrott és azt mondta, hogy elég volt. Tehát, hogy nem pénz. Én azt gondolom, hogy nem pusztán pénzkérdés.
0: Hát nem pusztán pénzkérdés. Nyilván ez már egy durva beavatkozás volt, egy olyan durva hatalomtechnika, amire hát a rendszerváltozás óta nem nagyon láttunk példát. Magyarországon
2: nem láttunk,
0: más országokban sem láttunk példát, amelyek magukat demokratikusnak vallják, demokratikus berendezkedésének. Itt a pénz, egyébként a pénzkérdéssel tényleg jól rátapintott Péter valamire, mert hogy amikor sajtótörténetről beszélünk, akkor tulajdonképpen nem csak a médiumoknak a történetéről beszélünk, hanem az újságíróknak is a történetéről, hogy ugye tulajdonképpen ez egy ilyen professzionalizációs folyamat volt, ameddig kialakult az újságírás, ugye vannak emberek, akik pénzért azzal foglalkoznak, hogy más embereket dolgokról tájékoztatnak, hogyha most nagyon
1: hát az információ hatalom, tehát azért ezt így megfizetik.
0: Így van, és hát amikor azt nézzük meg, mondjuk visszamenőlegesen is, hogy az újságíró szakmának milyen történelme van, vagy milyen története van, akkor ugye megint azt lehet látni, hogy van ez az objektív modell, ami főleg az angol szász országokban menő, hogy hát az újságírónak ugye az a dolga, hogy minél lehetőségeihez képest minél kiegyensúlyozottabban tájékoztasson, és hát a minden ettől eltérő, ami pedig egyszerűen azt mondja, hogy az újságíró is ember, az újságírónak is vannak mindenféle kötődései, meg ideológiai megfontolásai, és akkor innentől kezdve
1: Na jó, de akkor ő olyan médiumhoz fog elszerződni,
0: hát,
1: nem?
0: Így van.
1: Ebből, akkor eleve zárjuk ki a nem minőségi újságírást ebből, mert hogy nálunk a Blik, vagy a Bors, vagy korábban, hát mit tudom, milyen újságok voltak, hasonló bulvárlapok, azt most vegyük ebből ki, mert ott pénzért azt írnak, amit megfizetsz. Tehát ez, most akkor ezt így nem, de hogyha a minőségi... Nem?
2: De azért ebben nem lennék ennyire.
1: Igen, bocsánat, nagyon szögletes vagyok, de...
2: Szögletes, mert hogy mondjam, a bulvár az részben ez, amit te mondasz, részben pedig egy olyan tömegigényt kielégítő fórum, amelyet adott helyzetben te is, én is olvasunk, felhasználunk, stilizálunk, átemelünk, az ott elhangzott hírekre utána megyünk, tehát azért ezt...
1: És nagyon sokszor ők írnak meg olyat, amit a minőségi lapok
2: tehát
1: csak
2: azért
1: utóbb.
2: Nem így kellene.
1: Tehát a szivárogtatás, igen, visszaszívom, elnézést kérem. Mégsem nevezzük minőségileg.
2: Én nem mondtam, hogy minőségi, csak azt mondtam, hogy újságírás,
1: igen.
2: És nem tagadnám ki az újságírásból ezeket a kollégákat.
1: Visszavettük, rendben. Bocsánat, ne haragudjatok. És ráadásul olyannyira tévedés volt részemre ez a kijelentés, hogy emlékszem, hogy a 20 évvel ezelőtti brit kormányváltáskor az egyik ottani bulvárnak tekintett, de a legnagyobb példányszámú napilapon múlott, hogy ki a tulajdonosa, és azt feltételezték valószínűleg jogosan, utólag is bizonyítottan, hogy aki ott írja, amit írni akar, azt fogja eldönteni a Tony Blair sorsát, és így is történt. Úgyhogy vissza az egész, bár a magyar média nem hasonlít a britre, de van rá példa, hogy...
2: Nagyon nem szeretem a bulvár újságírást, ez két dolog, amiről most beszélünk.
1: Jó, de az egy bulvárlap volt, és mégis ők döntötték el, mert az emberek többsége azt olvasta. Na most menjünk vissza ez a pénzhez, mert ebből a szempontból viszont a bulvár az egy másik história, mert ott nagyon sok pénz van, azért, hogy nagyon sok fogjon belőle, de a minőségi újságírásnál a pénz az a tulajdonos. Vagy hogy van ez? Ki ad pénzt? Most nincs, a printben nincs állami, nincs közszolgálati,
2: hát
1: úgy,
2: nincsen,
1: mint a rádió, időszak, ami annak van nevezve, meg televízió.
2: És attól függ, hogy nagyon egyértelműen fogalmazunk, attól függ, hogy melyik sajtóorgánumról van szó. Mert bizony ma is van olyan sajtóorgánum,
1: a kormánylapja.
2: Van pénz. Igen. Tehát
1: éppen hogy hívják?
2: Tessék?
1: Éppen hogy hívják, mert ugye most épp azt látjuk, hogy hogy színeződnek át egyes szerkesztőségek a beavatkozásokat követően.
2: Ez is természetesen így van, de van pénz a sajtóra, attól függ, hogy a kormány éppen milyen, és ez én válaszom arra, hogy amikor én kormányról beszélek, hogy nem államról beszélek, hanem jelen pillanatban egy kormányról beszélek, hogy a kormány éppen hova csoportosítát állami hirdetéseket.
1: És információt.
2: Milyen információkat oszt meg, milyen csatornákon keresztül, tehát a rendőrségi híreknek ugyancsak nagyon komoly, ügyészségi híreknek nagyon komoly szerepe van. Tehát attól függ, hogy éppen hova juttatja el ezeket a híreket, és ez nem csupán pénzkérdés, mert a példányszám pláne a printnél már nem egy olyan tényező, ami mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtt is volt, mert azok a példányszámok az internet miatt és olyan mértékben visszazuhantak, hogy ez a része már nem annyira érdekes. Ebből fakadóan a print sem annyira érdekes, mégis az a minőségi újságírásnak, vagy a kinyomtatott szóval már nem lehet. Amit egyszer kinyomtattak, azt már
1: nem lehet úgy elbánni.
2: Bezúzni lehet. Dehogy nem, erre sok példa volt a bezúzásra is egy korábbi időszakban, nem ötleteket akarnék adni, de egyszerűen azt akarom mondani, hogy a kinyomtatott szót nem lehet olyan egyszerűen megváltoztatni, mint például a interneten egy szót lecserélni.
1: Hát vagy egy egész cikket eltüntetni.
2: Igen.
1: Igen, erre gondoltam, hogy nem, tehát nem lehet úgy elbánni a kinyomtatott szóval, mint egy internetes
2: hát
1: cikk, hogy egyszerűen nincs
2: zúzni,
1: meg.
2: És nekem egy nagyon szép gyűjteményem
1: nagy
2: van, abból a bezúzás után megmaradt sajtótermékekből, a Mozgó Világtól, a Tiszatájon át, a históriáik, hogy most csak néhány...
1: Ezek mind cenzúra események voltak?
2: Ezek abszolút
1: de ez
2: cenzúra
1: a Kádár rendszerben volt.
2: A Kádár rendszernek emblematikus cenzúra történetei voltak.
1: Na de most lehet-e cenzúráról beszélni ilyen értelemben az internet korában? Mert hát oké, hogy a nyomtatott sajtónak nyugtatott ilyen-olyan hirdetések miatt egyes nyomtatott lapok jól élnek, a kormányinfo mindenki megkap valamit, de nem mindenki jut szóhoz, hogy kérdezzen, tehát azért ez is egy elég komoly cenzurális terep, ezt most már lehet tudni, mert most már megírják az interneten, hogy ki nem kapott szót a kormányinfon, de ez is működő cenzúra, ha úgy vesszük. De mégis lehet-e olyan értelemben cenzuráról beszélni, mint mielőtt az interneten kezdtünk olvasni? Tehát valakinek van erre valami... Hát most egy ilyen rá lehet mondani, hogy tehát látszik, hogy már ez nem az a cenzúra, de úgy tűnik, hogy mégis ugyanúgy működhet.
2: Hát én azt gondolom, hogy a lényegét tekintve megint ugyanaz a cenzúra. Azt a kérdésem van, hogy hogy lehet ma például elolvasni a 0.hu-nak
1: az archívumát, igen.
2: Még a nyomtatott sajtóban megjelent szövegeket elő lehet bányászni, ugye, mert van egy Arcanum nevezetű cég, amelyik éppen most fejezte be ennek a digitalizálását 1956-tól 2015-ig. Ez működik, de a 0.hu-t most nem lehet, illetve nyilván vannak olyan guruk, akik mert ugye ami egyszer kikerült az internetre, azt már
1: menteni.
2: Valamilyen módon meg lehet találni. Bevallom, hogy nekem ez még nem nagyon sikerült, és nyilván nem lesz egy tömeges kutatás az ügyben, hogy a 0.hu mit írt mondjuk 2 évvel ezelőtt.
1: De nem csak az, hogy mi nem tudjuk megkeresni, mert maguk a szerzők, tehát ha otthon ők nem őrizték meg, amit publikáltak, akkor ők maguk a saját szellemi terméküket sem érik el. Ez már nem cenzurális kérdés, gondolom, hanem jobb.
0: Hát igen, szerintem is. Azt hiszem a 444-en volt egy ilyen tutoriál, hogy hogyan lehet előhívni a 0.hu, és ilyen borzasztóan bonyolult.
1: Igen,
0: tehát,
1: rögtön másnap.
0: Biztos, hogy nagyon kevesen fognak neki ugrani ennek csak úgy lárpurlár, hogy előhívják ezeket a...
1: De a másik, ami szintén a 444-en jelent meg, és az esetleg, hogy kis zene után abba az irányba elmehetnénk, ha van kedvetek hozzá, még esetleg a hallgatóknak is van kedvük, nem tudom, a plakátról nem beszéltünk el, ne felejtsük, hogy teljesen jogosan az a mondat van kiemelve, hogyha ez egy ország lenne, és nem egy vidám park, most ugyanitt ülnénk, és arról beszélgetnénk, miért távozott Matolcs egy cikk miatt. Ez egy egyetemi rendezvény volt nálatok, Veronika,
0: hát
1: ott voltál.
0: Hát ez pont nálunk volt.
1: Igen, múlt kedden, rögtön azon melegében.
0: Így van, azt
1: és gondoltuk, hogy az volt hogy... a lényeg, hogy itt most akkor nem arról kéne beszélni, hogy az újságot bezárták, hanem arról, hogy felfüggesztették a bizonyítottan szakszerűtlenül működő kormányzati vezetőket,
0: hát
1: finoman fogalmaztam.
0: Igen, és hát igazából ugye ez egy nagyon, nem akarom reklámozni magunkat, de ez egy tényleg nagyon húsba vágó esemény volt tényleg 2-3 nappal az események után, már mint a népszabadságos események után, és hát az egyik tétje pont ez volt ennek a beszélgetésnek, és azt hiszem, hogy erre gondolsz, hogy ez minek a függvénye, ez a politikai nyilvánosságnak, meg a közvéleménynek a szerkezete, ami Magyarországon elég erős deficitben van, hát most már legalább 100 éve lassan, de hogy ez abszolút annak a kérdése, hogy mi az, ami átviszi az inger küszöböt, és nálunk úgy tűnik, hogy szinte semmi nem viszi át az
1: egyre
0: inger küszöböt. Én nem tudom elképzelni, hogy most már minek kellene történnie ahhoz, hogy ne ez az apátia és közöny legyen.
1: De hogy mit mutatnak a történelmi tapasztalatok? Tehát, hogy jó, hogy Magyarországon még ilyen típusú médium lefejezés nem volt, tehát ez az első, mindenki azért is ával szegdöbbenten, és tapasztalat ilyen nem tudni hova, de itt munkajogilag is olyan mértékig van megbénítva a szerkesztőség. Nem is értem, hogy ez a csütörtöki fedél nélkül publikálás, ez hogy lesz, mert hiszen megtiltották nekik, hogy publikáljanak, de nyilván a fedél nélkül újságírói fogják a fedél nélkült, csak mégis van egy hír, hogy a Népszabadságnak újságíróinak közük van ez. Nem tudom, hogy lesz. De az a lényeg, hogyha ehhez nincs, ehhez hasonlatos esemény a nem csak a közelmúltban, hanem egyáltalán nincs tapasztalat ilyen gyökeres kitépésről, vagy nullára nyírásról, akkor mégis hova fordulnak ilyenkor azok, akik ezzel fognak? Mert azt mondod, hogy teljes apátia, oké. De miért nem háborodnak fel az emberek? Az egy másik kérdés, mint hogy a szakma befogad, helyet ad, de nem tud népszabadságot csinálni, vagy egy másik lapot csinálni sem tud, nincs rá pénz. Mert lehetne egy másik lapot, egy másik névvel, de ugye a ti összejöveteleteken pont azt fogalmazódott meg, hogy a Népszabadság története, a magyar társadalom története, ez a társadalom most a saját nyomorával és frusztrációval van elfoglalva, de a fiatalokon az ELT és a többi egyetemi időszakos hallgatóin a jövő média munkásain múlik, hagyják-e majd magukat? Hogy értem be? Mi az, hogy hagyják? Hagyják-e magukat mit csinálni? Apátiába sűjeszteni, vagy információ nélkül maradni, de nem maradnak információ, szóval, hogy ez így hogy?
0: Hát meg gondolom, hogy olyan újságíróvá válni, akik most ugye láthatjuk, hogy a Népszabadságunk a társai nagyon példásan összezártak, és kiállnak egy nagyon erősen demokratikus, nagyon erősen a nyilvánosságot figyelembe vévő modell mellett. Nyilván a fiatal újságíróknak is ezt a modellt kell követnie, csak egyre nehezebb ezt követni, és szerintem ez a megfogalmazás ez talán erre vonatkozott, hogy egy olyan társadalomban, ami nem csak apatikus, de ráadásul hagyományosan a szólásszabadság, a sajtószabadság, a közvélemény kérdéseit hát meglehetősen alul reprezentálja, hogy így mondjam. Tehát Magyarországon alapvetően a sajtószabadság az nagyon keveseket érdekel. Szintén történeti okok miatt.
1: De miért van ez így?
0: Azért, mert nem tudom, lehet, hogy egy kicsit messziről indítok, de amikor volt a Charlie Hebdo elleni merénylet, és ugye olvashattuk a kommenteket, a publicisztikákra adott kommenteket, de magukat egyébként nagyon sok publicisztikát, és tulajdonképpen az jött át, hogyha az ember végigfésülte ezeket a megnyilvánulásokat, hogy Magyarországon az, hogy valaki leírhat valamit, és ezért a véleményért nem történik vele semmilyen értelemben, az egy teljesen ilyen absztrakt elgondolás. Tehát, hogy magyarul nagyon sok olyan vélemény volt ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye nem kellett volna ugye csúnyákat rajzolni, meg írni, meg nem kellett volna ugye ezzel
1: turnézni. Ugye elnyek is fiam csúnyát mondtál.
0: Igen, igen.
5: Tehát, hogy maguknak ez... keresték a bajt, igen, úgy, hogy
0: igen, igen, és hogy ugye eleve az újságíró szakma felé van egy ilyen elég negatív attitűd a magyar társadalomban.
1: De ez nem az a van összefüggésben, amivel a mindenféle fővárosi fakivágás, és ez, hogy legyen rend, tehát hogy semmi ne lógjon ki a szabályból, tehát hogy ne írjatok olyat, amitől dühös leszek, vérges leszek, amit rossz olvasni, ami írjatok kedvesen, jól, nyugisan, ne zavarjátok meg a köreimet. Van egy ilyen attitűd, és ebből kifőleg, amit a Charlie Hebdo csinált, amit addig a magyarok egyáltalán nem ismertek, mert ahhoz eléggé kell tudni franciául, meg kell tudni képet olvasni, akkor egyszer csak azt mondták, hogy de hát, ahogy a golyos mondja, hogy maguknak keresték a bajt.
0: Szerintem ez egyszerűen egy ilyen elég szélsőséges példa volt, és ettől felszínre került egy csomó olyan attitűd, meg mentalitás, ami egyébként a társadalomban egyébként is övezi ezt a kérdéskört. Persze ez a rendpártiság mindenképpen benne van.
1: De ne haragudj, most jut eszembe a Bayer Zsolt, bocsánat, most nem kellett mondanom a nevét, de nem tehetek róla, hogy nem tudom nem kimondani. Tehát, hogy az ő által a képviselt szélsőséges újságírás a másik irányban természetesen, hiszen rasszista a maga módján, az nem zavarja azokat, akik nagy kanállal kaját? Akkor hol van a...
0: Hát nem, mert ez beleillik ebbe a rendpártiságba.
1: Az apatikusba?
0: A rendpártiságban, meg a... Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a fősodorba, amit még a fakivágás is jelentett, az, hogy nyilvánvalóan Magyarországon az a kultúra felfogás jelenleg, hogy a kultúra az egy ilyen homogén dolog, az egy ilyen leírható, egyszerű, el tudom mondani, hogy mi az a kultúra, amit ugye meg kell védeni, a társadalom ugyanígy, egyszerű, nem veszünk arról tudomást, hogy sem a kultúra, sem a társadalom, és hogyha már itt járunk, akkor az újságírás, vagy a szólásszabadság sem, ezek nem statikus fogalmak, hanem folyamatosan változásban lévő rendszerek, és
1: az hogyha... Az baj, mozog.
2: Hát olyan mértékben.
0: Mozog, kicsúszik, így változik, úgy változik, és nagyon, hát résen
1: könnyű tévedni.
0: Ahhoz, hogy az ember ezt le tudja követni.
2: Hát olyan mértékben, hogyha végig, vagy megnézed azt a közvéleménykutatást, amelyik mondjuk az 1989-90-92-es éveket jellemezte, akkor az újságírás az egyik legnépszerűbb és a legtiszteletreméltóbb foglalkozásnak számított, és ez a azt hiszem az első 5-6-ban volt benne a szakmáknak a tiszteleti rangsorában. Hát, ha most ezt a közvéleménykutatás legfrissebbeket mondjuk nem ismerem, de tudom, hogy bőven kicsúszott a 25-ből. Tehát, hogy
1: egész a politikusok is kicsúsztak.
2: Most ez, én most csak a szakmákról
1: beszélek. Azt hiszem, hogy csak a tűzoltókat szeretik az emberek.
2: Lehet, de minden esetre ennek a rendpártiságtól kezdődően a sok mitugrásságon és a saját szakmánknak a, hogy mondjam, lecsúszása is benne van, amelyik nyilván egy nagyon összetett folyamat, és nem gondolnám, hogy magunkat, újságírókat feltétlenül mindenképp meg kellene szaggatni, de hát azért néhány kollégámat szívesen megszaggatnám, amelyik éppen roncsolta azt a nimbuszt, amelyik körülvett bennünket. Megengedem akár még oktalanul is, vagy nem teljesen jogosultan.
1: Mármint, hogy a nimbusz nem volt teljesen
2: mindig. Igen, mert hogy mondjam, ott az egész társadalomban volt egy olyan mérhetetlen optimistaság, egy olyan mérhetetlen remény arra, hogy itt most mindent megváltozik.
1: A cenzúramentes sajtó.
2: És a cenzúramentes sajtót is, igen. És aztán kiderült, hogy hát azért egy kicsit bonyolultabb kérdésről van szó.
1: A golyostok zenét kértünk 10 perc ezelőtt, de most akkor tényleg van?
4: Persze. Egy igen. Pillanat, mert most
1: de... Telefonról fogod adni?
4: Nem, pillanat.
1: Úgy nézett ki a kezedben.
4: Nem ilyen DJ vagyok, ilyen laptop DJ, tudod.
1: Aha, ugye megnézzük. Tilos Rádió sajtószabadság napja, tematikus nap a Tilosban reggel 7 óra óta, remélem bírjátok még, mert még egyáltalán nincsen vége. Mi most itt ülünk Herman Veronikával és Murányi Gáborral, Golyóssal, én Ránki Júlia vagyok, és a cenzúráról próbálunk beszélni, hogy ennek most már egyre inkább az az érzésem, hogy sokkal komplikáltabb sem, mint azt az ember elsőre gondolja, mert nem úgy van, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy ezt nem lehet megírni, hanem ezerféle módon, mint egy ilyen hídra rátelepszik a szakmára, és pénzügyileg folytogatja, információval folytogatja, befolyással folytogatja, a szakma...
2: És olyan festékkel, amivel éppen...
1: Na most is jöjjön ez, hogy bekenték az oszlopokat valamivel?
2: Én ezt a történetet.
1: Ezt én soha nem hallottam. Te hallottad, Veronika?
2: Hát ilyen anyagok vannak, amire tudjuk, ugye, amikor...
1: De ki volt az ennyi oszlopot bekent valaki országszerte?
2: Nem tudom, tehát itt csak találgatni tudnék, de amikor azt mondtam, hogy finomulnak a módszerek, akkor pontosan erre gondoltam, hogy van egy csomó eset, amikor az ember előtte jár ennek a hatalom valamilyen módon.
1: Nagyon furfangosak. Igen. Hello, szia, hallgató, adásban vagy.
3: Ez egy kicsit azért túl van spirálva, azok az oszlopok több éve be vannak kenve, mert a belvárosba ez a mindenki kiragaszgatja, hogy eladó ez, eladó az, nem tudom, akció van, és ezt megakadályozandó több éve be vannak kenve ezek az oszlopok ezzel a ilyen...
1: Na ne haragudj, de szerintem csak fej fölött, mert én ahol lakom, a belvárosban ott össze-vissza maragassza minden.
3: Épp az, hogy fejig vannak bekenve az oszlopok azért, hogy a hétköznapi ember ne ragaszgassa oda ki a hülye kis cetlijeit. Tehát ez nem választási kampányra készült valami, ez több éve be van kenve.
1: De mintha Gyuri vagy Peti, aki telefonált, azt mondta, hogy 3 méter magasan, tehát hogy a láthatóság...
3: Mert az ember az nagyon találékony, és 3 méter magasig beragasztja az oszlopot, ami szerintem egyébként nem rossz ötlet, hogy így bekenik, mert nem esztétikus, tele mindenféle...
1: Persze, egyetértünk.
3: Tehát, de ez évek óta így van, tehát ez nem most rálták.
1: Na jó, hazafele megnézem.
3: Nyugodtan. Tehát szép lassan terjednek ezek a dolgok, de ez azért egy kicsit túlparázása a dolgoknak.
1: Mert de közben meg igaz, nem? Tehát, hogy...
3: De nem azért kenték be, hogy választási plakátot ne rakjanak oda, hanem hogy ne rakjanak oda cetliket az emberek, ami nem esztét.
1: Oké, akkor köszi, hogy mondtad. Kicsit jobban látjuk akkor a helyzetet talán, vagy reálisabban. Szia! Viszont a kérdés az kérdés maradt, hogy tele volt plakátolva az ország, és akkor volt egy adott pillanat, amikor az ellenzéki pártok is nekiugrottak a plakátoknak, és jött a két farkú kutya, és tulajdonképpen beverekedte magát a parlamentbe olyan százalékban, egy virtuális parlamentről beszélek, olyan százalékban lettek híveik, de ez megint pénzkérdés volt, tehát ugye ez a véleménynek egy olyan fajta befolyásolása, hatalmi eszközzel, jelen esetben egy politikai ügy érdekében egyetlen álláspontnak a nyomása mindenek fölött, vagy hogy mondják ezt túl. Tehát, hogy egymás mellett voltak ezek a kormányplakátok, amik igazából egy pártnak a plakátjai. Tehát itt már olyan szintű kérdéshalmaz van előttünk, ami nem is a média simán csak a médiában megjelenő cenzúra vagy nem cenzúra kérdése, hanem teljes felületi támadás. Minden vizualitás, tehát minden, ami látható, az tele volt azzal, ami aztán a tévében és az újságban és az interneten is látható lett, vagy volt már előtte. Ez minek? Ez sima hatalom
0: ez
1: gyakorlás.
0: A tömegkommunikáció logikáját átvette a át is veszik egyébként, tehát hogy a 20-as, 30-as évek óta elkezdték átvenni, és hát a 70-es évek óta, meg aztán pláne a politikai kampányok a tömegkommunikációnak a logikáját, amiben a plakát is természetesen úgy, hogy benne van itt, szerintem inkább ami érdekes, és teljesen példátlan volt, vagy hát én legalábbis nem emlékszem olyanra, hogy lett volna ilyen mértékű minden, tényleg a tömegkommunikáció minden formájára kiterjedő kampány. Én nem hallottam ezt az oszlopos bekenősdit, azt viszont ugye hallottuk, hogy a két farkú kutyás plakátokat letépték, és hogy az aktivisták mentek ki, és vegzálták őket. Amire hát az ember meg egy kicsit úgy volt, hogy hát szóval, hogy tényleg minden kell, hogy hogy azért a, nem tudom, a kétfarkú pár 10 millió forintot gyűjtött össze, ugye,
1: közadakozásból. És akkor a közmunkásokat küldik ki letépni ezeket,
0: igen,
1: a plakátokat.
0: Igen, és akkor a másik oldalon volt a 10-12 milliárd forintos költségvetésű hivatalos kampány, teljesen egy elképesztő összeg, és amit nyilván fölmerül, az az, hogy hol van a határ a politikai kommunikáció és a propaganda között, tehát hogyha valamit ilyen mértékben, hát valahol ez, annak van egy mennyiségi határa is, tehát hogyha valamit
2: és van egy
0: ilyen
2: mértékben... kontraproduktivitása is a dolognak, nagyon erősen azt gondolom, hogy ez már inkább ellentétes hatást keltett, amit én nem tudok felmérni, és nem tudom semmilyen módon bizonyítani ezt a feltételezésemet, de azt gondolom, hogy ez azt a fajta töménységben érkezett az emberekre, hogy már nem érdekelte őket, tehát kifejezetten telítődtek ezzel, és abban, hogy itt a nem hogy az 50-et, de 45-nél is lejjebb volt ez, ennek azt hiszem, hogy néhány százaléka ebbe szerepet játszott. Ez egyfajta remény. És amit még akartam az előbb mondani, hogy ez egy állandó harc egyébként a cenzúra és a hatalom között, nevezetesen azért, mert ha valamit kitalál a cenzúra és elébe megy, akkor ennek az ellenszerét a találékony újságírás, a találékony ellenpropaganda mindig megtalálja.
1: Vagy esetleg a művészet, mert arról még nem
2: arról
1: is beszéltünk.
2: Nem,
1: na,
2: beszélve,
1: hallgassuk
2: igen.
1: Meg. Hello, adásban vagy, szia!
6: Sziasztok, a buszos vagyok.
1: Szia, buszos!
6: Azért ez mennyiben remény, azért ezt megkérdezném, mert én úgy gondolom, ha megvizsgáljuk, hogy a vidéken milyen volt a szavazóknak az aránya, tehát ott az emberek hány százaléka ment el, ugye jól tudom, olyan 50% körüli volt ott azért, tehát illetve, hogy magasabb volt a részvétel a vidéki szférában, mint mondjuk Budapesten vagy Pest megye, illetve a városok, falvakat nézek, tehát a falvakra gondolok elsősorban, nem?
0: Hát inkább egy nagyváros és kisebb település ellentét volt.
6: Így van, tehát azért arra reflektálni csak, hogy ugye most a népszabadságot is hogy hidegre tették. Mindenképpen egy ilyen, hogy mondjam nektek, tehát hogy a megvilágosodás, tehát én ember reményt még nem látnék, mert a megvilágosodásnak a lehetősége az most meg aztán a média ennyire erős kisátításával az olyan teljesen le fogja tarolni, illetve el fogja még jobban sötétíteni azokat a rétegeket, akik azért elmentek ezzel a magasabb részvétellel szavazni, és a tudás, az értelem, a tudatosság, hogy úgy mondjam, az meg aztán háttérbe szorul teljesen. Tehát én reményt itt azért még nem látnék, mert tényleg kellene, hogy legyen egy olyan értelmiségi, vagy kellene egy olyan másik média csoport, aki pont a józan ész felé próbálja terelni, illetve józan ész tanácsai felé próbálja orientálni az emberek nagy többségét, mert az kevés, hogy úgy mondjam, hogy hagyjuk ezt ennyiben, és azt gondoljuk, hogy itt van valami fajta remény, ez már mutathat valami fajta reményt, mert azt gondolom, hogy nagyon lefelé megyünk. Tehát ez a média, ez meg rá fog erősíteni.
2: Sem kincstári remény nincs bennem, sem valóságos remény. Azt mondtam, hogy ez egy a kontraproduktivitásra hoztam példának, és azt gondolom, igen, hogy ez viszont egy olyan történeti tapasztalat, amelyik az embereket egy idő után valamilyen módon mégiscsak elgondolkoztatja arról, amikor a mindennapi tapasztalatai és a hirdetett szövegek egymással szöges ellentétbe kerülnek. És valószínűleg ilyesmi történhetett. Ebben én meg kell, hogy valljam, egy halvány reményt azért valóban látok.
1: Igen, hát ez körülbelül úgy van, amikor nagyon ki akarod nyomni a pattanásodat, és mindig azt mondják, hogy ne nyomkod, mert befele megy, tehát hogy nem szabad erőszakon, most átvitt értelme. Ilyen erőszakos, vizuális hatás, mint amit ezek a plakátok keltettek, ez Egyébként ez, szerintem összefügg ezzel az apatikus szemléletmóddal, hogy ennyire akarnak tőlem valamit, akkor én biztos, hogy hátrébb megyek, és nem működök együtt, tartok tőle, hogy ez lehet.
6: Most hát te, aki mondjuk tudatosan gondolkodsz, de most gondoljunk bele, és ez nagyon-nagyon nehéz.
1: Tehát te pont ezt kéred, hogy legyen tudatosan gondolkodó, több tudatosan gondolkodó ember, és most, ha jól értem, akkor attól félted a médiafogyasztó magyarokat, hogyha mindentől megfosztják őket, és egyféle információkat kapnak, akkor nem lesznek tudatosan gondolkodóak. Már pedig...
6: Nem biztos, hogy ez... Igen, igazad van, valahol lehet egy ilyen olvasat annak, amit elmondtam, de én inkább attól az miatt aggódom, hogy már nagyon nagy kisebbségben van az a réteg, aki gondolkodik. Akinek nem elég az, hogy bekapcsolja a tévét, és ott majd a szájába adják, mert én ezt nagyon hiányoltam, hogy nem volt valójában szabadás során olyan, tehát ennek az volt ez a szabadás, és nem volt egy olyan, hogy úgy mondjam, ismeretanyag, amely alapján itt mindenki, aki odaerült az urnához, tudta, hogy valójában miért kell neki, és mit kell, és mit választhatóan, tehát mi mellett áll ki. Nem volt ilyen ismeretanyag a nagy többségének az embereknek.
1: Én inkább azt mondanám, hogy megvoltak már vezetve, hogy úgy mondjam, tehát olyan erőszakos hónapok óta tartó, hát az is egy ismeretanyag, csak a valósággal milyen a viszonya, az a fő kérdés. Most leraklak a fejem, igen, mondjad?
6: Ez az ismeretanyag, hogyha téves, amit ezen a médián keresztül az emberek elé tárnak, akkor nagy valószínűséggel ezen a téves ismeretanyagon fognak gondolkodni. És ezen nem fognak, tehát ez gondolkodásokat annyiban befolyásolja, hogy rossz döntést hozhatnak. Tehát amikor erőnyire erős nyomás van, akkor és tévesek az információim, akkor nem fog tudni jól dönteni. Nagyon nagy százalékban elrontom azt az egészet, és hogyha a társadalom helyzetéről van szó, és egy ilyen komoly kérdésről, akkor abszolút tévútra megyünk.
1: Hát nézd, ebben teljesen igazad van, szerintem ezen a közösségi média sokat változtathat, vagy segíthet, hogy mennyire válik valaki igen, tudatos információ befogadóvá.
6: Ez igaz, de mondjuk a falvakban mennyi?
5: A tévéből is.
1: Viszont kevéssé.
5: Bocs, hogy beleszólok, de a tévéből is az harsogott, hogy ez komoly kérdés.
1: De hogy egy tévét néznek komoly. Tulajdonképpen, tehát itt megint az a kormányzati túlnyomás van, hogy eldöntötték, hogy milyen tévét kell nézni.
5: Tehát hogy tudod eldönteni, hogy hazudnak, amikor kormányról hazudnak?
1: Amikor nincs összehasonlítási alapod. Tehát jogos, tehát egyébként valamelyik műsor már erre a következtetésre jutottam én a folyamán itt a Tilosban, hogy ugye az erőforrások annyira korlátozottak egy vidéki kis településen mondjuk, hogy van-e internet egyáltalán fizikailag lehetséges-e, van-e pénzük rá, milyen tévécsatornákra tudnak előfizetni, hogy ez egy nagyon tudatosan végiggondolt kormányzati médiapolitika.
5: Név szerint mindenkit ismer a polgármester, tehát látja a szavazó cédulán, hogy Pista bácsi nem zárója 62,
1: erre gondoltam, hanem arra,
5: eljön.
1: Hogy mit tud nézni, tehát hogy tud tájékozódni. Most csak azért köszönünk el, Buszos, mert mindjárt vége a műsornak, és még itt van két kérdés, ami nem került napira, de ne haragudj, de köszönjük.
6: Jó, én nagyon örülök, egyébként néha van ilyen műsor, nagyon ritkán tudok estet rágyúzni. Csak annyit akarnék még mondani, ez tényleg egy mondat, hogy azért azt ne felejts el, és azt szeretném, ha tolmácsolnátok a délelőtti műsorvezetőknek, hogy ne felejts el az a réteg, aki délelőtt ott műsort szerkeszt, hogy délelőttönként hol van olyan józan műsor, ahol egyébként nem az a szar, ami egyébként szar, és amivel megvezetnek minket. Jó, tehát azért, mert van egy-két reggel olyan botrányos műsor, amit hát ki kell kapcsolni.
1: Már itt a Tilosban, úgy érted?
6: Igen, nagyon.
1: De ezt
6: igen,
1: most nem most beszéljük hogy... meg, azt megbeszéljük
6: jó,
1: külön,
6: oké,
1: jó?
6: Oké, csak köszönjük. Azt mondom, hogy ők is kicsit felelősebben, ha lehet.
1: Értelek. Jó, szevasz, szia, köszönjük. Szóval, igen, tehát, hogy és ez a keretes szerkezet a sikeredet a Buszosnak köszönhetően, hogy mégis milyen csatornákon jutunk hozzá az információhoz, az nagyban befolyásolja, hogy mennyire hat ránk az, amit üzennek.
0: Ez a hozzáférés, ez a leges-legelsődleges, én egyre inkább azt gondolom.
1: Szóval én például egészen el vagyok képedve azon, hogy hova lettek a teleházak a falvakból, és hogy miért nem működnek, ami egy zseniális ötlet volt annak idején, mert könyvtár sincs, posta sincs, kocsma van, de kocsmában tévé van, és abban a tévében az állami műsor van.
0: És hát internet sincs, tehát hogy
1: nincs.
0: ez a
1: teleház az
0: probléma,
1: lett volna, hogy innen az internetet...
0: egyébként, de ez hihetetlen probléma, hogy az emberek egyszerűen nem is jutnak hozzá az információhoz, és hogy hozzájutnak, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Ja, megint az Egyesült Államokkal példáloznék. aminek politikai nyilvánosságában most eléggé érdekes dolgok történnek, tehát hogy ott is azért egészen hajmeresztő dolgokat lehet látni, meg hallani a kampány kapcsán, mondjuk a Trump visel dolgairól, és ehhez képest az ő támogatóiról, tehát hogy az egész olyan, mint...
1: Ott csak akarják meghallani, ami mondva van?
0: Hát
1: de csak azt akarják hallani, amit tetszik?
0: Hát azt akarják hallani, amit tetszik, és hogyha esetleg valaki felhívja arra a figyelmet, hogy de hát lehet, hogy ez mégsem úgy volt, akkor pedig gyakorlatilag megvonják a vállukat. Most volt egy ilyen, végig kérdeztek egy csomó embert egy kampánykörúton, hogy hát tényleg azt mondta, ugye, bocsánat, akkor befejezem, tehát hogy azt mondták, hogy ugye molesztált, vagy molesztálni akart házas nőket, és erre legtöbben azt mondták, hogy hát nem baj, én is akarnék molesztálni házas nőket, attól meg rá fogok szavazni, tehát hogy azért nem csak nálunk van gond a hozzáférésre.
1: Most rettenetes párhuzam jutott eszembe, hogy azt mondják a magyar polgárok, hogy nem baj, én is lopok, csalok, hazudok, és rá fogok szavazni.
0: Hát lehet, hogy ezt így nem ilyen tudatosan mondják, de a moralitás az biztos, hogy benne van.
1: Nem tudom, mi jön utánunk, mindjárt megnézem, de próbáljuk meg, halló, igen. Halló, szervusz, hallgató, adásban vagy.
7: Szevasztok. Én azért kíváncsi lennék, hogy ez a kormány és ez a Fidesz, hogyha ilyen erőforrásokkal szeresd az idegent kampányt folytatott volna, akkor és amúgy meg mindenben pontosan azt csinálja, amit amúgy is, akkor hány ember győzött volna meg arról, hogy szeresse az idegent, és ne úgy szavazom, mint ahogy elvárt tőle?
1: Hát azt hiszem, hogy erre...
7: Mármint, hogy most arra gondolok, hogyha minél többet súlykolnak valamit, annál hatásosabb, de azért...
1: Nem, mi pont az ellenkezőjét mondtuk, hogy ezzel a plakát kampányal túl léptek egy határt, és minél inkább súlykolták, annál kevésbé tudták elérni azokat, akiket el akartak érni
7: vele. Hát azért a szavazóbázisuk elment, talán az utolsó emberig, tehát kb. 3.200.000 valamennyi az, aki rájuk szavaz amúgy is, és ennyien mentek el, tehát őket hatásosan.
0: Hát ez nem csak az ő szavazóbázisuk volt, hanem mondjuk a Jobbik szavazóbázisa, illetve mondjuk a, én megkockáztam, az MSZP.
7: Na jó, akkor egy kis ráhagyással, de azért valljuk be, hogy igen, ez kb. Pont annyi, amennyi tudja.
1: Hát ezzel viszont akkor azt kell mondanom, hogy akármit mondanak, ez a szavazóbázis rájuk szavaz, tehát mondhatták volna azt, hogy az idegen szép. Ezt kellett volna mondani, az idegen szép, és akkor ezt fogadták volna el, és akkor már is kijöttünk volna ebből a zsákutcából, politikai értelemben vett zsákutcából. Jó kérdés, kár, hogy az egy másik műsor, ami most következik, meg amit föltették kérdés is, azt is, de nem felejtjük el, jó kérdés. Majd csinálunk egy ilyen reklámpszichológia, politikai reklámpszichológia kérdéskört egyszer egy napon.
7: Jó,
1: és abban meg bőven bele fog férni. Köszönjük, hogy hívtál. De szia! Azt hiszem, hogy itt véget kell vetni ennek a műsornak, mert jön a következő, de ami kimarad, az nem más, mint azt szeretem volna, hogyha Murányi Gábor elmondja, hogy milyen egy cenzor, így személyesen ismertél-e cenzorokat, és volt-e köztük boldog ember?
2: Maga biztos embert ismertem.
1: Boldog
2: embert nem tudom, hogy ismertem-e, és nem tudom, hogy boldog volt-e ez a cenzor. Maga biztos embert, aki mindig pontosan tudta, hogy mihez kell igazodnia, és pontosan tudta, hogy adott helyzetben, hogy kell a ellentétét mondani annak, amit adott helyzetben 3 nappal ezelőtt képviselt, mert közben megváltozott a vonal, és azt kell mondanom, hogy azért ez nem egy annyira idegen dolog, és ez korán sem az előző érának a jellemző vonása, hogy senki
1: akkor
2: mása...
1: Akkor ma is vannak cenzorok?
2: Nem, én csak azt akarom mondani, hogy vannak kormányszóvivők.
5: A mindenkori hatalomnak szerintem ez a dolga pont, hogy megtalálja ezeket az embereket, akik...
0: Az így van egyébként.
1: Aha, na akkor szerintem ne legyünk kormányszívűek, és ne legyünk szenzorok, de csináljunk sok-sok jó rádióműsort, például a sajtószabadságról, mint ezen a napon. Köszönöm
2: meg
1: szépen.
2: Újságot,
1: meg újságot.
2: A nyomtatott sajtót se hagyjuk
0: meg
2: ki.
1: Írjunk és olvassunk. A Gábor itt egy olyan listával készült a cenzora történetéről, hogy kifejezetten sajnálom, hogy nem tudtad elmondani mindent. Szerintem lesz még egyszer ünnep a világon, és akkor megint fogunk foglalkozni a sajtóval és az összabadságával. Köszönöm, hogy itt voltatok, Herman Veronika, Murányi Gábor. Golyos, köszi!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Vízkereszt van. Így a következő részben, a műsor első felében angol nyelvlecke Shakespeare-rel. Jó hallgatást! Vagy amit akartok.

színészben, de minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökéről. Jön a párducakálú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék kírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon bízott kerek potlok, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süke, buta, megsemmisülés. Robert Gida búcsúja Mici Mackótól.

Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mártik itkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona, cifra

Kor, papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta.

0: Hello, hello, ez itt a Bandita Rádió. Oké, itt vagyunk a Tilosban, sikerült végre helyszínt kaptunk és helyet. Ez a harmadik helyszín, ahol értünk, próbáltuk először a tűzraktárba, utána a Szimpla kertbe, és most itt vagyunk a központban, és végre itt vagyunk a rádió történeti napon, a Bandita Rádió az éterbe, és egyből beszélnek egy banditával. Bandita, hallasz? Vételem vagy? Oké, olyan lenne, hogy rádiótörténeti csomagokat kéne vinni, dokumentumokat Európa több pontjára, egy körfuvart adnék le, tudod írni?
1: Egy pillanat, egy busz kerülök, egy pillanat, másik vagyok, mert...
0: Jó, oké, akkor diktálnám a címeket: Bécs, Zürich, Párizs, London, Barcelona, ezt felvetted, szóljál.
2: És honnan vette föl?
0: Ja, hát a Tilosból megyünk, minden Tilosból jön. Fiú, ez átmentek a címek, az öt darab cím?
1: Vettem, meg van minden.
0: Oké, megvan, akkor rakjad meg, oké, rakjad, és ha leadtad az egészet, akkor hívják, köszi, csá. Jó, oké. Na hát...
1: Leadtam.
0: Ez igen, gyors vagy, fiú, jó vagy. Gyere ide. Vissza. Jó, oké. Akkor föl is vette, és már ki is vitte a futár az összes csomagot, és akkor nagyjából ez így működik, ez a dolog. Ebből akartuk itt bemutatni, demonstrálni nektek, hogy hogy is néz ki a futároknál ez a rádiózás. Rádiós világnap van, és mi pedig az UR3-ról tudunk beszélni, mi másról. Futárok, ebben dolgozunk. Nevezhetjük UR-Hage-nek is, amit két barátom is Amerikában hiába mondta azt, hogy UR-Hage, végignéztek a fekák rájuk, mi az a UR-Hage. Kiderült, hogy rádió ott, és UR-Hage, ugye ultra rövid hullám, és csak nálunk van, és a fiúknak nem esett le egyből, de minden ilyen sztorik is voltak, sőt, régebben még olyan is volt, hogy az antennaállítás szélbe, fönn a Szent Király utca tetején csavargatni, közben a Lackó haverom az nézte, hogy éppen a város pontján hol jön, hol nem. Hát, hogy nagyjából itt hallottuk a délelőtt, hogy a tilososok ott csinálták ezt 91 környékén. És egyből be is jött egy másik kollega az éterbe. És én meg egyből rá is nyomtam. Oké, itt vagy, hallasz?
1: Igen, itt már rakom.
0: Oké, akkor keresném a másik banditát, kettes bandita. Kettes banditát keresem. Oké, úgy néz ki, kettes bandita izomból rakja, és biztos a nagy busz beárnyékolja. Hát, ilyen dolgok is megtörténtek velünk annak idején, sőt a mai napig megtörténnek. Igen, úgy néz ki, kijött a busz mögül, és veszi. Jó, oké, hol vagy, merre tartasz? Kezdi megadni magát a készülék. Lehet, hogy egy UR-re halálnak ja, is a tanulja leszünk.
3: Ilyenkor az történik, hogy az URH nem megy föl az átjátszó toronyra, mert nincs elég.
1: Fentről beszáll a bázisra.
0: Oké, Fecske, jöjjön. CBI.

0: Jó, ez itt a Bandita Rádió, rádió történeti nap van, a Tiloson, újra itt vagyunk az éterben, és akkor az előbb hallottátok, hogy mégis hogy működik a meló, és már itt is van a futár, meg is érkezett.
1: Megjártad egész Európát.
0: Jó, vagy, az öt darab cím, lezsírozva gondolom.
2: Szép jön napos, P7-be.
0: P7-be érkeztem, a csomagot itt tessék átvenni és aláírni. Jó, akkor menjenek
1: Ennyi?
0: Most, vagy most csapunk a lecsóba.
1: Hát igen, most kell aláíratni, tudod.
0: Így van, URH történeti legendák jöhetnek. Vidagyi, hát ha jól tudom, te is használtad az URH-t. Milyen nagyszerű élményed és sztoriaid vannak ezzel kapcsolatban?
3: Hát igazából azért más úgy dolgozni, mert egyszerre, tehát így nem vagy a munkatársaiddal, de mégis, mert egyszerre hallgatsz, mit tudom én, 15-16-18 embert.
0: Igen,
3: és ha esetleg, amúgy nem lehet rajta beszélgetni, ugyebár ez tilos.
0: Zenét se lehet rakni sajnos.
3: De hát azért előfordul.
0: Hát műszak végén már minden előfordul.
3: Na, és igazából olyan, mintha egy rádió lenne a váladon egész nap. Tehát megy a néha azt, nyáron például, péntek délután, amikor már mindenki hazament.
0: Röpködnek a nagy dumák.
3: Igen, és akkor jönnek a régi sztorik, meg tehát tényleg olyan, mint egy rádió.
2: Nézd oda, mekkora finom cici!
3: Például.
0: Marcell, már kifújtad magadat, nagyon gyorsan teljesítetted azt az öt címet. Neked ez az URH-zás mennyire? Tehát tényleg, hogyha szomorú vagy, akkor feldob, mert
2: én megmondom őszintén, hogy ha a URH nem is lenne, lehet, hogy én se lennék.
0: Hát az emberek az URH-ban.
2: Most ezt érted, hogy mire gondolok.
0: Hogyne. Hogy ne erre mondanám azt, hogy régebben még a Szent Király utca irodában volt ilyen, hogy elhajoltál mondjuk a Rákóba, akkor így mondták, figyelj, akarsz aludja az irodába. A tudatlanja az fölment aludni az irodába, és nem tudta, hogy akkor még csak 6 darab URH izomból töltődik, és 6 darab URH-nak olyan frekvenciája volt, hogy nem tudsz aludni semmit. Rázárták az ajtót, tehát reggel 8-kor tudták kiszabadulni. Ez is például az URH-zással kapcsolatos jó kis sztori volt. De hát rengeteg ilyen volt, hogy például hallod, esik az eső. Kitartotta ő is az URH-t az esőbe, megmutatta, hogy mennyire esik Kőbányán a Gellért-hegyi futárnak, és akkor már is kidélt, hogy ott is az eső. Ezt a főnök annyira tolerált, hogy szólta neki, hogy hívjál föl, egy hétig le vagy tiltva az URH-ról. Tehát ilyenek is voltak, ez jó pofa sztori. Esett az esőre.
2: Örültünk neki.
0: Örültünk neki nagyon.
2: Mindig, hogyha láttok egy olyat, akinek zacskó van a mellén, akkor azt gondolhatjátok, hogy mi. A rádiót le kell védeni mindenféleképpen.
0: Igen, az esőnél probléma szokott lenni, ilyenkor olyan a parkoló cetli, az acsi.
2: De aranyosak azok, amikor
0: Mikulás.
2: A műtősapka.
0: Így van.
2: Isteni.
0: Igen, igen. URH-zás, hát URH-zás, rádió történeti nap. URH-val, nem tudunk egyszerűen lejönni a témáról. 8-as URH van itt éppen nálunk, a 8-as és a 19-es, hát itt már nagyon nagy számok vannak, mondom, valamikor csak 6 darab volt, és azután volt az, hogy volt egy kis fejlesztés, és sikerült megvásárolni ilyen, olyan, mint a BKV-soknak volt, meg a rendőröknek. Na, onnantól kezdve egyfolytában az volt, hogy mindenki bújt az íróasztal, amikor beléptem, mert vagy rendőrnek néztek, vagy azt hitték, hogy puska. Ilyen is volt még, aki nem tudom, esetleg volt egy Bencédi Zsolti haverom dolgozott a cégnak, rendszeresen az volt, hogy bement és már húztak is le az kislányok az asztal alá. Nem azért, de azért lehúzták a fejüket, mert puska, mi van nálad, mi az? És URH, URH, csókolom, a csomagért jöttem, én csak a futár vagyok, ne tessék bántani, ide tetszene adni.
2: Hívott ja? Rendőr?
0: Jó van, jöjjön be. De azok a rádiók nem is működtek annyira fényesen. Mindegy, leletek cserélve, most már nagyon profik vannak, és most már az átjátszó nem is az iroda tetején van, ha jól tudom, bár lehet, hogy most az új iroda a helyén, mindegy. És a Lónyai utcánál volt egy olyan, azért nagyon emlékezetes volt, november volt, tornádó, Gyélaci haverom, aki egyébként alpinista, izombo fölmászott a tetőre, és hát átkötött az antennát. Tehát úgy képzeld, de hogy áthúzta a szembe lévő háznak a tetejére az antennát, ő saját maga, és közben lenni imádkoztunk, hogy Laci, ugye nem fogsz leesni. És Laci, dehogy. Hát alig várta a feladat a fiú, hogy végre bizonyítsa, hogy mennyire ott van a toppon. Hát ott volt a toppon, mert átkötött, és már délután gyönyörűen adott is a dolog. Igaz, egyszer belevágott a villám.
2: Laci még mindig mászik.
0: Azóta is mászik, amióta belevágott a villám.
3: Visszatérve a rádiótörténetre, meg rádiótörténeti napra és azonban a tilosra, hogy elmondjátok a tilos az vagy a tilos rádióval kapcsolatos első élményeteket?
0: Igen, elmondom. Hát én... Majd nem tagadom, könnyes szemmel hallgattam a délelőtti beszélgetést, amikor itt a hőskorról beszéltek az emberek. Hát tényleg fantasztikus volt, sajnos nem. Az a feeling jött vissza, ami akkor a 90-es évek elején volt, 80-as évek végén. Ez nagyon-nagyon szép volt, mindent meg lehetett próbálni, teljes káosz volt, halott káosz, káosz captain. teljesen, és mindent meg lehetett próbálni, hát ez most már nincsen, és ez a nagy vállalkozó kedve, amikor tényleg mindenki 0 forintért menjünk, csinálni kell, mert ott kell lenni, hát talán a kritikám ez kicsit hasonló, de a Tilos Rádió az első élmény, ez mindenféleképpen az volt, hogy az Ába az így ment, hallod, ha hallgasz Tilos Rádiót, az ilyen menő dolog, független, kalóz, és ott van nagyon, és akkor tényleg alternatív vagy, és underground, hogyha azt hallgatod. És egyszerűen nem lehetett kizárni, föl kellett menni valakinek a lakására, az éppen az időben, ott csavargatni, megy, jön, hallod?
2: Kazettáról.
0: Ez az, és gyönyörű volt. Hát mondjuk igen, a legjobb zenék azok onnan jöttek le, az biztos. Tehát ez az Ange Brigade, vagy a Kondios, ezeket csak onnan lehetett beszerezni annak idején. Ha csak nem, mondjuk az Ába nem ismerted fönn a DJ-t. Lakit vagy a Palotait, és nem súgtad meg neki, ha hallod, adnál kölcsön létszi, mert akkor még azt, hogy ők is kazirul dolgoztak erősen ott. Szóval nekem ez volt az első tilosos élményeim, és gyönyörű volt. Kicsit gyenge volt a minőség, de ott volt, hogy hú, mennyire függetlenek vagyunk, és nyomjuk, és tényleg a hatalom kerget minket, és mi is támogatjuk őket, hogy hallgatjuk. Ez fantasztikus volt. Neked, Marci?
2: Nekem is fantasztikus volt, képzelheted.
0: Ja, igen. Akkor már csak a Vidát tudom megkérdezni.
3: Hát én igazából, ahol laktam, Keresztúron nem jött a Tilos Rádió, tehát kazettán jutott el hozzám egy-két kazetta, meg hát ez mit tudom, ilyen 10 évvel ezelőtt.
4: És mit voltak ráírva ezekre a kazikra? Mert így
3: semmi.
4: Ez volt egy Tilos Mix, vagy eszint?
3: Semmi.
0: Tilos Mix, az hányházi parti előkerült több lakásban. Nézd, egy kazi Tilos Mix, rakjuk be, vajon ki játszhatott rajta?
3: Van egy, amire emlékszem, az már sajnos nincs meg. Amit szerintem a Bal Bálint csinálhatott, és hát ezt nagyon szerette. Tehát így visszagondolva most valahogy bele tudnám összekötni azt a mixet, meg hát bulikba jártam én is, de aztán egy időben nem, aztán utána megint, és aztán megismerkedtem a Szolid Sanyával, és vele följöttem egyszer, ilyen 2000 vagy 99 nyarán, vagy nem is tudom, valahogy így arra felé. És akkor költözött ide a rádió, mert a Podmanickiben vagy nem mentem föl soha, mert nem értem rá, és ide jöttünk ki az udvarra, akkor még fönn volt ott a lukba. Tehát nem, ez épült.
4: Ezen a szinten most?
3: Igen, ezen a szinten, csak kintről kellett bemenni, ahol most a galéria rész van. És bementünk, és tényleg egy nagyon pici lukba volt berakva a rádió, és a Nándival és a Sanyával játszottam ott először. És utána így itt ragadtam végül is, mindig jöttem. Ez egy ilyen péntek éjszakai műsor volt mindig a Zsoltnak a műsora. És hát akkor még éjféltől 6-ig, és a Sanya, hát ő dolgozott, elment 2-kor, és ha nem volt senki, akkor reggel 6-ig. Nagyon jó. Hát végülis én adásban tanultam meg mixelni, tehát ilyen ott muszáj volt rögtönözni. Hát persze én is levettem azt, ami szólt, érted? Szerintem mindenki megcsinálta már. Meg múltkor a legnagyobb, aki ugyebár a Bandita rádióban, amikor elkezdtem lemezeket hallgatni, úgyhogy föl volt tolva a potméter. És közben ment a szöveg, és nem is tűnt föl nekem, és már a harmadik lemeznél így a másik stúdióból integettek át a Badi Halék, hogy mit csinálsz?
0: Milyen jó, hogy át tudnak integetni a másikból.
3: Ja, de tényleg.
0: Ez is például emlékszem, a Podmanickiben ott ez nem volt, ugye ott egy helység volt. És kábelhegyek, tehát az elmondhatatlan, ami ott volt. Tehát én emlékszem, hogy amikor oda fölmentünk.
4: Mikor keveredtél oda először?
0: Fú, nem tudom, talán így a Totoja Klub keretében, tudod, a szombat, az éjféltől, ugye? Szombat éjféltől ment, nagyon keményen raktuk a hip-hopot. Tényleg, Mangesz és mindenki, IMMC, ott volt, erősek voltunk, és ott volt az, hogy nézted, úristen, mennyi kábelember, és hol van a vége, és akkor keressük meg, mindig volt legalább 3-4 ember, akik innen az előtérbe ismerted, és jó régóta nem találkoztál, vagy éppen tegnap reggel váltatok el. Rengeteg arccal lehetett találkozni, de emlékszem azt, hogy fölmentél a Podmanickiben, ott biztos megtudod, hogy hol van buli, hol lehet elérni ezt és ezt a srácot, hol lehet jó zenéket beszerezni. Az egyfajtán ment a Podmanickiben, az nyitva volt az ajtó, az fantasztikus volt. Ja igen, ráadásul még egyszer olyan is volt, hogy elhívtak minket a zenekarra egy péntek reggeli műsorba, 9, vagy akkor 9-ig volt, vagy talán mindegy.
4: 10.
0: És 10-ig, és akkor 9-től voltunk 10-ig, mert eleve az odaérkezés jó pofa volt, a velkei haverom az teljesen magánál volt. Egy üveggel landolt, egy üveget a sikőt ledobni ott a belső udvarba. Tehát egyben egy ilyen káosz volt, megérkeztünk, és nem azt mondták, hogy kik vagytok ti vadállatok, gyertek be, most ülj a mikrofon elé, ember. Látta, igen, meg látta, hogy most tud belőlünk jönni még a dolog, még egy óráig aktivizál vagyunk, aztán már kevésbé. és hát az fantasztikus volt, amíg Ferencvárosi Kábel Televízió be is telefonált, hogy mindenféleképpen kell neked a zenekar, mert annyira káosz. És csak ez volt a zenekar, mikor alakult? Figyelj, nem tudom, nekem kedvenc zenekarom például, de az anyám még elutaztak Balatonra, és akkor most nem tudom, a Ladát is el kéne vinni szerelni, egyébként megbiciklizünk. Jó, következő kérdés, csak a hülyeség, és a legvégén az volt, emlékszem, hogy jó van, akkor látta, hogy kezeltetlen, akkor mondta a srác, hogy figyelj, az utolsó 5 perc a tiétek, azt, amit akartok, az megy be az éterbe. Ekkor Rudi haverom fölé hallott a mikrofonnak, és azt mondta, emberek, menjetek ki az utcára, szedjétek fel a macskaköveket, és anarchia. És egy ilyen 3 perces anarchia kiabálás, és a srác fuligért a száj, és így köszi, meg volt az adás, jók voltatok. És így néztük, hogy na, ezt lehet.
2: Mindent lehet.
0: Igen, tehát csak az volt, akár mentük, hogy semmit, okos. Ott meg tessék, csináld. Szóval Tilos az nagy élmény mindenféleképpen.
4: Jó, ez itt a Rádió Történeti Igen. Nap, és annak is mondjuk így kb. A vége felé érünk, és a jövőre próbálunk mutatni. Itt van egy CD-n egy összeállítása a Rádió Territories második fordulójának a résztvevőiről, résztvevőitől, a kalózkodás kis rádióadókról. Köszönöm a Bandita Rádiónak, hogy mégis bejöttek.
1: Hol van az a CD?
4: Lassan bekészítjük majd, hogyha egy zenét feldobsz akkor utána. Tehát ezt az adást fogjuk hallani egészen este 8-ig.
0: Ez a jövő?
4: Hát jelen.
0: Ez a jelen? Jelen?
2: És mutat valamerre?
4: Hát a jelen az mindig a jövőben mutat. Vagy hát a jövő hívásának próbál megfelelni. Úgyhogy egy kis zene, Tilos Rádió és Rádiótörténeti Nap, lassan végez érünk, akkor tekintsük meg, hogy mit is csinálnak a Rádió Territories 2 résztvevői.
0: Rádió Territories.
4: Közben itt a rádió.
1: Azt hittem, hogy bejön a füles.

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a harmadik utas, és két drága biológus doktor, a vendégünk dr. Kalmár Éva. Szervusz, dr. Kalmár Éva.
2: Szervusz, sziasztok.
1: És dr. Varga Máté. Szervusz, dr. Varga Máté.
3: Sziasztok.
1: Én amikor olvastam a saját önéletírásotokat, akkor megdobbant a szívem, hogy milyen jó lesz úgy ülni veletek itt a stúdióban, hogy tudom, hogy a stúdióban lévő kétharmada a zebradánió genetikából írta a doktoriát. Erről beszélnétek egy kicsit többet?
3: A zebradánióról vagy a doktori írásáról?
1: Mindkettő érdekes lehet a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy bármelyikkel is találkoztak valaha.
3: A zebradánióval majdnem biztos. Tehát aki valaha volt akvarisztika boltkönyv kis állatboltban, az tudatlanul is, de biztos, hogy látod. Tehát ez majdnem a guppi gyakoriságú.
2: Csíkos kisméretű halacska.
3: Csíkos halacska szeretik, mert
1: igen, na nézzük akkor egy konkrét esetben, hogy a zebradánió genetika miért tette boldogabb a világot szerintetek?
2: Én most ezt a kérdést nagyon szívesen lepasszolnám Mátinak, ugyanis ő készült fel a zebradánió atyának életéből, és arról pontosan, hogy hogyan is kezdődött a zebradánió tündöklése. Úgyhogy ezt most átadnám.
3: Jó, oké.
1: Tehát a zebradánió atya az nem az Isten volt?
3: Milyen szempontból néz? A zebradánió genetika.
2: Melyik
3: Isten? A zebradánió genetika atyáról beszélünk, aki teljesen véletlen módon, tehát ugye sok mindenre el szeretjük mondani, hogy magyar az illető, de ez tényleg egy magyar származású úriember volt, aki Budapesten Streisinger György néven látta meg a napvilágot, csak aztán 10 éves korban a család kivándorolt Amerikába, és ott már George Streisinger néven ügyködött. És ő volt az, aki először befutott egy teljesen más modellel, az ilyen a baktériumok vírusának nevezett fágok segítségével nagy genetikus lett, tényleg elismert. A személyes barátai közt volt Watson, Crick, meg mindenki, akit tulajdonképpen egy kicsit is ismerünk a 20. század molekuláris biológiájából. És ő volt az, amikor már ez a bakteriofág genetika egy kicsit úgy érezte, hogy kezd túl sűrű lenni, túl sokan foglalkoznak vele, már igazán nagyon nagyot nem lehet vele kaszálni. Egyébként valószínűleg tévedett ebben, de most ez egy zárójel.
1: Ezt majd azért fejtsd ki.
3: Ezt majd jó, majd valahogy kerítünk erre is dolgot. Akkor kitalálta, hogy ő valami mást szeretne. Konkrétan, amit szeretett volna megérteni a gerincesek idegrendszer működését, és ehhez keresett egy modellt. És ez lett a zebradánió. Úgyhogy ő a University of Oregon egyik intézetében kezdte ezt fejleszgetni a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és hát onnan indult az egész, tehát minden jelenleg működő, és ez körülbelül 1000 labort jelent a világon, ilyen-olyan módon gyakorlatilag vissza tudja vezetni az úgynevezett családfáját ehhez az egy oregoni laborhoz. Úgyhogy mit adott a világnak, az hát most egyre többet ad. Tehát tulajdonképpen ha gerinces modelleket nézzük, akkor ha még nem is, de már közel vetekszik az egér, hát nem is tudom, hogy mondjam, gyakoriságával vagy előnyeivel. Tehát ugye egy kis halacskáról van szó, de hát nyilván ez egy gerinces élőlény. Tehát ugyanúgy van gerince, szeme, izmai, végtagjai, mint nekünk. Tehát ugyanúgy vannak belső szervei, ugyanazok a belső szervei vannak, ugyanazok a biológiai folyamatok hozzák létre ezeket a belső szerveket. Tehát hogyha megértjük, hogy egy zebradániónak hogyan jön létre mondjuk a mája, vagy hogyan jönnek létre az inzulin termelő sejtjei, akkor abból azt is megértjük, hogy a saját májunk, vagy a saját inzulin termelő sejtjeink hogyan jönnek létre. Ráadásul ez egy sokkal olcsóbban és könnyebben fenntartható élőlény, mint az egér. Úgyhogy ennek megfelelően ugye gyorsabban is halad a munka, nagyon nagy számú utódot tud létrehozni rövid idő alatt, külső megtermékenyítésű, ami nem egy hátrán, hogyha egy embrionális fejlődést akar az ember követni, hiszen egy ilyen kis üvegcsében tudjuk nézni, hogy hogyan fejlődnek az embriók. És végül, amit nagyon szeretnek elmondani, hogy viszonylag kicsi és átlátszó. Ez azért előny, mert hogy ma már elég jó mikroszkópjaink vannak ahhoz, hogy át tudjunk egy teljes halon így nézni, amíg kicsi és fejlődik, és hogyha ugye megjelöljük ezeket a halacskákat valamilyen zöld fluoreszcens markerfehérjével, akkor a egyes sejteknek a vándorlását jól tudjuk követni. De ez egérben, ez egész egyszerűen elérhetetlen.
1: Akkor most azt kérem, hogy gondolatunk izzónyilát lőjük ki a jövőbe, hogy látjátok, hogy ebből mi lesz? Én mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy mobiltelefon applikációban Langerhans szigeteket le tudok tölteni, de akár. Ehhez képest gondolom van valami reális közeljövő és távoljövő képetek, hogy mi jöhet ki a Zebra Dánió genetika vizsgálatból.
2: Ez nem is annyira távoli jövő igazából, mert hogy az Európai Uniónak van egy-két olyan szabályzata, amely szeretné visszaszorítani az élő állatokon történő kísérletezést és mindenféle gyógyszerek, potenciális gyógyszereknek a tesztelését. És a zebra hal egy kitűnő lehetőség arra, hogy egy petri csészében levő sejttenyészeten történő tesztelés, és mondjuk egy patkány vagy egér modellen való tesztelés közé beiktassák. Tehát ezek igazából ez törvényi szabályozás kérdése, de az 5. fejlődési napig egy zebrahal embrió nem tekinthető élő felnőtt állatnak, mert hogy nincsen kifejledve annyira az idegrendszere, hogy fájdalmat érezzen, stb. Tehát megvannak
3: ilyen. Nem táplálkozik.
2: És nem táplálkozik, igen. És ezért ez egy teljesen állat etikailag és fejlődés etikailag egy elfogadott tesztrendszer manapság. És most mindenféle gyógyszergyártó cég erre próbál beállni. Tehát egyre inkább elterjedt lesz az zebrahal.
1: Az ipar. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Sziasztok, ápoló vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a halacskáknak, illetve nem is a halaknak, hanem a megtermékenyített betes egyéknek a tömeges szállítása az hogyan oldható? Meg gondolom, ezek szuper érzékeny dolgok.
3: Nem. De mármint, hogy megoldható, de nem szuper érzékeny.
4: Tehát, hogy egyik laborból a másikba át kell vinni, mondjuk Budapestről Londonba.
3: Az nagyon egyszerűen megoldható. Tehát ugye ezek a halacskák, ezek a Ganges árterében élnek természetes közegükben, és hát ott ugye leteszik a petéket a vízbe. Ami hát, hogyha szuper érzékeny lenne, akkor nem lenne valami hosszú életű ez a faj, elég hamar kihalna, de elég jól bírják. Egy ilyen kicsi burokban vannak, egy Corion nevű burokban fejlődnek, és ez elég jól védi őket egészen a második nap vége feléig, amikor kimásznak belőle. Tehát az a fejlődés eleje, amikor tényleg egyébként maga az embrió eléggé érzékeny lenne, egy ilyen kicsit biztosított kis helységben történik, ebben a korionburokban. Úgyhogy konkrétan a szállítás laborok közt egyszerűen fogjuk ezeket az embriókat, és hát egy kis halvízben, ugyanabban a vízben, amiben a nagyok is élnek, beleteszük őket egy csőbe, és postázni lehet őket. Tehát egy-két napot kibírnak. De jó, mondjuk gyors postázni szoktuk, tehát nyilván nem bízunk abban, hogy akár a Magyar Posta, akár a Royal Mail esetleg eltévedjen, de hogyha az ember DHL-t vagy FedEx-et használ, akkor simán lehet.
4: Tehát magát az embriót így lesz
3: állítani? Igen, megtermékenyített embriókat így szokták, 50%-ával.
4: Nem is kell az a speciális szállítóeszköz, vagy
3: nem. Szés, vagy... Nem. Egy műanyag csőben vannak, semmi különös nincs.
4: Köszönöm.
1: Köszi. Szevasz. Akkor végül is, ha jól értem, bárki kérhet karácsonyra ilyet a világ másik tájékáról. Ez is egy lehetőség.
3: Vannak megkötések, tehát nyilván főleg Magyarországra beszélve transgénikus állatokat nem nagyon kérhet. Tehát, hogy a kutatások egy részében olyan állatokkal dolgozunk, amelyek valamilyen zöld fehérjét expresszálnak, és transgénikus élőlénynek
1: számít. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy eddig nem transgénikus zebra dánióról volt szó.
3: Ugye a kutatást elemei közt, tehát a vattípusú zebra dánióból csak egy eléggé megkötött mennyiségű információt kapnánk, úgyhogy éppen ezért nagyon sok mutánst használunk, amit különböző mutagenezisekkel hoztak létre. Van, ahol véletlenszerűen valamit mutáltatunk, de olyan lesz ez a fenotípus, úgy hívjuk ezt, a kinézete az állatnak, ami minket érdekel, és akkor tanulmányozunk, hogy melyik gén romlott el, illetve van, amikor ugye másik irányba megyünk, hogy tudjuk, hogy melyik génnek a hatására lennénk kíváncsiak, és elrontjuk. Most ez az egyik, ezek a mutánsok, de emellett van rendkívül sok olyan transgénikus állat, ahol bevisszük ezeket a már korábban emlegetett zöld fluoreszcens fehérjéket, és ezekkel megjelölünk bizonyos sejtcsoportokat. Tehát, hogyha megjelöljük például azokat a sejteket, amelyekből később a máj lesz, akkor ugye ezt kombinálva a mutánsokat a lehetőségekkel tudjuk tanulmányozni, hogy milyen géneknek lehet szerepe a máj sejtek kialakulásában. Mert ugye látjuk, hogy ha eltűnnek, vagy nincsenek elegen, vagy valami probléma van a máj sejtekkel.
1: Éva,

0: az eredeti gén a zöldre van festve, és végig tudjuk követni, hogy hogyan vándorolnak ezek a sejtek, mik történnek vele, milyen szerveket építenek föl végül, és ezt végig lehet követni. Tehát nagyon sok információval tudnak szolgálni ezek a transzgénikus élőlények.
1: Azért egy kicsit meséljetek már a spontán mutációról, mert ugye leginkább az Alien sorozat ugrik be ilyenkor, vagy az Emlék más, Total Recall.
2: X-Men. Kihagytad az X-Men?
1: Ha, igen, X Zebra Danio.
2: Évi, kezdted vagy?
0: Kezdte.
1: A piszkos részletek, azok izgatnak minket leginkább.
2: Egyrészt az, hogy a mutáció az természetes, tehát mindannyian mutánsok vagyunk, akárcsak, hogyha, ugye hát ugye az talán triviális mindenki számára még a gimis anyagból, hogy a szüleink genetikai állományát hordozzuk kb. Feles arányban, de ez sem pontos, mert amikor a szüleinkben az ivarsejtek létrejöttek, azok mutációkat. Tehát egyszerűen, amikor lemásolódik a DNS ritkán, de ugye 3 milliárd bázispár esetében azért szignifikáns esetben az a kis fehérje, ami a másolást végzi, tévedni fog, rossz bázist fog oda bemásolni. Tehát eleve ugye bizonyos számú mutációt mindig hordozunk.
1: De ez egy hibafaktor, vagy ez egy feature?
2: Ez hiba is, és feature is. Feature, mert hogyha nem lenne ez a természetes változatosság, akkor nem lenne evolúció sem.
0: Tehát nem lenne akkor alapja az evolúciónak, a szelekciónak.
1: Igen, minden Éva úgy néz neki, mint Éva, és minden Ádám úgy néz neki, mint Ádám. Valami Máté.
2: Tehát, hogy van egy rész, ami spontán mutáció. Na most ez a mutációs ráta azért alacsony, tehát a túl magas, mivel a mutációk nagyon nagy része azért az olyan lesz, hogy valamit elront, tehát kevés olyan mutáció van, ami valami kreatívat csinál, de van ilyen is, és ezért fontos, hogy legyenek azért mutációk. De mi nagyon gyakran elrontani akarunk dolgokat, és ezért rásegítünk, tehát főleg, hogyha egy labor populációban akarunk mutációt csinálni, akkor általában egy hím állatot olyan közegbe tesszük, ami megnöveli az ivarsejtjeiben a mutációs rátát, és akkor az ő utódjai közt próbálunk olyant találni, aki
1: úsz körül szívem ezt a kis rádium darabot, vagy hogy történik ez?
0: Fizikailag besugározzák, vagy pedig olyan kémiai anyagokat adnak a vízhez, mondjuk a Zebra Danio esetében, amelyikről tudni lehet, hogy nagy a mutációs hatékonysága.
1: És nagy akkor jó, dr. Darvas Bélával volt már több beszélgetésünk itt arról, hogy a génmódosított növények, valamint azok az ökotoxikológiai szennyezések, amikkel minden nap együtt élünk, hogyan hatnak a génállományunkra. Tehát, hogy az nekem az derült ki, hogy bármi befolyásolhatja a géneinket, már csak azért is, mert a DNS láncban vannak olyan variáblis részek, amikről nem tudjuk, hogy mire való, viszont úgy tűnik, hogy még a tapasztalatot is eltárolhatja bizonyos egyszerű szinten ott a szervezet.
2: Ez az úgynevezett epigenetikai módosítások. Ez egy nagyon forró és egyben vitatott terület. Tehát ugye
1: pedig ezt tudod megmagyarázni például a reinkarnációt. Hogy miért gondoljuk azt, hogy van reinkarnáció, mert ez esetben lenne.
2: Most a reinkarnációs részben bizonytalan vagyok, úgyhogy abban nem mennék bele, mert nem nagyon tudom, hogy az epigenetika, és ezen gondolkoznom kéne, hogy milyen elmélet állítható fel. Ugye az epigenetikai módosításoknál úgy szokott előjönni, hogy korábbi traumák tovább adódnak több generáción keresztül. Van egy, hát a holland éhezés, ami a második világháborún keresztül volt, az egy jellegzetes példája ennek, de ugye van egy...
1: De ezt légy szíves, mondd el, mert nem biztos, hogy a hallgatók annyira járatosak a holland éhezés példájában.
2: Igen, tehát hogy a második világháborúnak volt egy tele, amikor hihetetlen nagy éhezés volt egész Hollandiában, és az egy nagyon érdekes populáció lett, akik akkor, tehát azok a gyerekek, akik akkor még az édesanyjuknak a méhében voltak, hiszen őket úgy érte ez az éhezés, pontosabban az édesanyjukat érte a méhezés, őket inkább csak ilyen másodlagos úton, de hogy ők, az ő összehasonlításuk az olyan, hát nem kortársaikkal, de egy vagy egy évvel korábban vagy később született gyerekekkel, akiknél már nem volt ez az éhezés, nagyon sok érdekes információt adott arról, hogy ugye elhízási hajlam és hasonló stressz hajlam az hogyan változott. Ez nem az egyetlen ilyen tanulmány, van egy másik, az úgynevezett Överkálix tanulmány, az Skandináviából van, ahol egy valami nagyon északon levő faluban a nagyapai géneknek tűnik úgy, hogy lenne valami, vagy nagyapai tapasztalatoknak van valamilyen leadódó hatása. Újabban volt pár tanulmány, ahol nem meglepő módon nyilván egy nagyon nagy stressz hatás kiváltó, ugye holokauszt túlélők utódjaiban is vizsgálták ezt. A probléma az, hogy mindenki megnevezi, hogy mi itt a potenciális információvivő. Tehát itt ugye ezekben az epigenetikai módosítások nem olyan,

0: olyan mutációk, mint amikről eddig beszéltünk, nem a bázis sorrend változik meg, hanem valamelyik más aspektus a kromoszómáknak. És azt esetleg értjük, hogy hogyan alakulhat ki a stressz hatására ilyen. Ami nem világos, legalábbis számomra, és ezt a legtöbb tanulmány ezt elkeni, ezt nincs szebb szó rá, mert hogy nem nagyon tárgyalják, vagy akik tárgyalják, elismerik, hogy nincs rá ötletük, hogy ez az információ, amit én felnőttként élek meg stresszként, ez hogyan fog az ivarsejtjeimbe tovább adódni. Mert ugye az egyén teljesen gyors, és utána egy kicsit lelövöm magamat, hogy ne monopolizáljam itt a beszédet, de hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden egyes szervezetben, legyen az gerinces vagy gerinctelen, az ivarsejtek azok nagyon hamar, az fejlődés nagyon korai szakaszában elkülönülnek a többi sejttől, úgyhogy ők viszonylag védetten fejlődnek. Tehát hogy lehet az, hogy specifikusan, tehát ugye vannak olyan állítások, hogy konkrétan egy-egy génnek az epigenetikai információja változik meg a stressz hatására, hogy ez hogyan érhető el, én ezt nem látom biológiailag.
1: Igen, ez még nem egyértelmű, hogy hogyan érhető el, viszont az úgy tűnik, hogy ha eltárolódik a stressz, akkor eltárolódhat bármi más is. Most az elméletet mondom, és hogyha egy helyet eltárolható, akkor valószínűleg vissza is hívható, mint ahogy megjelenik az utódok életében ez a stressz szituáció.
2: Ez igazából, tehát a stressz, mint élethelyzet, vagy mint tényező, ami éri az embert, az nagyon sokrétűen befolyásolja a géneinket, a géneink szabályozását, azt, hogy melyik gén aktiválódik. Stressz helyzetben nagyon-nagyon sokrétű folyamat történik az emberben, attól is függően, hogy mennyire hosszú távú vagy rövid távú ez a dolog. Tehát az már kimutatott tény, hogy a stressz egy felnőtt vagy egy éppen fejlődő szervezetet, az nagyon-nagyon tud befolyásolni génszinten, epigenetika szinten is. De hogy ez öröklődne, igazából ez még nem egy tisztázott és szépen kimutatott rendszer.
1: A stressz az egy egyértelmű negatív hatás? Vagy a stressz az csak egy szélsőség hatás?
2: Nem, attól függ, hogy mekkora stressz, és hogy milyen hosszan éri az embert. Tehát a rövid stresszes szituációk, amik nem hatalmas stresszes inger hatására jönnek létre, azok stimulálják a szervezetet. Például vannak olyan fehérjék, minden egyes emberben, meg minden egyes élőlényben, hősok fehérjéknek hívjuk őket. Ezek olyan fehérjék, amelyek többi fehérjét segítenek a szerkezetüket fölvenni, hogyha valami probléma történik velük, akkor utána segítik őket fölépülni, stb. Stb. Erről már tisztázódott, hogy ezek a hősok fehérjéknek a mennyisége megnő, hogyha valamilyen stressz, rövid távú, kis mennyiségű stressz éri a szervezetet. Ez végül is egy teljesen pozitív dolog, mert több olyan fehérje van, aki a többieket segíti. Hosszú távon, hogyha stressz éri az embert, akkor annak nagyon sok negatív hatása lesz.
1: De várj. Én pont ezt akarom megérteni, hogy amikor a stressz szót ti használjátok, akkor az a stressz mindenképpen egy negatív hatás, mert az orgazmus az is lehet egy stressz hatása a szervezetre, meg természetesen
2: egy
1: az is, hogyha véletlen levágja.
2: Egy vörös bori stressz.
1: Aha, oké. Világos.
0: Igen, de itt most a mértékről van szó, tehát hogy nyilván egy endorfin vihar az önmagában egy tök jó dolog, és annak nem lesz nagyon maradandó hatása, de hogyha ugye mondjuk 6 hónapon keresztül folyamatosan éhezel, azért az már egy olyan krónikus stressz szituáció, aminek számos ilyen hosszabb távú következménye van. És nem csak az nyilván, hogy a szervezeted átépül, az esetleges tartalékok leépülnek.
1: Ez itt a Tilos Rádió, kedves hallgatók, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok a vendégeink, és a Critical Biomass blogjuk kapcsán beszélgetünk a biológiáról.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégeink pedig dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok, úgyhogy leginkább biológiáról és általánosan a tudományról beszélgetünk.
2: Meg a tudományos kommunikációról, mint egy sikerült megfejteni, hogy valaki pont foglalkozik ezzel.
3: Így van, mindannyian most éppen ezzel foglalkozunk a blokkapcsán. Igen, de én is speciálisan ezt tanulom.
2: És hát ugye a tudományos kommunikációnál rengeteg műsor szólt arról, hogy a mindenféle publikációs kényszer és az ezek alapján megállapított különböző értékelések mennyire befolyásolják például a tudományos kutatások elérését. Tehát, hogy bizonyos pontok, és hogy ez mennyire megnehezíti magát a kutatást. És ebben te, mint tudománykutató már foglaltál állást, hogy mi lenne a jobb, hogyha szabadon elérhetőek lennének a tudományos publikációk, vagy pedig minél drágábban lehetőleg testrészekkel kelljen érte fizetni?
3: Természetesen én is azon az állásponton vagyok, hogy minél több és minél szélesebb körben elérhetőbbek legyenek ezek a publikációk.
2: És mi a helyzet ma? Mert például az összes műsor máshogyan mondta el a valóságot az adott tudományterületen, vagy az adott kutatási vagy könyvtári szcénában, ahol ez éppen zajlott.
3: Vannak olyan kiadók, amelyeknek egyes újságjai szabadon elérhetők, és ezért általában a kutatók fizetnek.
2: A ti kutatási területeken egy-két jól hangzó újságcímet, hogyha bemondanátok, nem tudom, speciálisan
4: Nature.
3: Például Nature-nél ott azt hiszem fél éves átfutás van.
5: Attól függ. Most attól a Nature próbálkozik egyfajta ilyen open access dologgal, de hát ez az egész, ez a kérdés, ez nagyon bonyolult egyébként, hát
2: csak a tudomány kommunikációban akárhogy is a kommunikációnak a terepét illik átlátni, és a tudomány kommunikáció elsősorban publikációkkal.
3: Ez csak egy része igazából, ez egy nagyon fontos része.
2: Mármint kutató... én most csak a tudományosságról gondolok, bocsánat.
3: Fontos része is igazából a kutatóknak az eredményességének a fokmérője az, hogy hol és mit publikál az illető. Tehát ez egy nagyon fontos része, de nem csak ebből áll a tudománykommunikáció.
5: Igen, tehát én hozzátenném, lehet, hogy akkor tisztázzuk, hogy ki miről beszél tudománykommunikáció kapcsán. Tehát nyilván, amikor szakcikkeket írok, az csak úgy tudománykommunikáció, hogy a kollégáimnak leírok valamit, akik majd vagy felnéznek rám, vagy hülyének tartanak, mert hogy hülyeséggel foglalkoztam. Amit általában a szakma tudománykommunikáció alatt ért, az, hogy ezeknek az eredményeknek a laikus közönség felé.
2: Tehát a tudományos ismeretterjesztés mosolygós ösvényei, vagy nem tudom,
3: az
2: mert így elmondva, akkor mondjatok már el még mivel foglalkozik a tudománykommunikáció, nehogy már a népszerűsítő tudomány, vagy tudomány népszerűsítés, vagy mert hogy akárhogy is ez a laikusok felé való irányítás, ez kb. A megértetésről szól, és akkor most vagy az van, hogy...
5: Ez önmagában egy nagy kérdés, tehát azért nem, ezt nem, én nem becsülném le.
2: Nem becsülöm le, sőt, hát én magam is ezzel foglalkozom egy más módon, de tényleg az ismeretterjesztésnek a máshogy való megszólaltatás, vagy egy más néven való elnevezéssel eleve új értéket ad, vagy eleve például egy csomó mindent kizár, például egy hatalmas kutatási terület, ahogyan eljutott ahhoz az eredményhez, az például nagyon sokszor nem argumentálható egy ilyen ismeretterjesztő cikkben, hanem egy vidám végeredmény például.
3: Ez több tényezőtől is függ. Egyrészt vannak olyan kutatási területek, amelyek szinte már tabuvá váltak a tudománykommunikációnak az ismeretterjesztés részén, ugyanis a közvélemény annyira ráugrik, és annyira negatívan reagál rá, hogy például a klónozásról így adhok már nem szokás beszélni. Kitaláltak mindenféle egyéb szép kifejezést rá, most például a szintetikus biológia, illetve a szintetikus kísérletezés az, ami a menő kifejezés erre, nehogy a zsigerből elítéljék az emberek. A legtöbb kutatási módszert és kísérletes módszert igenis el lehet mesélni laikusoknak is, legfeljebb teljesen más irányból kell hozzáállni igazából, más szemszögből nézni. Erre azt szokták mondani, hogy a legmegfelelőbb módszer az, ahogy például te el tudod magyarázni az édesanyádnak, akinek semmilyen biológia ismerete nincsen, vagy alapvető adhok módszerekkel el tudod mondani, hogy igenis ez A-tól Z-ig úgy jutunk el, hogy fogjuk az embriót, beledögfjük az injekciós tűt, és beleadunk valami idegen DNS-t, és akkor világítani fog az ebrahal. Tehát alapvetően mindent el lehet magyarázni, nem mindegy, hogy.
2: És akkor mondjuk azt hogyan magyarázzátok el? A műsor elején hallottam egy ilyen vidám beszélgetést a kísérletezésre előállított mennyiségi hal társasággal, ugye? És akkor ezt, amikor megkérdez a gyerek, hogy akkor ezek most élnek, nem élnek, hogy nekik ez fáj-e, vagy nem, és akkor mindig az a vége, hogy de hát a tudomány oltárán áldozom most, édes
5: fiam. Ezt könnyű megválaszolni, tehát ez egy, hogy fáj-e nekik, azt gyakorlatilag bizonyos kor alatt ki tudjuk zárni, tehát amíg nincs idegrendszer, addig egész biztos, hogy nem beszélhetünk fájdalomról. Tehát ugye nyilván van az a kor, ami alatt tudom, hogy a halnak nem beszél, tehát ez értelmetlen a feltenni a kérdést, és ezt szerintem a gyerek is megérti. Tehát ugye tényleg, igen, beviszik, én is bevittem a gyerekeimet, és ők is látják, hogy tényleg egyetlen egy sejtből elindul, és akkor visszajön az órákkal később, akkor már sok sejt van, egy nappal később visszajön, akkor meg már egy kicsi halacskaszerű valami. Tehát ez nekem is minden alkalommal izgalmas.
1: Hadd legyek egy kicsit kukac. A növények reagálnak a növénytestét érő sérülésre valamilyen módon?
2: Meg Mozartra.
1: Meg Mozartra. Mert akkor ebből az következik, hogy a fájdalmat mi a saját fájdalomképünkkel azonosítjuk, és nem a növény meg az egyéb élőlény fájdalomképével, tehát nem tudjuk, hogy milyen az embrió fájdalma, vagy az idegrendszer nélküli lény fájdalma, mert egyszerűen túl nagy a távolság köztünk, meg a tapasztalati világunk, és akkor között a lény között.
3: Ez persze embercentrikus, mint a legtöbb ilyen etikai kérdés, és igazából erre etikai választ kell adnunk, mert tudomány szempontból megkülönböztetünk fájdalmat, ami egy idegrendszert érintő folyamat, és le tudjuk írni az összes élőlénybe, amelyikről mi szerintünk tudjuk, hogy fájdalmat érez. Arról általában elmondható, hogy nagyjából ugyanúgy működnek, ugyanazok a mechanizmusok mennek végbe, idegrendszeri, hormonális, stb. Sejtszintű, azon belül génszintű, meg receptorszintű folyamatok. Növényeknél tudomásunk szerint fájdalomról nem tudunk beszélni, csak egyfajta reakcióról. Igenis, vannak olyan növények, például a mimóza ilyen, amelyik érintésre összezáródik. És ez sok ember úgy azonosítja, szintén magából, illetve az emberből kiindulva, hogy ez valamilyen fajta félelem, valamilyen fajta idegrendszeri válasz, valami fajta elzárkózás, hogy ez neki nem jó. Igazából ez egy mechanikus reakció, védekezés, szerintünk nincsen, nem játszik benne a fájdalom szerepet. De vannak a növényeknél is egy csomó olyan mechanizmus kimutatott, ami egy válaszreakció, de fájdalomról szerintem ott nem beszélhetünk.
1: Hogyha megkérdezel engem, hogy inkább az anyukámnak szeretnék fájdalmat okozni, vagy egy embrió zebradániónak, akkor ugye egyértelmű, hogy melyiket fogom választani. Tehát, hogy ha a saját életemre vetítem le, akkor nagyon egyszerű a válasz, csak általános etikai kérdésként érdekes.
5: Azért, még annyit hozzátennék, hogy van egy renegát közösség, akik szerint éreznek a növények. Ez még a Michael Pollannek volt pár hónap ezelőtt, most már lehet egy évvel ezelőtt egy cikke erről, akik ezeket mutatta be, meg az ő érveiket, és érdekes elolvasni, csak hát ott is azon egy kicsit masszatolás van, mert hogy az érzékelésnek a definíciója kitágul hirtelen nagyon, és hát
2: és eljutunk lassan a filozófia területe, de itt egy hallgató, nem, nincs itt hallgató velünk. Szóval ezek a határok...
1: 2-15-37-73, és nyugodtan telefonáltuk be, de a mondat közepét azt nem fogom elvágni azért, hogy meghallgassuk azt a nagyon fontos dolgot, amit
2: szóval láttuk mondani. Azt a csodálatos kísérletet, ahol a vízszerkezet különböző stressznek, hatásnak, zajnak, érzésnek volt kitéve, és akkor megváltozott a sejtszerkezet.
1: Parancsolj, hallgató!
4: Állasztok! Erre szeretnék egy kicsit reagálni, hogy szerintem a növények valószínű, hogy ugye mivel tényleg a vendég is elmondta, hogy mindent az ember szempontjából közelítenünk meg, és a növények esetében...
1: Vedd fel azt a telefont, tedd közel a szádhoz, és úgy beszélj, 48.963 ember figyelt téged, és nagyon-nagyon nem érthető, amit mondasz. Takard el a szádat a másik kezeddel, parancsolj még egyszer.
4: Nem, teljesen szabad az út, csak egyszerűen a vételem ilyen rossz. Elnézést mindenkitől, utólag. Tehát hallottok most?
2: Igen.
1: Aha.
4: Vagy egy kicsit jobb? Nem?
1: Mondjad.
4: Jó. Tehát mutatnak a növények, reagálnak a növények mindenféle külső behatással. Különböző anyagokat is kiválasztanak, ezt most nem sújtanák veletek, hogy mit, de kiválasztanak, keletkeznek olyan anyagok a növényekbe, ami esetleg fertőzés esetén fellép, amit a növények kiválasztanak. Különböző fizikai hatások esetében is történnek elváltozások a növény szervezetén belül.
5: A kérdés itt nyilván az, hogy ez mennyire fájdalom, és hogy ez mennyire egy egyszerű reakció.
4: Pontosan, de a vendéges pont jól, nagyon jól elvezetett, hogy a idegrendszer hiánya miatt, tehát a növények erre nem képesek. Tehát fájdalmat nem éreznek. És ugyanígy igazi hormon szekrétum, hogy semmi cél, és mit nem tud, mert hormon rendszerük nincsen, hormon magat kiválasztó szervük nincsen.
5: Kénytelen vagyok tiltakozni.
1: Tiltakoznak.
5: Növényi hormonok vannak.
3: Vannak,
5: muszáj elmondja különben.
4: Vannak, de kiválasztó, tehát olyan szervek, mint az emberben, olyan nincs.
1: Tudod, miért nincsenek olyan szervek, mint az emberben?
4: Mert hát egy egészen más
1: áron. Mert ők növények. Azért.
4: Fejlődtek ki, így van. Uh-huh. Van.
1: Szuper, köszi, szevasz.
4: Oké, szevasz.
1: Igen, úgy látom, hogy nagyon szeretnétek a kedves
2: hallgatóra. Ez a vizes példát biztos azt a növényeknél és az embereknél is lehet, ugye testünk több mint 70%-a vízből áll, és akkor a víz szerkezete megváltozik behatásra.
5: De ez mit jelent, hogy megszer? Tehát, hogy a víznek a szerkezete...
2: Igen, hópehely, fagyott állapot.
1: De Csabi, te ezt arra alapozott, hogy láttál egy nagyszerű internetes hírt?
2: Nem. Ez több filmben is előkerült, meg önálló előadás, meg könyve is van ennek az embernek, ahogy lefényképezte ezeket a szép, különböző hatás alá tett vízből készült, fagyott
5: képességet. Kettő spirál, ez most láttam reklámozni valahol, ez a vizes kettő spirál, vagy valami...
1: Ez valami
5: double helix folder,
2: de megkeresem akkor
3: ezt. Nem, ez nem az, Máté, ez más. Ezzel én is találkoztam már.
2: Na és erre, akkor, hogyha te találkoztál, akkor próbálom meg neki elmondani.
3: Igazából...
2: Lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, hogy itt mit látunk pontosan, és ez minek a bizonyítéka, vagy egy szép kép csupán.
3: Igazából, ha már víznek a kristály szerkezetét vizsgáljuk, akkor élő sejtekről nem beszélhetünk. Ott, ahol fagyott vizet látunk, ott halott sejtek vannak. Igazából le lehet fagyasztani embriókat, sejteket, mindenféle dolgot úgy, olyan közegben, hogy azok életképesek maradjanak, de hogyha már a fagyott víz kristályok megjelennek egy sejtben, akkor ott tönkrement a sejt.
2: Uh-huh. Tehát, hogy fagyott kristály és az élet között soha többet nem lehet kapcsolni. Nincs az a felengedés, amit...
3: Ha egy sejtben fagyott kristály alakú víz van, akkor ott nincsen élet.
2: Ahogy.
3: Az, hogy hogyan fagyott meg az aktuális víz egy adott sejtben, ez nagyon sok mindentől függ. Én nem mondanám azt, hogy kizárnám teljes őszintességgel és teljes felelősségtudattal azt, hogy egy behatásra megváltozott egy sejtben a víz fagyott szerkezete.
2: Nem, de azért csak a fagyott igazából... szerkezetet látjuk, mert itt ugye a történet az arról szól, hogy maga a víz van innen-onnan véve ilyen hatásnak és olyan hatásnak kitéve. Most az, hogy, hogy mivel csak lefagyasztott állapotban látjuk, vagy hát úgy rajzolódnak ki ezek a kristály szerkezetek, itt a tézis az ennek a dolognak, hogy mivel testünk több mint 70% a vízből áll, ezért a vízünket érő behatások, mint nem is tudom, hogy hívják, ami fenntartja a rendszerünket, az ugyanígy idegrendszerű változásokat, meg mi is.
5: Próbálom megérteni, de ez ugyanaz az érv akar itt lenni, mint amit a homeopaták mondanak, hogy a víznek memóriája van, vagy mert én most nem mindig egy kicsit elveszve
2: nem
5: vagyok.
2: Nem pont, hanem...
5: De mert ugye egy H2O molekula, az egy H2O molekula, igazából az nem nagyon lehet cifrázni. Tehát, hogy most ugye kristály szerkezetben van benne, vagy éppen
2: igen. Azt nem tudom, hogy itt most a mennyiségen, a tároláson, vagy a folyamatos behatáson volt-e a hangsúly, de az, amiket láttunk, az ugye arról szólt, hogy a víz valamilyen hatásnak ki van téve. Ezért, ami a vízzel kapcsolatos, az is ilyen hatásnak van kitéve, és ez most mint stresszor jelenik el meg nála, vagy pedig nem érinti, hiszen külön életet él a víz és a élő szervezet.
3: Azt tegyük tisztába, hogy ha egy élő szervezetről beszélünk, akár egy baktériumról, akár egy emberi lényről, amelyik sejtekből áll, vírusokat adjuk ki a témakörből, ott a sejtben a víz az nem úgy van jelen, hogy folydogál jobbra-balra, nem a klasszikus vízről van itt szó, hanem egy sejt az úgy néz ki, mint egy zselé, kvázi, úgy kell képzelni, tele van fehérjékkel, mint egy tojásfehérje. Tehát az nem folyni folyik, de annyira egy ilyen tömény oldat, aminek a nagy része ugyan víz, de egy csomó olyan dolog van benne, ami olajcseppek, mindenféle egyéb fehérjék, olyan fehérjék, amelyek nem képesek a vízben oldódni, hanem valamilyen furcsa szerkezetet vesznek föl. Egy csomó sejtszervecske van benne, főleg, hogyha már nem baktériumokról, hanem eukariótákról beszélünk. És ezek olyan struktúrákat alkotnak, vannak strukturális fehérjék a sejtekben. Igazából tehát nem egy átlagos pocsolya vizet kell elképzelnünk, hanem egy teljesen más dimenzióba kell elhelyeznünk a sejteket. Itt arról beszélünk, hogy most a víz hogyan fagy meg. Egy tojásfehérje másképp fagy meg, mint mondjuk egy sima két kanál.
2: Nem, szerintem nem az, hogy hogyan fagy meg, hanem hogy a víz, amiben vannak, az Csabi, befolyásolja
1: Csabi,
2: el, hogy
1: Csabi, kikül. Csabi, figyelj, egy olyan dologról akarsz hosszan beszélgetni, amiről igazándiból egyiknek sincsen tudomása, ami nagyon jó, csak olyan, mintha általunk nem ismert lapokkal játszanánk egy olyan játékot, aminek nem ismerjük a szabályait, ami izgalmas.
2: Miért árultad ezt?
5: Én még egy dolgot tennék, tehát ez a, ugye nyilván, hogyha a vizet stresszelem, hogy az valahogy továbbadódik a rendszernek, tehát a víznek nem lesz memóriája. Tehát most nagyon sarkítva elmondom, hogyha fogok
2: nem, egy... Nem, de stressz alatt levő víz megváltoztathatja okay. A benne kialakuló.
5: Tehát ha fogok egy vizet és megkorbácsolom, vagy megsimogatom, abból nem lesz igazából különböző víz, az ugyanúgy víz
1: marad. Voltak erre történelmi kísérletek.
5: Igen, de akartam is utalni rá, és hát nem, az se jött be, én úgy emlékszem.
3: Lehet, hogy a ketté választott víz, más szerkezetű, de itt már hitbeli kérdésekről beszélünk.
2: Igen, ez lehet, hogy tényleg jobban utána kell nézni, és elő kell keríteni az ide vonatkozó cikkeket. De akkor menjünk vissza ennek a biológus részéhez, mert az elején teljesen lemaradt, hogy ti hogyan álltatok rá erre a biológusi pályára, mert az biztos, hogy nem egyértelmű.
1: Tudjátok, mindenkinek van egy pont az életében, amikor így átbillen, hogy mégsem csillagász lesz, hanem biológus.
2: Igen, mert itt tanul az ember, de hogy kutató lesz, tanár lesz, vagy szóval, hogy ezek élethelyzetek sodorják, és ez maga a bemutatkozó része tényleg történetnek. Tehát valahol elkezdtetek például biológiával foglalkozni már az általános iskolában. Egyetemen?
1: Nem, várj. Először oda kellett jutni, de Éva, tehát látom rajtad, hogy nagyon szeretnéd elmondani.
3: Nagyon
1: éget a vártól. Emlékszel.
3: Én emlékszem rá, igen. Én a kémiára álltam rá alapvetően, tehát a biológia az nem tudom, az mindig is alap volt, hogy az érdekel. Valószínűleg Gerald Errol könyvei alapján, az úgy mindig is ott volt, hogy a biológia, az állatok, miért mászkálnak a hangyák, mit csinálnak, stb. De a kémia fogott meg igazából, hogy abban annyira sok logika volt, annyira szépen logikusan kikövetkeztetők voltak az általános iskolai kémiai folyamatok, hogy én azt nagyon élveztem, és jól is ment, és aztán felvettek vegyész szakra az egyetemen, de aztán rájöttem, hogy ez mégsem az én világom, úgyhogy inkább váltottam biológiára. És az eddig bejött.
5: Én is szintén gyerekként kaptam az inspirációt, hogy biológus legyek, de hát a Darrell könyvek azok alapok, de még a Darrell könyvek előtt volt a Dr. Dolittle cirkusza és Dr. Dolittle és az állatok. Az volt a megalapozás, és akkor erre jött rá a családom és egyéb állatfajták meg a többiek, és egyébként ugye mindenkinek fontos tudnia, azt gondolom, hogy jövőre lesz 60 éves a családom és egyéb állatfajták, ami egy nagyon szép kerekéforduló, úgyhogy aki esetleg nem olvasta, az feltétlenül.
1: Igen, mondjuk lehet, hogy van etológus is akkor.
5: De hát egy minden gyerek etológus akar lenni. Tehát, hogy igen. Tehát,
1: én azt hittem, hogy csillagász.
5: Nem, tehát már, ha eldöntetted, hogy biológus leszel, akkor az etológia az fantasztikus, az hihetetlenül vonzó dolog. Utána volt az, hogy gimiben ilyen számtech faktum voltam, és akkor az információ, meg egyéb ilyen dolgok, és akkor már kitaláltam, hogy genetikus leszek.
3: Szerintem itt azért eléggé befolyásoló tényező, hogy milyen szakterületek vannak képviselve irodalom szinten. Tehát az etológia és a leíró természetrajz az túl reprezentált ilyen szempontból a biológiából, mondjuk a klónozás, illetve a molekuláris genetika eléggé.
5: Még nincs meg a klónozás David Attenborough-ja, mondjuk ezt így, hogy az élő bolygót még nem forgatták le úgy, hogy az a sejtre lebonta, hogy az annyira vonzó legyen.
1: De közel állunk?
2: Hát ehhez. A Kozmos sorozatot megcsinálták, tehát...
1: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok a klónozásnak a jövőjét.
5: Hogy tehát biztos, hogy...
1: Hát, az engem annyira nem érdekel. iPhone 6-os klónozás. Hogy biztos, hogy tudósként jobban belelátok egyfelől a szakirodalomban, másfelől pedig van egy képetek arról, hogy mi az, ami belátható jövőn belül megtörténik.
2: Tehát szervek gyártása, vagy csak bőrrészt?
1: Hát vannak ezek a szervek igen. Nyomtatása. Volt egy nagyon érdekes kísérlet Angliában az intelligens ruhára. Az intelligens ruha az lenne, ami folyamatosan vizsgálja a bőrünkön keresztül érzékelhető, nem tudom, mikroelemek, ásványanyag tartalmakat a szervezetben, és megmondja, hogy mire van éppen szükségünk. Gondolom ennek van a parti verziója, amelyik megmondja, hogy mennyi drogot és hogyan kell fogyasztani.
2: Mire nincs már szükség.
5: Ezek azért nem kifejezetten klónozások, tehát olyan értelemben, hogy a köznyelv használja. Tehát...
1: Nem, én most a jövőt mondtam, hogy lehet látni ilyesmit, és itt biztos a biológia területén nagyon izgalmas futurisztikus elképzelésekkel, meg realisztikus elképzelésekkel találkoztok, amik pillanatnyilag még leginkább a science fiction irodalomban vannak jelen, de így látható lesz, hogy hamarosan megszületik az a publikáció, ami talán nem kap olyan nyilvánosságot, mint Gerald Darrell, de hogy mégis lesz, vagy eljöhet egyfajta áttörés, vagy egy izgalmas változás.
3: Biztos, hogy a biotechnológia, illetve a nanotechnológia az jelentős szerepet fog játszani majd az életünkben, de itt visszatérnék egyébként arra, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálják le ezeket az eredményeket, illetve ezeket a éppen folyamatban levő kutatásokat. Hiszen pont a klónozás, illetve a GMO témakörben nagyon-nagyon nagy kutatások, projektek álltak le azért, mert a közvéleményre hallgatva a politika úgy döntött, hogy ezt nem. Európa ebből kiszáll, vagy bizonyos országok ebből kiszállnak. Pedig a növénytermesztésben lehet, hogy hatalmas előrelépés jelentett volna az adott kutatás. Tehát igazából azért fontos ezekről beszélni, és ezekről jól beszélni, hogy az emberek tudják pontosan, hogy miről van szó, ne csak a saját elképzeléseiket lássák ebbe bele, illetve egy olyan etikai kérdést, amit meg lehet beszélni éppen a folyamatban levő kutatás alatt.
1: Európa nem csak a génmódosított növények termesztéséből szállt ki, hanem a génmódosított kutatásból is?
3: Növénytermesztés szinten elég sok kutatás leállt.
1: Aha. Hát gondolom azért befolyásolja az, hogy ipari szinten mivel akarunk foglalkozni, pontosan. Az, hogy tudományos szinten mivel foglalkozunk.
3: Persze, az ipar, mint felvevő terület azért nagyon fontos szerepet játszik egyrészt a kutatás támogatásában, másrészt pedig, hogy azzal az adott kutatással, illetve szabadalommal mi fog történni.
2: De pont azok a ipari cégek, akiknek fontos például a klónozás vagy a gén manipulálás kutatása, biztos csinálják azt, hogy egzotikus országokba elviszik a kutatóhelyeiket, ahol még támogatják is őket.
5: Ez nem ilyen egyszerű, tehát egy
2: jó... Most csupán az ipari felhasználásról szinte azt mondanám, hogy ezek ipari titkok, és ezért elvileg nem tudhatunk róla.
5: De hát ugye ahhoz, hogy olyan kutatói legyenek, akik ezt a kutatást megfelelő szinten csinálják, ahhoz kell egy nagyon erős képzettség, nagyon erős felsőoktatás. Tehát ezt azért bárhova nem lehet.
2: Ja, én nem úgy gondolom, hogy egy helyi épület van ott, hanem oda importálnak tudósokat készpénzért.
5: Hát, szerintem arról tudnánk. Tehát azért az előbb-utóbb kibukik.
2: Titkos.
1: Ha jól értem, akkor ti ilyen erős képzésben részesültetek, mert utána felszippantott benneteket a hanyatló nyugat.
5: Igen.
1: És mondjátok, a Monsanto megkeresett már benneteket?
5: Szerintem a Monsantót elegen keresik meg ahhoz, hogy ő ne keressen külön embereket. Tehát azért a Monsanto egy nagy cég, ugye, amit tipikusan csak génmódosított növények kapcsán szoktak előrángatni. Tehát a Monsanto egy agrárcég, és hogyha valaki nem tudná, akkor egyébként lassan az organik termesztésben is az egyik legmeghatározóbb tényező. Egész egyszerűen azért, mert azok a technológiák, amit most sokan kierőszakoltak, hogy végül is az agrárkutatásokba követni kell, azok nagy pénzigényű, meg nagy volumenigényű metódust érdekelnek, ezt nem fogjuk garázsban csinálni, de a Monsantónak megvan rá, a pénze megvan rá, a technológiája megvan rá, az embertömege.
2: Na de hány ilyen dokumentumfilmet láttunk, ami pont erről szól, hogy a Monsanto azt írja, amit akar, hogy azt írja, hogy ez a kék, meg narancs, sárga és háromszög alakú.
5: Tehát elmondom, tehát, hogy ugye a génmódosításon a célzott génmódosításon való növénynemesítésnek az alternatívája az, hogy ugyanazt csináljuk, amit eddig évezredeken keresztül, vagy spontán mutációkat hozunk létre, és akkor azok közül megkeressük azokat, amelyek nekünk legjobban tetszenek, és megfelelő módon vissza nemesítjük őket abba a vonalba, amit mi szeretnénk használni. Ma azzal, hogy a legtöbb növénynek ismerjük pontosan a géntérképét, ez egy viszonylag leegyszerűsíthető folyamat, de ehhez egy hatalmas technológiai háttér és nagyon sok pénz kell. Mondom, ez az, amit a kis cégek soha nem fognak tudni, de a Monsanto viszont, ő azt mondta, hogy hát jó, hát hogyha ti ezt akarjátok, én megcsinálom ezt is nektek.
2: Na, Maggyár, hello,
1: szevasz!
6: Hello. Csak azt most talán jobból vétel, hogy kiálltam az ablakba. Figyelj, a Syngenta is szintén ugyanúgy, hát nem olyan nagy volumenű, mint a Monsanto, de szintén indított párhuzamosan egy ilyen vonalat. Egy kedves vendég is említette. Ennyi lett volna csak. Tehát, hogy többen elindultak ezen az organikus vonalon.
1: Köszi, ciao.
2: Igen, mert hát gondolom a kritika elsősorban azzal foglalkozik, hogy nem tudjuk a génmódosított növényi magokból készült ételek élettani hatásait, hogy vannak-e vagy nincsenek.
5: Nem tudjuk, hogy nincs. Tehát most a 20, Amerikában 20 éve ugye felszolgálják ezeket, és, hogy, és azért ami 20 év alatt, tehát ugye pár hónap ezelőtt Jávor Benedekkel beszélgettünk erről, hogy mi az, amit elfogadnának a zöld szervezetek arról, a ilyen proof of concept, és akkor ő megnevezett egy 30-50 évet. 20 év már eltelt, és eddig semmit nem láttunk.
1: Dr. Darvas Béla, aki ennek egy elég nagy atya, kutatója, képviselője és interpretálója Magyarországon, ő nem ennyire egyértelműen biztos ebben.
5: Hát most ugye itt külön kell választani.
1: Ahogy... Nem azt mondta, hogy feltétlenül van rossz hatása, hanem azt mondta, hogy azért ezek az eredmények még nem egyértelműek.
2: Meg azt, hogy Amerikában 20 évig működik valami, hogyha amerikaiként vizsgálod, nem veszed észre változást, de ellépsz, nagyon furák az amerikai.
5: Tehát most amit szerintem itt gyorsan az elején tisztázunk, tehát hogy amit az eddig a fekete dobozként kezelve magokat, és akár besugározó, akár másképp spontán mutációkat várva csináltunk, az is génmódosítás. És ott nem is tudjuk, hogy mi történik. Tehát amit a nagyon gyakran laborban csinálnak, ott egy célzottan valami gén megváltoztatnak. Igazából, és ugye hát ez egy élő viták Darvas Bélával egyébként, én biológiailag nem látom a különbséget a kettőt. Sőt, az egyik esetben ugye nem is tudom, hogy mi történt, csak azt látom, hogy milyen szép a növény, azt nem látom, hogy milyen génátrendeződés történt benne, hogy milyen gének expresszálódnak esetleg olyan helyen, ahol korábban nem. Mert hogy amíg fel nem térképezem, hogy konkrétan milyen változás történt annak a magnak az örökítő anyagában, addig erről fogalmam sem lesz.
1: Nekem gyerekkori álmom, hogy a dinnyét a szőlővel keresztezzék, de úgy, hogy a dinnyefűrt legyenek, hatalmas dényefűrtök legyenek, mert nagyon szeretem
2: most
1: a dényét.
2: Négy magja legyen, négy gyermekfejnyi magja.
3: Igen, vannak erről különböző növények kapcsán mindenféle elképzelések, de alapvetően külön kell választanunk, szerintem a közvélemény szinten ez nem igazán tisztázott. Vannak olyan génmódosított növények, amelyekben nem bakteriális toxint, vagy nem egy olyan gént visznek be, amelyik segít lebontani a különböző vegyszerek hatását a növényben, hanem például valamilyen olyan másik növényből származó gént tartalmaznak, amelyek segítenek leküzdeni egy növényi vírust. Tehát, hogyha egy ehető növényből például a narancs példáján fölbuzdulva voltak olyan konstrukciók, amelyeket például spenótból származó gént raktak bele a narancsba, hogy le tudják bontani azt a növényi kártevőt, ami éppen Florida partjainál tönkretette a narancstermést. Hogy ezeket lehet vizsgálni, hogy milyen hatással van az illető szervezetre, de azért a spenótot is elfogyasztjuk, és semmi bajunk nincs tőle, illetve a narancsot is elfogyasztjuk, és eddig évszázadok óta nem történt semmi baj.
5: Sőt, ami egyet tovább viszi majd, bocsánat, ezt a dolgot, és ez jövőre egyébként, tehát ez a jövőre aktuális probléma, hogy most a legújabb technológiák segítségével el tudunk úgy rontani géneket célzottan, hogy ott semmi más nem történt, csak elrontottuk azt a gént. És ez egy hülyén hangzik, úristen, elrontunk egy gént, de igazából erről szólt az egész növénynemesítés az elmúlt év ezredek során, hogy ugye olyan növényekből, amelyeknek nem az volt a célja, hogy nekünk táplálékul szolgáljanak, hanem az, hogy ők műnév fennmaradjanak, és a magjaikat minél jobban szétszórják, olyan dolgokat hoztunk létre, ahol amelyek igazából gyakran önmagukban a kint a természetben nem maradnának már meg.
2: Még annyit, bocsánat, hogy szerintem a probléma itt abban van, hogy te azt mondtad, hogy azért ennek létre, hogy a magjaikat létrehozzák, de közben a génmódosított növényekkel az egyik kritika az pont az, hogy olyanra vannak megcsinálva, hogy ne hozhassanak élő magot utána.
5: De ez egy téved, ez nem csak a génmódosított növények. Tehát ugye van egy ilyen típus, de van a hibrid kukorica, a nem génmódosított hibrid kukorica sem életképes. Tehát hogy ez itt összekevernek.
1: Vagy az őszvér.
5: A kapitalizmus kritika és egy konkrét biológiai technológiának a kritikája erősen elkezd összekeveredni. És hát ez sem segít a közbeszédet.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté a vendégünk, és biológiáról beszélgettünk velük, meg általában a tudományokról. Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió folyamát hallgatjátok. Hamarosan visszajövünk.
7: Yeah. Yeah, man. Clean air, clean country. Anywhere we walk, globally, veteran Borobantana teach them. Yeah, man, I make them a deal with Mother Earth, sir.
8: Yeah, man.
7: Them a mash up the earth with them mass destruction, global warming, too much pollution. Yeah, killing off the birds, the fishes, man and woman.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a Critical Biomass szerzői vannak nálunk vendégségben, Éva és Máté. Ti csináljátok a Critical Biomass, vagy a kritikus biomassa blogot, ami egy nagyszerű biológiával, meg általában tudományos kérdésekkel foglalkozó blog. Mielőtt belefutnánk a komoly kérdésekbe, szeretnék benneteket megkínálni egy kis mangógolival. Ezt novemberben hoztam Indiából.
2: Köszönjük.
1: Ez szárított mangó, fűszeres mangó. Van benne fekete bors, kömény, csili, szárított mangó.
3: A csilit nem érzem.
1: Még. Szuper, az jó. Szóval azon kívül, hogy nagyon jó szóvicc ez a Critical Biomass, van-e valami egyéb olyan háttérinformáció, amit a kulisszák mögött szoktatok megbeszélni ezzel kapcsolatban?
2: Az a címért én vagyok a ludas, úgyhogy azt hiszem, nekem kell megválaszolnom.
3: Igen.
2: Hát ugye, amikor az ember elhatározta, hogy blogot ír, ez 10 évvel ezelőtt is úgy volt, hogy hát kell valami frappáns címet keresni hozzá, és hát ugye akkor napokig pörgött a fejemben, hogy a biológia szóval, vagy a bio akármivel mi kezdődhet. És valahogy így egyszer csak beugrott ez a biomassa dolog, és hát akkor a massa, critical, biomass, ez már egy kicsit adta magát. És hát ugye abból a szempontból is, hogy úgy mondjam, hát a találó a cím, az talán túlzás. De hogy valamennyire igyekszünk kritikusan viszonyulni bizonyos hírekhez. Nyilván bizonyos híreket mi is csak bemutatunk, cikkeket, nek az eredményeit bemutatjuk, de néha elhangzanak olyan dolgok a szélesebb társadalmi közbeszédben, amikre reflektálni igyekszünk kritikusan.
1: Én azt gondoltam egyébként, amikor először találkoztam ezzel a címmel, hogy ez az ember. Az ember az a
2: igen,
1: kritikus hát, biomassa, amelyik nagyon befolyásolja hát, a föld felszínének ez életét.
2: Persze, hát ugye sok mindent be lehet utólag még magyarázni ebbe a címbe, de tényleg az elején az volt, igen, tehát mi vagyunk a kritikus biomassa, hát most vehetjük csak a blog szerzőinek a közösségét, vagy vehetjük szélesebben akár az embereket, akiknek kritikusan kellene gondolkozni ahhoz, hogy végül is egy élhető helyen legyünk.
1: Ez nagyon jó, tehát hogyha most azt mondod, hogy azzal, hogy blogot írtok, azzal élhetőbbé varázsoljátok a földet.
2: Hú,
1: ez most... egy nagyon szép befejezés a műsor.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Nem, nyilván valami olyasmi a célja, tehát szerintem, mint minden, aki blogot ír, egy picit szeretné a maga képére formálni a világot, tehát elmagyarázni az embereknek, hogy mi hogyan látunk dolgokat, meg szerintünk legalábbis a világnak ezt az egészen kicsi szegletét, amihez azt gondoljuk, hogy jobban értünk, mert ugye erről szólt a kiképzésünk, az oktatásunk, a stb., hogy ezt hogyan lehet úgy szemlélni, hogy ne ülj fel mindenféle hülyeségnek, és viszont ami fontos, azt felismerd, és azt értékként kezeld.
1: Még mielőtt belemennénk a részletekbe, elmondjátok, hogy rajtatok kívül még hányan dolgoznak ezen a blogon?
3: Hát a szerzői gárda durván 3 emberből áll, mi 3-an szoktunk viszonylag gyakran írni. Pluszban még van 1-2 ember, aki időnként összeszedi minden idejét és bátorságát, és ír egy-egy cikket, de hát durván 3-an vagyunk.
2: De milyen jó, hogy kérdezted, mert ugye pont tegnap tettünk ki egy felhívást a kedves olvasókhoz, hogyha a következő 10 évet is meg akarjuk érni, mert most már 10 éve csináljuk ezt, akkor viszont tudjuk, hogy kellenek új emberek. Tehát, hogy akkor ezt a megragadnánk, ha nem tilos a lehetőséget, hogyha valaki szeretne belekapcsolódni ebbe a kalandba, amit a Critical Biomass kínál, akkor írjon nekünk, és akkor hát, ha megtaláljuk a módját.
1: Elmondhatod, hogy mivel jár ez? Mert tudod, amikor azt mondjuk, hogy keresünk műsorkészítő társakat, akkor mindig nagyon sokan jelentkeznek, mert azt hiszik, hogy annyi az egész, hogy 2 hetente vagy hetente bejönnek ide, és megfürdőznek az 50 000 ember szeretetében, és aztán rájönnek, hogy mennyi munka van a háttérben ahhoz képest, hogy mennyire apró kis időnek látszik az, amit az aktív rádiózással töltünk. Tehát mondjuk ti mennyi időt töltöttetek az elmúlt 10 évben összességében, másodpercre lebontva azzal, hogy posztokat írogattatok?
3: Akkor kezdem én, mert én kevesebb időt töltöttem mindezzel, mert én később szálltam be igazából az aktív részébe. Eleinte én is csak így adhok 2-3 évente írtam egy-egy posztot. Igazából az egy nagyon nehéz procedúra, amíg az ember belejön ebbe az írásba. szerintem az első 2-3 poszt megírása az sokkal többet ideig tart, mint aztán később 10-15-20 poszt megírása. Sok idő, míg az ember felkészül egy témából, attól függ persze, hogy milyen posztot akar az ember írni. Hogyha egy összefoglaló, nagyon átfogó cikket akar az ember írni, akkor az nagyon sok idő, hogy felkészüljön rá, összefoglalja az adott cikkeket, és valami velős dolgot hozzon ki belőle. Ha csak egy legújabb szakmai hírt szeretne összefoglalni, az persze kevesebb ideig tart. Szerint azt beszéltük meg Mátéval, hogy nem igazán várjuk el az emberektől, a jelentkezőktől azt, hogy most eldöntsék, hogy mennyi időt szeretnének ezzel eltölteni. Igazából szeretnénk lelkes olvasókat, illetve olyan embereket összegyűjteni, akik szeretnének írni, és még nem kérjük őket, hogy elkötelezzék magukat hétre, napra, percre pontosan.
1: Kell, hogy legyen doktoriuk biológiából?
3: Nem, egyáltalán nem.
2: Amikor elkezdtük a blogot, vagy amikor, igen, hát amikor mégis kitalálódott a blog, akkor még nekünk sem volt doktorink, szóval ez mindenképpen amellett szól, hogy semmiképpen ilyen típusú megkötés nincs. De egy kicsit én is válaszolnék erre, hogy mennyi idő. Hát egy poszt, egy átlagos poszt megírása az 1-2 óra, de ez már úgy, hogy már tudom, hogy kb. Miről akarok írni, mert elolvastam a cikket, és van valami háttérinformáció.
1: Igen, de tudod, amikor elolvastad a cikket, 2-3 óra, amíg megírod a cikket, viszont mondjuk lehet, hogy amit hozzáolvasol, az 8 könyv.
2: Szóval ez egy ilyen ismeretterjesztő blog esetében ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire mész le mélyen egy cikk megmagyarázásában. Hát ugye végül is mi egy olyan arany középutat választottunk, hogy itt egy kicsit szakmai blog lettünk, tehát nem fogjuk azt elmagyarázni minden egyes posztban, hogy mi az a gén, mi az a szabályozó régió a genomban. Tehát ezt azért feltételezzük, hogy aki most már odajön, az tudja. De hát persze, hogyha nagyon-nagyon jól meg akarsz írni egy cikket, akkor ezeket is valahogy beveszed a szövegbe, és ugye az is plusz karakter, plusz idő, amíg megfogalmazod úgy, hogy az vállalható legyen.
1: Szóval kerestek olyan kedves embert, aki biológia, vagy leginkább biológia témában írna cikkeket, blogbejegyzéseket a Critical Biomass blognak. Hát írna, hol tud jelentkezni?
2: A criticalbiomass@gmail.com teljesen váratlan e-mail címen, de nem csak olyan embert keresünk, aki elég kreatív ahhoz, hogy posztot írjon, hanem még két más kategóriában is igazából szeretnénk embereket toborozni. Az egyik, hogy külföldi, tehát főleg angol nyelvű tartalmakat lefordítani magyarra, mert abban is hihetetlen potenciál van, tehát rengeteg dolog van, ami megvan angolul.
1: Mondjuk ezek szakszövegek.
2: Nem, ezek ismeretterjesztő szövegek, tehát kicsit szakszövegek, de nem arról van szó, hogy most valamelyik szaklapból el kéne fordítani. Ezek olyan szövegek, amik Google Translate-tel vagy valamelyik más népszerű fordítóval nem mennének feltétlenül. Illetve van egy...
3: Nem feltétlenül lenne érthető az eredmény.
2: Illetve nem feltétlenül lenne ilyen ismeretet terjesztő az eredmény. Illetve olyanokat is keresünk, akik nem írni szeretnének, de viszont úgy érzik, hogy grafikusan nagyon ott vannak a szeren, mert ugye hát manapság ugye hát egy kép az többet ér, mint 100 szó, különösen így a mémek korában ez hatványozottan igaz, és hát ugye jó lenne infografikákat, illetve a rövidebb animációkat is készíteni, erre mi meg teljesen alkalmatlanok vagyunk jelenleg.
3: És itt jön a képbe az, hogy nem feltétlenül kell biológusnak, illetve doktornak lenni az illetőnek, mert hogy az infografika terén személyes tapasztalataink alapján a más végzettségűek azok sokkal jobban teljesítenek.
4: Melyik a kedvenc cikketek, abszolút, és melyiket pont, szerették a legtöbben?
1: Igen.
4: És miért? És ki írta?
1: A lájkvadászat.
4: Lájkvadászatról. A tudománykommunikáción tanítják lájkvadászatot?
3: Nem. Szociális média sem volt a tananyag
4: között. De te ezt már befejezted, nem? Vagy most tanulod éppen, vagy hogy
3: van? Most írom a szakdolgozatomat.
4: Már vége. Pedig jövőre indult volna egy isteni lájkvadász.
3: Lájkvadászat kurzus, így a lehet.
1: Igen. De te is gyűjtöd a diplomákat?
3: Igen.
1: Vagy mondjuk. Doktorikat is?
3: Doktor. Egyelőre nem tervezem.
2: Doktor. Szerintem nagy különbség van a között, hogy mi a legnépszerűbb poszt, illetve az, hogy mi az, amit mi szerettünk. Ha valaki megnézi a blogot, akkor az, ami engem érdekel, és amiről én szeretek írni, az például ott lesz, most nem tudom, most fentről majd a 6.-7. poszt, az a hoax gének, és hogy ezek hogyan alkotják evolúciósan a különböző állatoknak a test felépítését. Szerintem ez egy hihetetlenül izgalmas téma, engem mindig lázba hoz. Ezek általában néhány tucat embert fognak érdekelni magyar nyelvterületen. Ezzel szemben akárhányszor esetleg egy...
4: A Melbimbót kialakító
2: Még az sem annyira. Tehát volt már férfi nemi tag fejlődés, az egy izgalmasabb terület, de ami a legjobban tűzbe hoz az embereket, hogyha valamelyik politikus hülyeséget mond, és leírjuk, hogy miért hülyeség, és azt osztják.
4: Várjál, ez genetikus probléma, vagy ezt miért hoz?
1: Nekem úgy tűnik, hogy genetikus probléma lesz náluk.
3: Félreértéseket alapul,
2: és akkor ugye, mit tudom én, volt, amikor valaki...
1: Piros pöttye fenekén.
2: Hasonló kaliberű dolog, azt az emberek imádják.
4: Vagy a balneológusok?
2: Balneológusokról is.
1: Nincs is annál jobb, mint amikor politikusok röhögünk azokon, akik vezetik az országot és meghatározzák, hogy mit is szeretnénk csinálni a jövőben.
4: Na de a lájkodászat azt érjük vissza, mert a tudományos fontos, kommunikáció fontos. Egyetlen mérőegysége.
2: Igen, ezzel szembe kell nézünk. Hogy milyen jó, hogy nem pénzért csináljuk, mert ha pénzért csinálnánk, akkor lájkodászok kellene mi is legyünk, és akkor nem gondolnád, hogy felkiáltással kezdődik.
4: De nem az van, hogy nem pénzért csináljátok, hanem a tudomány kommunikációért való elhivatottságért, ezért ugyanolyan fontos a like. Tehát, hogy a mesztelenős cicás képet oda tehetnéd, a
2: nem lesz a marketinges a nyakamon utána, hogy most 13 lájkkal kevesebb jött, pedig ő megígérte a hirdető fele, hogy meg lesz a 22 is, de csak 19 lett.
1: Éva, neked a kedvenc saját bejegyzésed az elmúlt 10 évből?
3: Nálam ez kevesebb, mint 10 év, de az egyik nagy kedvencem az a lepráról szóló hír volt, igazából az egy a leprás őssejtekről. És igazából pont amiatt, hogy ez egy annyira frappáns hír volt, tényleg egy szak...
1: Most így nem ugrik be egy
4: nem
1: kicsit.
4: Nem keresett ki, beolvasatnád, de is híreket is kellene.
3: Ez egy hosszabb lélegzetvételű cikk, de igazából arról szól, hogy a lepra kifejlődése során az őssejtek is részt vesznek ebben a betegségnek a kialakításában. És ez egy annyira frappáns és tényleg hihetetlenül érdekes cikk volt, ami aktuálisan akkor megjelent, hogy úgy éreztem, hogy tehát olyan szakcikket, amely sok embert érdekel, tehát egyrészt ez egy olyan betegség, ami embereket érint, másrészt tényleg őssejtek, és hát milyen izgalmas, hogy a lepra maga megtámadja az őssejteket, és átalakítja a sejteket, mert igazából itt ebben a cikkben az derült ki, hogy az őssejteket átalakítja, és másfajta sejtek keletkeznek belőlük. És így terjed tovább az emberi szervezetben a lepra. Tehát, hogy ilyen eredményt olyan ritkán találni, hogy igazából teljesen lelombozott a további keresgélésben, hogy olyan izgalmas, érdekes...
2: Jutott el a csúcsra, kész,
3: minden. Igen, az volt a szakcikk fordításban szerintem a csúcspont, és onnan már csak lefele volt, igen.
4: De hát akkor egy kicsit olyan, hogy...
1: Saját találkozásomat a leprával. Kalkutában laktunk, és ott az utcai teárusok ilyen kis égetetlen kerámia edénykében adják a teát, mondják, hogy utána így el kell dobni, és olyan fura érzésem volt, hogy egy ilyen szép, láthatóan sok munkával elkészített kis agyagedényt eldobjak, és mondták, hogy hát egy részük beépül az úttestbe, tehát az úthibákat javítják vele, meg a járdahibákat, de egyébként már egyszerűen a használatukkal is jót teszünk, mert itt Kalkuttában az összes ilyen kis teás csészét mondta ezt úgy, hogy épp abból iszogattam, leprások csinálják. És eszembe jutott a régi mondás, a leprással ne húzz újat. hogy ez most mi, de aztán viszont, amikor elkezdtem olvasni, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon nehezen elkapható betegség, tehát nagyon sokat kell érte tenni tényleg, hogy megszerezzem.
4: És akkor élő szóba lehet, hogy könnyebb ezekről, hát nem is tudom, ismeretet terjeszteni? Mert valahogy úgy tűnik, mint hogy a szakcikkek egyik átka a tudományos nyelvezet és annak való olvasásában való elfáradt, illetve elkezdtelenet embertömeg. Míg élőben egy jó előadás, vagy egy jó óra során, vagy egy kiváló rádióműsor során könnyedén lehet érinteni olyan témákat, amit lehet, hogy olvasva az ember becsukott szemmel.
2: Más a célja a szakciknek. A szakcik az leírja, hogy ők mit csináltak, mit tapasztaltak, ebből milyen következtetés vannak le, de úgy írja le annyira részletesen, hogy bárki, elvileg bárki meg tudja ismételni. És ez egy fontos kritérium nyilván a tudományban, hogy reprodukálhatóak legyenek az eredmények. Amikor most itt ismertet terjesztünk, itt úgy beszélünk a gén, hogy megváltoztattuk ezt a gént, azt a gént, hogy megváltoztattuk ezt a gént, azt a gént, hogy nem vejtjük ki, hogy ugye lehet, hogy volt 3 PhD hallgató, aki 5

0: Nem egy szakcikk.
1: És szakzsargonnal teli. Tehát ezt fontos kiemelnünk, igen, hogy ott más a célközönség, nem az átlag halandó, hanem a kollégák, illetve azok az emberek, akik elbírálják ezeket a cikkeket, hogy ők lássák azokat a szempontokat, ami alapján ez egy fontos kísérlet volt, ez egy fontos kutatás, az eredmény igenis releváns, és természetesen, amit Mánti mondott, hogy ezt meg lehessen ismételni. Tehát minden olyan részletnek benne kell lennie, hogy hogyan is történt az adott kísérlet. Ezt feltétlenül nem tudja egy átlag halandó értelmezni, nem tudja hova rakni, mert nincs tisztában azokkal a folyamatokkal, azokkal a kísérleti rendszerekkel, amelyeket azok az emberek használtak.
2: Na, és akkor most jön az, hogy vannak a híres tudósok mögött ilyen szellemírók, akik vidám, közérthető formában kihagyva a borzasztó bonyolult kísérleti és időfaktorokat, egy fantasztikus olvasmányos, tudományos leírás.
3: Tudnak csinálni belőle.
2: Igen, igen. Tehát vannak ilyen jó szellemírók, akik azt mondják, hogy hát sajnos, mint tudós megbukott, de Isten ilyen ír.
1: Szerintem nem szellemírók, hanem saját nevüket vállalják. Vannak olyan írók, illetve vannak olyan kutató, vagy illetve természettudományos végzettségű emberek, akiknek igenis van írói vénájuk, és ráéreztek arra, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy az emberek megértsék, vevők legyenek rá, és tényleg ezt azért tanítják is a tudományos újságíró kurzusokon, hogy vannak bizonyos technikák, amelyeket alkalmazva, például metaforákat alkalmazva, meg szemléltetni lehet bizonyos, amúgy egyébként elég elbont folyamatokat. Szóval vannak olyan kutatók is, és vannak olyan nem kutatók, akik erre képesek, és ezt nagyon jól csinálják.
0: És hát nagyon sok intézetnek, meg egyetemnek ma már külön kis szervezeti egysége van arra, hogy az abból a szellemi műhelyből, hogy ezt a nagyon szép kifejezést használjuk, kijövő cikkeket eladják a nagy közönségnek, ami nem csak a nagy közönségnek való eladás, és ugye ez az a pont, ahol az egyetemnek dolgozó PR-osok és például a tudománykommunikálónak az objektív tudománykommunikáció kicsit elválik, tehát nekik az a lényegük, hogy minél fontosabbként adják el azt a kutatást. Ők nem csak a nagy közönségnek szólnak, de természetesen nekik is, hanem a potenciális ugye, támogatóknak, pénztadóknak, a politikusok fele adják el, hogy mennyire fontos dolog történt. És hát ugye ez az a dolog, ahol néha egy kicsit nagyobb lesz ott a füstje a dolgoknak, mint amekkora valódi lángja van.
1: Amit mi tanultunk most az egyetemen, ez például a Delfti Egyetemen, hogy a tudomány kommunikációnak a tudományos marketing ugyanúgy része, és elvileg egy rendes, tisztességes tudománykommunikátornak akkor is objektíven kell kezelni ezt a kérdést, hogyha egy cégnél dolgozik, például egy startup cégnél, amelyik próbálja eladni és kommunikálni más különböző cégek felé a saját fejlesztésüket.
2: Ez már kezd nagyon izgalmas ösvényekre eljutni, tehát tudomány, akkor ti tudománymenedzser leszel, vagy hát PR-os a tudományos eredményeknek, hogyha a tudománykommunikációval foglalkozol? Hogyha lájkvadászatot kilőttük, ez a marketing ez nagyon megfogott, mert itt tulajdonképpen az van, hogy valamilyen nem is tudom, lappiacra, vagy egyáltalán hova érdemes ezeket kommunikálni, hogy nagyot szóljanak, legyen benne tűzijáték, és tényleg aztán a politikus is elolvassa, vagy hát legalábbis halljon róla, vagy nem is tudom, ez milyen célra jönnek ki ezek a már újraírt tudományos eredmények. Mert ahogy mondtad, ez egyik legfontosabb egy ilyen típusú.
0: Hogy hova jöjjünk? Hát ez ezerfajta outlet van, ahol, de aztán, hogy melyik lesz népszerű éppen, hogy hol fut fel. Nyilván, hogyha ma az ember ír valamit, amit mit tudom én.
2: Biztos vannak példák itt.
0: Kijön valami nagyobb portálnak a címlapján, amit sokan olvasnak, akkor az eljut a politikusok inger küszöbéig. De szerintem a kérdés első felére az Évi tudna jobban válaszolni, tehát hogyha te egy cégnek dolgozol, így átformálnám a kérdést, akiknek van egy fontos felismerése, fontos fejlesztése, és azt szeretnék eladni, ugye az egy többszintű tudománykommunikációs dolog, tehát tényleg hát ugye egy piacra is eladod, a politikusnak is eladod, meg hát az egyszeri laikusnak is eladod.
1: Ez... igen.
2: Meg hát a szakmának is valahol. Hát
1: igen, valamilyen szinten igen, tehát az már a marketing része is. De... mivel azt gondolom nem újdonság, hogy minden egyes kommunikációs eszköznek más és más a felhasználói, illetve a célközönsége, akkor más módszereket kell alkalmazni. Tehát egy hivatalos kormántanulmány, vagy egy mondjuk az egyetemek fejlesztéséről, illetve azok nem fejlesztéséről szóló tanulmány teljesen más nyelvezetet használ, mint az azt ismertető újságcikk. Tehát attól függően, hogy kiket akarsz elérni, más eszközöket használsz. Attól még, hogy kap egy tudományos közeget az egész, attól még mindegyik tudománykommunikációnak számít.
3: Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a társadalom

0: hatás. Hogy volt-e már olyan blog bejegyzésetek, amelyik nem csak pusztán az érzelmi reakciót váltotta ki az emberekből, hanem sikerült belőle egy olyan tudományos vagy emberi kapcsolati tőkét kovácsolni, ami előbbre lendített benneteket érzelmileg, szakmailag?
1: Úgy emberileg, mint szakmai. Szerintem igen, hát most volt ugye ez a 10 éves évfordulónk. Pusztán az a tény, hogy megmaradt a blog 10 éven keresztül, az már egy ilyen kapcsolati tőkét épített ki. Tehát, hogy én ezen keresztül ismertem meg egy csomó hazai más tudományos ismeretterjesztőt.
2: Van még ilyen a Tudományos Ismeretterjesztők Társasága?
1: Nem Tudományos Újságírók Társasága, amire te gondolsz, nem vagyok tagja, sőt, nem is ismerek.
2: A Tudományos Ismeretterjesztők.
1: A Tudományos Ismeretterjesztők, az létezik, azokkal sem vagyunk semmilyen kapcsolatban.
2: Kik ők? Mert nekem a gyerekkoromból ez megvan, és különböző
0: fórumok. Ne arról beszélgessünk.
2: Nincs velük kapcsolatom.
1: Őket külön kéne meghívni, tehát hogy ők nagyon fontos emberek.
3: Titás a hallgatók között jelentkezzen.
1: Igen, tehát de hogy ez egy ilyen élő kapcsolati hálót hozott létre, utána engem is kerestek többször, hogy akár az Élet és Tudománytól, akár még korábban az Origótól, hogy akkor írjak nekik. Tehát, hogy létrejön, persze, hogyha az ember nem katasztrofálisan csinálja, pusztán a lelkesedése létrehozhat egy ilyen kapcsolati hálót.
0: Most olvasom, hogy reagáltál egy posztban arra, hogy Boros Péter azt mondta, hogy az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek milliószámra Európába, a biológiai, genetikai adottságaik is mások.
1: Igen, például, mondom, az ilyen típusok szoktak népszerűek lenni. Jó, bár mondom, nem ezért született a blog, tehát tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen olyan dolog, hogy az ember, ha már ugye kikerül ez a médiába, és látod, hogy senki nem reagál rá normálisan, tehát nem ír le néhány alapvető biológiai dolgot, akkor úgy érzed, hogy ha komolyan veszed ezt az ismeretterjesztést, akkor valamit írnod.
0: Igen, kell. Azért ez például akkor a csacskaság volt, hogy szerintem egyszerűen csak nektek akart kedveskedni.
2: Szerintem egy színes retorika volt, és egy tök másik tudományágnak kellene vele foglalkozni. Én azt akartam megkérdezni, hogy ez a szakszövegfordítás, meg egyáltalán a különböző szakszövegek megtalálása egy kicsit olyan érzés lehet, mint ahogyan én DJ-zés során szeretek felfedezni meg nem levő dolgokat, amik esetleg összefüggenek azokkal, amikkel amúgy foglalkozom. És azért a szakszöveg keresgélés és fordítás örömeiről és bánatairól még beszélhetnénk egy kicsit azon túl, hogy mindenki azt szeretne, hogyha az világ összes tudományos kutatás elérhető lenne 2 kattintáson belül. Mi alapján, hogy nem, egy kellemes, megtalált történet, illetve régi cuccokkal foglalkoztak-e?
3: Ez attól függ, hogy éppen milyen posztot ír az ember. Nekem volt egy olyan bejegyzésem, amiben egy adott témát göngyölítettem fel, például a probiotikumokat jártam körbe egy bizonyos hír alapján, ami egy aktuálisan arról szólt, hogy nem lehet úgy eladni a probiotikumokat többet, hogy jót tesz az immunrendszerednek, nem leszel beteg tőle, anélkül, hogy ez erre egy adott vizsgálat utalna, egy ilyen hivatalosan elfogadott publikáció utalna. De. És ehhez, hogy konkrétan utána jártam, hogy mi volt a probiotikumok eredete, akkor nagyon régi publikációknak kellett utána járni, mindenféle összefoglaló cikkeket, amik utaltak az eredeti publikációkra, azokat előásni. Nagyon régi cikkeket nehéz megtalálni alapvetően, mert akkor még nem volt digitalizálva szinte semmi. Amit beszkenneltek, adott cikkeket, azokat nagy eséllyel nehéz elérni.
2: Könyvtárazás, tartalomjegyzékek olvasgatása, őrület.
3: Hát mindenféle könyvtári kérésekkel régebben ez úgy működött, hogy a könyvtár közi kérésekkel eljuthattál az eredeti közleményhez, és akkor 1-2 hónap után megkaptad az eredeti publikációt, de azért az eléggé sokáig tartott. Most nemrég volt erről hír, voltak olyan kereső, illetve olyan portálok, amelyek feltörték az egyébként nem elérhető cikkek kódját, és PDF-ként megkaptad azt is, amiért elvileg fizetni kellett, de az Elsevier kiadó ezt most beperelte ezeket a portálokat, és nem elérhetőek. Tehát most hivatalosan, hogyha el szeretnél valamit érni, akkor az intézet ahova tartozol, mondjuk egy egyetem, vagy egy kutatóintézet, előfizet az adott újságra, akkor azt meg tudod kapni, illetve hogyha ingyenesen elérhető, akkor is hozzá tudsz jutni ahhoz a cikkhez. Ha nem, akkor fizetned kell vagy az aktuális újságért, vagy előfizetést hozol létre, vagy pedig a cikkért fizetsz, de ezek elég borsos árak.
1: Azért ennek van egy megkerülése, nagyon sok újság engedi, hogy valamilyen formában, nem abban a formában, ahogy kijön a végső PDF-ben a cikk, a szerzők archiválják a dolgokat, és ezzel egyre többen élnek majd, tehát végülis egy Word file, nem, hát már ugye a Word file-t azt elküldik, és azt beszerkeszti majd a cég, de hogy magát a Word file-t azt fel lehet tenni ingyenesen elérhetőnek, és azért ez is egy nagy segítség.
3: Igen.
0: Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha például az állami pénzből finanszírozott kutatások részeredményeit és eredményeit és magát a kutatási mechanizmust így nyilvánosságra hoznák.
1: Ez Amerikában kötelező, mert...
0: Igen, de nálunk ez valahogy nem így van.
1: Hát...
2: Egy csomó minden de, máshogy van, mint Amerikában. Lehet, hogy 20 éve élnek génmódosított kukoricán.
0: És nagyon furák Csabi, találkoztam velük. Sőt, már te is Philadelphiában írtad a doktoridat.
1: Igen.
0: Hát egy... Mások?
1: Te is más vagy, te sem. Hogy mondjam, én Philadelphiában éltem tényleg 5 évig, azóta nem mentem vissza. Ennek leginkább az oka, hogy azóta keveset voltam az államokban. Tehát Amerikáról mindig azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas ország, ahol minden létező végletet megtalálsz. Sőt, ha jól emlékszem, van egy, már nem is emlékszem, hogy 1 vagy 4%-os törvény, hogy bármilyen hülyeséget fogsz kérdezni, az amerikai publikumnak ez az X százaléka kevés, de azért létező százaléka azt igaznak fogja gondolni. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy mindenre fogsz találni. De nyilván nagyon más, amit tapasztalsz, hogyha New Yorkban vagy San Franciscóban vagy valahol.
2: Igen, most volt az, hogy megkérdezték az embereket, hogy akkor bombázzák-e Agrabát, ami az Aladdin című mesében a főváros, és persze, hogy bombázzák.
1: Tehát, hogy igen, tehát hogy az, hogy amikor Amerikáról kell vélemény mondani, az csak egy annyira summás vélemény lehet, ami abszolút nem veszi figyelembe ezt a sokszínűséget. Ami...
2: Na jó, egy kicsit utazós műsor is vagyunk. Kedvenc kajáid Amerikából, mennyire szereted csípősen a disznó oldalast? Ilyen kis érdekességek, mert hát most az utazás is nagyon fontos nekünk, mármint, hogy mi félig meddig utazós műsor is vagyunk, aha, és ti most tökre nem Magyarországon laktok, exotikus helyekkel.
0: Csabi, értem a kérdést veletek, itt van egy kis szakmai beszélgetés. Értem a kérdést, de tudod, az van,
2: nem utazók,
0: hogy ki mit evett, arról bárkivel lehet beszélgetni, mert enni mindenki eszik, hanem azért szeretnék velük biológiáról meg tudományról beszélgetni, mert arról kevés emberre lehet.
2: Jó, akkor hagyjuk Amerikát. Nem, hagyjuk Amerikát.
0: Nem, teljesen igazad van.
1: Két mondatban megfogalmazom, tehát ami igazán ilyen kulináris élmény volt számomra, az, hogy azon az egyetemen, ahol én dolgoztam, ez a University of Pennsylvania, ott tele van a kampusz ilyen food truckokkal. És ez meg tele volt ugye 2001-ben is, és tényleg a legkülönbözőbb kajákat lehet venni, és nagyon jó és autentikus kínai és indiai food truck volt, és azokat nagyon-nagyon szerettem.
2: Én erre voltam.
0: Éva, te melyik genetikailag tőlünk csekély különböző népnél élsz most?
3: Én Hollandiában élek most családommal együtt. Ott
2: is jó az indiai kaja állítólag.
3: Jó az indiai kaja. A snack kultúra az dívik, mert hogy Hollandiában ebéd helyett szendvicseznek, illetve kirohannak a snackbárba, ami ilyen bérszínrolószerű termékeket jelent is, sült krumplit. Úgyhogy habár a hollandoknál az elfogadott, hogy az ember nem eszik sokat, kekszből is csak egyet lehet venni, hogyha kínálnak a kávéhoz. De mivel ilyen junk foodot esznek sokan, ezért ott is nagy az elhízás, illetve nagyon sokszor beszélnek erről újságokban, tévében, tévéműsorokban, hogy máshogy kéne táplálkozni.
0: Egyébként kitaláltam egy hatalmas üzletet, hogy azt kéne csinálni, hogy az emberi gyomrot alkalmassá kéne tenni a cellulóz fogyasztásra.
1: Ez egy sok lépcsős gémmódosítás.
0: Ez egy sok lépcsős, igen, de hogy gondolod, milyen jó lenne, hogy így nyírfát reggeliznénk.
1: Az finom?
0: Nem, de sok van belőle.
3: Van benne nyírfa cukor.
1: Akkor inkább az akácra kéne lenni.
0: Igen, az a desszert lesz, akkor a nyírfa.
3: Hát az hungarikum lenne, hogyha akácsa.
1: Akácsa, igen. Igen. Hát itthon, hol más
2: van? Így van, és kifejlesztjük minden országnak a nemzeti faevőit. Végülis nem is kell másra táplálkozni, hanem a helyi fakú. És hogyha elfogy a magyar akác. Megeszi a magyar.
0: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté biológusok a vendégeink. A fafogyasztásról beszélgetünk, és még egy szomorú hírem van. John Bradbury, a Specials zenekarnak a dobosa halt meg 2 nappal ezelőtt, úgyhogy az ő tiszteletére is meghallgattunk egy szép számot, melynek címe Gangster.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Nagyszerű biológus vendégeinkkel beszélgetünk erről, arról. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a legkedvesebb témátok a saját szakterületeteken belül. Éva?
2: Több ilyen is van, az egyik, most úgy visszatérve a faevésre és a fanyűvőkre, a táplálkozással kapcsolatos mindenféle dolog. Egyrészt azt, hogy miket eszünk, mik, hogyan hatnak a szervezetünkre, másrészt pedig az is, hogy hogyan alakul ki a táplálkozás. Erről volt is egy poszt a blogon.
3: Ez nagyon izgalmas, korábban hogy... nem volt?
2: Tehát azzal volt kapcsolatos ez a poszt, hogy hogyan alakul ki az ízlés, illetve az, hogy miket eszünk, kinek milyen a preferenciája. És hogy ez legfőképpen gyerekkorban alakul ki, az első 2-3-4 év alatt, és ez befolyásolja nagyon sok minden is, az, hogy például a terhes anya mit eszik, illetve hogy milyen ételeket kínál a gyereknek, és hogy mikor kínálja, mert a gyerek viselkedésében kialakul egyfajta dackorszak, egyébként a normális dackorszakkal párhuzamosan, amikor az ételt is valamilyen szinten elutasítja azokat az ételeket, amelyeket eddig nem kóstolt meg. És ez evolúciósan bele van kódolva a gyerekekbe, tehát ez nem egy dacos viselkedés ilyen szempontból, hogy ezt ő nem akarja, hanem a gyerekek bárhol a világon nem akarják megkóstolni a furcsa és szokatlan ízeket. Ami egy ide után eltűnik, és persze a felnőttek aztán
1: mihez
2: tudnak...
1: Mihez képest furcsa és szokatlanról beszélsz?
2: Amit eddig nem
3: az
2: kóstol.
3: Az állaggal is így vagyok, hogy mármint, hogy én etetek egy másfél évest, és ott ha az állaga nem tetszik, már én is vissza. És még ott az ízekről állítólag másfél évesen még nem beszélek.
2: Dehogy nem, bőven.
3: Nem, hát egyértelmű, hogy hatással van rá, csak hát most így nem tudom megmondani, hogy inkább az édeset vagy a sósat szereti, de biztos az állagban benne van.
2: Az állag is fontos, persze, de ez szerintem inkább gyerekfüggő az, hogy valaki egy évesen már nem hajlandó pépeket enni, csak a főtt brokkolit és azt, amit a család többi része fogyaszt. Valaki meg sokáig csak a pépeket eszi meg, de ez már inkább egyéni viselkedés kérdése,
3: vagy családi. Az tényleg izgalmas. Mert már bocsánat, hogy ezt mondom, de az ízlelés az egyfajta ilyen kommunikáció tulajdonképpen, olyan, mint a művészetnek az értékelése, hogy van fogalmam arról, hogy még van más milyen is, és ahhoz képest ez emilyen. Én így tudom elképzelni az ízlelést is, azon túl, hogy ennek van egy biokémiája és egy idegrendszeri hatásmechanizmus.
2: És egy evolúciós háttere is, persze, természetesen. Tehát, hogy az édes ízeket preferálják a csecsemők meg a kisgyermekek, mert hogy abban egy édes ízű dolog, az sok táplálékot rejt, sok tápanyagot rejt. És hát az anyatej maga is édes, de érdekes módon a szódium monoglutamátot, ami egyébként nagyon nagy mumusnak számít.
4: Nátrium,
2: igen, nem angolul mondjuk. Tehát a nátrium monoglutamátot sokan mumusnak tartják, mert hogy a kínai ételekben azt rakják ízfokozónak. De az anyatejben is ugyanúgy benne van, és a parmezánsajtban is, nagyon sok élelmiszerben, és azt mégsem tartjuk mumusnak, és azt egészségesnek tartjuk.
3: Az ízfokozást?
2: Igen, hát a só is sok esetben ízfokozóként működik.
3: Mesélt egy ismerősöm, aki távol-keleten étkezett, hogy nátriumglutamát mérgezést kapott egy helyütt, és nagyon rosszul volt
1: de
3: egy napig.
1: De nem csak viccesen fogalmazott meg valamit, hogy szarételt evett?
3: Nem, azt hiszem valamiből túltöltekezett. Lehet, hogy nem a nátriumglutamátból, egy kanállal többet vett be, vagy én nem.
1: És mire jutottál? Mármint, hogy az ízlelést mikor kutattad?
2: Igazából ez csak irodalom szinten volt kutatás.
1: Erre kódolt benned az, amit olvastál?
2: Az, hogy minél fiatalabb korban célszerű megismertetni a gyerekeket minél többfajta ízvilággal, és ez azt jelenti, hogy nem egyfajta ételt kell neki kínálni, hanem minél többet. Tehát zöldségekből, gyümölcsökből, bármiféle ételből minél többfélét, minél korábban, és hogyha az első elutasítás után újra próbálkozunk, akkor nagyobb esélye fogja azt később elfogadni.
1: Nagyon jó. Egyébként nem tudom, próbáltatok-e már unikumot adni külföldinek, senki nem szereti, és akkor, hogyha jól értem, akkor ez azért van, mert mi 3-4 éves korunk előtt is fogyasztottunk már unikumot, és egyszerűen hozzászoktunk.
3: Én a marhainnál vagyok így, találtam egy helyet Pesten, ahol nagyon jó főtt marhaint lehet kapni, egy helyen szerintem a városban, ez az Isten nem akar vele menni, pedig nagyon jó, kicsit
1: vajon
3: megmelegítve, de ez ételként árusítják, ott van a kacsa nyelv, mellett lehet kacsa nyelvet lehet is kapni kilóra, ilyen fűt kocsanyelvet, meg hát különböző hús, másféle hústermékek mellett.
2: Igen, ez egyébként nagyon sokat függ attól is, hogy milyen kultúrkörben nevelkedik az ember. Végül is ez most egy új irányzat, hogy húsevés helyett, illetve normál elfogadott marha, csirke, stb. Hús helyett fogyasszunk inkább rovarokat, ízelt lábúakat, mert azok egyrészt sokkal könnyebben előállíthatók.
3: A textúra, azt mondanám.
1: Fehérjetartalom, magas fehérjetartalom.
2: Így van, sokkal egészségesebb.
3: Két ellent.
2: Kóstoltál már?
3: Nem, most megyek egy kóstoló körútra majd, de nem tudom, hogy megtalálom-e azt, ami mondjuk...
4: Hát ott van a rák, biztos, hogy ettél tengergyümölcsei, meg minden.
3: Abszolút, ugyanúgy.
2: Így van, ez teljesen hasonló élőlény. Egyébként a szöcske nagyon finom süt.
3: Nézzük meg, egy fél év múlva térjünk rá vissza. Az biztos, hogy ez egy pár éve még egzotikumként.
1: Karácsonykor majd. Én azt hittem, hogy a genetikai módosításnál majd előkerül a 18 lábú csirke például. De
3: igen, egy kicsit efelé még lehetne menni, a hogy ez legális-e a háromszög alakú dínye és a 12 lábú csirkére való törekvés.
1: Amúgy én azt olvastam, hogy az Európai Unió 18 000 eurót szánt arra 2015-ben, hogy kutassák a különböző ízelt lábúak, bogarak élelmezésben felhasználható szerepét, lehetőséget.
4: 18 000,
1: nem olyan nagy szám, de végül is egy valódi szám, tehát a nullához képest sokkal több.
2: Ez valószínűleg egy projekt. Igen. Ez több egyetem, egyébként Hollandiában lehet kapni a szupermarketben mindenféle emberi fogyasztásra alkalmas rovart és ízelt lábút, illetve az ilyen food truck fesztiválokon pálcikára fűzve kínálják a szöcskéket, tehát ez nem egy elvadult dolog. És van külön, azt hiszem a Maastrichti Egyetemen, ahol egyébként az in vitro hamburgert is előállították első körben, ott folynak szöcske, illetve egyéb ízelt lábú fogyasztási kutatások.
1: In vitro hamburger?
2: Igen, laborban növesztett, nem marha eredetű, mármint, hogy nem állatból kivágott hús eredetű.
1: Az milyen jó, hogy megkapom a hamburger magokat, elvetem a kertbe, megkérdezik, hogy sajt alakrom, vagy sajt nélkül.
3: Ez Petri csészés.
2: Petri csészés, így van.
3: Ez az, ami a skifikben van, hogy beraksz egy tablettát a mikrosütőbe.
1: Becsukom, kinyitom.
3: Beállítod egy pizza.
2: Egyébként ez egy nagyon izgalmas terület, a biodesignnak ez egy egyik szakterülete.
3: Ez lehet, hogy ezt akartam megkérdezni a hatlábú csirkékkel.
2: Azért annyira, tehát az evolúciótól nagyon messze álló dolgokat azért lehet, hogy nehéz lenne létrehozni, mint például a hatlábú csirkék. Hát inkább mesterségesen előállított csirkeláb növesztés lehet, ami reálisabb, mint maga egy hatlábú csirke.
1: Illetve hát emlékeztek, a Matrix című dokumentumfilmben ilyen trutyot ettek, és mondták, hogy benne van minden, amire a testnek szüksége van.
3: Nekem rögtön egy 3D kajanyomtató jutott eszembe, de...
2: Ezek léteznek.
1: De várjál, a kajáink javarésze, főleg a készételek, vagy a kész alapételek, azok már amúgy is nyomtatottak, tehát csak látszólag tűnik úgy, mintha valami lenne, de valójában már egy ilyen felturbózott
3: jellemzően. Az összeragasztott sonkadarabkákból készült, fantasztikus.
1: Igen, tehát ehhez képest az, hogy ezt így leegyszerűsítjük, és mondjuk letölthetővé tesszük, és otthon nyomtatható formában megszerezzük.
3: Nem, de itt a nyersen meg szerintem tudsz mondani jobb példákat is annál, mint amiket mi az ABC-ben látunk. Ételnyomtatás. Hol tart most az ételnyomtatás divat?
2: Az ételnyomtatás divat például ott tart, hogy rovarból, méghozzá lárvából, hogy mondod, a buffalo wormot. Szóval egy adott lepke lárvájából készült lisztet használnak nyomtatásra, és különböző süteményeket állítanak elő belőle. Egy fesztiválon ettem ilyen édes íze van, mindenféle rózsaszín, kékszínű színezéket, illetve fűszert adnak hozzá.
1: Ha kékszínű, teljesen... akkor megeszem. Minden kékszínűt megeszek általában.
3: Kékszínű, rovar.
4: Tulajdonképpen ugye ennek nagy múltja van, a gújcukrokat is nyomtatják, hogyha úgy veszük. Tehát, hogy azért ezt nem vagy annyira.
3: Igen, hát Szabi is valami ilyesmit akart mondani, hogy azért az élelmiszergyárak. Hol is volt ez a film? Szárnyát vagy a Combját című dokumentumfilmről, hogy biztos emlékeztek rá. Na, ott aztán nyomtatták még a salátát is.
1: Hát meg nem tudom, hogy olvasgattátok-e mostanában a virsliknek a leírását, hogy mit tartalmaz. Mert múltkor Zsófikának, nagyon fiatal barátomnak választottam virslit, következő lehetőségek voltak, lehetett olyan virslit választani, amiben volt csirkebőr, amiben volt libabőr, meg csirkebőrnyesedék. Ez volt a fő összetevő.
3: Volt a csertésbőr is, én biztos vagyok benne.
1: És a legdurvább az bőrke. Az, hogy ezután nem sokkal megszólítottak az utcán, hogy részt vennék egy virsli tesztelésben.
3: isteni kókuszás csokoládés.
1: Nincs is jobb, mint a zsírtanított kötőszövet meg az ipari szalonna.
4: Hát,
2: gumicukorként viszont megeszik ugyanezt. Illetve aki megeszi.
1: Igen, van, ezt az egy nagyon, nagyon érdekes többeszámot használtam.
3: Spanyolországban ezt nyomják, de hát ott rendesen van szalonna, meg pörc kultúra. Magyarországról kezdik kérteni, bár mondjuk pörcöt is lehet kapni chipsnek.
1: Máté?
2: Több töpörtyűt
1: a magyar családokban.
3: De a sült hasa a szalonna is nagyon jó.
1: Egyébként megehetnénk egymást.
3: Persze, mindig ez a vége. Mindig ez a vége. Hogy a, hát, aminek szeme
1: szóval
3: van.
1: Igen, Máté. Hát, bocsánat, Éva.
2: A magunkat együtt megre reflektálnék. Voltam olyan fesztiválon, ahol joghurtot állítottak elő, hogy mondjam ezt úgy, hogy kellemesen hangzik. Nők speciális szervéből származó tejcukorbontó baktériumokkal állították elő a joghurtot. Tehát meg, és tartalmazták ezt a baktériumot.
1: Várjál.
4: Hadd gondoljak
1: bele. Egyébként van egy csomó praktikus dolog, például egyszer egy barátunknál voltunk reggel, akinek a nagyon pici volt az ötödik gyereke, és megkérdezte, hogy nem akarok-e inni anyatejet, mert nagyon sok teje van, és hogy nem akarok kidobni, mert hogy végül is megtermelte a szervezet, és olyan rossz érzés lenne, és akkor anyatejes kávét ittam. Ami, nem tudom, Csabi, mostanában volt ilyen nálatok?
3: Mostanában nem volt. Kísérletek voltak erre a dologra. Azt hiszem, talán az anyateljes kávét te említetted. Mindig elfogyott, vagy pedig pont nem használtuk fel.
1: Mondjad, kedves hallgató!
5: Sziasztok, Vladislav vagyok.
3: Szia!
5: Londonban van egy bolt, ahol olyan tejtermékeket lehet kapni, amit anyatejből készítettek.
1: Yeah. Szuper, köszi!
5: Sziasztok!
3: 2:15:37:73, az utolsó 10 perc a harmadik utas című műsorból.
1: Igen,
3: és úgy az Intel design divatokról beszéltünk egészen idáig.
1: Egészen idáig, de most Máté jön a kedvenc témájával, mert alig-alig van már hátra idő.
4: Kedvenc téma, ez mindig nehéz. Most ami a legdivatosabb...
1: Kedvenc téma, akkor mondd azt, amit legkevésbé szeretsz.
4: Nem, az még nehezebb lenne. Amivel a legtöbbet foglalkoztam az utóbbi időben, az pont ez a génmódosítás kérdése, mert hogy ezek az új technológiás eljárások, ezek rengeteg ugye etikai dolgot is felvetnek, plusz hát én a saját munkám során is használom őket. Nyilván csak a halakon belül, ilyen kis gémmódosításként, és hát ezekkel foglalkoztam, ugye a blogban is írtunk erről, tehát a legnagyobb kérdés nyilván az, hogy emberben csináljuk, ne csináljuk, mikor etikus, mikor nem etikus, de emellett vannak olyan lehetőségek, hogy például ma már tudnánk olyan szintetikus géneket tervezni, amivel ki tudunk írtani például szúnyogokat, ami a malária terjedés ellen egy remek dolog lenne,
1: nem
4: de nem biztos, hogy
1: nem,
4: olyan jó.
1: Nem kiírtjuk őket, mert az problematikus, hanem csak megakadályozzuk, hogy a maláriát tudja terjeszteni, de egyébként meg tudják enni a szúnyogra éhes lények.
4: Na most nagyon jó fele tapogatódó, tehát vannak olyan ilyen transgénikus, jobb szó, ilyen szúnyogok, amelyekben nem tud a malária terjedni, de ugyanakkor van, ahol meg egyszerűen rámentek arra, hogy összeomlasszák a szúnyog populációt. Tehát például meg az összes nőstény szúnyog elpusztul, csak hímek lesznek, és ezért utána a populáció összeomlik. Aminek hát ökológiai vonzatai vannak, és ezek nem triviálisak, mint ahogy te is mondtad, nagyon sok állat táplálkozik szúnyoglávákkal, vagy magukkal szúnyogokkal, tehát hogy nem világos, hogy a tápláléklánc, ami történne ilyenkor.
1: Magyarországon is volt ilyen kísérlet, talán a két világháború között DDT-vel bombázták le a Kis Balatont, hogy megszűnjön Magyarországon a malária.
4: Volt.
1: Igen, okay. Ezek szerint volt. Akkor még nagyon kicsi voltál?
4: Jó, vagy? Nem, nekem nincs meg. Hát ugye a malária az, de egyébként hát ez egy ilyen, ahogy a globális felmelegedéssel ez egy issue lesz megint, tehát úgy lehet követni, ahogy a mediterráneumban egyre északabbra terjed.
1: Ja, persze, ez a klasszikus dolog, hogy akkor kezdünk el valamilyen problémával foglalkozni, amikor a mi közvetlen életünkre befolyással igen. Bír, vagy legalábbis a sötét árnyát reávetíti.
4: Igen, hát ez nem, de hát egyébként ez mindenfele probléma, hogy ilyen trópusi betegségek egyre északabbra terjednek, és ez Amerikában is mindenféle ilyen dolgok megjelentek, amik Közép-Amerikából most már várják, hogy mikor kerülnek oda azok a szúnyogok, amelyek hordozzák ezeket a betegségeket, mert nem kérdéses, hogy nem lehet megállítani őket.
3: Építettek ilyen welcome.
1: És valami álom neked a jövőből, mi az, amit szeretnél megváltoztatni az emberben például? Tudnád, hogy hol kell genetikailag módosítani?
4: Hát nem tudom. Én a legtöbb ilyen tervet, amit ilyenkor mondanának, hogy örök élet, stb. Jó, az ingyen sört, aztán. De az örök életnek ilyen, én ezt problematikusnak tartom. Tehát így nem látom.
3: Több dokumentumfilm szól erről, mennyire zavarom. Már 1000 közeli évet is megélni.
4: Ha pusztán azt el lehet érni, és ez nem az én munkám legyen, hanem legyen bárki, de ha pusztán azt el tudjuk érni, hogy mondjuk az a 90 év, ami most nála, a mi esetünkben a várható élettartam, az úgy azért úgy mondjuk abból 89 tök jó egészségben teljen el, úgyhogy nem vagyunk ágyhoz kötve, meg szellemileg is frissek vagyunk, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény lenne.
1: A szuper ötlet. Éva?
2: Nem nyilatkozom.
1: Jó, amíg gondolkoztak, addig mondok egyet, én azt szeretném kérni, hogy a művészetekben ne a dekadenciát tiszteljük, ne a szenvedésből fakadjon a művészet java, hanem az örömből fakadjon a művészet java.
3: De hát ez felháborító.
1: Igen, Csabi, ezt azért mondod, mert benned még nincsen megváltoztatva ez a gén. Parancsolj, kérdés hallgatók.
6: Halló, Iván vagyok, sziasztok.
1: Jó.
6: Én egy kicsit vissza szeretnék ugrani a Game of Monsanto hisztériára, hogy mit jósoltok, hogy ez meddig tart, hogy ugye a rádió körül volt egy ugyanolyan hisztéria annó, hogy ezek a hullámokat össze-vissza jönnek, mennek a levegőbe, és akkor majd mit csinál velünk? Ebben a műsorban is volt már olyan vendég, aki azt mondta, hogy még nem lehet tudni, hogy hat meg, hogy veszélyes-e, hogyha mi ilyen gabonát fogyasztunk. Például most ebben a műsorban elhangzott, hogy ugye Amerikában már 30 éve ezt teszik, és nem történt, nem nőtt plusz fülük a homlokukra, stb. Hogy, és akkor gyorsan még egyet kérdezek, ez az egyik kérdés, hogy szerintetek ez csitul-e, meddig tart, belép egy újabb konta a helyére, stb. És akkor rögtön fölteszem a másik kérdést, hogy a másik érv az szokott lenni, hogy olyan erősek a génmódosított növények például, hogy a diverzitás rovására megy, tehát gyakorlatilag egy-két fajta legyőz egy csomó többit, és akkor gyakorlatilag a gazdagság, a biológia gazdagsága sérül, hogy erről tudnátok-e valamit mondani. Ciao.
2: Itt most megint visszatérnék arra a kérdéskörre, hogy a Monsantóval azonosítjuk a GMO kérdéskört, hogy minden, ami genetikailag módosított és növény, az eleve rossz dolog, ez eleve nincs így, csak ezt külön kéne választani az emberek tudatában is. Ha lehetne valamit kívánni génmódosítás szinten emberben, akkor azt, hogy a kimondott szavakat talán jobban megértsék az emberek, és tudatosan processzálják az információt.
1: Ez most nem világos nekem ez a mondat.
3: Legyenek tudatosak az emberek, a tudatosság gént szeretné bekapcsolni.
1: Smiley volt, mondatom.
2: Szövegértés. Tehát igazából ezek különböző növények, különböző tanulmányokkal, különböző szaporodási módokkal vannak olyan növények, amelyek eleve nem hoznak magot, és tipikusan ezt szokták felhozni a Monsanto bűneként, hogy ő csak tehát az általuk értékesített magokat lehet elvetni, és azok nem hoznak magot, tehát minden évben újra kell vásárolni a magot. Tehát ezek a növények nem tudják legyőzni a természetben lévő másikakat, hiszen nem tudnak szaporodni.
4: Mind a két dolgot gyorsan megválaszolnám, mert szerintem itt fogytán van az idő. Az egyik, hogy jövőre szerintem lesz egy paradigmaváltás, ez pont azért van, amit egyszer itt elkezdtem mondani.
3: Végre bejött a GMO.
4: Elsikadt a dolog, de hogy lesz egy ilyen igazságpillanat, amikor az Európai Unión belül sok helyen dönteni kell arról, hogy ha ezek az új generációs targetált génmódosítások, amivel ugyanolyan mutációt tudok létrehozni, mint a korábbi technológiákkal, azok most GMO-k-e vagy nem. Nincs racionális érve mellett, hogy GMO-k legyenek, mármint, hogy ugyanazt a hisztériát kertsük körülöttük, úgyhogy ez lesz az a pont, ahol nagyon sok zöld szervezetnek vagy nevetségesé válnak, vagy kénytelenek lesznek egy kicsit finomítani az eddigi álláspontjukon. Ezt elmondva én nem gondolom azt, hogy minden GMO növény jó, csak hogy én mint mindig elmondjuk, hogy az egész technológiát nagyon fura tulajdonképpen viszonylag alaptalanul démonizálni, hanem majd egyenként kell megvizsgálni ezeket. A másik dolog pedig, amit még hozzátennék, és akkor remélem még nem futok ki az időből, ezek a nagyon sok olyan kritika, ami itt is a kérdés másik felében elhangzott, az nem GMO-specifikus, hanem az igazából a vállalatnak a stratégiájából ered. GMO-ból is sok fajtát lehet előállítani, lehet ilyet, lehet olyat, lehet hibridet, lehet nem hibridet, életképes, nem életképes. A monokultúra az meg egy tipikusan olyan dolog, amit elérünk GMO-k nélkül is. Tehát, hogy az megint nem egy... tehát belekeverik a GMO kérdéskörbe, de nem oda tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté volt a vendégünk. Kérlek szépen mondjátok el még egyszer, hogy hol lehet jelentkezni, hogyha valaki nagyon szeretne benneteket olvasni, látni, megérinteni, vagy éppen szeretne munkájával segíteni egy ilyen blogot.
2: Minden információ fent van a criticalbiomass.blog.hu-n egyrészt, másrészt megjelentkezni a criticalbiomass@gmail.com e-mail címen lehetséges.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A harmadik utas hírei következnek. Nem csak egyedek, de egész fajok genomját átírhatjuk. Nagyon sokan félnek attól, hogy a legújabb genomszerkesztési technológiákkal visszafordíthatatlan változások jönnek az emberi örökítőanyagban. Ez ugyan nem alaptalan, de van ennél sokkal közvetlenebb kockázat. Ugyanazok a technológiák, amik az emberi DNS szerkesztését lehetővé teszik, a különböző kártevők patogének visszaszorítására még könnyebb, még hamarabb felhasználhatók. De bármilyen vonzó is lenne mondjuk a maláriát terjesztő szúnyogok végleges eltüntetése, ennek ma beláthatatlan következményei lehetnek. Nehéz tudományos és társadalmi viták jönnek majd arról, hogy százezrek életének megmentése elég fontos céle, amiért megéri visszafordíthatatlanul megváltoztatni a környezetet. A genomszerkesztéshez felhasznált jelenség, az úgynevezett gene drive, annyira újszerű, hogy megfelelő magyar kifejezésünk sincs igazándiból rá, talán a géntámadás vagy génkampány írja le, miről van szó. Pedig időszerű lenne, hogy mi magunk is megismerkedjünk a kifejezés jelentésével, mert valószínű, hogy a közeljövőben közvetlen geomérnökség, geoengineering mellett ez lesz az egyik leggyakrabban előrángatott ötlet, ha ökoszisztéma szintű, tervezett módosítást akarunk csinálni. A különbség az, hogy a kettő közül egyelőre a geomérnökségnek van kevesebb realitása.

0: Milles se sutaa?
1: Kääntä karua.
2: Joo.
1: Kääntä karua. Mhm.
3: Sanyi, Otesz és Vorek.
1: Kääntä karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügyek, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt vendégeim, tisztelt gyomaendrődiek, kedves barátaim! 100 éve gyomán született a 20. század egyik legnagyobb hatású irodalmi alakja, Határgyőző. Abban a szerencsében van része városunknak, hogy ennek a kitűnő embernek az első 6 évéhez járulhatott hozzá. Sajnos az első 6 év annyira fájdalmasan rövid idő volt, hogy tárgyi emlékei nem is maradtak. Erdélyi 100 család sarjaként, mint említettem, 6 éves koráig élt Gyomán, és onnan került el egészen Budapestig, ahol tanulmányait folytatta. Kitűnő műszaki érzékkel megáldott mérnök ember lett belőle, aki mindeközben Kodály Zoltántól zenét is tanult, Határgyőző hegedű művészként is megállta volna a helyét, tehát egy páratlan tehetségű ember volt több területen is. Élete, pályája, sorsa úgy alakult, hogy több rendszer is üldözte nézeteiért, politikai hitvallásáért. Az üldöztetés nem csak abban nyilvánult meg, hogy műveit betiltották, vagy nem engedték publikálni, hanem börtönbe zárták, életét is fenyegették. 1956-ban hagyta el Magyarországot, és egészen a rendszerváltozást követő időszakig nem is tért vissza. Amikor Magyarországra visszatért, szerencsére Gyomaendrődre is visszatalált, és ezt elsősorban az akkori és a későbbi könyvtárvezetőknek köszönhetjük, akik hívták, hozták Gyomaendrődre, itt fogadták és ápolták a vele való barátságot. Határgyőző világpolgárként talált vissza Gyomaendrődre, és vette fel újra a kapcsolatot szülőfalujával, ami ekkor már Gyomaendrőd városa volt. 2008. szeptember 1-én a Városi Könyvtár ünnepélyes keretek között vette föl Határgyőző nevét. 2013-ban könyvtárunk lehetett az a hely, ahol a Határgyőző emlékévet megnyitották, amely 2014-ben tart, amikor is a születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ennek az emlékévnek a nyitánya egy országos szavalóverseny volt, valamint egy Határgyőzőről szóló irodalmi konferencia. Több rendezvény is van ebben az évben, amikor Határgyőzőről emlékezhetünk meg. Most fölkérem dr. Mohácsi János irodalomtörténész urat, hogy Határgyőzőről szóló gondolatait ossza meg velünk, illetve hozza hozzánk közelebb egy kicsit Határgyőző személyét és Határgyőző munkásságát.
1: Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Azért gyűltünk ma össze, hogy a magyar kultúra egyik nagyszerű, emblematikus alakjára, Határgyőzőre emlékezzünk, és őt ünnepeljük. Ebben az évben lenne 100 éves. Határgyőző eredeti nevén Hak Viktor 1914. november 13-án született Gyomán, Hak Vilmos, a gyomai Knernyomda papírszakértője és Túri Mária Margit gyermekeként. Sorsa olyan volt, mint a katasztrófák sújtotta 20. század Magyarországán élők sorsa. El kellett szenvednie Magyarország megcsonkítását, annak következményeit, apja háborús megnyomorodását, a szegénységet, a forradalmakat kísérő pusztításokat, a gazdasági világválság következményeit, a szélsőséges politikai erők uralomra jutását. Sorsa egyre másra keresztezte hol az egyik, hol a másik szélsőség útját. Mindkét esetben súlyos börtönbüntetéssel, veréssel, kínzással lakolt. Először 1943. május 1-én a németek elleni szervezkedés vádjával és felségárulásért ítélik halálra. Majd rónak rá hosszú börtönbüntetést. 1944 késő őszén sikerült megszöknie, de amikor 50. januárjában a dühöngő kommunista rémuralom elől kísérelt meg határátlépést, már nem volt ilyen szerencsés. 2,5 évet töltött különböző börtönökben, a Szegedi Csillagban, a Budapesti Gyűjtőben, Sátoraljaújhelyen, Helyő Csabán, vagy épp Márjanosztrán. A börtönökben töltött szenvedéseit szívesen kihagyta volna, de amint írta, olyan tapasztalat birtokába került, amely egész életére, művészetére hatással volt.
2: Óra sarok, Heliánó című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utcapiacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőzés, emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek, csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsurgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homokfosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessem abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.

kucskáló lekoppan. Amivel egy más időszámú száz szerint volt. Egy más volt. 1956. decemberében elhagyta az országot és feleségével Londonban telepedett le. Élete a már diktatúráktól mentes országban sem volt egyszerű. 42 évesen hagyta el az országot. Egész egzisztenciáját kellett újra teremtenie. Többnyire saját honfitársai áskálódásai jelentették a legnagyobb problémát. De a haza ott is fontos volt számára. Népművészeti tárgyakkal vette körül magát, és mint egy múzeumban úgy élt. Francia költő barátja Jean Russellot kis Magyarországnak nevezte el otthonát. Határgyőző sokoldalú tehetséget kapott örökségül. Már gyermekkorában hegedült, később komponált, és élete végéig szoros kapcsolat fűzte a zenéhez. Nyelvérzékesen maradt el zenei tehetsége mögött. Számtalan nyelvet sajátított el, beszélt és olvasott. Műfordításait a legjobbak között tartja számon a szakma. Műegyetemistaként festészettel is foglalkozott, és műveinek eladásából tartotta fenn magát. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán építészdiplomát szerzett 1938-ban. Tehát a reáliák között is nagyszerűen tájékozódott. Ma már jól látszik, hogy Határ az irodalom területén bizonyosan maradandót hozott létre. A szép irodalmon belül szinte minden műfajban alkotott. Verseit irodalmi esteken, versmondó verseken szavarják, drámáit több-kevesebb rendszerességgel neves színművészek adják elő, regényeit olvassák, irodalomtörténészek kutatják. Világnézetét az apjától örökölt szélsőséges kételkedés jellemezte. Gyakran mutatott rá a vallások ellentmondásaira, különösen a keresztény és mohameden vallásokat bírálta. Mindezt pedig tette az ógörög, ismerd meg önmagad elvvel szemben, az ismerd meg a körülöttünk valókat elv jegyében. Feltűntek számára a nyugati társadalmak ironikusan, politikailag korrektnek nevezett demokráciainak ellentmondásai. Korát megelőzően nem csak esszéiben, de verseiben, regényében is bírálta a kulturális keveredést, a szinte anarchiába hajló rendet, a fogyasztói társadalom olyan visszásságait, mint a túltermelés, a túlfogyasztás, a környezet tönkretétele, az uniformizáltság, a külső-belső igénytelenség, a műveletlenség. Csak épp le nem írta, hogy mindez az új rabszolgaság felé vezető út. Határ alapvetően filozófusnak vallotta magát. A lét nagy és megfejthetetlen problémái foglalkoztatták. Úgy tartotta, hogy szépírói tevékenysége csupán mellékes filozófiai művei mellett. Bármely műfajban alkotott művét is olvassuk, mindenhol a filozófus gondolataiba botlunk. Ezért műveinek befogadása bizony sokszor még a professzionális olvasónak, a kutatónak is komoly nehézséget okoz. Alkotásai kezdetektől fogva ambivalens érzelmeket váltottak ki a befogadókból. Vörös Sándor 1956. október 15-i levelében lelkesedéssel szólt Magyarországon második nyomtatásban megjelent írásművéről, a Heliánéról. Idézem Vörös Sándor Határnak írt levelét. Ezelőtt pár héttel Balatonfüreden írótársaságban beszélgettünk arról, van-e olyan magyar regény, mely világsikert arathatna? Mely francia, angol vagy német fordításban nem sikkadna középszerűvé, hanem pótolhatatlan értékként ragyogna? Sorra vettük a múlt, jelen, kb. Fél száz íróját. Egy részüknél, például Kemény Zsigmondnál, Krúdinál, az látszott valószínűnek, hogy világhírű klasszikusok árnyékába kerülnének. Más részük, például Jókai, a nemesebb fajta félponyvához hasonlít fordításban. Legtöbbjük pedig olyan volna, mintha az ember belép Paks vagy Balmazújváros múzeumába. Végül is mindnyájunk nagy meglepődésére a te Heliane regényednél kötöttünk ki. Ez a regény európai. Anélkül, hogy úgy volna európai, mint a nyugatiak. Érdekes. Dunavidéki. De nem mucsai. Ha lefordítanák nyugati nyelvre,
nem zökkenne valamely nagy előtt hatáskörének. Ugyanakkor Király István a könyvről a politikai kurzusnak megfelelően megsemmisítő kritikát írt a Csillagban, amelynek hatására Határkönyvét bezúzták. Az idő pedig Vörös Sándor ítéletét igazolta. Határ az Őrző könyve című regényét elküldte Illyés Gyulának és Szabó Lőrincnek is. Illyés reakció a 16 évvel később, 1964. júniusában érkezett meg a Nemzetközi PEN oszlói kongresszusán. Lesújtó volt. Szabó Lőrinc azonban kézbe vette a könyv furcsaságot, sőt, levélben reflektált a könyvre, és azt írta. Mulattam, már ahogy ilyesmi mulatni lehet, az ötletem. Szeretném, ha egy kicsit kitanítanál erre a munkádra, mert bizony nem nagyon értem. Határ győző emigrációból való hazatérése első könyveinek kiadásával kezdődött. 1986-ban jelent meg a Pepito és Pepita, majd 1988-ban az Amibel című regénye. Igazi áttörést azonban a 89-90-es fordulat hozott. 89 őszén látogatott haza először hivatalosan, ezután gyors egymás utánban jelentek meg az emigrációban már kiadott és új kötetei. 90-től haláláig szinte minden könyvhétre hazajött, szerzői esteket tartott, dedikált. Egyre másra érték a hivatalos elismerések is. 75. születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság aranykoszorúval ékesített csillagrendjével tüntették ki. 91. márciusában Kossuth díjat kapott. 93-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. 1994-ben szülővárosa Gyoma Endre díszpolgárává vált. Ugyanebben az évben a Miskolci Egyetem díszdoktori címet ajándékozott neki. Mégis elégedetlen volt.

0: Laertios szerint 300 évet élt. Jól lehet, hosszú életének csupán első 6 évét töltött a gyomán, életművében mégis nagy szeretettel beszélt róla. Külön versben emlékezett meg szülővárosáról. Az Összmagyar Kultúra nevében köszönjük azoknak, akik segítették létrehozni ezt az emlékhelyet. Köszönjük a fiatal, de nagyszerű művésznek, Holán Mátyásnak e szobrot, hogy megalkotta. Köszönjük Gyoma Endrődnek, hogy kiemelkedő helyen kezeli az egykor oly sokat üldözött nyugtalan fiának emlékét. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönöm szépen! Dr. Mohácsi János irodalomtörténészt hallották, és most pedig következzék Mészáros Mihály, a Békés Csabai Jókai Színház színművésze, aki szintén Határgyőzőre fog emlékezni az ő sajátos eszközeivel.
2: Messze még az olyan messze, fedél fejünk fölött lesz-e, nyűhetetlen oly lábbeli, mely az óceánt átszeli, bokaszárnyakat növesztő írótábla, palavessző, palatábla, íróvessző, papír sárkányt eregetnek, aki elmegy, rongy eretnek. Annak, akit hátára kap kalandor nép, 100 szám akad. Át felszéllel hét határon, mint a pók az ökörnyálon, mint a pók az ökörnyálon. Egy pogácsát hamuba sült, meg is koplalt, úgy keserült. Hátra dűlve tart a korlát, lesd a lógó tatvitorlát. Tenger, mozdulatlan massza, vásznad jó szél, ne dagassza, hét vitorlát ne dagassza. Mit honnan csak én láthatok? Kő és hó, romsivatag. Olyan koldús kedve támad, elmegy Isten portékának. Elmének sok, hitnek kevés, ég a kegyszer kereskedés. Égő kegyszer kereskedés. Kerek ég világlátásban, lencséd mögött mindig más van. Utas fényév, milliomszor elfogsz, ember liliomszám. Ott vesztél a szín két sávon, örvenc tűhegy látásában, tüves tűhegy látásában. Egy vagy a hány angyalból, inget hamvad hangot halkul, vissza már hiába bánod, elkopott járó topánod. Öreg anyád megkövetned nincs, maradj csak rongy eretnek, az maradsz, csak rongy eretnek. Hogy marognyi hamuvá hamvadjunk, és tartogassuk is markunkban hamvainkat, egyszeri tüzetes megnézésre, az volna csak a pünkösdi királyság édesei. Íme én, aki voltam tenyérnyi hamunak a tenyér tartogató hamuján. Íme a két látószem, amivel nézem, csak két vizsgaszemnek aláhambadott visszanézése, fehérek szürke perce. Íme a látóideg mögöttes vidéke, agykaréról hamuvá omlott agykaréra. Hogy a birtoklás vágyából és jogi tételességéből való ezen végkivetkőzésen tulajdon magunk legyünk, az az utolsó dologi tulajdon, amit még magunkénak mondhatunk. Mármint, ha bűnkösdi cseles szerrel az égetőn keresztül jövet, megmaradunk annak, ellátó hamunak, hamu tartó tenyerünkben édesei. Hogy is tudnánk betelni vele, mi közel tartjuk s legeljük látását. Hiszen ha tekintetünkből elengedjük, aláhull egyik pergetője, s amibe pergette a másik, hamvában vizslató valónkat is magával rántja, a másik tenyér. hogy mi magunk legyünk.

0: kiforgatója, széteregetője, tulajdontenyerünkből, valamíg tartogatónak is el nem fogyunk, s nagy kavarogvást el nem enyészünk. Hogy sem utána nézőjének, sem kiénekelőjének, sem hírének hanvának meg nem maradván, sívó medrekkel, bitankatlanokkal osztakozzunk az ülepedésben. S mint pálmás, üvegtetejű török fürdő szakértő tögönyözőjének keze alá átadjuk magunkat jégnek, napnak, eróziónak. Mi jó, mi jó, jobban, sose kímélj, oda se neki! Éj, micsoda bünkösdi királyság, édesény! Itt megyek én, ilyen vagyok. Ilyen kikopott, ilyen leégett, romja csupán a felszárnyazott, a rebeghető repülhetnék. Mint kísértett elimbolyog, kirakat London káprázatában pezseg a kásakőt gombolyog, vattává omladoz a lábam. Elvörösrő rendőrfákja tükrében én a tűzfonákja, megszületlen verseimmel. Útszélre hulló elvetélten, mint aki hazajárni sem mer. Múljék el tőletek, hogy éltem.
1: Említettem, határtűző emlékében Joma legkitűnő birodalmárának emlékére, az íróköltő, filozófus, bölcselő a mai napon talán egy kicsit újra visszatér Joma Endrő, de egy kicsit hazatalál hét határon át, és megérkezik egy szobor képében. A szobrot Joma Endrőd város az emlékév emlékére kívánta emelni, és egy pályázat segítségével, valamint az önkormányzat költségvetéséből hozzátett pénzzel tudta megvalósítani. Ezzel a szoborral határgyőzőre kívánunk emlékezni, és most megkérem Várfi András polgármester urat és a szobor alkotóját, Olá Mátyást, hogy adják át az emlékművet, a szobrot leplezzék le

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felderítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve ólálkodó alázattal és oly kordú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Picegni! Hogy piceg? Ki vagy? Disznó, akinek a lábad zombi puszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Én, uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátorok gyomra korog.
1: A szobroké?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzem benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodol, he?
0: Ízlés és mérték, te trák!
1: Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagyma evő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok! A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derek.
4: A porondon Pepito és Pepita!
5: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján.

0: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott.
1: Az 1970 és 84 közötti esztendőkben.
0: Mi volna, úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
2: Nem, Piroskámmal.
0: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Budán. Magyar. Rádió. RT. Egyes. Stúdiójában. Nem, nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt, hol a fény? Nos, nos, nos, nos, nos.
3: Tengertánc.
4: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
3: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
4: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farott fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünnek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: A kökömnyei vérfeledő. Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király, kívánt a díjcseves lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőjs, trónlátó fattyazat legyen király, s ring-ribrab langy magad.
2: Míg gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnik, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Manyom s nemem, bizut csomra s csökömre mondva, nem.
1: Zsivok kikomnya úr, s a kők zsupán, jőkákon pilli néppel zsurgyebán, országodolkodik, drág Marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csák táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik, ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat, de ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükkfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficva bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berostál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmár. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, bún borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piacát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rászegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna elernyedése, sehonnan, sehol semmi. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmár. Aranyát csörgeti.
2: Arciasabbra nekem az én Krisztusommal! Arciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszít.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat, te szobrász! A Krisztusát! Harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, kunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszúrta, néhogy patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját, rázza lengyel.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Unokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg! Harciasabbra azt a Krisztus, hallod-e a hétszentséges szentháromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van? Harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordult, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséges megalázkodással.
0: Együgyű kép faragór vagyok, nagy uram. Hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a rádfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztre fel.

0: Sátorajóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak, örüljünk a tetszünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál, jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok. Légyfogásban verseny, mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul kelepelor szimpája, míg a zár, a zárja bezárja. Milét a táncol, Jóca szaval hát. Ki csokoládét képzel, ki almát. Ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát. Te falnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel. És egy-két szellentést ereszt el a mester, aki restel és restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hétalvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap. Hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán eladó ez a csillagos ég.
2: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sokallom.
0: Hiszen mi nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
2: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold, 2 volna rajta.
2: Kifújik, majd kifújik az is.
3: Csak tavi tükröt terítsen alá.
1: Hattyával, no.
2: Annyi.
1: Sok az egy égért.
2: Ilyen csillagos égért.
1: Nem bánom. Még megsebeztem, és a csillagaim már lealtanak.
2: Amott az ivó, no erre álltomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
2: Aha, itt a csillagos ege, ha megvette, az vigye.
0: Zsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzúvog, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
4: Lilli Bollero. Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandulafagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mint jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
3: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozati, igen?
2: Igen, atyám.
3: Hát a finom francia salátát. Szereted?
2: Szeretem.
3: De csak a spárgáját, borsóját vagy a halasat
2: is? A halasat is.
3: Hát az olajbogyó, az ajókát benne.
2: Azt is.
3: Hát a pisztáciát, a tormás, borsos, gyömbére sült sonka, vattalékos salátát életét.
2: Mind valamennyit.
3: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás macsáron kellene átgázolnod, és már az első lépések után elveszítenéd lábod alul a szilárd falait. Nem sokára a Szardínia és a Pasui nyúlós nyákos vagdaléka már a szemöldöködig ér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb gyilkot a sátáni szakát kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
3: A kárhozott tengere. A hullámtaraj által csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
3: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
3: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helyett?
2: Ha volna.
3: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, te csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit.
2: Azokat is.
3: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot. Ó, atyám!
3: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot, a török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskáját.
2: Valamennyit?
3: A világ minden édes süteményét szereted?
2: A világ minden édes süteményét, uram!
3: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert. Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyedez veled a fertelmes sárga hab. Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpedelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bárzsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja?
1: mérges, keservesebbet a cukorhab cudar tengerénél, mely hullámsírod is, tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát, a zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztova hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hújják háborgó óceánumáról. Biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Egy veszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőjtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámból példázatokat, hogy megvilágosuljon elmé.

0: Döla. Och så jobbnog döla säga bula su. Nämte hette krula njaja solva su. Mekse mozdule koponja bolto smär álmomban ellátom a dolgomat. Ki Tamás Tamáskodóba mást gondolna tán, elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hálat eltem, nem számít a közerkölcsiség. Álom tök lopón a vaksi hólyag megtelik. Hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Ini-mini.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék. Íni, míni, májni, mó, édes egy szülék. Én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni, májni, mó. Aki voltál én nekem, szülőasztalon, íni, míni, májni, mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni, májni, mó. Hullapója, hull, potyog, élni oly sebes, íni, míni, májni, mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni, májni, mó.
1: Vidám táncdal. Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szentháromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írta búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha, soha nem elég. Szentháromság vasárnapján, amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szentháromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szentháromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alámerül. Szentháromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hop! A szobája függöny éje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell. Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli, üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szentháromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva le, egy halállal, száz hiába. Száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, Fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. S most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült, ágyat, kiben kénsárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló, mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talp alá való.
3: Bálint napra.
4: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegbe, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembe te álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi liliom ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok aludt csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskán, ragyoghassál csillagocskán, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskán.
3: Te rámadtad a háló ingedet.
5: Emlékszel? Úgy áll.
3: Mint egy kamasznak.
5: Milyen gömbölyű volt.
3: S milyen hideg.
5: Hogy loholtál.
3: Túlóráztam aznap.
5: Vártál?
3: Jöttem.
5: Lélek szakadt.
3: Esőbe.
5: Késtél.
3: A vasúton át.
5: A kopogtatásra.
3: Az édes szabadra.
5: Mit mondtam, azt is?
3: Minden szabadra.
5: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
3: Jó, hogy vigyázol.
5: Gyorsan.
3: Dunyhát melegítsz a kályhán.
5: Teát is kapsz.
3: De te is hiányzol.
5: És most? Boldog vagy?
3: Mint egy királylány.
5: Hogy hívtál?
3: S te engem?
5: Kérdezhetnél.
3: Hallgassunk. A varást megbontanád.
5: Hogy anyáskodtál?
3: Mit kényeztettél?
5: S a hajnaltáján?
3: Felébresztettél?
5: Hallgass. Édes, ezt nem mond tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
3: Hajnalban.
5: Jégbarlang volt a lakás.
3: Milyen fáradt voltam.
5: S hogy nyafogtál.
3: Hol nappalos voltam.
5: Hol éjszakás.
3: S reggel.
5: Keltünk.
3: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
5: Kérded?
3: Ma is mondanád?
5: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
3: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
5: Nem adlak.
3: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
5: Ne mondd tovább.
6: Rendben vagy, édeském? Minden rendben van?
7: Jó van.
6: Nem akarsz itt maradni valahol, édesként? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
8: Nem.
6: Nem? Menjünk haza. Sefüggjünk le. Na.
8: Ezt mindent itt
6: vagyunk. Hogy itt hát a kalapot. Na. Minden megvan, azt hiszem.
8: Óriási
6: kérdések. Ugye, az már benne van. Vacskóban.

keserű, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszem, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem, magahányom, fújom, ringom, félreáll a farmatringom, márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne gyújkom kendermagos, kutlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznófüle, miért oly csücskös, rálógál az orlikára, kötöd mindjárt pántlikára. Árnyékadó ökörfogat alapfogják bojtáromat, humbordál a mipróbálja, másfél mázsa rengő hája. Ejszem, égpatyán a pap az apja, van imának foga natja, olyi kölke, olyan herda, ezer helyet van iberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat, már a mézem eszi bontja, én mindenki jó bolondja, frossebb, aki eszkóságon, oda lesz a majorságon. Dűlöngélő kántorének beadott a keszőcsémnek, utamású más legényem, kármentőben nevet élőm. Hallod már is, szaladklár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos korté, hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennék egy kiskárolva. Ejszem, kutyára dér, jön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücski buksengel az ajtón. Félmeszely jársz, leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a fosztogatás. Előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárító busz, szűzdohányom, ahány lopó, aláhányom. Hát a kukoricagór és benne, ami nem az úré. Te bandás túltól vagy gazda, fellárnázlak a falvakba. Ejszem, furkóbonkós vasvillások, jöjjön nagy szorongattatásod. Cimborád a cigányhóért, nem is adná egy baklóért. Rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból. Szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed. Ki bajúsz a szikrátány, belesápad a szivárvány. Táncra perdű justorára, háton cserdű mustborára, ámbitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom, jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe hívom.

0: sittig, sensar och sånne mora. Inleder ura ki volta passere, vanzer vince, vele bukott egyszerre, gyufec jópán, egy se tudta átrázni, vigyorgóba hátán viszi két házi. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Stenkerülik, berepáják, súrolják, elseftelik szállonként a séróját, legdrágább a csimbókosabb felérül, mogyoróstú csajkásoknak emlékül. Ahol viszik, lóg a lubnyai a rácsról, nagy a Didi, ha bedobja filácsról. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Tisztelendő kiskáplán megy elől, szemlesütve frájer képpel Geyerről, vonalzóján füstölővel szenteli szín és udvars masszernővel van teli. Ha tehetnék, koporsót is szétmarnák, elszajrézni azt a híres félbarnát. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Mugás, böske, kecel, gizik, lányliszka, hadováját, aki ette kajdiszta, leszögezve a hadova ládája, beszélőre Pável, a piszi nem várja. Vanzer Vincét nem dobták a buliból, sírásónak külső munkán furikol. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lipa, Gádzsó, Gróf, Rihonya, Pőcs, Dani, kivel Ványán voltak mackót dönteni. Cinkes, ilyen Ciklucsó, Ferke, Frankillés, Csabán, kivel Frankó ment a senkölés. Angyal, Frici, Gyufec, Jópál, Blongida, ki Héderén tojót dobtak partiba. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lázi, Duda, meg öreglin, Fráj, Pinkász, Döncivel volt Egerszegen főhintás. Pável piszi ki, azóta is bánja, Csóró Zsivány első haver komája. Szűcs Ancsúrnak a csillagba ment a drót, beszélőre küldtek hozzá egy mandrót. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Cirkli fordul, mi levél az Ancsúrka, kulcsos morgú, jössz te ide, kis furcsa. Kidönci-e, bűvölnéd a kobráját? Hesszői pöme, bezenyte már a bugás, hepajon lesz hajzer, tréja, lezúgás! Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Télak, Dönci, strül, szólsz, asszer kis balog. Olaj, Dönci, bekapod a jampamot. Falcoj, Dönci, leprasrenk, almás vár. Ugrik a stex, kaja, pia, leimras már. Nagy az illem, Dönci, dekkol, kaserol. Hol a piszi, Tóni, Vince, de sehol. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Gyufec, Jópál, Vince, hol vagy, Suvernyi? Duda, Lázi, riadózi, húz, zsernyák! Menj a bőbe! Vince, hol vagy, Szarjankó? Nem ismersz meg? Nagy vérverez, Zimankó! Riadózi, Gida, Fréri, Strülla, hé! Dönci, kétne, hajókázna elfelé! Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri! Zokog a ház, zokog a galeri!
1: Szajrét, passzert köpjed, Dönci! Faldumás! Dobva leszel a balhéból! Viszi már!
0: Okrós alatt felítjuk a kakabát, Oberhébül. Ötös tábla, sitre vág, megtiszteli gyomavány a nyékladány, menősíten mindig princ a nagyvagány. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Hullaháznak szélcibálja fedelét, zsupfedélen szalmakakas kukorjét, sittek felett. Hely, hét ágra tűz a nap, Hekus Dönci heted napra feltámad, meglóbálja híres Bráner pistolát, s masszer népet hazavágja, nincs tovább. Hely, kabinetet el, húj, Kunteri, mulat a ház, mulat a galeri.

0: az agyamnak dől a szájából a szó. Nem tehetek róla, róla nyájas olvasó. Meg sem mozdul-e koponya boltozat, s már álmomban ellátom a dolgomat. Ki Tamás, Tamás korúba mást gondolnatán, elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztolt a nép, hálat teltem, nem számít a közerkölcsiség. Álom tök lopóna, vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, üríten reggelik.
1: A tűzben. Elmondható, hogy nagyokra törtem, elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal új út fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek hűszál küzdelem. Szenvedtem, hiába szavalnak verseimből a szaturnuszi szarvak

0: öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek, lotty parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatoznak. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vén költő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása. Jó tét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig moderna halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekésse. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt, a moly kirágta, a trottyos rímek, lotty parábolák, semmit se változott világa. Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárat felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, halatkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet. A múzeum már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.
0: Kilobbanásra. Szerettelek, szerettelek világ, szerettelek, imádtam lenni. Te igazítottál gyűlni, teremni, te oldhatatlan igazándiság. Te parancsoltad, megszeretnem a rémületes lét végveszélyét, napot, világát, holdadnak éjét, mind faltam, vélet, betelhetetlen. A létesülésbeli kényszerűség így lett, mi áthomuladatot, a te rám rótt ima feladatod, a gyönyörűség és a hűség. Regnálnom rajtad, még lehessek, imádok lenni, adjad, mérjed, felgombolítni te mérdegséged, ordas mohóságért, jaj, neves meg, ne a szerelmek, ne a muzsikálás, ne rohamágyuk dörgésében, te végső dolgodban hadd kísértsem a visszaolvadást, az egyé válást, amennyi beléfért megmarkoltam agyam tenyerében, ez a parányi, így

0: fog üveghitem valóra válni a közöny özön üvegében én ma holtam. Felmeret szemmel kallak, csodállak, nem kergetlek istenkedve másban, öncsalásban, fals megalkuvásban, légy a könyörtelen tiszta párlat. Egy ostorcsapással ide cserdítettél, szemet, fület, öt érzéket adtál, így lettél özönkép égtelen tér, elmondhatatlan pazar adattár, mind sorolnálak, csak lajstromozlak, te ékes, táltos, kikutathatatlan, új meg új nap, vemhét, kivető, katlan, csillagnak órával pompázó oromzat, nincs máslás, mi érted, kárpótoljon, hitvány, túlvilág, halva létezése, hogy mint te belém, én az egészbe, lét a létbe így együvé hatoljon. Akárhogy jöjjön az óra alattomba, rondája, rákja, legyen akármi, én csak te érted fogok kiabálni, kapaszkodj észlelésbe és hatalomba, te oldhatatlan igazándiság, te igazítottál gyűlni és teremni, szerettelek, imádtam lenni, szerettelek, szerettelek, világ.
1: Húzzsák! Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húzzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig. Korrajza, korrajza, kirajzik, nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott, húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam, kezemmel, lábammal, csontgúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húzzsákban, nem hiszek én már a

Morbus Sacer, Les poètes n'aiment que leurs manuscrits. Alfred de Vigny, Chatterton. Elkéstem én a szeretettel valakinek csak vittem. Elszöktek tapintatukban, elhidegültek tetemükben. 10 körömmel kaparnám mind, kik emlékeimbe vesztek, de besugároznak még, és vissza-vissza sebeznek. Ó, ha megújra ott állhatnánk, önzésem görcs rohanásán, s én a szerencsétlenségem az ő szeretetükben megmagyaráznám. Adósa vagyok, ki nem ad ingyen, de jaj, ha önzésemre támad. Démonom van, segítség! Ördög hűtözi szent nyavajámat.

csutorás. Az élet felölt egy embert, az ember egy emberöltőt, emberöltőknek szentelt álmát öltik a költők, a vágyak álmokat öltnek, a sorsok sorsjegyet váltnak. Kit élet ördöge öl meg, kit angyala a halálnak. Aki él a láz jelöltje, alig kap lángra kilobban, fotogatója előtte leszáll. A rendnek roppan, csendje fogadja a házban, s ő, mit iker, szíve áhít, kidalolhatatlan fohászban zengeti csont.

amelyel megtisztelték határt győző szellemiségét és szellemi hagyatékát, azzal, hogy eljöttek erre az ünnepségre, és itt részt vettek rajta. Ezen ünnepségünk véget ért, kérem, hogy fáradjanak közelebb a szoborhoz, nézzék meg közelebbről, esetleg akit érdekel, a jelenlévő alkotóval is beszélhet a szoborról. Köszönöm kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavor, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leűr a hangszer elé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehunytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, ami a bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen aszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok, te is meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy, nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok, bocs, én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyéskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz, igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garatüreget.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Mert le kell mennie. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, jól kezdődik.
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó korty.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet. Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kaminon. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom veli. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel tátva volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyelte vagy, nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vak bele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epén mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz. Nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megteheted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a Szentírás.
1: Ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a 6-os számú játékosunk, ugye Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
1: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan. A készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class. First class.
0: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
2: A vereségből nem könnyű felállni, de Karcsi edzéstechnikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
0: Csámcsog.
2: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a valok Karcsi.
3: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
2: Ülj, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
1: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
2: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget hallja.
0: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
2: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
0: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
2: Kényelmetlen feszengés.
0: Anna, Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
1: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
0: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyennek is az angyalok?
1: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
0: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
1: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
0: Szóval, Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
1: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
0: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
3: Nem is tudom.
2: Szokott.
0: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
2: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
0: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
3: Én oda lenn állok a csomák között.
2: Ilyenkor elég nagy a por.
0: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a kareszt is.
3: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
0: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
3: Inkább bizsergést érzek.
0: Józsi, te tudsz róla, hogy Karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egy helyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nem esít.
2: Erről nem mondott semmit a Karesz.
0: A termény betakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
3: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
0: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimond az igazságot?
3: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis, sokan vannak.
0: Karesz.
3: Jó van, no, de hát...
0: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
3: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
0: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
3: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
1: De Karcsi!
2: Karesz, ne hülyéskedj!
0: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
3: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
0: Balogh Karcsi. Mit tettél az állatokkal?
3: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit. Belül.
0: Nagy szerelem volt ez?
3: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
0: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
3: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatvilág.
0: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak rájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómácokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jajveszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
3: Ki hisz ebben, most mondjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
0: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze. Milyen kérdés ez?
1: Minden nap elmegyek, vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
3: Nehéz ez a baszott tekevas.
2: Pont ezt mondom én is.
3: Szóval mi ezt mondjuk.
1: No. Mondjuk, amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés. De hát tehetek én mást?
0: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
1: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga, és tudjátok, olyan...
0: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
3: Mi nem.
1: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
0: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
1: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
0: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
1: Mintha közel lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
0: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
1: Sokkal inkább köze van hozzám, mint bárminek.
0: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
3: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
0: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a május olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul vágják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
3: Ahogy mi is.
0: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
0: Pedig a halál élményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
1: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
3: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
0: Jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamezőtábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
3: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
0: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
2: Olyan ez, mint egy pókháló.
3: Délben egyszerűen utána.
0: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
3: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
0: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
1: Igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
0: A kékről beszéljen, Anna.
1: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
0: Ez egy állandó uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
1: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
3: Ez hihetetlen.
2: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
1: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
2: Jó, én az igazságot mondom.
1: Hol az igazság? Hol, bazd meg? Te tudsz valamit?
0: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
1: Érdekes gondolat.
2: Nem rossz kérdés.
0: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
2: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
3: Nekem most is vízfolyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
2: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
3: Raktapasz, az jó.
1: Az jó, tényleg?
3: Abból sem mindegy, hogy melyik.
0: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
1: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
2: Én csak az igazságot mondom.
1: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
3: Nem csináltunk mi semmi rosszat.
1: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
0: A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Déméter, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört ág gyökér, fészek, tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
3: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
2: Én éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni.
4: Igen, jól hallottátok.
1: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
2: De hát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
3: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
2: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én annyit?
1: Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
3: Csak nyugi.
2: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
1: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
3: Kvíz. Nem láttál még ilyet?
0: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség, és ilyenkor illik betartani a szabályokat.
3: Hát, szabályban vagyunk.
2: Nem is mi jelentkeztünk.
1: Engem mindig behoznak.
2: A nő felugrik.
0: Elkövettek valamit, vagy nem?
2: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Már teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
1: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarnom.
3: Csak utána mosakodj meg.
0: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
1: Józsi lázadó típus.
0: Józsi, nem szokta ki mosni? Foci után se?
2: Mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
3: Józsikám, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
1: Pont most.
2: Miért ne lehetnék büszke? Igenis, büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy mint egy újonnan összecsavarozott traktor.
0: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
1: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
0: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
2: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
3: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
0: Ezen a különös jelentőségű

0: egyaránt sem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csemballó már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
1: A csembalista ezt demonstrálja.
0: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
1: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezérel.
0: Karkörzés jobbra, aztán balra.
1: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista, egy francia zeneszerző, Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifolyt.
0: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem! Most és utoljára itt minden önökért történik.
2: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
0: Szóval...
3: Kérem, meddig tart még ez az egész?
2: Meddig?
4: Mit akarnak tőlem, fáj a szemem?
2: Csak a fény miatt.
3: Olcsa már le a lámpát!
2: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
0: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
2: Csend. Anna majdnem öklendez.
0: Emlékszik, Anna?
2: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
0: A gyermekére emlékszik?
2: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
0: Emlékszik az arcára?
2: Csend.
0: A kezére, a homlokára, a bőrére.
2: Anna kifakad.
4: Mit akarnak még, mit?
0: Csak annyit, hogy emlékezzék.
2: Anna emlékezni próbál.
4: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog, ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg, most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
0: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
2: Csend.
4: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam. Csak szorítottam. Szorítottam.
2: Anna a földre esik.
4: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túlértem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert. Azt a

0: vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
1: Csend. A nő lapoz.
2: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos. Önök nem tartózkodhatnak az utcán, hiszen pszichotikus síkon, agresszív, közveszélyes szexuális idegzavarban szenvednek, így nem élhetnek otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető, skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
1: Csend.
2: Emlékeznek?
1: Csend.
3: Éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
2: Terepre?
1: Akar ezt így mondja.
3: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
2: Volt önöknél kés, vagy egyéb szerszám?
1: Rozsdási lett. Törött olló.
3: Meg madzag is.
2: Élvezték?
1: Akkor igen.
3: Mintha újjászülettem volna.
1: Igen.
2: Ezt meg hogy értik?
3: Olyan, mint a repülés.
1: Másra nem emlékszünk.
3: Semmihez se hasonlítható repülés.
1: Repültünk.
3: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
2: Már régóta van ilyen érzésük?
1: Gyerekkorom óta.
3: Aztán a saját vérünket is kiengedtük.
2: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
1: Magunkon is szeretjük kipróbálni.
3: Szabadok vagyunk, nem?
1: Csend. A nő feláll. Oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezébe nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
0: A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobában. Föntről lefelé látunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb. Kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lényel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
1: Hirtelen felizzó erős fény.

Szias Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajka munkél halkszitok, 5 percet hazunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát a gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, úgy menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merész. Megszólal a különcsíp, rendőrertás különcsíp, felugrásért 10 forintom kész. Hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert forról jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út és átmehet
1: a lép.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre. A zöld a lámpa, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok. És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább.
0: Jó műsor volt, de én mégis átsiettem. Hát épp az úttest között én hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet. Füstén tájja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a különcsíp, rendőreptárs különcsíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elém. Hallod, de piroska, ne lépj

testre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszed, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek picset hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a metelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meghelyszín bírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokapitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólal a külön síp, rendőr elvtárs külön síp, te is így jársz, hogyha nem ügyel. Hitam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de fizoska!

ezren, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön, nagy vágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy tagba, megszédült a forgatagba, rendben.

0: Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!
1: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
2: Eredeti megközelítés, Alisztmanám!
1: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?
2: Hát, nem tudom, hol lehet,
1: válaszolta két virág.
2: Elment hagymát keresni.
1: Akkor hát ti a barátai vagytok, és ő el fog jönni, hogy megmentsen titeket, jelentette ki Helena. Először Cohenre és Betánra vetett egy pillantást, majd egy alaposabbat a podgyászra. Armand erősen hangsúlyozta, hogy semmi körülmények között ne nyúljanak a podgyászhoz. A kíváncsiság árt a szépségnek, de Herina úgy vélte, neki már édes mindegy. Lecsúsztatta róla a hálót, és megragadta a láda fedelét. Két virág idegesen összerándult. Zárva van, mondta végül a nő. Hol a kulcs, hájas barátom?
2: Neki nincs kulcsa,
1: nyögte két virág. Van rajta kulcsjuk, mutatott rá Herina. Nos, igen, de ha zárva akar maradni, zárva marad, fészkelődött két virág kényelmetlenül. Herina tisztában volt gáncsérgúny vigyorával, bicsorított. Nyitva akarom látni, parancsolta. Gáncsér, gondoskodj róla! Azzal visszamasírozott a tűzhöz. Gáncsér előhúzott egy hosszú, vékony pengélyű kést, és közel hajolt két virág arcához. Nyitva akarja látni, mondta. Felnézett a másik pasasra, és vigyorgott. Nyitva akarja látni, Vidor!
3: Oho!
1: Gáncsér lassan meglengette a kést két virág arca előtt. Nézze, mondta két virág türelmesen. Azt hiszem, nem érti. Senki se tudja kinyitni a podgyászt, ha zárkózott hangulatban van.
3: Oh, igen, elfelejtettem,
1: felelte Gáncsér elgondolkozva.
3: Természetesen ez egy varázslatos lánya, ugye? Kis lábakkal, azt mondják. Hé, Vidor, vannak lábak a te oldaladon? Hm? Nincsenek?
1: Két virág torkához szorította a kését.
3: Állati zabos vagyok ettől,
1: közölte.
3: És Vidor is, aki nem locsog sokat, de tudod, mit csinál? Kis darabokat szaggat ki az emberekből, szóval nyisd ki azt a lábát.
1: Megfordult, és a láda oldalába rúgott, csúnyán meghasította a fát. Aprócska kattanás hallatszott. Gáncsér vigyorgott. A fedél lassan, nehézkesen felnyílt. A távoli tűzfény táncolt az aranyon. Rengeteg aranyon. Rudagban, láncokban, érmékben, súlyos és sziporkázó a villózó árnyékban.
3: Azt a mindenit,
1: mondta Gáncsér lánya. Visszanézett a tűz körüli társakra, akik oda se bagoztak. És úgy tűnt, valakinek kiordítoznak a barlangon kívülre. Aztán töprenkedve Vidorra merett. Ajkai hangtalan mozogtak a felszámolás szokatlan erőfeszítésétől. Lenézett a késére, és akkor megmozdult a padló.
4: Hallok valakit, mondta a férfiak egyike. Oda lent a sziklák közt.
1: Széltoló hangja szárnyalt fel a sötétségből.
4: Hé! Mi van?
1: Mondta Helena.
4: Nagy veszélyben vagytok!
1: Kiabált a széltoló.
4: Azonnal oltsátok el a tüzet!
5: Nem, nem!
1: Magyarázta Helena.
4: Rosszul fogod fel a dolgot! Te vagy nagy veszélyben! A tűz megmarad! Van ez a nagy, öreg troll! Mindenki tudja, hogy a trollok kerülik a tüzet!
1: Válaszolta Helena. Bólintott. Két férfi kardot húzott, és kisurrantak a sötétbe.
4: Abszolút igaz!
1: Ordított a széltoló kétségbe esve.
4: Csak ez a bizonyos troll sajnos nem teheti, érted?
5: Nem teheti?
1: Helena tétovázott. Valami a széltoló hangjából áradó rettegésből hatott rá.
4: Igen, mert tudod, a nyelvén gyújtottátok meg!
1: És akkor megmozdult a padló. Vénséges nagyapó lassan ébredezett évszázados szendergéséből. Közel járt ahhoz, hogy egyáltalán ne ébredjen fel. Igazából néhány évtizeddel később mindez már nem történhetett volna meg. Amikor egy troll megöregszik, és nekiáll komolyan elgondolkozni a világegyetemről, általában keres magának egy csöndes helyet, letelepszik némi elmélyült filozófalgatásra, és egy idő után elkezd megfeledkezni végtagjairól. Elindul a szélein egy kristályosodási folyamat, ami aztán odáig fajul, hogy nem marad más, csak egy csöpnyi életszikra egy eléggé nagy, némileg szokatlan rétegződésű hegyben. Vénséges nagyapó még nem jutott el teljesen idáig. Arra ébredt egy meglehetősen ígéretesnek látszó, az igazság értelmét firtató gondolatmenetből, hogy valami forró és hamu ízű van abban, amit némi töprengés után halvány emlékképek alapján a szájaként azonosított. Elkezdett méregbe gurulni. Szennyezett szilícium idegpályákon parancsok siettek végig. Szilikát teste mélyén sziklarétegek csúsztak meg gördülékenyen, sajátos törésvonalak mentén. Fák borultak, pázsit hasadt, ahogy hajónagyságú ujjait kinyújtotta, s megragadta a földet. Magasan, szírt arcán két hatalmas sziklaomlás jelezte óriási, megkérgesedett opálhoz hasonlatos szemének kinyitását. Széltoló mindezt nem tudta megfigyelni, mert az ő szemét csakis nappali fényre érvényesítették, ám azt láthatta, hogy a teljes, sötét látkép lassan megrázza magát, és lehetetlen módon emelkedni kezd a csillagos háttér előtt. Felkelt a nap. A napfény viszont nem. Ami történt, az az volt, hogy a híres korongvilági napfény, amiről már megemlítettük, hogy nagyon vontatott ütemben utazik a korong erőteljes mágikus mezejében, lágyan rálocsant a peremvidéki földekre, és megkezdte gyöngéd, hangtalan harcát az éj visszavonuló ármádiáival. Olvadt aranyként, nem pontosan persze, a fák nem lobbantak lángra, az emberek nem váltak hirtelen roppant gazdaggá és múlt felett holtakká, és a tengerek sem gőzölögtek el, valójában sokkal megfelelőbb hasonlat lenne az, hogy nem olvadt aranyként öntötte el az alvótájat, fényesen, tisztán, és mindenek fölött lassan. Nem tétovázott. Nagy lélekjelenléttel vénséges nagyapó alsó ajkának széléhez futott, már is leugrott és tovább gördült, ahogy a földnek ütközött. A férfiak követték, és szitkozódva landoltak a törmelékek között. Mint egy fekvő támaszra készülő hájas férfi, úgy próbált feltápászkodni a vén troll. Ez persze egyáltalán nem volt nyilvánvaló a foglyok helyzetéből. Ők mindössze annyit érzékeltek, hogy a padló meglódul alattuk, és hogy egy csomó zaj támad, javarészük kellemetlen.
6: Barlangrengés!
1: Vidor megragadta Gáncsér karját.
6: Tűnjünk innen! Egy tapottat se az arany nélkül! Milyen arany? Arany, arany! Haver, olyan gazdagok lehetünk, mint Kerőzus!
1: Tagadhatatlan, hogy Vidor intelligencia hányadosa nem volt magasabb az átlag szobahőmérsékletnél, ám ettől még azonnal fölismerte az idiotizmust, ha szembe került vele. Gáncsér szeme az aranynál is fényesebben csillogott, és úgy tűnt, hogy Vidor bal fülét fixírozza. Vidor kétségbe esetten nézett a podgyászra. Továbbra is hívogatóan nyitva állt, ami furcsa volt. Az ember azt gondolná, hogy attól a rengeteg rászkódástól be kellett volna csapódjon a fedele.
7: Nem tudnánk elvinni,
1: vélte.
3: túl nehéz,
1: tette hozzá.
3: De még mennyire, hogy elvisszük. Legalább egy részét, kiáltott a gáncsér, és ahogy a tala ismét megremegett, a láda felé ugrott.
1: A fedél rácsattant. Gáncsér eltűnt. És nehogy Vidor azt higgye, mindez véletlen volt csupán, a padjász fedele ismét felcsapódott, csupán egy röpke pillanatra, és egy jókora, mahagóni vörös nyelv vált láthatóvá, amint széles mozdulattal végignyal egy szikamor fehér fogsort. Aztán ismét becsattant. Vidor fokozódó rémületére több száz aprócska láb bukkant elő a láda alján. Rendkívül kimérten felemelkedett, és gondosan rakosgatva a lábacskáit, szembefordult vele. Volt valami különösen fenyegető a kulcsjuk nézésében, mintha azt mondaná, gyere csak, hadd legyen egy jó napom. Vidor elhátrált, és esedezve merett két virágra. Azt hiszem, nem lenne rossz ötlet, ha most eloldozna bennünket, javasolt a turista. Nagyon barátságos tud lenni azokhoz, akiket már megismert. Vidor ajka remegett, miközben előhúzta a kését. A podgyász figyelmeztető recsenést hallatott. A zsoldos sietve elnyiszálta a foglyok kötelékét, és azonnal elhátrált. Köszönöm, mondta két virág.
2: Azt hiszem, már megint a lumbágom,
1: panaszkodott Cohen, miközben Bettán talpra segítette. Mit kezdjünk ezzel az emberrel? Kérdezte a lány.
2: Elvesszük a készét, és elhajtjuk a francba,
1: jelentette ki Cohen.
2: Rendben!
6: Igen, uram. Köszönöm, uram.
1: Hálálkodott Vidor, és már is a barlangszáj felé iramodott. Egy másodpercre kontúrja kirajzolódott a hajnal előtti szürkés derengésben, aztán eltűnt. Egy elhaló hallatszott. Napfény nesztelenül szágoldott keresztül a tájon, mint egy tarajos hullám. Itt-ott, ahol a mágikus mező némileg gyöngébb volt, kinyújtott reggelnyelvek siklottak a közeledő nappal előtt, éjszigeteket hagyva maguk mögött, amik összezsugorodtak és megszűntek, ahogy a ragyogó áradat előre hömpölygött. Az örvényfenség felföldje úgy állt ki a közelítő ár előtt, mint egy nagy, szürke hajó. Még egy trollt is le lehet kaszabolni, de a technika igényelné mint gyakorlást, viszont soha senkinek nincs lehetősége a gyakorlásra egynél több alkalommal. Heréna és emberei látták, amint a trollok megkövesedett szellemekként bontakoznak ki a sötétségből. Pengék csattantak a szilícium bőrön, felharsant egy-két kurta a folytott sikoly, aztán már csak távolról hallatszottak a menekülők kiabálásai, mivel hogy a zsoldosok akkora távolságot próbáltak maguk és a bosszú álló föld között kialakítani, amekkorát csak tudtak. Széltoló előmászott egy fa mögül, és körülnézett. Egyedül volt. Ám mögötte a bokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a trollok a menekülők nyomában csörtettek. Felnézett. Magasan fölötte egy gigászi kristályszempár bámult le rá, gyűlöletet sugározva minden iránt, ami puha, cuppogós és legfőképpen meleg. Széltoló halálra vártan kuporodott össze, amikor egy házni nagyságú kéz ökölbe szorult fölötte és lefelé lendült. A nappal hangtalan fényrobbanással érkezett. Egy pillanatig vénséges nagyapó iszonyatosan hatalmas tömege árnyékos gátat képezett, miközben a nappali fény elsöpört mellette. Kurta csikorgás hallatszott. Aztán csend lett. Eltelt néhány perc. Semmi sem történt. Néhány madár énekelni kezdett. Egy poszméz zümmögte körül a sziklát, amely korábban vészséges nagyapó ökle volt, majd leszállt egy kakukk fűfoltra, amely az egyik megkövesedett köröm alatt virágzott. Alulról halk neszezés hallatszott. Széltoló szuszakolta ki magát ügyetlenül az ököl és a talaj közötti keskeny résből, akár egy üregből előtekergő kígyó. Hanyat feküdt, és a dermedt troll fölötti eget bámulta. A troll egy szemen sem változott, eltekintve mozdulatlanságától, de már a szeme is kezdte becsapni a varázsló. Éjszaka látta, mint válnak a kő repedései szemekké és száj

0: eltévedt. Egyedül volt, és nagyon messze az otthontól. Némi csikorgás hallatszott felülről, és apró kőszilánkok szólottak a földre. Nagy magasságban, vénséges nagyapó arcán egy lyuk jelent meg. Egy pillanatra feltűnt a podgyász hátsó fertája, amint éppen megvetette a lábait, aztán két virág feje bukkant ki a barlang száján. Van valaki odalenn? Ha-ho! Hé! Kiáltotta a varázsló. Tán örüljek, hogy láthatlak? Nem tudom, felelte két virág. Örülsz? Ugyan minek? Micsoda csodás kilátás nyílik innen fentről! Fél órába telt, mire lejutottak. Szerencséjükre vénséges nagyapó csuparánc ábrázata bőséges fogóckodóval szolgált, ám az orra igencsak megkeserítette volna a hegymászók életét, ha nem tenyészett volna egy terebélyes tölgy az orjukában. A podgyász nem vesztegette az időt mászásra. Egyszerűen leugrott, és a legcsekélyebb sérülés nélkül ért földet. Miután leértek, Cohen letelepedett az árnyékba, próbálta visszanyerni a lélegzetét, és arra várt, hogy életereje visszanyerje őt magát. Töprengve szemlélte a podgyászt.
1: Az összes ló megszökött, jelentette két virág. Már találjuk őket, mondta Cohen.
0: Farkas szemet nézett a podgyásszal, és az egyre zavartabban feszengett. Rajtuk volt az összes élelmünk, fűzte hozzá Széltoló.
2: Tele van az erdő kajával.
1: Van néhány tápláló kétszer sült a podgyászban, mondta két virág. Utazó kedvence. Ezt kap a gyomor, ha a helyzet komor.
0: Már próbáltam, fanyalgott Széltoló. Egy kissé kemények, és alig hiszem, hogy...
1: Cohen felállt,
0: az arca megrándult.
2: Elnézést,
0: mondta szintelen hangon.
2: Van itt valami, amit meg kell vizsgálnom.
0: Podgyászhoz lépett, és megragadta a fedelét. A láda sietve próbált elhátrálni, Cohen azonban kinyújtott csontos lábával elgáncsolt vagy 50 lábacskát. Ahogy a láda feléje kapott, Cohen összeszorította száját, teleszívta melkasát, és úgy a görbe fedelére hajította a podgyászt, hogy az csak billegni tudott mérgesen, mint egy hátára fordított, felingerelt teknős béka.
1: Hé, az az én podgyászom! Kiabálta két virág. Hát miért támad rá a podgyászomra?
0: Azt hiszem azért, mondta Betán csendesen, mivel valószínűleg fél tőle. Két virág tátott szájjal fordult Széltoló felé, ő pedig vállat vont. Ne tőlem kérdezd, vetette oda. Én elmenekülök attól, amitől félek. Egy haragos fedél csattintással a podgyász feldobta magát a levegőbe. Lefelé zúgott, és sípcsonttal találta Cohent az egyik bronz sarokpánttal. Ahogy azonban a láda megperdült volna, a barbár ismét fogást talált rajta, de csak annyira, hogy teljes erővel neki lódítsa egy ciklának. Nem is rossz, jegyezte meg Széltoló elismerően. A podgyász hátra tántorodott a sziklától, megállt egy pillanatra, aztán a fedelét fenyegetően csattogtatva ismét Cohenre rontott. A barbár rávetette magát, mindkét kezét és lábát megvetette a láda és a fedél közötti résben. Ez alaposan zavarba hozta a podgyászt, és még inkább megdöbbent, amikor a barbár vette egy nagy lélegzetet és megfeszítette testét. Izmai úgy dagadtak ki csontos karjai, mintha kókuszdiókat rejtegetne a bőre alatt. Egymásnak feszülve megdermedtek néhány pillanatig. Inak a forgópántok ellen. Néha-néha az egyik vagy a másik megrecsent. Betán belekönyökölt két virág bordái közé.
1: Csinálj már valamit!
0: Nyögte két virág.
1: Már is. Szerintem elég ebből, engedd el, légy szíves!
0: A podgyász panaszosan felnyikordult a gazdája hangjára. Olyan erővel csapta fel a fedelét, hogy Cohen hanyatt leesett róla. Ám a barbár már is feltápászkodott, és a láda felé lódult. A podgyász tárva nyitva állt. Cohen belekotort. A podgyász nyikorgott egy csöppet, ám valószínűleg felmérte annak lehetőségét, hogyha tovább kekeckedik, egykönnyen felkerülhet a mennybéli gardrób tetejére. Amikor Széltoló kimert kukucskálni az ujjai között, azt látta, hogy Cohen hitetlenkedve bámul a podgyászba,

0: és szitkozódik az orra alatt. Szennyesz! Háborgott. Csupán ennyi? Csak szennyesz! Remegett a dütöl.
1: Lennie kell egy kevés kétszersültnek is,
0: jegyezte meg két virág nagyon szerény hangon.
2: Arany is szólt benne! Hisz azt itt láttam, hogy felfalt valakit!
0: Cohen szinte könyörgőn mered széltolóra. A varázsló sóhajtott.
3: Lám hiába bámulsz, vetette oda. Nem az enyém ez a kurva láda.
1: Én pedig egy boltban vettem,
0: szabadkozott két virág.
1: Azt mondtam, hogy utazó ládát kérek.
0: Pontosan azt is kaptál, semmi kétség, jegyezte meg széltoló. Rendkívül hűséges, jegyezte meg két virág.
3: Na ja, értett egyet széltoló. Feltéve, hogy lojalitást vársz el a kofferettől.
2: Várjunk csak!
0: Szólt közbe Cohen, aki időközben leroskadt egy kőtömbre.
2: Olyasmi bolt volt,
1: úgy értem, amit korábban még észreszem vettél, amikor meg még egyszer visszamentél, már nem volt bolt?
2: Úgy bizony!
0: Ragyogott fel két virág.
2: A bolt az pedig egy töperedett vén passzi. Egy bolt tele furábbál furaholmival.
1: Pontosan! Sosem találtam meg még egyszer.
0: Arra gondoltam, hogy biztosan eltévesztettem az utcát. Csak egy csupasz kőfalat találtam a helyén, és emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy inkább... Cohen vállat vont.
2: Ez olyan bolt volt!
0: Senki sem tudja miért, de az igazán rejtélyes és varázslatos holmik olyan üzletekből származnak, amelyek megjelennek, majd pedig még egy alkalmi pénzmosó cégnél is kérész életűbb kereskedelmi lét után eltűnnek, mint a füst. Különböző kísérletek történnek ennek magyarázatára, amelyeknek nem mindegyiket teszi érthetővé a megfigyelt tényeket. Ezek az üzletek bárhol feltűnhetnek az univerzumban, és jelenlegi nem létünkre, bármely szokványos városban következtethetünk, működésképtelen varázstárgyakkal bóklászó tömegekről, akik cirkalmas garancia leveleket szorongatnak, és meglehetősen gyanakodva bámulnak csupasz téglafalakra.
2: Ez olyan bolt volt,
0: mondta.
2: Ez mindent megmagyaráz.
0: A hátát tapogatta és grimaszolt.
2: Az az átkozott ló elvitte a kencém!
0: Széltolónak eszébe jutott valami, és kotorászni kezdett, szakadozott, és jelenleg rendkívül piszkos köpenye bélésében. Egy zöld üvegecskét húzott elő.
2: Ez az!
0: Örvendezett Cohen.
2: Igazi varázsló vagy!
0: Lopva két virágra pillantott.
2: Legyőztem volna,
0: jelentette ki csendesen.
2: Ha nem parancsoltad volna vissza a végén, szétvertem volna!
1: Ebben biztos vagyok,
0: vélte Betán.
2: Ti ketten tegyétek hasznos számagatokat,
0: dörmögte a barbár.
2: Az a podgyás! Trollfogakon tört keresztül, hogy kiszabadítson minket. Gyémántfogakon! Keresszétek a darabjait! Terveim vannak velük!
0: Amikor Betán felgyűrte ruhaujját, és kidugaszolta az üvegcsét, széltoló elrángatta onnan két virágot. Amikor egy cserje már biztonságosan elrejtette őket, azt mondta. Dél is az öreg. Te Cohenről, a barbáról beszélsz, hé? Mondta két virág, őszintén megrökönyödve. Ő minden idők legnagyobb csak volt, vágott közbe széltoló. Az összes mese a harcos papokról, meg az emberevő zombikról évekkel ezelőtt történt. Mostanra már csak az emlékei maradtak, no meg az a temérdek sebb hely, amitől olyan cakkos a bőre, hogy amőbázni lehetne rajta.
1: Hát, igen, jócskán idősebb, mint képzeltem,
0: ismert el két virág. Felvett a földről egy gyémánt darabot. Szóval, magukra kéne hagyjuk őket, megkeresni a lovainkat és továbbállni, vélte széltoló.
1: Ez elég hitvány trükk, nem?
0: Nem lesz semmi bajuk, mondta széltoló szívélyesen. Vagy te talán jól érzed magad olyas valaki társaságában, aki képes puszta kézzel rátámadni a podgyászra?
1: Nos, ezt talált,
0: ismert el két virág. Valószínűleg jól el lesznek nélkülünk is.
1: Úgy gondolod?
0: Teljes mértékig, felelte széltoló. Rátaláltak a cserjésben céltalanul bóklászó lovakra, félszáraz lóhúst reggeliztek, majd nekivágtak arra, amit céltoló jó iránynak gondolt. Néhány perccel később a podgyász bukkant elő a bokrok közül, és a nyomukba szegődött. A nap magasabbra kúszott az égen, de még mindig képtelen volt kioltani a csillagfényét.
2: Megnőtt az éjszaka alatt,
0: közölte két virág.
2: Miért nem csinál valaki valamit?
1: Úgy, mint mit?
0: Két virág gondolkodott.
2: Nem szólhatna valaki nagy Atuinnak, hogy térjen ki? Egyfajta kikerülésre gondolok.
0: Már próbálkoztak hasonlóval, felelte Széltoló. Varázslók próbáltak ráhangolódni nagy Atuin tudatára.
1: Nem jött össze?
0: Simán összejött, mondta Széltoló.
2: Csak éppen
0: léteztek bizonyos előre nem látható kockázatok egy olyan hatalmas tudatolvasásakor, mint amilyen a világteknőcé, magyarázta. A varázslók előbb szárazföldi, vagy pedig óriási tengeri teknősökön gyakoroltak, hogy ráérezzenek a teknőc tudat szerkezetére. De bár tudták, hogy nagy Atuin elméje óriási lesz, arra nem döbbentek rá, hogy ugyanakkor lassú is. Egy falka varázsló fürkészte a gondolatait váltott műszakban 30 éven át, folytatta Széltoló. És mindössze annyit derítettek ki, hogy nagy Atuin várva vár valamire.
2: Mire?
0: Ki tudja. Egy ideig csendben lovagoltak a vadvidéken, ahol hatalmas mészkőtömbök sorakoztak az út mentén. Végül két virág szólalt meg.
2: Vissza kellene fordulnunk, nem gondolod?
0: Figyelj, holnap elérjük a gabajt, mondta Széltoló.
2: Nekik semmi bajuk nem lesz nélkülünk, így nem értem, hogy miért...
0: Magához beszélt. Két virág ugyanis megfordította a lovát és visszafelé ügetett. Egy zsák krumpli minden lovas tudományát bemutatva. Széltoló lepillantott. A podgyász fontoskodóan méregette.
1: Mit bámulsz?
0: Förmett rá a varázsló. Hadd menjen, ha akar. Azt hiszed érdekel? A podgyász nem szólt semmit. Nézd, én nem vagyok felelős érte, magyarázta Széltoló. Ezt feltétlenül le kell szögeznünk. A podgyász ezúttal sem szólt semmit, de most hangosabban tette.
1: Jó, gyerünk, menj utána. Neked semmi között hozzám.
0: Podgyász behúzta a lábacskáit, és letelepedett az ösvényre.
2: Nos, én megyek tovább,
0: jelentette ki Széltoló.
1: Komolyan beszélek,
0: tette hozzá. A ló fejét az új láthatár felé fordította, és lepillantott. A podgyász csak ült.
1: Semmi értelme a jobbik énemre appellálni. Az sem érdekel, ha így maradsz egész nap. Én egyszerűen csak ellovagolok.
2: Rendben?
0: Rámerett a podgyászra. A podgyász árta a tekintetét.
2: Tudtam, hogy utánam jössz, mondta két virág.
1: Nem akarok beszélni róla,
0: sziszegte Széltoló.
2: Akkor beszéljünk valami másról?
1: Na, példának okáért arról, miként szabadulhatnék meg ezektől a kötelektől,
0: dörmögte Széltoló. A csuklóján feszülő kötelet rángatta.
2: El sem tudom képzelni, mitől vagy te olyan fontos,
0: jegyezte meg Heréna. A nő egy velük átellenes kövön ült, kardját a térdén nyugtatta. A banda nagy része jóval fentebb a sziklák között lapult, és az utat leste. Széltoló és két virág szánalmasan könnyű zsákmánynak bizonyult.
2: Vidortól tudom, mit művelt a ládátok Gáncsérral, tette hozzá a nő. Nem mondom, ez nem valami nagy veszteség, de remélem megérti a láda, hogyha egy mérföldre megközelít, személyesen vágom el mindkettőtök torkát. Értve vagyok?
0: Széltoló hevesen bólintott.
1: Jó,
0: mondta Heréna.
2: Téged elevenen vagy holtan kell leszállítani. Tehát nekem aztán tök mindegy, élsz-e, halsz-e. De a fiúk közül néhány szívesen elbeszélgetne veled egy kicsit azokról a trollokról. Ha a nap nem kell fel épp időben, nem fejezte be a mondatot, csak elsétált onnan.
1: Na már megint bajban vagyunk,
0: dörmögte Széltoló. Ismét megrántotta a köteleket, amik fogva tartották. Volt mögötte egy szikla, és ha fel tudná emelni a csuklóit... Igen, ahogy számított is rá, a szikla fájdalmasan nyomta, még ugyanakkor ahhoz túl tompa volt, hogy a kötélre bármiféle hatással legyen.
1: De miért vadáztak ránk?
0: Kérdezte két virág.
1: A csillaggal függ össze, ugye?
0: Semmit sem tudok a csillagról, felelte Széltoló. egyetlen asztrológia előadást sem hallgattam az egyetemen.
2: Hát, szerintem a végén minden jóra fordul,
0: vélte két virág. Széltoló ránézett. Az ilyen megjegyzések mindig elképesztették. Valóban azt hiszed? Mármint komolyan?
2: Hát, az esetek nagy része közmegelégedése megoldódik, ha az ember jobban meggondolja.
0: Ha arra gondolsz, hogy az utóbbi egy évben az életem közmegelégedése alakult át totális csődtömeggé, akkor talán igazad van. Számát sem tudom, hányszor kerültem halálos veszélybe.
2: 27,
0: mondta két virág. Mi?
2: 27-szer?
0: Ismételte két virág segítőkészen. Én kiszámoltam.
2: De végül is egyszer sem.
0: Mi? Egyszer sem számoltam ki? Mondta széltoló, és kezdett rátörni az az ismerős érzés, hogy ez hülyék párbeszéde.
2: Nem. Nem haltál meg. Egyszer sem. Nem gyanús ez neked egy kicsit?
0: De nem is állt szándékomban, ha már itt tartunk, felelte széltoló. A lábfejét bámulta. Két virágnak persze igaza volt. Az ige tartotta őt életben, ez nyilvánvaló. Semmi kétség, ha levetné magát egy cirtről, egy elhaladó felhőpárna fogná fel a zuhanását. A baj csak az ezzel az elmélettel, döntötte el, hogy csak is akkor működik, ha nem hisz benne. Abban a pillanatban, amint sebezhetetlennek hiszi magát, halott ember. Így hát, mindent egybevéve, az a legbölcsebb, ha egyáltalán nem is gondol rá. Különben is. Lehet, hogy téved. Csupán abban lehetett biztos, hogy kezd megfájdulni a feje.
2: Nagyon remélte, hogy az ige valahol a fájós részen van, és rettenetesen szenved.
0: Amikor kilovagoltak a mélyedésből, széltoló és két virág egy-egy fogvatartójával osztozott a lovakon. Széltoló kényelmetlenül ült Vidor előtt, aki kificamította a bokáját, és nem volt jó hangulatban. Két virág Heréna előtt helyezkedett el, s lévén egészen apró termetű, legalább a fülét melegen tartotta. A nő kivont késsel lovagolt, és sétáló lábák után fürkészett. Heréna nem egészen jött rá, miféle lény a podgyász, de elég eszes volt ahhoz, hogy tudja, az nem fogja tétlenül nézni, hogy megöljék a gazdáját. 10 perccel később meglátták az út közepén. A fedele hívogatóan nyitva állt. Tele volt arannyal.
4: Kikerülni?
0: Rendelkezett Heréna.
4: De
2: ez csapda.
4: Úgy van,
0: mondta Vidor sápadtképpel.
4: Nekem elhihetitek.
0: Tétovázva elrúgtattak a csillogó csávítás mellett, és tovább ügettek az ösvényen. Vidor félve pillantott hátra, mert elszörnyedt a gondolattól, hogy a láda a nyomába ered. Azonban még talán ennél is rosszabbat látott. A láda eltűnt. Messze az ösvény egyik oldalán a hosszú fű rejtélyesen hullámzott, aztán kiegyenesedett. Széltoló nem volt igazi varázsló, és még kevésbé nevezhette magát hősnek. Ám a gyávaságban nagy szakértő volt, és a szagáról felismerte a félelmet. Követni fog, ugye tudod? Jegyezte meg halkan.
4: Mi?
0: Rezzent meg Vidor. Még mindig a füvet bámulta. Rendkívül türelmes, és sosem adja fel. Tudákos körtefával van dolgod. Úgy tesz, mintha teljesen megfeledkezne rólad, aztán egy napon, amikor egy sötét utcán lépdelsz, apró lábak lépteit hallod majd magad mögött, kip-kop hallatszik majd, és amikor futni kezdesz, ők is gyorsítanak, kip-kop, kip-kop, kip-kop, pufa be! Kiáltotta Vidor.
4: Valószínűleg már megjegyzett, úgyhogy azt mondta, pufa be!
0: Heréna hátrafordult a nyergében, és rájuk merett. Vidor a szemöldökét ráncolta, és addig húzta széltoló fülét, amíg egészen a szája elé nem vonta.
4: Én nem félek semmitől, érted?
0: Mondta rekedten.
4: Köpök az ilyen varázslói izékre.
0: Mindezt mondják, amíg fel nem hangzanak mögöttük a léptek. Jegyezte meg széltoló. Nem folytatta. Egy késhegy csiklandozta meg a bordáit. A nap további részében semmi sem történt. Ám széltoló nagy elégedettségére és Vidor növekvő üldözési mániájára a podgyász feltűnt még néhányszor. Hol egy cirt tetején meredezett, hol félig rejtetten lapult egy vízmosásban, Mohától körülvéve. Késő délutánra egy hegy tetejére értek, és onnan pillantottak le a korong leghosszabb folyójának, a Gabajnak felső völgyére. Már fél mérföld széles volt, és hordalékkal terhes. Emiatt volt az alsó szakasz a legtermékenyebb terület a kontinensen. Korai kötpamacsok gomolyogtak a folyóágy fölött. Kopp, mondta széltoló. Érezte, ahogy Vidor nagyot rándul a nyerekben. Há?
2: Csak a
0: torkamat köszörülöm, mondta széltoló és vigyorgott. Nagyon gondosan kidolgozta ezt a vigyort. Ezzel a vigyorral szoktak egyes emberek elbámulni a bal füled mellett és sürgető hangon közölni, hogy egy másik galaxisból érkezett titkos ügynök lesz téged. Nem túl bizalomkeltő vigyor, annyi szent. Valószínűleg léteznek iszonyatosabb vigyorok is, de azok elkövetőjének sárga-fekete csíkos hosszú farka van, és állandóan a dzsungelben kószál áldozatokra lesve, akikre rávigyoroghat.
1: Pofa le!
0: Ugratott oda Heréna. Ahol az ösvény a folyóparthoz ért, egy durva móló tűnt föl, és egy jókora bronz gong.
1: Ezzel lehet hívni a révészt, mondta Heréna.
4: Ha átkelünk, levághatunk egy nagy kanyarulatot. Még az is lehet, hogy éjszakára egy városba érünk.
0: Vidor kétkedőnek tűnt. A nap egyre kövéredett és vörösödött. A köd pedig kezdett sűrűsödni.
1: Vagy talán az innenső oldalon akarod tölteni az éjszakát?
0: Vidor felkapta a kalapácsot, és akkor átvert a gongra, hogy az körbefordult akasztóján, és lehullott. Néma csendben vártak. Aztán nedves csörgéssel egy lánc bukkant elő a vízből, és megfeszült a folyóparton meredő vaspóznán. Hamarosan a komp lassú, lapos formája bukkant elő a ködből, a kámzsás révész egy középen elhelyezett, nagy keréknek feszülve csörlőzött a part felé. A komp lapos alja megcsikordult a feléken, és a kámzsás alak zihálva dőlt a keréknek.
2: Csak ketteszével,
0: motyogta.
2: Csak ennyit bír. Csak kettő plusz a lovak.
0: Széltoló nagyot nyert, és megpróbált nem nézni két virágra. A kis fickó nyilván vigyorog, és olyan képet vág, mint egy idióta. Megkockáztatott egy oldalpillantást. Két virág tátott szájjal ült.
4: Te nem a szokásos révész vagy, mondta Heréna. Jártam már itt, és a révész egy hatalmas termetű férfi volt. Olyasféle, mint...
2: Ma szabad, ma posz!
0: Na mindegy, mondta a nő kétkedőn.
4: Ez esetben... Ez meg mit röheg?
0: Két virág vállai rázkódtak, arca kivörösödött, és folytott horgantásokat hallatott. Heréna rámerett, aztán keményen a révészre pillantott.
4: Ti ketten, kapjátok el!
0: Szünet. Aztán az egyik férfi megkérdezte.
2: Kit? A révészt?
1: Igen!
2: Miért?
0: Heréna kifejezéstelenül merett maga elé. Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie. Bevett dolog, hogy amikor valaki olyasmit üvölt, hogy kapjátok el, vagy fegyverbe, az embereknek azonnal pattanniuk kellene, nem pedig ráérősen ülve megbeszélni az esetet.
1: Azért, mert ezt mondtam.
0: Ennyit elt tőle, semmi több. A hajlott alakhoz legközelebbi két fickó egymásra nézett, vállat vont, lekászálódott a lóról, és mindegyikük megragadott egy-egy vállat. A révész körülbelül fele akkora volt, mint ők.
2: Így?
0: Kérdezte az egyikük. Két virág fuldokolva kapkodott lélegzetért.
1: Most látni akarom, mi van a köntöse alatt.
0: A két férfi összenézett.
2: Hát alig hinném, hogy... mondta az egyikük.
0: Nem folytathatta, mivel egy göcsörtös könyök vágódott a gyomrába, akár egy dugattyú. A társa hitetlenkedve nézett le, és megkapta a másik könyököt, bele a vesélyébe. Cohen átkozódott, és küszködve próbálta kigabajítani a kardját a köpenye alól, miközben rák módjára oldalazva szögdécselt Heréna felé. Széltoló felnyögött, a fogát csikorgatta, és keményen hátra csapta a fejét. Sikoly hallatszott Vidor irányából. Széltoló oldalra vetette magát, nagyot toccsant az iszabban, eszelős gyorsasággal pattant fel, és már is rejtekhely után nézett. Cohen diadalmas kiáltással kísérte, hogy sikerült kiszabadítani a kardját. Győzedelmesen meglengette azt, és súlyosan megsebesített egy embert, aki közben mögé esettenkedett. Heréna lelökte lováról két virágot, és saját kardja után matatott. Két virág megpróbált felállni, és ezen kísérletével ágaskodásra késztette egy másik zsoldos lovát, amely levetette a fickót a nyerekből, s ha már a feje úgyis megfelelő szintre került, Széltoló akkorát rúgott bele, amekkorát csak bírt. Széltoló készséggel elismerte, hogy egy szemét patkány, de még egy patkány is küzd, ha sarokba szorítják. Vidor keze megragadta a vállát, és egy közepes méretű kődarabbal fejbe csapták. Miközben összerogyott, hallotta, amint Heréna csöndesen odaveti. Öld meg mindkettőt. Én elintézem ezt a vén bolondot.
5: Rendítsek!
0: Nyugtázta Vidor, és kivont karddal fordult két virág felé. Széltoló látta, hogy tétovázik. Egy pillanatig csend volt, aztán Heréna tocsogást hallott, ahogy a podgyász kigázolt a partra, és víz csorgott belőle. Vidor iszonyodva merett rá. A kardja kihullott a kezéből, megfordult és belerohant a ködbe. Egy pillanattal később a podgyász átszökkent Széltoló felett, és Vidor nyomába erett. Heréna a kohán felé vágott, ám ő hárított és felnyögött, ahogy a karja belesajdult. A két penge nedvesen csikorgott. Aztán Heréna kénytelen volt meghátrálni, amikor Kohán egy rabasz felfelé irányuló csavarással csak nem lefegyverezte. Széltoló oda támaigott két virághoz, és megpróbálta elvonszolni, de nem sok eredménnyel. Ideje lelépni, mormolta. Ez remek volt, lelkesedett két virág. Láttad, ahogy Kohán az előbb? Igen, csak gyerünk már! De én meg akarom! Hú, ez igen! Heréna kardja kiperdült a kezéből, és remegve fúródott a földbe. Kohán elégedett hördüléssel húzta vissza saját kardját. Egy pillanatra kancsalított, fájdalmas nyikkanást hallatott, és abszolút mozdulatlanná vermett. Heréna meghökkenve bámulta. Próbaképpen a kardja felé mozdult, és amikor semmi sem történt, megragadta. Kirántotta, tesztelt az egyensúlyát, és rámerett Kohánra. A férfi csupán elkínzott tekintettel követte a nőt, amint az óvatosan a hátába került.
2: Jaj, már megint a lumbágója, suttogta két virág. Mit tegyünk?
4: Megpróbálhatnánk elkapni a lovakat.
0: Nos, mondta Heréna, nem tudom, ki vagy. Sem azt, hogy miért vagy itt, és ugye megérted, hogy semmi bajom veled. Két kézre fogta a kardját, és megemelte. Hirtelen mozgás kelt a ködben, és egy súlyos fatuskó csattant egy fejen. Heréna ámulva merett maga elé egy pillanatig, aztán előre bukott. Betán elhajította az ágat, amit markolt, és Kohánra nézett. Aztán megragadta mindkét vállát, térdét a hátába mélyeztette, szakszerűen megrántotta, aztán elengedte. Üdvözült kifejezés suhant át a férfi arcán, próbaképpen lehajolt.
5: Megszűnt, mondta. A lumbágom megszűnt!
0: Két virág Széltolóhoz fordult.
2: Apám azt szokta tanácsolni, hogy lógjunk kicsit az ajtó félfán,
0: közölte csevegős stílusban. Vidor óvatosan osont keresztül a csenevész, köd alatt roskadozó fák között. A homályos, nyirkos levegő elfojtott minden zajt, de ő biztos volt abban, hogy nem is volt mit hallani az elmúlt 10 percben. Nagyon lassan megfordult, és megengedte magának azt a luxust, hogy hosszan, szívből jövően felsóhajtson. Visszalépett a bokrok fedezékébe. Valami megbökte a tért hajlatát. Nagyon gyengéden. Valami szögletes. Lepillantott. Illetlenül sok lábat látott. Kurta, éles csattanás hallatszott. A tűz apró fénypont volt a sötét tájban. A hold még nem kelt fel, de a csillag lesben állva ragyogott a horizonton.
2: Most már kör alakú, mondta Betán. Olyan akár egy picinke nap. Biztos vagyok abban, hogy egyre melegszik is az idő.
4: No ne, dörmögte Széltoló, mintha nem lenne elegendő aggódni való menélkül is.
5: Azt viszont nem értem,
0: szólalt meg Kohán hátmasszázsa közben.
5: Hogy kapattak el titeket anélkül, hogy meghallottuk volna? Észre vettük volna, ha padgyászatok nem ugrál fel, ész le!
2: És szűkölt is,
0: tette hozzá Betán. Valamennyien ránéztek.
2: Hát legalábbis úgy nézett ki, mint ami
0: Szűköl, magyarázta a lány.
2: Szerintem igazán édes pofa.
0: 3,5 szempár fordult a podgyász felé, amely a tűz túloldalán kuporgott. Az felkelt, és sokat mondóan visszahúzódott az árnyékba.
5: Könnyű etetni,
0: vélte Cohen.
6: Nehéz elveszíteni,
0: tette hozzá Széltoló.
2: Hűséges,
0: helyesbített két virág.
5: Tágasz,
0: egészítette ki Cohen. De semmi esetre sem nevezném édes pofának, mondta Széltoló.
5: Feltételezem, nem áll szándékodban eladni,
0: mondta Cohen. Két virág a fejét rázta.
2: Nem hiszem, hogy megértené.
5: Nem. Szerintem sem,
0: mondta Cohen. Felült, és az ajkába harapott.
5: Tudod, csak egy ajándékot keresek Betánnak. Össze fogunk házasodni.
2: Úgy gondoltuk, úgy illik, hogy ti tudjátok meg elsőnek,
0: tette hozzá Betán, és elpirult. Széltoló nem tudott két virág szemébe nézni.
6: Hát ez nagyon... Ez nagyon...
2: Amint találunk egy várost, ahol van pap, jelentette ki Betán, annak rendes módja szerint akarom az esküvőt. Ez nagyon fontos,
0: jegyezte meg két virág komolyan.
2: Ha több erkölcs létezne a világban, nem rohannánk bele csillagokba.
0: Ezen eltűnődtek egy pillanatig. Aztán két virág vidáman megjegyezte.
6: Ezt meg kell ünnepelni. Van egy kis kétszer sültem és vizem, ha nektek maradt még a szárított húsból.
0: Ó, remek, mondta Széltoló ernyetten. Félrehívta Cohent. Megnyírt szakállával a vénembert könnyen 70-nek nézhetné bárki egy sötét éjszakán.
6: Ez komoly? Valóban feleségül fogod venni?
5: Úgy bizony. Van valami kifogászod?
2: Nem, dehogy, persze, hogy nincs, csak... Úgy értem, ő 17 éves, te pedig, hogy is mondjam, az élemedettek közé tartozol.
5: Úgy érted, ideje letelepedni?
0: Széltoló keresgélte a szavakat.
6: 70 évvel vagy nála idősebb, Cohen. Biztos vagy abban, hogy...
5: Tudod, voltam már nősz,
0: mondta Cohen szemrehányóan.
5: És remek a memóriám.
2: Nem, én arra gondolok... Nos, úgy értem, testileg. Mármint a lényeg, azzal mi van, tudod? A korkülönbség meg minden, amikor is fontos a jó egészségi állapot, ugye, és...
0: Mondta Cohen lassan.
5: Értem már, mire célzol? A megerőltetés. Erre még nem is gondoltam.
2: Nem,
0: Széltoló felegyenesedett. Nem, nos, erre számítani lehet.
5: Na most aztán van, min eltöprengenem, ez kétségtelen.
2: Remélem, nem rontottam el semmit.
5: Nem, dehogy,
0: mondta Cohen tétován.
5: Nem empegetőd. Jó tettelt, hogy felhívtad rá a figyelmet.
0: Megfordult, Betánra pillantott, aki odaintett neki. Aztán felnézett a csillagra, amely lebámult rájuk a ködön keresztül.
5: Veszélyes időket élünk,
0: mondta végül. Ez tény.
5: Ki tudja, mit hoz a holnap?
2: Én nem.
0: Cohen megveregette Széltoló vállát.
5: Néha vállalnunk kell a kockázatot,
0: mondta.
5: Ne bántódj meg, de úgy gondolom, mindenképp nyélbe ütjük a házasságot. És hát...
0: Betánra pillantott és sóhajtott.
5: Most reménykedjünk, hogy bírja a strapát.
0: A következő napon, úgy déltájt, belovagoltak egy kis, vályogfallal körbevett városba, ami körül a mezők még buján zöldelt. Az ellenkező irányban nagy volt a forgalom. Óriási társzekerek dübörögtek el mellettük. Lábas jószág csordák baktattak az út kellős közepén. Öregasszonyok bandukoltak elfelé, egész háztartásukat meg egy-két cénakazlat cipelve a hátukon.
2: Járvány?
0: Kérdezte Széltoló, megállítva egy fickót, aki egy gyerekekkel megrakott kézikocsit tolt maga előtt. A férfi tagadólag rázta fejét.
4: A csillag, haver, mondta. Nem láttad az égbolton?
0: Kénytelenek voltunk észrevenni,
4: valóban.
6: Mondják, hogy disznólesés éjjelén fog belénk ütközni, és felfornak a tengerek, és a korong minden tája csupa hepe-hupa lesz, és a királyok leesnek trónjukról, és a városok üvegtavakká válnak, sorolta a pasas. Jó magam, a hegyekbe igyekszem.
4: Az majd segít, mi? Kételkedett Széltoló.
6: Dehogy. Viszont jobb lesz a kilátás.
4: Széltoló visszalovagolt a többiekhez.
0: Mindenkit aggaszt a csillag,
4: számolt be nekik.
0: Láthatólag alig maradt valaki a városban, mindenkit elrémített. Senkit se akarok felidegesíteni, kezdte Betán. De nem gondoljátok, hogy az évszakhoz képest túlságosan meleg van?
2: Pont ezt mondtam tegnap éjjel,
4: bólogatott két virág.
2: Kifejezetten forróság van, szerintem is.
5: Azt szeltem, még sokkal nagyobb forróság jön hamarosan,
4: nyilatkozta Cohen.
5: Gyerünk be a városba!
4: Keresztül lovagoltak a visszhangzó, gyakorlatilag néptelen utcákon. Cohen a cégéreket figyelte, míg aztán meghúzta a kantárszárat, és azt mondta.
5: Ez az, amit kerestem. Menjetek, kutassatok fel egy templomot, meg egy papot! Mindjárt jövök én is!
0: Ékszerész, firtatta Széltoló.
5: Meglepetész.
0: Jól jönne egy új ruha is, mondta Betán.
5: Jó, majd lopok neked egyet.
4: Széltoló úgy döntött, hogy van valami nyomasztó ebben a városban, és valami fura. Csak nem minden ajtóra egy nagy, vörös csillagot festettek.
0: Hátborzongató, jelentette ki Betán, mintha az emberek ide akarnák csalogatni a csillagot. Vagy elriasztani, vetette fel két virág.
4: Nem fog összejönni nekik. A csillag túl nagy, felelte Széltoló.
0: Látta, hogy erre minden arc feléje fordul.
4: Nos, ez magától értetődik. Vagy nem? Mondta akadozva.
0: Nem,
4: válaszolta Betán.
6: A csillagok apró fények az égen,
4: okította két virág.
6: Egyszer az egyik leesett a lakásom közelébe. Egy nagy fehér izé, akkor, mint egy ház. Hetekig izzott, mielőtt kialudt.
7: Ez a csillag más, szólt egy hang. Nagy Attuin végig úszta az űr nagy óceánját. Ez már a világegyetem strandja.
0: Honnan tudod?
4: Kérdezte két virág. Mit honnan tudok? Kérdezett vissza Széltoló.
0: Hát, amit most mondtál. A strandokról, meg az óceánokról.
4: Nem mondtam semmit.
0: De igenis mondtál, te félnótás! Visította Betán. Láttuk, hogy a szállt fel, meg le, meg mindenfelé mozgott.
4: Széltoló lehúnta a szemét. Az elméjében érezte, hogy a varázsige futólépésben nyargalt elbújni a lelkiismerete mögé, miközben magában motyogott.
7: Jó, jó, rendben, ismerte be. Semmi szükség az ordítozásra. Én nem is tudom, honnan tudom, csak tudom.
0: Nos, azt kívánom, bárcsak el tudnád mondani.
4: Befordultak a sarkon. Minden körkörös tengermelléki városban akadt egy az isteneknek, akiktől a korong luxus igényeket is kielégítő mennyiséggel rendelkezett, elkülönített terület. Ezek általában zsúfoltak voltak, és építészeti szemszögből nem különösebben vonzóak. A rangidős isteneket, mi sem természetesebb, hatalmas és gyönyörűséges templomokban imádták. Az volt a gond, hogy a később jövő istenek egyenlőséget követeltek, amitől a megszentelt térben hamarosan elburjánoztak a sufnik, színek, fészerek, szárny és toldalék épületek, padlástérlakások, szutarénok, csinos kis garzonok, egyházi beépítések és transztemporális társbérletek, mivel nincs az az Isten, hogy egy Isten hajlandó legyen a Szent Negyeden, illetőleg, hogy a dolgok manapság állnak 3/8-on kívül élni. Általában legalább 300 különféle tömjén égett egyszerre, és a zajszint normális körülmények között átlépte a fájdalom küszöböt, mert az összes pap versengett egymással a ráeső hívek imádása szólongatásában. De ez az utca most csöndbe burkolózott.
0: abba a fajta kellemetlen csöndességbe, ami csak olyankor érezhető, amikor halálra rémült és nagyon dühös emberek százai tömörülnek szótlanul. Egy férfi a tömeg szélén megfordult, s mogorván az újonnan jöttekre nézett. A homlokára vörös csillagot festett. Mi a... kezdte Széltoló, és azonnal elhallgatott, mert túl harsánynak hallatszott a hangja. Mi folyik itt? Idegenek vagytok? Kérdezte a férfi.
8: Valójában egész jól ismerjük már egy...
0: Két virág is elhallgatott a mondat közepén. Betán rámutatott az utcára. Minden templomra vörös csillagot festettek. Egy különösképp nagyot mázoltak az istenek vezérének, Vak Iónak katedrális a melletti sziklaszemre.
8: Hú,
0: nyugodt fel Széltoló. Ió állati pipa lesz, ha meglátja ezt. Barátaim, azt hiszem jobb lesz, ha nem időzünk itt túl sokáig. A tömeg egy kezdetleges emelvényre merett várakozóan, amit egy széles utca közepén gányoltak össze. Egy hatalmas lobogót feszítettek ki keresztbe az elején. Én úgy tudtam, hogy Vak Ió mindent lát, bárhol is történjék a dolog, mondta halkan Betán.
8: Akkor most miért nem?
9: Csend legyen!
0: Fölmet rá valaki mellettük.
9: Benin Dehoni emelkedik szólásra!
0: Egy alak lépett fel az emelvényre. Egy magas, sovány férfi pikpang frizurával. A tömeg nem éjjenzett, csak felsóhajtott. A pikpang hajú beszélni kezdett. Széltoló növekvő rémülettel hallgatta.
10: Hol vannak az Isten?
0: Kérdezte a férfi.
10: Elenyészt. Talán soha nem is léteztek. Ki az, aki tényleg, igazán, saját szemével látta őket? És most megjelent a csillag. És így tovább, halk-hang duruzsolt. Olyan szavakat használva, mint megtisztulni, meg megtisztítani, meg tisztogatás. És úgy döfött az agyba, mint egy tüzes kard. Hol vannak a varázslók? Hol van a mágia? Volt egyáltalán valaha is működő varázslat, vagy csak álmodoztunk róla? Széltoló kezdett igazán megijedni, hogy az istenek esetleg meghallják mindezt, és úgy feldühödnek, hogy akárkin kitöltik mérvük, aki történetesen épp jelen van. De valahogy még az istenek haragja is jobb lett volna, mint ennek a hangnak a hangzása. Úgy tűnt, azt mondja, a csillag közelettét, félelmetes tüzét csak is az háríthatja el, ha... Széltolóban felsejlett egy kép. Megjelent előtte kardok és zászlók erdeje, üres tekintetű harcosok feje felett. A hang nem hitt az istenekben, ami Széltoló felfogása szerint eléggé rendben is lett volna, de az emberekben sem. Széltoló balján egy magas, csukjás idegen véletlenül meglökte őt. Odafordult, s a csuki alatt vigyorgó koponya arcába merett. A varázslók, akárcsak a macskák, képesek látni a halált. A hanghoz képest a halál csak nem kellemesnek tűnt. Nekidőlt a falnak, kaszáját is oda támasztotta maga mellé. Oda biccentett Széltolónak.
8: Jöttél kárőrvendezni?
0: Suttogta Széltoló. A halál vállat ment.
10: A jövőt jöttem megnézni,
0: mondta. Ez a jövő?
10: Egyfajta jövő,
0: felelte a halál. Borzalmas.
10: Hajlamos vagyok egyet érteni veled,
0: bólított a halál. Azt hittem volna, hogy te odáig leszel érte.
10: Így nem. A harcos vagy az öreg ember, vagy a kisgyerek halálát, nos, azt megértem, és megszüntetem a fájdalmat. Véget vetek a szenvedésnek, de az elme ilyen halálát nem tudom megérteni.
0: Kihez beszélsz? Kérdezte két virág. A gyülekezet több tagja feléjük fordult, gyanakvóan bámult Széltolóra.
11: Senkihez,
0: válaszolta Széltoló. Nem mehetnénk el innen, fáj a fejem. Ekkorra a tömeg szélén már egy nagyobbacska csoportosulás mormogott és feléjük mutogatott.
3: Széltoló megragadta a másik kettőt, és sietve a sarkon túlra vonta őket.
12: Nyerek be és gyerünk, javasolta.
13: Van egy olyan rossz érzésem, hogy...
3: Egy kéz landolt a vállán.
12: Megpördült.
3: Egy ködös, szürke szempár, egy kerek kopasz fejen, amely egy óriási izmos testhez tartozott, bámulta keményen a bal fülét. A fickónak vörös csillag volt a homlokán.
14: Varázslónak látszol,
3: mondta olyan hangon, ami azt sugallta, hogy ez bizony nagyon botor dolog, és valószínűleg végzetes is. Kisoda, én? Hát, de, hogy én... Én egy hivatalnok vagyok, igen. Egy aktakukac, pontosan, hárított Széltoló. Még nevetgélt is kicsit, hogy meggyőzőbb legyen. A fickó tétovázott. Ajka hangtalanul mozgott, mintha egy a fejében szóló hangot hallgatna. Több csillagos alak csatlakozott hozzá. Széltoló bal fülét széles körben szemlélték.
14: Hosszám, te varázsló vagy!
3: Jelentette ki a pasas.
12: Na ide figyelj! Felelte Széltoló. Ha varázsló lennék, akkor tudnék varázsolni, ugye? Azzá változtatnálak, amibé akarnálak, s mivel nem tettem, nem is lehetek mágus.
14: Megöltük az összes varázslónkat!
3: Büszkélkedett a csillagosok egyike.
14: Néhányan elmenekültek, de egész sokat megöltünk. Akárhogy leengedték a kezüket, nem jött ki belőle semmi!
3: Széltoló rámerett.
15: És azt hiszük, hogy te is egy nyavajás varázsló vagy.
3: A pasi szorítása Széltoló karján egyre szorosabbá vált.
15: Van egy járkáló ládád, és úgy nézel ki, mint egy varázsló.
3: Széltolóban hirtelen tudatosult, hogy őket, hármukat, meg a podgyászt valahogy elválasztották a lovaiktól, és hogy szürke arcú, ünnepélyesen komor emberek egyre közelebb nyomuló körében állnak. Betán elsápadt. Még két virág is némileg aggódni látszott, pedig az ő veszélyfelismerő képessége pont annyira volt jó, mint Széltoló repülési tudománya. Széltoló mélyet lélegzett. Kezét a klasszikus pózba emelte, ahogy évekkel korábban tanulta, és azt recsegte.
14: Vissza! Különben teletöltelek titeket mágiával!
15: A mágia erejét vesztette, mondta a fickó. A csillag megszünteti. Az összes hamis varázsló kimondta a röhelyes igéket, de nem történt semmi. És rémülten meredtek a kezükre, és csak néhánynak volt elég esze ahhoz, hogy menekülőre fogja.
14: Komolyan mondtam,
3: kiáltott a Széltoló. Halott ember vagyok, gondolta.
12: Annyi. Még csak nem is tudok mit blöffölni többé. Nem vagyok jó varázslásban, nem vagyok jó blöffölésben. Én csak...
3: A varázsige megmoccant az elméjében. Érezte, ahogy az agyába szivárog, mint a jeges víz, és neki gyürkőzik. Hideg bizsergés futott le a karján. Karja a saját akaratából felemelkedett. A nyelve mozgott, ahogy egy hang határozottan nem a sajátja, hanem vénséges és száraz hangzású szótagokat ejtett ki, amik gőzpamacsokként pöffentek a levegőbe. Oktarintű sarjadt a körmény alól, beburkolta a megrettent férfit, aki tökéletesen láthatatlanná vált az úttest fölé emelkedő és egy hosszú pillanatig ott elterpeszkedő, hideg, köpködő felhőben, ami aztán semmivé robbant. Még csak egy zsíros füstfoszlány se gomolygott utána. Széltoló elborzadva bámult saját kezére. Két virág és Betán megragadták karját, és átfurakodtak vele a megrendült tömegen, míg a nyílt utcára nem jutottak. Egy fájdalmas másodpercig ketten kétfelé igyekeztek menekülni, más-más utat választva, de aztán tovább loholtak magukkal vonszolva Széltolót, akinek a lába alig-alig érintette a macska köveket.
12: Varázsoltam, motyogta izgatottan. Varázsoltam.
3: Úgy van, nyugtatta két virág.
12: Akarod, hogy varázsoljak neked?
3: Kérdette Széltoló. Ujját az arra járó kutyára szögezte, és azt mondta.
14: Ujj!
3: A kutya sértett pillantást vetett rá.
12: Ha a lábaidat vennéd rá, hogy gyorsabban fussanak, az lenne csak az igazi,
3: mondta Betán morcosan.
12: Há, persze!
3: Rikkantott a Széltoló.
14: Lábak, fussatok sebesebben!
12: Na, nézd, hát nem megtették!
3: Több eszük van, mint neked, morogta Betán.
12: Most merre?
0: Két virág alaposan megnézte a körülöttük látható utak útvesztőjét.
3: Egy kicsivel odébről hangos és vehemens kiáltozás hallatszott. Széltoló kivergődött a markukból, és bizonytalanul a legközelebbi utcácska felé tántorgott.
16: Képes vagyok rá!
3: Kiabálta vadul.
16: Képes vagyok rá! Csak ti mind jól vigyázzatok!
3: Sokkos állapotban van, magyarázta két virág.
16: Miért? Mert még soha életében nem varázsolt.
17: De hát varázsló, ez egy cseppet bonyolult, mondta két virág, miközben Széltoló után nyargalt. Meg aztán nem is vagyok benne biztos, hogy tényleg ő tette. Határozottan másképp hangzott. Na, gyere, édes öregem, gyere!
3: Széltoló vadszemeket mereztett rá. Nézett, de nem látott.
16: Téged pedig rózsabokorrá varázsollak,
3: közölte.
16: Jó, jó, remek lesz, csak gyere már,
3: csítított a két virág, gyengéden ráncigálva a karjánál fogva. Több sikátorból is léptek kopogása hallatszott, és váratlanul egy tucatnyi csillagos alak közelgett feléjük. Betán megmarkolt a Széltoló karját, és fenyegetően a közelítőkre emelte.
16: Megállni!
3: Visította.
16: Úgy van! Úgy van! Van egy varázslónk, és nem félünk használni!
3: Rikoltott a két virág.
16: Komolyan beszélünk!
3: Sikította Betán, úgy pörgetve Széltolót a karjánál fogva, mint egy függőleges tengelyű csörlőt.
16: Igen! Nehéz, hogy verzetünk van,
3: mondta két virág.
16: Azt kérdem, hol a podgyász?
3: Sziszegte Betán Széltoló háta mögül. Két virág körbe pislogott.
16: A podgyász nem volt sehol.
3: Mindazonáltal Széltoló a kívánatos hatást gyakorolta a csillagosokra. Ahogy a keze ide-oda lengett határozatlanul, a csőcselék úgy reagált rá, mint egy körforgást végző kaszára, azaz megpróbáltak egymás háta mögé bújni.
16: Na de hol lehet?
3: Honnan tudhatnám? Adta két virág az ártatlant.
16: A te podgyászod?
3: Hát gyakran fogalmam sincs arról, hol a podgyászom.
16: Ami azt illeti, pontosan ezt jelenti a turistáskodás,
3: jelentette ki két virág.
16: Különben is gyakran elkószál. Jobb, ha nem firtatjuk, miért?
3: A csőcselék kezdett ráébredni, hogy semmi sem történik, hogy Széltoló nincs abban az állapotban, hogy sérdéseket, pláne nem varázstüzet várjon hozzájuk. Közelebb óvakodtak, noha nem vették le szemüket a kezéről. Két virág és Betán hátráltak. Két virág körülnézett.
18: Betán!
16: Mi van?
3: Kérdezte a lány továbbra is a közeledőket figyelve.
16: Ez egy zsákutca. Biztos vagy benne?
18: Azt hiszem, felismerek egy téglafalat közvetlenül az orrom előtt,
3: mondta két virág némi szemrehányással a hangjában.
16: Hát, akkor annyi,
3: felelte Betán.
16: Nem gondolod, ha esetleg megmagyaráznám?
18: Nem.
16: Nem hinném, hogy ezek olyan emberek, akik meghallgatnak bármiféle magyarázkodást,
3: tette hozzá Betán. Két virág megtekintette a csillagosokat. Ahogy már mondtuk, általában észre sem vette a személyét fenyegető veszélyeket. Az emberiség ősidők óta felhalmozott tapasztalatai ellenére két virág mélyen hitte, hogyha az emberek szóba elegyednének egymással, együtt lehajtanának egy-két pohárral, megmutogatnák egymásnak unokáik fényképeit, esetleg szerveznének egy közös murit, akkor bármit el lehetne rendezni. Azt is hitte, hogy az emberek alapjában véve jók, csak néha vannak rossz napjaik. Ami most az utcán feléjük közelgett, olyan hatással volt rá, mint egy gorilla az üvegárugyárra. A meszek leghalkabbika hallatszott mögöttük, nem is annyira hang, mint valójában csak változás a levegő szövedékében. Az arcok előtte egyszer csak eltátották szájuk, megfordultak, és sürgősen eltűztek az utca másik vége felé. Nyögte Betán, még mindig támogatva a mostanra eszméletlen Széltolót. Két virág a másik irányba nézett, egy nagy üvegkirakatra, telisteli fura árukkal, és egy gyöngyfüggönyös bejáratra, meg fölötte a nagy cégérre, ami most, hogy a betűk immár helyükre kígyóztak, a következő felirat volt olvasható. Tégely, Kón, Hudák, Fusifilkó, Brankovics és Pite, alapítva többször. Szállító. Az ékszerész lassan forgatta az aranyat az apró üllő fölött, az utolsó, különlegesen csiszolt gyémántot is a helyére ütve.
19: Azt mondod, trollfogból van, motyogta rásandítva alkotására.
5: Igen,
19: felelte Cohen.
5: Hisz ahogy mondtam, a maradék a tied lehet.
19: Ujjai egy aranygyűrűkkel teli tálcát babráltak. Roppan bőkezi, mormolta a törpe ékszerész, aki azonnal felismerte a jó üzletet, ha majd kiverte szemét. Nagyot sóhajtott.
5: Nem megy a pult mostanában,
19: érdeklődött Cohen. Kinézett az aprócska ablakon és a keskeny sikátor másik oldalán gyülekező, üres tekintetű emberek csoportját leste.
20: Igen, rossz idők járnak.
5: Kik ezek a fickók homlokukra festett csillaggal?
19: Kérdezte Cohen. A törpe ékszerész fel se nézett.
20: Elmebetegek,
19: felelte.
20: Felszólítottak, hogy ne dolgozzak, mert jön a csillag. Mondtam nekik, hogy csillagok még sose bántottak. Bárcsak elmondhatnám ugyanezt az emberekről is.
19: Cohen elgondolkozva bólogatott, s figyelte, ahogy hat férfi elszakadva a csoporttól a bolt felé közeledik. Fegyverek széles választékát cipelték, s űzött, eltökélt benyomást keltettek.
5: Fura!
19: Jegyezte meg Cohen.
20: Én, ahogy láthatod, törpe származású vagyok, mondta az ékszerész. Úgy mondják, egyike a mágikus fajoknak. A csillagosok azt hiszik, hogy a csillag nem fogja elpusztítani a korongot, ha hátat fordítunk a mágiának. Valószínűleg el fognak páholni egy kicsit. Ez van.
19: Egy csipesszel felemelte legutóbbi készítményét.
20: A legfurcsább dolog, amit valaha is készítettem, mondta. De praktikus, azt látom. Mit is mondtál? Hogy nevezik ezt?
5: Fokszor,
19: válaszolta Cohen. Megtekintette a ráncos tenyerében fészkelő lópatkó alakú formákat, majd kitátott a száját, és egy sorozat fájdalmasan morgó hangot hallatott. Az ajtó kivágódott. A férfiak becsörtettek és elhelyezkedtek körbe a falak mentén. Izzadtak, valamint bizonytalannak látszottak, ám vezérük megvetően félrelökte Cohent, és ingénél fogva a levegőbe emelte a törpét.
20: Mondtuk neked tegnap, te kerti dísz,
19: fröcsögte.
20: Hogy élve vagy halva, nekünk azt tök mindegy, de tisztuljál innét. Úgyhogy mostan megmutassuk neked, te alaposan.
19: Cohen megütögette a vezérbika vállát. A fickó ingerülten odakapta a fejét.
20: Mi kéne, tata?
19: Röffentette. Cohen szünetet tartott. Még meg nem bizonyosodott, hogy övé a pasas összes figyelme, és akkor elmosolyodott egy lassú, lusta mosollyal, ami úgy 300 karátnyi fogék követ fedett fel, s ezzel határozottan világosabbá tette a helyiséget.
5: Háromig számolok,
19: mondta barátságos hangon.
5: Egy! Kettő!
19: Felemelte csontos térdét, és beletemette a fickó ágyékába egy kielégítően húsba vágó hanghatás kíséretében, majd fél fordulattal könyökét teljes erővel bevitte a vezér vese tájékára, hogy az összeesett, belegömbölyödve a maga privát, csupa fájdalom univerzumába.
5: Három!
19: Tette hozzá, kifejezetten a padlón agonizáló labdának címezve. Cohen hallott már a sportszerű küzdelemről, és réges-rég elhatározta, hogy meghagyja másoknak. Felnézett a többi férfira, és rájuk villantotta hihetetlen mosolyát. Azok rá kellett volna roncsanak, ehelyett egyikük elbizakodottan a tudattól, hogy van ám neki kardja, Cohennek meg nincs, rákszerűen oldalazni kezdett felé.
5: Ó, ne!
19: Hadonászott Cohen a kezével.
5: Ó, nehogy már kölök, ha ne úgy!
19: A pasi oldalvást rásandított.
5: Ne úgy, mit? Még sose volt kard a kezedben!
19: A férfi társai felé fordult biztatásért.
21: Nem sokat, ismerte be.
5: Nem túl gyakran.
19: Fenyegetőleg lengette kardját. Cohen vállat von.
5: Lehet, hogy most meg fogok halni, de jobb szeretném, ha olyan fickó ölne meg, aki legalább képes úgy tartani egy kardot, mint a harcosok.
19: A férfi a kezére pislantott.
21: De hát ez így jónak látszik, mondta némi kételjel hangjában.
5: Ides is, Kale! Az ilyesmiről van valamicske fogalma. Na, gyere ide! Egy percre, gyere!

0: Garantáltan hozzácsapta a tetanuszt a hadviselés egyéb borzalmaihoz. A megmaradt négy férfi kicsinyéig latolgatta az esélyeket, majd az ajtó felé hátráltak.
1: És töröljétek le azokat a hülye csillagokat!
0: Javallotta Cohen.
1: Elmondhatjátok mindenkinek, hogy Cohen a barbár bedühöbik, ha még egyet meglát! Oké?
0: Az ajtó becsapódott. Egy pillanattal később a bárd belevágódott, visszapattant, és lenyesett egy kis bőrszeletet Cohen szandájának orrából.
2: Bocs, mentegetődzött a törpe. Még a nagypapié volt. Én csak tűzifát hasogatok vele.
0: Cohen az állkapcsát mozgatta kísérleti jelleggel.
3: A fogszor úgy tűnt, már egész jól belakta a helyet.
1: Én a helyedben mindenképpen szedném a sátorfámat,
0: mondta. De a törpe addigra már futólépésben szedte össze holmiát, egy bőriszágba borítva a nemes fémet és égköveket tartalmazó tárcákat. Egy göngyöleg szerszám az egyik zsebbe, egy csomag készáru egy másikba, és a törpe egy nagy nyögéssel mindkét oldalon átbújtatta karját a kovástűzhely fogóin, és úgy, ahogy volt, a hátára vetette.
2: Rendben, kész vagyok.
1: Velem jössz!
2: Egész a város kapuig, ha nincs ellene kifogásod,
0: felelt az ékszerész.
2: Nem baj, ugye?
1: Nem. De a bárdot hagyd itt!
0: Kiléptek a délutáni napsütésben kihalt utcára. Amikor Cohen kinyitotta a száját, apró, ragyogó fényböttyök világították meg az árnyékokat.
1: Van erre valahol néhány barátom, akiket össze kéne szednem,
0: mondta.
1: Remélem nem esett bajuk. Hogy hívnak?
2: Ála nincs.
1: Jó, van erre valahol egy hely, ahol én...
0: Cohen élvezettel elhallgatott, kóstolgatta a szavakat.
1: Ahol egy jó, rosszélyos tehetnék!
2: A csillagosok bezárattak minden vendéglőt. Azt mondják, helytelen enni meg inni, amikor... Tudom.
0: Szakította félbe Cohen.
2: Azt hiszem már kapizsgálom, hogyan megy. Nincs semmi, amit helyeselnének.
0: Ála nincs egy pillanatig gondolataiba merül.
2: Nyújtogatás, égetés,
0: válaszolta végül.
2: Abban elég jók. Könyveket meg ilyesmit. Mindig hatalmas mágiákat raknak.
0: Cohen megdöbbent.
1: Ágjára veszik a könyveket?
2: Igen. Hát nem szörnyű.
1: Az!
0: Felelte Cohen. Felháborítónak találta a dolgot. Ha valaki egész életét nomádul a szabadban tölti, megtanulja értékelni a jó vastag könyveket. Egy vaskös kötet legalább egy évszaknyi tábortüzet ki kell tartson, feltéve, hogy elég óvatosan tépkedett ki alapokat. Hány életet mentett meg már a havas éjszakákor egy maréknyi, átnedvesedett gyújtós, meg egy igazán száraz könyv? Ha kedved szottyan rágyújtan, és nincs nálad pipa, egy könyv mindig kapóra jön. Cohen tisztában volt azzal, hogy egyesek mindenféléket írnak a könyvekbe. Ezt mindig is könnyelmi papírtékozlásnak tartotta.
2: Attól tartok, hogy ha barátaid összefutottak a csillagosokkal, akkor bajba kerültek,
0: mondta szomorúan Ála nincs, amikor már az utcán bandukoltak. Befordultak a sarkon, s megpillantották a mágiát. Az utca kellős közepén. Egy közeli házból, aminek ajtaját betörték, meg telepingálták csillagokkal, két csillagos hordta rá a könyveket. Cohen aznapi tetteinek híre még nem terjedt el messzire. A könyvégetők szikrányi figyelmet se szenteltek neki, mikor megérkezett és a falnak támaszkodott. Égett papír, összepöndörödött pernyei repkedtek a forró levegőben, szálltak el a tetők fölé.
1: Mit csináltok?
0: Kérdezte. A csillagosok egyike, egy nő, koromtól feketéllő kézzel elhúzta szemébe lógó tincseit, szúrósan Cohen bal fülére merett, és így szólt.
1: Megszabadítjuk a korongot a gonosztól!
0: Két férfi lépett ki az épületből, s bámult Cohenre, vagy legalábbis a fülére. Cohen kinyújtotta a kezét, és elvette a nőtől a nehéz könyvet, amit épp cipelt. A borítót különös,
3: vörös és fekete kőből

0: lakás ékítette, amik együtt, Cohen ebben egészen biztos volt, egy szót formáztak. Oda mutatta Alanichnek. A Necrotelecomnikon, olvasta a törpe, varázslók használják. Azt hiszem arról szól, hogyan lép kapcsolatba a holtakkal. Igen. A varázslók már csak ilyenek, bólogatott Cohen. Megtapogatott egy lapot ujjai köz. Vékony volt és eléggé puha. A meglehetősen kellemetlen kinézetű, határozottan elevennek tűnő írás egyáltalán nem izgatta. Igen, egy ilyen könyv az ember igazi jó barátja lehet.
1: Na mi van? Akarsz valamit?
0: Kérdezte a csillagosok egyikétől, aki épp megragadta karját.
2: Minden varázskönyvet el kell égetni,
0: nyilatkozta a fickó, noha kissé bizonytalanul, mert Cohen fogsora valamiképp a józanság ocsmányérzésével töltötte el.
1: Miért?
0: Írtatta Cohen.
2: Te így szól a kinyilatkoztatás.
0: Erre Cohen mosolya szélesebbé vált, mint a világ, és sokkal, de sokkal veszélyesebbé.
3: Én azt hiszem, mennünk kéne,
0: vetette közben idegesen Alanich. Mögöttük egy egész csapat csillagos fordult be az utcába.
2: Én azt hiszem, hogy szeretnék valakit kinyírni,
0: mondta Cohen még mindig mosolyogva.
2: A csillag utasítására a korongot meg kell tisztítani,
0: jelentette ki a férfi immár hátrálva.
1: A csillagok nem tudnak beszélni,
0: szögezte le Cohen kardot rántva.
2: Megölsz! Ezrek állnak a helyembe!
0: Nyögte a pasas, mostanra már háttal a falnak szorulva.
1: Igen!
0: Cohen hangja észszerűséget csöpögött.
1: Ám nem ez a lényeg, nem? A lényeg az, hogy te halott leszel!
0: A fickó Ádám csutkája jojóként ugrándozott, lebondzsított Cohen kardjára.
3: Ebben van valami...
0: Egyezett bele.
3: Tudod mit? Mit szólnál ahhoz, ha eloltanánk a tüzet?
1: Jó ötlet!
0: Bólintott Cohen. Alanich megráncigálta Cohen üvét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsi komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Alanichnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Alanichchel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Alanich pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: Nos,
0: lihegte,
1: te mit szereztél?
3: A fűszertartót, felelte Alanich.
1: Csak annyit?
3: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Elég nehéz lehet az élet errefelé,
0: mondta átharapva a héjat.
3: Kérsz egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Maros András vagyok, és a készülő könyvemből fogok felolvasni ma néhány novellát, novella kezdeményt. Az elsőnek címe Nyúlizmus, feljegyzések Dél-Franciaországból. Ezt egy két hónapos franciaországi ösztöndíj alatt, kintartózkodásom alatti élmények ihlették ezt a kis írást, ami több, még kisebb írásra tagolódik. Ezeknek külön címeik vannak, melyeket beolvasok. A hostess és a pap. Osztrák autópálya, benzinkút. A férfi mosdó előtt alacsony kemping széken egy néni ücsörög, virágmintás köpenyben, arcán bizalmaskodó mosollyal. Magához inti, csalogatja az embereket. Tisztességtelennek tartja a vizelőkön való nyerészkedést, ezért nem szed pénzt. Önkéntes alapon van itt, hostess. Kerékpárja a WC előtt parkol, a vázán kopott, napszitta spárkassze matrica. Alig, hanem az egyik környékbeli faluból tekert ide. Mentem a kúthoz, puszi! Kiáltotta el magát az akancsokkal díszített előszobában, majd becsapta maga mögött az ajtót, és felpattant a bringára. Megy a kúthoz, jó vicc, vén fejjel, a kút lett a mindene. Zsörtölődött a férje, majd a székébe visszazöttyenve folytatta bábozást két üres jégermeiszteres üveggel. A piszoárok előtti térben magas termetű, hosszúkás fejű, szigorú arcú pap sétál fel alá. Szolzsenyicén ritkított szakálumása. Terepszemlét tart, melyik csészébe csurgasson. Ideges. Hiába az osztrák igyekezet, a tisztasság iránti elkötelezettség, a löketenként érkező levendula illat befúvás, az összes piszoár egyformán undorító. Az egészségesen működő emberben a vizelési ingert háttérbe szorítja a hány inger. Az összes piszoár alján újnyi vastagságban áll a sötét-sárga folyadék. Nem isznak elég folyadékot az emberek. Ahogy jobban szemügyre veszem a papot, rájövök, nem a választás nehézsége okozza benne a tanácstalanságot, rászánná ő magát a vizelésre, tudna dönteni a hat szabad WC között, csak épp nem tudja, hogyan lásson hozzá. Nincs slitz a reverenden. Se gomb. Semmi. Mint egy egybeöntött acélruha olyan. Ez a baj. Láthatóan most szembesül először a problémával, új szettet kaptak. Ma avatja fel. Most kell megtalálni a megoldást. Visszasírja az előző kollekciót, amit nyilván körültekintőbben szabtak. Akkor még számoltak vele, hogy a pap is vizel. Bal szerencsére aránytalanul kevés az angol vécés kabin, összesen kettő van, foglaltak. Pedig ott háborítatlanul kísérletezhetne az új ruhával. Ha sehogy sem megy, a nyakába kaphatná. És egy göndör szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem. Én egy göndört szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem, és eszembe jut a 70-es években Amerikában megrendezett gusztustalansági világbajnokság második helyezettjének száma. A versenyző összegyűjtötte New York nyilvános WC-i pereméről a fanszőrzetet, két szelet kenyér közé tette, és a szendvicset a zsűri előtt elfogyasztotta. A készszárítást befejezve még egyszer bekukkantuk a piszoárokhoz. A pap türelmetlenül sóhajtozva, gyorsított sétatempóban járkál. Tankkal jönnek. A Velence és Milánó közti autópálya szakaszon megelőzök három Fagioli feliratú kamiont, amelyek egy-egy tankot szállítanak. Az egyik harckocsinak tisztán látszik, rám van állítva az ágyúcsöve. Beletaposok a gázba és elhúzok mellette, de a cső követi a kocsim mozgását. Egyszerű perspektíva játék vagy súlyos paranoia? Kávé, desszert. Utolsó olasz benzinkút, utolsó olasz kávé. Dupla eszpresszót rendelek az autogrillben, desszertnek egy kapucsinót. A koffeinbomba felpörget, dobolok a kormánykeréken. Később magyarázni kezdek az onyós ülésen terpeszkedő képzeletbeli utasomnak. Határeset. A francia határnál, az autópályadíj bevasaló kapu után vámosok intenek félre. Kiszállítanak. Egy egyenruhás férfi arrébb tol, majd három társával az autómba bújik és kutakodni kezd. Csendben dolgoznak, négy kézláb. Felbukkan egy ötödik személy, aki rám parancsol, hogy szedjem ízekre a kocsimat. Mi van a pipere tükör mögött? Semmi. Mutassam. Tényleg semmi. Ülés alatt? Jégkaparó. Nyáron? Sose lehet tudni. Igazán? Igen. Kinyitogatom a szendvicseimet, magyarázom, mi micsoda. Paprika, sajt, szalámi, másik típusú sajt, vaj, kenyér. Nem hiszik el, hogy a sajt alatt vaj van, emeljem föl. Hát, ha akarom vaj, ha akarom nem vaj. Hova van leírva, mi az, hogy vaj? Az egyik tiszt belenyal a házi linzerre hintett porcukorba, de csalódnia kell, anyám nem kokainnal szórta meg. Végeztek, mehetek. A kipakolás arra volt jó, hogy fejben leltárt készítsek, és rájöjjek, otthon hagytam a két legfontosabb dolgot. A francia szótárakat, amelyek nyelvvizsga ide, nyelvvizsga oda nélkülözhetetlenek, és a diktafont, amely az utóbbi időben minden kategóriában legyőzte nagy riválisát, a jegyzetfüzetet. Francia területre érve Renault típusú gépkocsi motorház tetejéből gőz csap fel, örömgőz. Kétszer két pöffenésnyi. Megérzi, hogy hazaérkezett. Vive la France! Boldogságát enyhe értetlenség követi. Mit keresett eddig Magyarországon?
1: Je prends un whisky.
0: Francia tevék.
2: Qu'est-ce que vous prenez?
0: Ním környékén, közvetlenül a leállósáv mellett egy pupu tevék legelnek. Ilyenkor milyen telefonszámot kell vajon hívni? Mellesleg itt 2 euróval drágább az autópálya használat, tehát mégiscsak tudnak a tevékről, 2 euró nyilván a safari felár. Európa útjai. Közeledem a célállomáshoz. Összegzésképpen az útról. Sem Horváth Rudolf, sem Bajusz Transz feliratú kamionnal nem találkoztam. Utóbbi sárga ponyváján kb. 15 méter nagyságú kackiás magyaros bajusz virít. A Kaliokemnek viszont ezúttal üzenem, mi hamarabb cserélje le kamion parkját, mert olasz és francia parkolókban több sofőrjüket láttam káromkodva rugdosni a füstölgő járgányukat. La Bastide-Esperberang. Carcassonne-tól 30 kilométeren keresztül kacskaringós, keskeny út vezet a hegytetőre. Mire felérek, háromszor pattan ki a fülem. La Bastide-Esperberang. Ez a falu neve. A Montagne Noire csúcsai közt szétszórt középkori falvak egyike. Csak két sorban fér ki a falu névtáblán. Itt fogok élni. A házban barátságos művészek fogadnak. Ír írónő, amerikai fotóművésznő, 2 amerikai prózaíró, 1 amerikai forgatókönyvíró, 1 japán festőnő és 1 ír zenész. Ők hamarosan mind elutaznak, és egyedül maradok. Körbeülnek, magamról mesélek. Kapok egy takarót. Pattog a tűz a kandallóban. A 9 szoba a 9 múzsa nevét viseli. Engem a tánc istennőjéről, Terpszikoréről elnevezett szobába dugnak. Remélem, ez semmit nem jelent, semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nincs bolt, nincs posta. Naponta egyszer, kora reggel feljön a Pék Kongból, mikrobusszal és dudál 2-t. Aki nem hallja meg, aznap nem eszik. Nincs internet, nincs térerő. 2 Magyarországról küldött szöveges üzenet valahogy mégis átpasszírozza magát a rendszeren, összekapaszkodva együttes erővel felkúsznak a hegyre. Egy jó hír, egy rossz. Az első túra. Első hosszabb sétámra elkísér az apró termetű ír írónő. Túrafüggő. Ha egy nap 15 kilométernél kevesebbet gyalogol, estére migrénje lesz. Meredek, kavicsos erdei ösvényen kapaszkodunk fel, én lihegek, ő rőzsét szed. Jó egy óra séta után kinyílik az erdő, és egy szikla tetején találjuk magunkat. Fúj a szél. Alattunk részletes domborzati térkép terül el, patakok, vízesések, hegyek, völgyek, falvak. Ha sas lennék, itt üldögélnék egész nap. A szemközti lankát lombok egybefüggő fodrai borítják. Óriás brokkolik. Ha kinézek és sokáig szemmel tartok egy pontot, látni vélem a világegyetem tágulását. Az se baj, ha zörög a bokor. A külföldi művészek megmutatják, melyik szekrényben lapul a kígyómarás utáni balzsam. Mostantól nem kell izgulnom, ha megcsörren egy bokor, gyűszűnyi krémmel dörzsölje be a kiharapott felület helyét, gondosan simítsa körbe a halálos méreggel befecskendezett területet. Jean-Claude szeme. A művésztelep lakóinak kedvenc étterme, a Sire de Cabaret, a szomszédos faluban, Rockfairben található. Esténként így gyűlik össze a környék apraja nagyja, 26 fő. A hely nevezetessége a félállásban dolgozó főpincér, egy őszhajú, ijesztő mosolyú idióta, Jean-Claude, aki a szószoros értelmében talán nem is bolond, elvégre akadnak épelmére való megnyilvánulás, valló megnyilvánulásai, inkább csak szubnormális. Jean-Claude déltől kettőig sétabottal csapkodja a Sire de Cabaret előtti kövezetet, este héttől zárásig pedig főpincér. A köztes időben fiatal lányoknak udvarol, méghozzá sajátos módon. Odalép a kiszemelt lányhoz, pincér mellényének zsebéből előkap egy kanalat, amelynek segítségével kiemeli a bal szemét, és a lány felé mutatja. Kicsit vár, majd a kanál lágy mozgatásával megforgatja a szemet, finoman dekázik vele, aztán óvatos csavarásokkal visszahelyezi a gödörbe, és azt mondja, voilà. A sas és a bárány. Vadregényes erdei gyalogúton, virágoktól tarkáló réten, patakmenti kavicsos ösvényen vezet az utam Pradelből hazafelé. Friss színek mindenütt, zsengés bongás, eufóriában szlalomozó muslicák, ébredő vegetáció. A gyalogtúra során a következő állatokhoz van szerencsém. Bárány, láma, sas, ló, őz, szarvas, mókus, tehén, nagy testű piros madár. Parádés szereplőgárda egy állat meséhez. Íme a mese, nyitó jelenet. Egy öreg sas, már gyenge a látása, tévedésből egy bárányt ejt zsákmányul, felkapja, de a pocokhoz szokott karmai nem győzik a szokatlanul nagy terhet. Gyanús lesz neki, maga alá néz, és látja, mert közelre jól lát, ez se nem pocok, se nem nyúl, ez bizony egy kapálódzó bari. A sas megpróbál fogást váltani, de elvéti. A bárány kicsúszik, zuhan, még mindig, puff. A láma mellé pottyan, az esést megúszza kisebb zúzódásokkal, mázlista. Még nem nyírták le róla a téli gyapjú pulcsit. Barátságot köt a lámával, aztán bejön a többi szereplő. A tehén fürge, az ősz kövér és lomha. Hogy érdekesebb legyen a mese. A végén nagy jelenet, a bárányjal meg a sassal, a madár bocsánatot kér, magányos és beteg öregkorára panaszkodik, nehéz fióka korára hivatkozik. A bárány megbocsát. Ösztánc virtuóz szóló betétekkel. Nyúlizmus. Részt veszek a polgármesteri hivatal által szervezett csoportos kiránduláson. Egy parkolóban gyülekezünk. Rajtam kívül mindenki francia. Az első kilométer után egy 50-es hölgy lép mellém. Elhatározta, hogy társalogni fog velem. Kérem, hogy beszéljen lassan, és ha lehet tőmondatokban, használjon egyszerű szavakat, és ha értetlen képet vágok, nyugodtan térjen át mutogatásra. Rendben, mondja, és az erdő különleges növényvilágáról tart előadást. Néha megállít, rámutat egy növényre, megszagolja, röviden beszél róla, mindennel egyetértek. Azután sietve felzárkózunk a többiekhez. Majd megint megállunk, kis előadás, felzárkózás. Így megy ez egy darabig, míg nem egyszer csak megáll, rábök egy korábban már bemutatott növényre, és megkérdezi, mi az. Vizsgáztat. Három kérdést tesz fel, egy válasz se kap. Csalódik bennem. Faképnél hagy, keres magának egy jó tanulót. Utódomat egy 20 év körüli fiúban találja meg, aki valóban érdeklődő, okos diák benyomását kelti. Egy darabig. Aztán bejelentés nélkül váratlanul, mint akit kilőttek, rohanni kezd lefelé a gyalogúton irgalmatlan sebességgel. Egy 60-as hölgy mosolyogva legyint. Ünlapiniszt, azaz nyúlista. Felvilágosít, hogy a nyúlizmus követői hasonlóan a downhill kerékpárosokhoz lefelé száguldanak, csak épp nem biciklin, hanem lábon. Tépnek lefelé az erdei ösvényeken, árkon bokronát, ahogy azt a domborzati viszonyok kiadják, lényeg, hogy lefelé és teljes erőből. Aki orra bukik, feláll és szágul tovább, egészen addig, míg véget nem ér a lejtő. A nyúlizmus szakértő nője tisztábban, érthetőbben beszél, mint a növényhatározó. Kitér a nyúlisták életkorbeli és regionális megoszlására, ismerteti a rájuk jellemző szociodemográfiai mutatókat. Az átlag nyúlista 18-25 év közötti természetszerető fiatalember, ám bátor, egyre több a nyúlista lány, iskolába jár, közepes tanuló, értelmiségi szülők gyereke, legalább egy testvére van. A térdét soha be nem gyógyuló sebb csúnyítja, az arca össze-vissza van karistolva. A nyúlizmus népszerűségével magyarázható, hogy ez az eredetileg természetben űzött tevékenység a városokba is beszivárgott, kialakult a városi nyúlizmus, amelynek hívei értelemszerűen a lejtős utcákon élik ki szenvedélyüket. A kimerítő ismertető után az első uzsonna szünetben a hölgy elárulja, három nyúlista unokája van, ebből egy városi.
2: Megyen a hegyen a turista, a turista, a turista, és meggörnyedve cipeli a cókmókját. A szíved dobog és szúr is ma, mert nagy lusta a

Bakkancsom régen új bál, a fabotomon egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért hegy. Nyápic hős, az a sok kocatúrist, aki hármat gondol, ha

František a recepciós. A Hotel Martinka éttermében ücsörgök a sarokasztalnál. Egyik kezemmel sörös kriglin fülét kapirgálom, másikat az Ismerd meg Prágát című útikönyv fényes lakos borítóján pihentetem. Fiatal sportolók vacsoráznak, piros-fehér melegítőben, hátukon Polska felirat. Különböző alkatúak, atléták. Hosszú lábú magasugrók, kövér súlylökők, deltás sprinterek, inas hosszú távfutók. A három edző egy külön asztalnál ücsörög. Söröznek és dohányoznak. A legnagyobb feltűnést egy előre görnyedve ülő szőke lány kelti, testfelépítéséből ítélve súlylökő vagy diszkoszvető, szaggatott mozdulattal tolja magába a húst, mintha egy evés nevű számítógépes alkalmazást futtatnának át rajta. Szájhoz közelít, betesz. A lábával dobogva adja a falatok követési ütemét. Miután sajátjával végez, elkéri mások tányérjait is, hogy vadul kiszürcsölje belőlük a maradékokat és a zsíros barna húslét. Minden porcikája részt vesz az étkezésben. A plafonból narancssárga gömb hangszórók ereszkednek alá, eféléket osztogatott Egri János a vetélkedőjében. Michael Jackson Beat It című száma rázza őket, Marek Panski énekel csehül. A magasabb hangtartományokban Marek vokalista nők segítségére szorul. Az étterem ajtajában megáll és bekandikál František, a szálloda főrecepciósa. Súlyos ajkai egy szál könnyű Sparta mentolt fognak közre. Egész nap dohányzik, kés segítség nélkül. Ez nála nem holmi hóbort vagy beidegződés, hanem a kényszer viszi rá, máshogy ugyanis nem tud cigizni, mindkét keze folyton foglalt, aláír, telefonál, hadonászik, kezet ráz. František nem enni jött az étterembe, hanem integetni. Az egyik lengyel sportoló fiú felé hadonászik, a srác visszaint, František pedig tisztán, egyértelműen elmutogatja, hogy vacsora után a recepciós pultnál. Františekkel vigyázni kell, mert az ápolt szőke bajsza alól előhúzott mosolya ugyanúgy taktikai jellegű, mint az a mozdulatsor, ahogy egyik válláról a másikra dobja göndör hajtömegét. Vagy kitárja a karját. Nincs egy őszinte mozdulata, én már átlátok rajta. Bár átláttam volna az első pillanattól fogva. Nyájas gesztusaival a szálló vendégek kegyeibe férkőzik, hogy a bizalmi viszony létrejöttével a recepció melletti vitrínhez csalja őket, és rájuk tukmáljon legalább egy darabot az üvegnyúl kollekcióból. A legkisebb példány 500 cseh koronába kerül, a legnagyobb nyúl árát nem írták ki. Tegnap, késő délután a szobámból felhívtam a prágai útikönyvben ajánlott legolcsóbb taxistársaságot. Három csöngés után beleszólt egy férfi jellegzetes, rekettes hangon. Ismerős hangon. Igen, František volt az. Mérlegelés nélkül lecsaptam a telefont, és az útikönyv második számú ajánlatát hívtam. Ezúttal egy csöngés után vette fel, František. A Hotel Martinka telefonrendszerét úgy alakították ki, hogy minden kimenő hívás a recepcióra fusson be. Lényegében teljesen mindegy, mikor és kit hív a szálló vendég, Františekkel fog beszélni. Csak rajta keresztül lehet érintkezni a külvilággal. Lejegyzi a bemondott számot, felhívja és felszól, ha létrejött a kapcsolat. František közbenjárására szorulok, ha anyámat akarom elérni a születésnapján. Ha súlyos rosszul lét fog el, és azonnali segítségre van szükségem, František kezébe adom az életemet. A nehézségek ellenére nem adtam fel a célt. Volt egy szabad estém, be akartam menni a belvárosba. A tömegközlekedést nem ismertem, a séta a nagy távolság miatt nem volt észszerű választás. Csak a taxi jöhetett számításba. Örömmel láttam, hogy František helyett egy fiatal nő posztol a recepción. Gyorsan megkértem, hívjon egy taxit. Moment! Mosolygott, megvillantva felékszerezett fogsorát, majd hátat fordított, és tarkójából kiálló merev cofját billegtetve eltűnt. Bekaptam két cukorkát a recepciós pultról. A fiatal nő jó 5 perc múlva érkezett csak meg,
Frantisek társaságában. Ő a taxifelelős, mondta a nő. Frantisek a szálloda bejárata elé kísért, és rámutatott egy zöld dévúra. A gépkocsi a taxik egyetlen ismert jegyét sem viselte, se kívül, se belül, se taxis múltra utaló jeleket sem mutatott. Se kockás matrica foszlány, se CB antenna csonk, se szélvédőre cuppantható jegyzettömb. Taxióra sem volt benne. Frantisek két puszival búcsúzott el a sofőrtől, aki a Vencel tér északi csücskében tett ki, kereken 400 koronát kért. A számlát nem tudott adni, az előző fuvar végén írta meg az utolsót. Bizonyíték gyanánt megmutatta számla tömbjének fedőlapját, illetve a belső lapok hűlt helyét. Ugyanez a távolság visszafelé, utcán leintett, taxijelzésű járművel, hajszál pontosan onnan, ahol kiszálltam, 110 cseh koronába került. Éjfélre értem hozzá, fáradtam. Frantisek mosolyogva szökkent elő a szálloda új lenyomatos üvegajtaja mögül, hogy készségesen kitárja a kocsi ajtaját, és kiráncsak nédita és sörtől elnehezült testemet. Tetszett Prága? Kérdezte. Tetszett, bólintottam. Jó kis város, ugye? Szoba kulcsomat a pultra rakta, de még nem kaphattam meg. Még rajta tartotta szőke pihékkel borított eres kezét. A szemembe nézett, és megkérdezte. Nem gondoltam-e meg magam az üvegnyalakkal kapcsolatban? Adjon egyet, mondtam, a legkisebbből. A fiú, akivel Frantisek jelbeszédbe elegyedett, most feláll, kirúgja meggémberedett lábát, az edzők asztalához cammog, és az egyik szakvezető fülébe súg valamit. A tréner hátradől, végigméri a fiút, elgondolkozik, majd vállat von, és sajátos szájbígyeztéssel olyasmit üzen, hogy felőlem aztán csináljátok. A fiú vidáman magához inti két másik társát, hármasban hagyják el az éttermet. Az ajtóban Frantisek várja őket. Intek a pincérnek, vacsorámat írja a szobámra, aztán én is távozom. Az étteremből kilépve látom, Frantisek a recepciós pult előtt a zöld dévus sofőrjét mutatja be a három sportolónak. Indul a fuvar a városba. Tetszeni fog Prága, kiáltja a fiúk után a recepciós, és cigijét elnyomja az álló hamutartóban.

Sziasztok, Maros András vagyok, és készülő novellás kötetemről olvasok föl. Most a Ketté fűrészelve című rövid írás következik. Szergej, kérem, foglalja össze röviden, mi történt magával. Hát, úgy is fogalmazzak, hogy ne legyen túl ijesztő. Az a baj, hogy nem tudom más, hogy mondani, csak ahogy történt. Ketté vágtam magam körfűrésszel. A középkorú mérnök Szergej Alekszejevics Pozdorjanov a Volvográdi Kórház harmadik emeleti kórtermében fekve nyilatkozik a tévés ministábnak. Két kérdés megválaszolása után Szergej nyaka megfeszül, a fejét megemeli, hogy belemosolyogjon és belekacsincson a kamerából. Szia, Szasenyka! Szia, Svetlana! Szia, Jura bácsi! Nem kell aggódni érte, üzeni a megszólított rokonságnak, már jól van, hamarosan felülhet. Még egy hónap talán. A rendező egy olló nyisszantást mutat az ujjaival a kollégái felé, ki lesz vágva ez a fölösleges rész. Mivel rengeteg a teendő otthon a ház körül, mondja a szája elé nyomott mikrofonba Szergej Alekszejevics Pozdorjanov, a mozdulatlan fekvést tétlenségnek, időpocsékolásnak tartom. Kit érdekel? Tátogja a rendező ingerülten, miközben arcát masszírozza. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov egy közepesnél valamivel vékonyabb farönköt készült kettévágni nyaralója kertjében, mely művelethez 10 emberből 9 fejszét ragadna, de hát van egy, aki nem. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov. Ahogy mondani szokás, sikított a körfűrész, a bestiális szerkezet, mely úgy hatol át több száz éves fatörzseken, mint kés az elölhagyott margarintömbön. Helyszínelő mentő osztagok szokták alkalmazni ezt a típust, mert a fémet is viszi. A baleseteknél ezzel a szerszámmal szabadítják ki a sérülteket a roncsok fogságából. Az iszonyatos hangra összecsődült a szomszédság, és a kerítésre tapadva nézték, mire készül a mérnök úr. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov ráhelyezte a fűrészlapot a farönkre, ám a lap azonnal visszapattant és elkapta a férfi mellkasát. A szomszédok egy szólamban felsikítottak, majd fejvesztve rohantak át segítséget nyújtani, de Pozdorjanov úr közölte, nincs semmi baja, mindenki menjen szépen vissza dolgára. Azzal bement a házba a jogsiáért, a kis műbőr autós batyujáért, és ha a szomszédok nem állják útját, valószínűleg beül a kocsiába, és szétvágott mellkassal hajt a kórházba. A szomszédok azonban kihívták a mentőket, és míg a rohamkocsira várakoztak, a földre fektették és betakarták az egyre csökkenő ellenállást tanúsító mérnököt. Az egyik szomszéd azt javasolta, szorítsanak tiszta törülközőt a sebre, de végül nem tették, mert egyik szomszédnak sem volt tiszta törülközője. A mentőautó 9 perc alatt érkezett a helyszínre. Két mentőorvos és két asszisztens ugrott elő, egyikük egy 2 méteres, de arányos alkatú férfi, hiányzó metszőfoggal. Letépték Pozdorjanov úr vérben tocsogó kockás ingét, és a keletkezett seben keresztül felismerni vélték a sérült tüdejét és a lüktető szívét. A 2 méteres asszisztens félrehúzódott és ordítva hányt. Csak egy kis háztartási malőr, mondja zárszóként a riporternek a 12. napja bentartott férfi, majd mosolyogva megígéri a nézőknek, ha legközelebb ezzel a masinával dolgozik, felhúzza a védőpajzsot. Talán nem kéne rakétával lőni csatornapatkányra, szellemeskedik a háttérben egy mély hangú nővér. Megszólalását a hangmérnököknek nem sikerül utólag leszedniük, mert Szergej Alekszejevics Pozdorjanovval egyszerre beszélt. Így az adás kazettán a nővér mondata is hallható. Miközben a nézők a riportot látják, a képernyő alján Pozdorjanov úrral kapcsolatos információk futnak. Ezekből kiderül, hogy volt már 2 autóbalesete, ebből a második súlyos, és egy hosszú utókezelésben részesült, miután önkéntesként szerepet vállalt a csernobili nukleáris hulladékok elszállítási munkáiban és a takarításban. A riport végén elhangzik egy telefonszám, amelyre MLD-as SMS-ben lehet gyógyulást kívánni a ketté fűrészelt embernek.

kávéházban Kovács és a Schwarz. Kovács minden partit megnyer, ezért áll a harc. Hamis játékos vagy, fordíts Schwarz, mint egy sakál, mert a Joker ismered a hátlapjáról már. Gazember vagy, nem is tudom, mit mondjak még. Nem kívánok neked mást, csak azt, hogy egy tölgyfa légy. Azt kívánod, tölgyfa legyek, Schwarz az Istenért, de legalább magyarázd meg azt is, hogy miért. Ott állsz egy dombtetőn, esőben, szélben, tikasztó melegben, zivankó télben, bogáncsok ágai utánnak nyúlnak, elől is, hátul is szúrnak és szúrnak. Hiába szorított kezed ökölbe, lábaid gyökeret vertek a földbe, helyedről nem tudsz egy lépésre menni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Turista családok meglátogatnak, mielőtt távoznak, picskát ragadnak, testednek feltűnő helyét kinézik, s monogramjukat a hasadba vésik. Kutyusok jönnek és körülszagolnak, megöntözgetnek és tovább loholnak, szövegként állsz ott és nem tudsz mit tenni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Favágók jönnek, a kezükbe balta, ütik a bokádat jobbra és balra, eldőlsz a dombról, ne gurul a tested, lennál egy telep, ott munkába vesznek, fecnikbe húzzák le a háncsot rólad, aztán egy gőzfűrész élére tolnak, hasábra vágnak, ez így szokott lenni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Egy forró vízzel telt rézüst bedugnak, bejössz a présbe, ott nyomnak és nyomnak, rongyokkal kever.

a kávéházba a sarokba dobnak, senki se akar a kezébe venni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Jön egy kis nénike, ollóval nagyjal, egyforma nagyságú papírrá magdal, félre visz téged és magadra hagyva, árván lóksz ottan egy szögre akasztva, de ez még mind semmi, most jön, ami éget, elsőnek én szakítalak le téged.

kísérleti területén, Dániában. November 25-e volt, 0 fok. Sarkvidéki szél fújt, hol erről, hol arról. Egymásba olvadó, sötét felhők lepték el az eget. Csak nem, napra pontosan 3 éve hagyta el a hétfejű Álomország tengerpartját, ahol játékok közt élt a Paféval szemközti bungalóban. A bungaló szót a telep sárkányai rangon alulinak érezték. Elfogadhatatlannak találták, hogy szeretett településükre mindenki így hivatkozik. Ezért közös költségen legyártattak és kitűztek egy világító táblát Dragon Beach House Resort felirattal, nem törődve azzal a szemet szúróan nagy szakadékkal, amely a luxus lakóparkot sejtető név és a valóság között mélyedt. Divatos loftok, penthouse-ok helyett roskadozó, sárkánybűzös fatákolmányok, hullámlevezli vityillók álltak itt, volt, amelyiket csupán néhány rozsdás szög tartott egyben, vagy épp csak a Szentlélek. 4-2-es szavazati arányban határoztak a költözés mellett. Ez 6 szavazat, nem 7, egy fej átaludta a döntést. Ez a fej, ha ébren lett volna, sem ad le érvényes szavazatot, valahányszor voksolásra került sor, vagy tartózkodott, vagy bekiabálással zavarta meg a többiek munkáját. Ő volt egyes, a sárkánytest labilis idegzetű egyhetede. Egy állandóan remegő fej, aki egy éjjel, még amikor Álomország tengerpartján éltek, megpróbált végezni magával. Egy gyanútlan fürdőzés alkalmával, hirtelen, elementáris erővel egy rücskös sziklához csapta a fejét, aztán még egyszer és még egyszer, de túlélte. Megoperálták, a Ctrl-CT nem igazolt visszamaradó károsodást, a szó fizikai értelmében tehát meggyógyult. A sárkány test regeneráló képessége meseszerű. A sikertelen öngyilkosság is kísérlet után egyes, közönyös lett, érdektelen és lusta. Nyomaiban sem hasonlított ifjúköri önmagára, amikor is szabadságra szomjazó lénye kirít a sárkányi egységből. Fiatal fejjel nem bírt megbékélni a számtalan megalkuvással, ami a hétfejű léttel járt. Egyfejű akart lenni, időről időre meg is fogant benne a szétválasztási műtét gondolata, amiről a többiek hallani sem akartak. Hatfejű sárkányok legfeljebb egy-egy elhalt fej művi eltávolítása során jöttek létre, amely beavatkozás költségeit a legtöbb országban, például Álomországban is, a társadalombiztosítás fedezte. Viszont egy élő fej leválasztása komoly egészségügyi indok nélkül elképzelhetetlenül sokba került volna. Ilyen műtétet Európában egyedül Svájcban, a Berni Artificiális Patológiai Intézetben végeztek. A 7 kicsi agy valami egészen furcsa rendszert alkotva egyfajta soros kapcsolással állt egymással összeköttetésben. Azt a gondolatot, amelyik az egyik fejet hosszasan foglalkoztatta, a másik 6 belső hangként hallotta meg a maga fejüregében, és mivel elég jól ismerték egymást, szinte mindig be tudták azonosítani, melyik fejben született meg az éppen aktuális gondolat, kivéve a pornográf tartalmú képzelgéseket, melyek mind a 7 agyban egyformán sűrűn előfordultak. A titkos terveket hirtelen felindulásból a gondolat megszületése után azonnal lehet csak kivitelezni, még mielőtt az közkincsé válik, és vagy szavazattárgya lesz, vagy megakadályozzák. Totál kész vagyok, ismételte 5-ös, bízva benne, hogy másodszori sóhajára végre odafigyel egy fej. Legalább visszakérdez, ugyan miért vagy totál kész? És akkor elindul egy beszélgetés, amit 5-ös már igencsak hiányolt ezen a riasztóan rideg, ismeretlen tájon. Zsongott a feje, fázott a nyaka, nyelv felhólyagosodott. Magányosnak érezte magát. Még mindig jobb, hogy kész vagy, mintha paf lennél, szellemeskedett 2-es, aki nem csak intelligenciájában múlta felül a többieket, de a garatában megülő tűzmirigyekből is több volt neki az átlagnál, így minden egyes felhorkantásával, hirtelen kitörő nevetésével tűzcsóva tört elő az orrából. Most is. Paffot hadd ki a történetből, ha megkérhetlek, mondta szigorúan 5-ös. Nem méltó rá, hogy egy szó is essék róla. Még hogy bűvös sárkány. Annyi benne a bűv, hogy szemgödörrel nyitja ki a sörös üveget.

Média sárkány. Egy villanykörtét se tud kicserélni. Felmenői közt van egy tehén. Ez például miért nem hozza a bulvár? Hiába tagadja, ott csücsül egy szarvasmarha családfáján, és nem is olyan magasan. Az elhangzottakhoz senkinek nem volt hozzáfűzni valója. Ötös ingerültebb lett, amiért sóhajai, utalgatásai, pafról szóló értékelése nem indít el beszélgetést. Elhatározta, hogy direktebben fogalmaz. Mi a szárnyas lónak a lila eres faszát csinálunk itt, de tényleg Dániában vagyunk az Isten szerelmére, valami faiskolába vagy hol az anyámba. Hideg van, lefagy az összes fejünk, egy mukkot se tudunk dánul. Komolyodjunk már meg egy kicsit, gyerekek, legyen már valami elképzelésünk erre a nyomorult életről. Valami koncepciónk, ne csak éljünk bele a világba, eleget szoptunk, nem? Vagy nem volt még elég? Esküszöbb olyanok vagyunk, mint kölyök sárkány korunkban, bemászunk a kerítésen. Ez birtokháborítás. Nem lepődnék meg, ha jönne valami zöldruhás Jensen és belénk keresztene 7 golyót. Bocsáss meg, szólt kettes, de ami a nyelvtudást illeti, légy szíves, csak a magad nevében beszélj. Hanwarden unden Kriegen. Tudod, mit jelent? Ő ott volt a háború alatt, hímnemű alany, mindegy. Tudsz dánul? Kérdezte döbbenten hármas, aki csak keveset értett a világ történéseiből. Tudok, bólintott kettes. És mi miért nem tudunk? Értetlenkedett hármas. Hát ebben most nem mennék bele, mondta kettes. A mozgásszerveket működtető fej, a középső, négyes, egyetértve a tétlenségtől dübegurult ötössel kiadta a parancsot a helyváltoztatásra. A lábak néhány összehangolatlan lépés után szépen szinkronba jöttek, surrant a pikkelyes zöldtest a fenyőcsemeték között, a kerítésnek afelé a pontja felé, ahol nagy küszködések árán bejutott. A vergődéskor megrodjant kerítés szakasz jó megoldásnak tűnt a távozásra, itt már csak alacsonyra kellett felmászni. Ennek ellenére nem ment könnyen a művelet. A felkopaszkodással gyűlt meg leginkább a sárkány baja, nem volt meg a megfelelő fogás. A kapkodó satnya melső végtagok lelecsúszkáltak. A földetérés sem volt kimondottan elképzelés szerinti, külön-külön ritmustalanul landoltak a lábak, mintha nem is egy testhez tartoztak volna. A döccenés dobverésszerűen szaladt végig a behemút sárkány testen. A fejek egymást szittek, többen lecsukták szemüket a szégyentől. Kettes volt az egyedüli, az elszúnyókáló egyes mellett, aki most is, mint mindig, felül tudott emelkedni a hétköznapi nehézségen. Kettes leragadt a paf témánál, és éppen azon az óriási ellentéten kuncogott, ami a megdalolt paffi bátorság és a dal hősének valódi kvalitásai között feszült. A dal így szól, paf a bűvös sárkány ki senkitől se félt. Az igazság pedig paf rácsajtóval, emelő karosszárral és dupla hevederzárral felszerelt bejárati ajtó mögött él, a bádoggal fedett fészerét dupla lánccal tekeri körbe. Amikor a hétfejű átkopogott hozzá egy fél körvésőért, negyed órába telt, mire paf az összes zárat kinyitotta, kioldotta. Hát Magyarországon kellett volna maradnunk, mondta hetes, aki ritkán beszélt, akár csak hatos, leginkább együtt szólaltak meg. Ők ketten különös titkos beszédet fejlesztettek ki egymás közt, aminek létezésére ugyan felfigyelt a többi fej, de nem sokat tudtak tenni ellene. Hatos és hetes a fejükkel egymást bögdösve kommunikált, attól függően jelentett más is mást a bökés, hogy fejük mely részével bögtek, mely testrészre és mekkorát. Kettes azt gyanítja, hogy szerelmesek egymásba. Szerinte, ha valaki venni a fáradtságot és átvirrasztana titokban egy éjszakát, leleplezne egy csókcsatát. Magyarországon te fogyatékkal élő, üvöltötte el magát ötös. Azok után, amit süsű művelt? Soha. Inkább lőjenek hátba tiltott határátlépésé. Olyan helyzet többé nem lehet, hogy én még egyszer annak a ganénak a vendég szeretetére szoruljak. Jaj, hagyjátok már süsűt, kelt a magyar egyfejű védelmére kettes. Neki is van épp elég baja. Gyerekkora óta... Kórosan nagy a feje? Azt mondod, kettes. Ne vidd azt a mocskot, mert leköplek tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. A szörny azzal a tervel hagyta el álomországot,
hogy majd Olaszországban, a tengerparti vendéglátásban helyezkedik el. Talált is munkát Riminiben, egy nyugány kölcsönzőnél, ahol beütött szénsavas vizet is árult. Népszerű volt a hétfejű, főleg a gyerekek körében, de szűk egy hónap alatt a vadászok körében is híre ment a sárkány felbukkanásának. Az állat megijedt és Magyarországra menekült. Vízum nélkül, illegális bevándorlóként sokáig süsű balatonkenesei nyaralójában bujkált, lomtalanításokról összehurcolt mocskos bútorok között folytó olajbűzben. Az egyfejű mindenféle jóval kecsegtette, ígéretet tett például, hogy elintézi a papírokat, megszervez egy állásinterjút a nagy cirkuszban, haknikat szervez vidéken, hát ezek közül semmit sem teljesített. Hanem írt egy álomországi bélyeggel ellátott levelet, amelyben közölte, hogy megnősült, elvett egy házi sárkányt. Álomország tengerpartjára költöztek, és egy bungaló felújításra szakosodott kisvállalkozásba kezdtek. A levélben egyúttal felszólította a hétfejű fajtársát, hogy mielőbb hagyja el a kenesei házat, mert azt időközben eladta, és jogos tulajdonosa heteken belül felbukkan két költöztető furgonnal és három szobafestővel. Aki még egyszer Magyarországot említi, azt esküszöm leköpöm tüzes nyállal, fenyegetőzött Ötös. Fejek, meg tudja nekem valaki mondani, de őszintén, miért jöttünk el Álomországból? Kérdezte Hármas. Tudom, akkoriban átbeszéltük, beszéltünk róla előtte is, utána is, meg előtte is, szóval sok szó esett róla, még amikor csak terv volt, tudom, emlékszem, de bevallom, én már akkor se értettem. Szerintetek nem volna jó ötlet visszamenni oda? Álomországba? Süsühöz? Te címeres barom! Örjöngött Ötös, és sercintett egyet, de a földön szaglászó négyes éppen ebben a pillanatban egyenesedett fel, így őt érte halántékon a forró köpet. Bocs, nem téged akartam. Négyes dühösen a földbe rúgott, és arcát Ötös nyakába törölte. Nem megyünk vissza. Nem megyünk vissza Álomországba, magyarázta Hármasnak Hatos, türelmesen, tagoltan, mintha egy csecsemőhöz beszéltne. Emlékeztetlek, hogy elegünk lett belőle, egész Álomországból, meg a tengerpartból is. Gondolj csak vissza, milyen ramaty volt az utóbbi pár évben a játékállomány. És hiába ígérték, hogy új játékok jönnek, nem jöttek. Mi megjött, az mind kínai volt, lemáló festékkel, egészítette ki Hetes. Na ez az, szólt Kettes. Pont erről akartam beszélni. A legjobbkor jött fel ez a hol jó nekünk téma. Just a tempore. Jelenleg nincsen hazánk, fejek. Ez a nagy büdös helyzet. Újat kéne keresni. Újra kéne definiálni magunkat. Csak hogy... Nem, ezt most nem ússzátok meg. Most elmondom, mit gondolok erről. Azt, hogy nekünk teljesen mindegy, hol élünk. Úgy se lesz jó sehol. Úgy is ki lesz a tökünk egymástól. Köpködünk, csapkodunk, káromkodunk. Ez itt, bökött egyesre, előbb-utóbb kinyírja magát, de így se jutunk messzebbre. Ezek vagyunk mi, kész. Ha Vancouverben laknánk, ami a világ legélhetőbb városa... Vancouver, vetette közbe Hármas. Az jó, az hol van? Kanadában. Kanadaiul is tudsz, ugye? Kanadaiul is tudsz? Tudok, de most nem ez a lényeg. Mondhattam volna Yosemite Nemzeti Parkot is, vagy Luxemburgot, ahol 113 ezer dollár az egyfejre jutó GDP. Az a lényeg, hogy nekünk teljesen mindegy, hol vagyunk. Mi mindenhol csak vergődünk. Nekünk semmi nem jó. Nem vetétek még észre? Amikor még Németországból jöttek a játékok, és Pafnak is ment a szekér. És egy rakás pénzt adományozott nekünk, hogy verjük el, meg vízisíbérletet kaptunk, stb. Akkor is hőbörögtünk, ugye? Most meg végképp hálátlanok vagyunk. Szép időkért is. Mentségünkre legyen mondva, nem elsősorban bennünk van a hiba. A hétfejű lét felett járt el az idő. A mai körülmények között már nem várható el, hogy egy irányba haladjunk, és ezt most nem csak mint konkrét haladási irány értem, értitek? Túl sok minden van, ez itt, ez ott, az elmegy, a figyelem, nincs meg a fókusz, fejek, én azt javaslom, törődjünk bele, más nem igen tehetünk. Lássuk be, ezt mindannyian... Nem tehetünk más, tengődjük végig szépen, szerényen azt a pár évet, amit még kijelölt nekünk az Úr. Mi van? Ez hisz Istenbe, horkant fel Ötös. Te mocskos tető, hogy csinálod?
Mi se vettük észre, mondta Hatos. Mi se, tette hozzá Hetes. Én tudtam, mondta álmosan Egyes. Éreztem rajta, amikor még én is hittem. Aztán én rájöttem, hogy nincs. Hogyan hittél? Értetlenkedett Négyes. Szívünk, tudtam, már csak egy van, és az közös. Azzal kell Istenbe hinni, nem? Vagy lélekkel? Tényleg az van nekünk? Nincs, mondta Ötös. Az csak az embereknek van, meg a palackorú delfinnek. Tudattal hiszel? Fordult Kettes felé Hatos és Hetes egyszerre. Fejjel! Kettes nem felelt. Négyes gyorsított a sétatempon. Öljük meg magunkat, javasolta Hármas. Én benne vagyok, bólintott Egyes. De hát az bűn, kiáltott rá Kettes. Bűn az eszed tokja, morogta Egyes. Megkönnyebbülés. Neked igen, te nihilista senkiházi, rivalt rá Ötös. De mindenképpen valami egyedi módon csináljuk, mondta Hármas, és szemlátomást izgatottabb lett. Ne szíven szúrjuk magunkat, az túl egyszerű, olyat bárki tud, hanem vágjuk le egymás fejét. Jó fej, vagy milyen sorrendben? Kérdezte Kettes. Igen, ez jó kérdés. Szavazzunk, javasolta Hármas. Ment tovább a sárkány csöndben, egyenletes sebességgel, a kietlen betonút menti földes talajon. A fejek lágyan ingottak a hét izmos nyak tetején. Távolodtak a dán erdőmérnökök kísérleti területétől, de nem közeledtek semmihez. Minden megtett méter olyan volt, mint az előző. Látványban is, érzésben is. Apró hópihéket kavart a mindig más irányból fújó szél, mintha fehér bogarakból álló raj röpködne a levegőben. Csak Négyes, a test kormányosa szegezte előre a tekintetét. A többiek a földet bámulták, és megpróbáltak semmire sem gondolni.

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába. Természetes nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal. S ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal pertut iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebb

Sziasztok, Maros András vagyok, és a készülő novellás kötetemből olvasok fel még egy utolsó novellát, melynek címe A szabadság hídja. Borús szombat délután. Donald Andor újságíró a március 15-e téren csoszog a nála 42 évvel idősebb feleségével. A Dunakorzó felé tartanak. Nincs mit mondaniuk egymásnak. Az asszony a férje alkarjára támaszkodik, és vörösre lakkozott körmét 4-5 lépésenként a férfi húsába válja, mintha ezzel valami érdekességre óhajtaná felhívni a figyelmét. Csak hogy 4-5 lépésenként semmi érdemleges nem történik körülöttük, de 20 lépésenként sem. A marásokat jelzéseknek szánja, ő itt van, odafigyelést igényel. Az újságíró a magasba tekintve elmélkedik, milyen címet adjon az interjújának, amit a puszta szabolcsi Tigris kölykök papájával készített. A korzón Donaldné kihúzza magát, ez az ő terepe. Boldogan csörgeti aranykarpereceit. Megigazítja súlyos, csüngős, brilliáns fülbevalóját, amely a hosszú évek alatt kiméletlenül megnyújtotta a fülcimpáját. Parókája több számmal nagyobb a kelleténél, gyakran félre csúszik. Az újságíró egy időben még figyelmeztette rá, szívem, elcsalinkázott a vendéghaj, de ma már ahelyett, hogy szólna, csak magában kuncog. Milyen fes fiatal úr! Néz egy hajpántos férfi prostituált után Donaldné, majd a Duna felé tekint. Az újságíró tudja, mit fog most mondani az asszony, és lám mondja is, Istenem, di Donau! Egy utcai árusnál Donaldné vatta cukrot vásárol magának. Donald Andor mindig örömmel veszi, ha a felesége cukrot zabál. Bízik benne, hogy a mértéktelen édességfogyasztás végre megcsúnyítja azt az idilli vérképet. Valaminek most már történnie kell. 6 éve, amikor feleségül vette, Donald Andor 39 éves volt, a hölgy 81. A nő mellkas röntgen felvételén foltokat találtak, a szíve össze-vissza vert, a csontjai elmeszesedtek, elkoptak, a nyelőcsöve és a gyomra fekélyesedett, és gyakran felfázott. Donald Andor korábbi házasságai közül egyik sem indult ennyire biztatóan. Ám az esküvő óta az öregasszony leletei határozottan javulni kezdtek, a kellemetlen tünetek egymás után megszűntek. Az utolsó rutin vizsgálaton 3 hónapja az orvos megállapította, Donaldné csontjairól eltűntek a meszesedésre utaló jelek. Efféle jelenséggel bevallja, 30 éves praxisa során még nem találkozott. Donaldné egyik kezében a rózsaszín felhőcskékben végződő hurkapálcát tartja, másikkal az újságíró alkarját szorítja. Így totyorásznak a Roosevelt tér felé. Az öreg asszony a budai hegyeket bámulja, míg férje a korzó teraszán ücsörgő turistákat nézi érigykedve, eljátszva a gondolattal, hogy ő tartózkodik külföldön, egy európai nagyvárosban, és épp kényelmesen lötyög a díszköves sétáló utcán a szállodája felé, ahol svédasztalos vacsora várja. Ebben a pillanatban az öreg asszony belekarmol a férjébe, mindig ráérez, ha Donald Andor elvágyódik. A teraszról fehér zakós középkorú úr mosolyog Donaldékra, majd az üveg pohárban felszolgált forró csokoládéja felszínéről lekanalazza és bekapja a tejszínhabot. A szomszédos asztalnál egy házas pár ül, ők is rájuk mosolyognak. Az újságíró gyanúja szerint a turisták tisztában vannak vele, hogy ők férj és feleség, nem pedig anya és fia. Ettől rossz érzése támad. Menjünk át Budára, javasolja az újságíró. A hangja rekett, mert az elmúlt 2 órában egyszer sem szólalt meg. A Dunára? Az se rossz. Kérem? Budára. Budára. A Lánchídon Donald Andorné 2 kilométeres óránkénti sebességgel gyalogol, az újságírónak nehezére esik mellé lassulnia. Aztán az asszony megáll, elengedi férje kezét, lenéz a hídról, és összecsapja a tenyerét. Istenem, di Donau! Donald Andor 2 kézzel a felesége feneke alá nyúl, gyors mozdulattal megemeli, és a korláton átlendíti a könnyű testet. Donaldné hang nélkül méltósággal zuhan a vízbe.
Az újságíró futásnak ered. Jó leső csiklandozást érez a tüdejében. Lánchíd, te vagy az én szabadsághidam, mondja magában. A felhőségre emeli a tekintetét, és széttárja a karját.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, Maros András olvasott föl novelláiból. Ezek még nem jelentek meg kötetben, de András, hol lehet téged olvasni könyvformában? Milyen kiadók, hol? Mi a címe a könyvnek?
1: Eddig három könyvem jelent meg. Az elsőnek a címe Puff, ez 2001-ben jelent meg. 2003-ban a Neveket akarok hallani című novellás kötet, mindkettő a Palatinus kiadó.
0: Ezekből olvastál is föl még annak idején, mind a kettő.
1: Igen, voltam én már itt vendég. Igen. A harmadik könyv az Ulpiusnál jelent meg, Limonádé címmel 2008-ban, és most a következő, amiből most felolvastam, az még nem jelent meg. Egyik másik novella megjelent ugyan folyóiratokban, vagy hagyományos, vagy online folyóiratokban. Ebből, hogy mikor lesz kötet, azt még nem tudom. Nagyjából így tömegre már összeáll, de még azért egy kis munka lesz vele. Ez lesz a következő, és emellett pedig...
0: Van már címe.
1: Van, de még nem, meg nem jó.
0: Kíváncsi vagyok.
1: Az a címe, hogy Egyelőre kapufa. Igen, ez innen indult, tehát ezt elmeséltem, hogy készül a novellás kötet, megkérdezték, hogy mi a cím, és mondtam, hogy Egyelőre kapufa. És akinek mondtam, azt mondta, hogy ez elképesztő a cím, Egyelőre kapufa. Ez nem pontosan, mondom, kapufa a címe. Azt mondja, hát az nem, az viszont nem jó. Úgyhogy
0: Egyelőre kapufa maradt.
1: Aha. Egyelőre kapufa, Egyelőre a címe, igen. És hát emellett színházi munkám is van, ha minden igaz, most próbálják Pécsen a Nemzeti Színház kis stúdió színpadán Gyanús mozgások című darabomat, ami elvileg egy idei decemberi bemutató lesz. Meglátjuk, hogy...
0: Na, pécsiek, hallgassatok, és Pécsre menni szándékozók.
1: Gyanús mozgások a darab címe.
0: Hát nagyon köszönjük, és reméljük, hogy előbb-utóbb újra bejössz felolvasni.
1: Én is köszönöm, és köszönöm, hogy hallgattatok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozó kávét. Csabannás. Ervíz, árvíz túre, tököforogé. Tököforogé. Árvíz, túre, tököforogé.

az üdvözlő világot megteremtette. Persze, az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorbaltak, mind az akkori nemzetek, mind sorbaltotta őket, mindegynek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélgettem, ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarodni, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy így van komor, olyan bús. Harag is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel abból, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja a turista neki, ha elfogyott ma, mind azt mondja, amit hoztam nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűből, a német legjobb szívű, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban. Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg az olahat. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvarznat, hogy abból csinál magnak ruhát. Adott nekik ollót, szérnat, tűt, szért osztott a harmik között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. Az ola először az inget csinálta. Mikor meglátta az ola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy az ola milyen hosszú inget csinált, ő is megjel, és az övét rövidebbre csinálta. Addig a német a bokorba leste, hogy mit dolgoznak ennek. Amikor készen lett a magyar, meg az ola az öltözékével, hozzá fogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászonból akkor megmaradt a zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújja, főszeszkely csapja,

0: Irodor mi lépegető? Irodor... Irodor mi lépegető?
1: Irodor mi lépegető?
0: Moszkvics Schlusskulcs. Egy csört? Meg egy csört? A barátom fizet. A barátom. Szajnama? Egy csört, meg egy csört, barátom fizet. Moszkvics Schlusskulcs.
2: Kell csinálni.
3: Tilos Rádió.
0: That's my favorite.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Ezúttal német nyelvű dokumentum.

dokumentummal. Most pedig a háttérben már halljátok a Bang Bang előkészületeit. Mindjárt kezdődik élő koncerttel. És aki kimozdulna most így vasárnap délután este, irány a Kuplung, épp a Chill Out rész megy most, 8-tól csapnak bele újra. Goa buli van. Per pillanat, elvileg a Déli Bából Adam Salmant halljátok. További jó tilosodást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című hangos könyvének, illetve regényének feldolgozását. És felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorúak csak szülői felügyelet mellett hallgathatják. Jó szórakozást!

Negyedik fejezet. Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. Egy este 11 holdat látott az égen az új Mildred Berry művészeti központ fölött. Másnap délelőtt azt látta, hogy az Arsenal Avenue és az Old Country Road kereszteződésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. Nem mondta el senkinek, amit látott, megőrizte a titkot. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. Már nem elégedtek meg azzal, hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. Most már azt akarták, hogy cselekedjék is különös dolgokat és csapjon nagy lármát. Azt akarták, hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. Az emberek haragszanak magukra, mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében, süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. Dwayne álmokfutása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla, és arra kérte az embereket, hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. Így festett a címe: segélykiáltások. De Dwayne nem is volt olyan különös, amíg nem találkozott Kilgore Trouttal. Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés, vélekedés és társalgás Midland Cityben elfogadott korlátait. A hozzá legközelebb álló személy, fehér titkárnője és szeretője, Francine Pefko azt mondta, hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. Mindig arra gondoltam, mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon, hogy úgy látszik végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott a gyorsforgalmi út közelében, az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. Így hívták a helyet, Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál. Elmondom, miből gondolta Francine, hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett. Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni, amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek, például az Öreg lámpagyújtogatót, a Szólíts magad hozott, az Ég és földet, és így tovább. Dwayne azelőtt sohasem énekelt. Most teli torokból énekelt, amikor az íróasztalánál ült, amikor próbaútra vitt egy vevőt, amikor nézte a szerelők munkáját. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda hallján is, gesztikulált és rámosolygott az emberekre, mintha fizetséget kapott volna azért, hogy szórakoztassa őket. De senki sem gondolta, hogy ez szükségképpen az elme zavarjele, különösen mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. Hallga csak, hogy énekel, mondta a pikoló. Ha nekem ennyim lenne, én is énekelnék, felelte a pincér. Az egyetlen ember, aki hangosan kimondta, hogy Dwayne kezd megőrülni, Dwayne fehér üzletvezetője volt. Úgy hívták Harry LeSabre. Egy teljes héttel Dwayne becsavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak, valami változáson ment át ez a Dwayne, régebben olyan kedves volt, mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki emberfiánál. 20 éve volt mellette. Akkor kezdett nála dolgozni, amikor a Pontiac szalon épp a Nigger negyed határán állt. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. Úgy ismerem, ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát, mondta Harry. Annak idején, amikor a szalon a Jefferson Street-en volt, nap mint nap kockára tettük az életünket. Átlagosan évente 14-szer raboltak ki minket. És én mondom magának, ez a mostani Dwayne olyan Dwayne, amilyet még sose láttam. Igaz volt, amit a rablásokról mondott. Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni a Pontiac szalont. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük, hogy új autókat vegyenek maguknak, leszámítva néhány fekete bűnözőt, akik viszont mindig kedileket akartak. A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. Elmondom, hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. Kölcsön kérte a Midland megyei Nemzeti Banktól. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadi Anyagvállalat volt. Később megváltozott Beriton Kft.-re. Amikor Dwayne először a nagy válság mélypontján megszerezte a részvényeket, a cég neve amerikai RoboMagic volt. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor, mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti elmondatát. A
A jelmondat így hangzott. Isten veled, bús hétfő. Figyeljetek! Harry Le Sabre azt mondta Francine-nek, ha az ember együtt harcolt valakivel, egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a pajtársa személyiségében. Márpedig Dwayne megváltozott. Kérdezze csak meg Vernon Gert. Vernon Gert fehér szerelő volt. Harry mellett a másik alkalmazott, aki Dwayne-nél dolgozott már akkor, amikor a szalon a Nigger negyed határán állt. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. A feleségem Mary is skizofrén volt. Így hát Vernonnak nem tűnt föl, hogy Dwayne megváltozott. Vernon felesége szentül hitte, hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. Harry Le Sabre joggal beszélt harcokról. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban. Dwayne nem vett részt harcokban. De azért a II. Világháborúban ő is ott volt az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének légi erejében, mint polgári alkalmazott. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy 250 kilós bombára, amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. Az üzenet így hangzott. Isten veled, bús hétfő! Harry, mondta Francine, néha mindenkinek lehet rossz napja, Dwayne-nek ritkábban van rossz napja, mint bárkinek, akit ismerek, ezért amikor néha rájön a dili, vannak, akik meglepődnek és megsértődnek, pedig nincs igazuk, Dwayne is csak ember. De miért pont engem szúr ki? Tudakolta Harry. Igaza volt, aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra, hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. Csak úgy árad belőle a személyes varázs. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Még 3 idegent is, akik a Pennsylvania állambéli Erie-ből jöttek, és még sohasem jártak Midland Cityben. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. Miért pont engem? Kérdezte Harry. Ez mindennapos kérdés volt Midland Cityben. Az emberek mindig ezt kérdezték, amikor különféle balesetek után berakták őket a mentőautókba, amikor garázdálkodásért letartóztatták őket, amikor kirabolták vagy elagyabúgyálták őket. Miért pont engem? Mert valószínűleg úgy érezte, maga van olyan férfi és van olyan jó barát, hogy elviseli a rossz napján is, mondta Francine. Maga mit szólna hozzá, ha Dwayne ócsárolná az öltözködését? Kérdezte Harry. Mert Dwayne ezt tette vele, ócsárolta az öltözködését. Arra gondolnék, hogy ő a legjobb munkaadó a városban, mondta Francine. Ez igaz volt. Dwayne magas béreket fizetett. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő, aki fölkínálta az alkalmazottainak a kék pajzs betegségi biztosítást. Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél, kivéve a Beritronét. Az ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt, aki meg akarta beszélni vele a gondjait, akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban, akár nem. Például aznap, amikor Harry öltözködését ócsárolta, 2 órát töltött Vernon Gerrel. Vernon feleségének hallucinációiról beszélgettek. Mindenféle nem létező dolgot lát, mondta Vernon. Pihenésre van szüksége, Vern, mondta Dwayne. Lehet, hogy lassan én is bedilizek, mondta Vernon. Képzelje, amikor hazamegyek, órákon át beszélgetek a nyavajás kutyámmal. Akkor már ketten vagyunk, mondta Dwayne. Íme ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet, amely úgy felzaklatta Harryt. Rögtön azután, hogy Vernon távozott, Harry bement Dwayne irodájába. Nem számított kellemetlenségre, mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne-nál. Hogy van ma az én öreg bajtársam? Kérdezte Dwayne-től. Tűrhetően, mondta Dwayne. Van valami különösebb gond? Nincs, mondta Harry. Vern felesége azt hiszi, Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát, mondta Dwayne. Mi az a plutónium? Kérdezte Harry, és itt tovább. Tovább fecsegtek, és Harry kitalált magának egy problémát, csak hogy érdekes maradjon a társalgás. Azt mondta, néha szomorkodik, hogy nincs gyermeke. De azért másfelől örülök is, folytatta. Úgy értem, miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. Lehet, hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket, mondta Harry. De most már késő, és kettesben is jól el vagyunk az öreg lánya. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörkött be. Őt magát is örökbefogadták. Egy házas pár, akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe,
hogy mint első világháborús gyári munkások meggazdagodjanak. Dwayne vérszerinti anyja egy hajadon tanítónő volt, aki érzelmes verseket írt, és azt állította, hogy oroszlán szívű Richard leszármazottja. Oroszlán szívű Richard egy király volt. Dwayne vérszerinti apja vándornyomdász volt, aki azzal csábította el Dwayne anyját, hogy kiszedte a verseit. Nem csempészte be őket újságba vagy máshová, Dwayne anyja beérte azzal, hogy ki voltak szedve. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. Amikor megszülte Dwayne-t, magától tönkrement. A nyomdász meglépett. Ő egy meglépő gép volt. Lehet, hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakció Dwayne fejében. Minden esetre hirtelen így förmett Harryre. Harry, mondok én neked valamit! Kérj egy marék rongyot Vern Gertől, mász be kék szunokóba és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat! Ha rád nézek, úgy érzem, mintha a Watson fivéreknél lennék. Watson fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának. A kék szunokó egy benzinmárka volt. Harry meghökkent, aztán fájdalmas érzés fogta el. Sok éve ismerte Dwayne, de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. Fehér ingekben járt, fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. A cipője és az oknia fekete. Ide hallgass, Harry, mondta Dwayne rossz indulatú kifejezéssel az arcán. Jön a Hawaii hét, eszem ágában sincs tréfálni. Égesd el a ruháidat és vegyél újakat, vagy ha nem, eredj dolgozni a Watson fivérekhez, ott még be is balzsamoztathatod magad. Harryből egy szó sem jött ki, csak eltátotta a száját. A Hawaii hét, amely Dwayne említett, egy reklámkampány volt, amelynek keretében a szalont földíszítették, hogy a Hawaii szigetekre emlékeztessen. Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt, vagy $500 fölötti javítást végeztetett, automatikusan részt vett a sorsolásban. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes, kétszemélyes út volt Las Vegasba, San Franciscóba és onnan Hawaiiba teljes ellátással. Az adján, hogy Buick névvel szaladgálsz, Harry, amikor Pontiacokat kellene eladnod, folytatta Dwayne. Arra célzott, hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. Arról nem tehetsz. Dwayne most halkan dobolt az asztalon. Ez valahogy fenyegetőbb volt, mintha az öklével verte volna. De istentelenül sok dolog van, Harry, amin igenis tudsz változtatni. Hosszú hétvége következik. Amikor kedreggel bejövök a munkában, nagy változásokat szeretnék látni rajtad. A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál, mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt, a veteránok napja. Azokat az embereket ünnepelték vele, akik egyenruhában szolgálták valamikor az országokat. Amikor elkezdtünk a Pontiackkal kereskedni, Harry, mondta Dwayne, az a kocsi a tanítónők, a nagymamák és a hajadon nagynéni kényelmes közlekedési eszköze volt. Dwayne igazat beszélt. Lehet, hogy elkerülte a figyelmetet Harry, de a Pontiacból azóta káprázatos, fiatalos csoda lett. Azoknak az embereknek készül, akik kalandra vágynak az életben. Te meg úgy öltözöl, úgy viselkedsz, mintha ravatalozóban volnál. Nézz a tükörbe, Harry, és kérdezd meg magadtól, ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiachoz? Harry Le Sabre torka úgy összeszorult, hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra, hogy öltözkedés ide vagy oda, ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac eladó, nem csak az államban, hanem az egész Középnyugaton. Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó, annak ellenére, hogy nem alacsony áru gépkocsi volt. Közepes áru gépkocsi volt. Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry Le Sabre-nak, hogy a Hawaii hét, amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket, ritka alkalom lesz Harrynek arra, hogy feloldódjék, mókázzék, és a többi embert is mókázásra biztassa. Harry, mondta Dwayne, nagy újságon van a számodra. A korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket. Már a nevük is furcsa és izgató. Vörös, narancs, zöld, piros. Harry, már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe, szürkébe és fehérbe. Hát nem pompás hír, Harry.
és az állam törvényhozó testülete bejelentette, hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás, Harry, és a kormányzó személyesen megígérte, hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért, mert elmesélt egy viccet! Harry LeSabb talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt, ha nem titkos transvesztita. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat, nem is éppen színteleneket. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket, és Harry átalakult paradicsommadárrá. Senki sem ismerte Harry titkát, csak a felesége. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt, aztán szóba hozta a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét, Harry nem hihetett mást, mint hogy kiderült a titka. És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. Harryt le lehetett tartóztatni azért, amit a hétvégeken művelt. Meg lehetett büntetni akár 3000 dollárra is, sőt, akár 5 év kényszermunkát kaphatott a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. A felnőtt büntetés végrehajtó intézet Shepherdstownban volt. Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. Elmondom, hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. Felöltöztették, mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. Ez a kora hajnali órákban történt. A veteránok napja pontban éjfélkor már véget ért. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött 38-as kaliberű revolvert, és betetették vele a szájába. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja, hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. A bolygónak azon a részén, ahol Dwayne élt, bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. Meg a bűnözőknek is. Meg azoknak is, akik a két tűz közé kerültek. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre, és azt mondták, add ide minden pénzedet! Az emberek rendszerint odaadták. A rendőrök rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre, és azt mondták, állj, vagy amit a helyzet megkívánt. És a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek, de néha nem. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére, hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. Néha a férj dühödött meg úgy a feleségére, hogy lyukat ütött bele, és így tovább. Ugyanazon a héten, amikor Dwayne Hoover álmokfutást rendezett, Midland Cityben egy 14 éves fiú lyukokat ütött a saját anyjába és az apjába, mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. Az ügyvédje azzal akarta védeni, hogy pillanatnyi elmezavara volt. Ez azt jelentette, hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között. Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat, hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek. Néha az emberek felszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre, és azt ígérték a pilótának és másodpilótának, hogy lyukat ütnek beléjük, ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyvercsövét. Olaj ízt érzett. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. Káliumnitráttal, faszénnel és kénnel töltött takaros kis fénycsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie, hogy a por gázzá alakuljon. A gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön, bele Dwayne agyába. Dwayne azonban úgy döntött, hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. Ólomdarabokat eresztett a WC-jébe, a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. Dwayne szétlőtte a flamingót. Utána, ahogy az eszébe jutott, csak megvetően mordult egyet. Ezt mordulta. Kibaszott hülye madár. Senki sem hallotta a lövéseket. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt, hogy sem ki, sem be nem juthatott hang. Annak a hangnak például, amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából, át kellett volna hatolnia a 4 cm-es gipszfalon,
a polisztirol páravédő fólián, egy alumínium fólián, 8 cm-nyi légrésen, egy újabb alumínium fólián, 8 cm üveggyapott paplanon, egy újabb alumínium fólián és 2,5 cm-es szigetelő poszdorjalapon, kátránypapíron, 2,5 cm-nyi faburkolaton, újabb kátránypapíron, aztán egy üreges alumínium burkolaton. A burkolat üregeiben egy szigetelő csoda anyag volt, amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat, és kosárlabdázni kezdett az 5 férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán. Dwayne kutyája Fickó elbújt az alagsorban, amikor Dwayne szétlőtte a fürdőszobát. Most azonban előjött, nézte, hogy Dwayne kosárlabdázik. Mi ketten, Fickó, mondta Dwayne, és így tovább. Igen, csak szerette azt a kutyát. Senki sem látta kosárlabdázni. A szomszédaitól fák, bokrok és egy magas cédrus sövény választotta el. Eltette a kosárlabdát és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba, amelyet az előző napon vett át egy csere akcióban. A Plymouth Chrysler gyártmány volt, Dwayne viszont General Motors termékeket árusított. Úgy határozott, egy-két napig a Plymouth-szal jár, hogy lépést tartson a konkurenciával. Ahogy kifarolt a kerti útról, fontosnak tartotta, hogy megmagyarázza a szomszédainak, miért ül Plymouth Fury-ban, így hát kiordított az ablakon, lépést tartok a konkurenciával! És nagyot tülkölt. Dwayne végig száguldott az Old County Roadon, aztán a gyorsforgalmi úton, ahol rajta kívül egy lélek sem volt. Nagy sebességgel kifordult a 10. kijárón, nekivágódott a védőkorlátnak, többször megpördült. Farolva ért ki a Union Avenue-ra, fölugrott a járdára, és végül megállt egy üres telken. A telek Dwayne tulajdona volt. Senki sem látott, senki sem hallott semmit. Senki sem lakott arra felé. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek, de a rendőr 3 kilométernyire onnét egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. Az, hogy a rendőr beverte a szundit, azt jelentette, hogy munka helyett aludt. Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. Hallgatta a rádiót. Éjszaka egyetlen Midland City állomás sem működött, de Dwayne talált egy állomást, amely country zenét sugárzott West Virginiából, és 10 különböző fajtájú virágzó cserjét, valamint 5 gyümölcsfát kínált $10 utánvét ellenében. Jól hangzik, mondta Dwayne. Komolyan gondolta. Szinte minden üzenet, amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak, még a telepatikus üzenetek is ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával állt a kapcsolatban. Dwayne fülében úgy csengtek, mint az altató dalok.

0: Ötödik fejezet. Miközben Dwayne Hoover West Virginia-t hallgatta, Kilgore Trout megpróbálta beverni a Sundit egy New York-i moziban. Sokkal olcsóbb volt, mintha szállodában töltötte volna az éjszakát. Trout még sohasem próbált moziban aludni, de tudta, hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie, amelynek ezt a címet adták, az amerikai regény jövője McLuhan korában. Trout azt akarta mondani a tanácskozáson, nem tudom ki az a McLuhan, de azt tudom, hogy milyen érzés egy New York-i moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. Beszéljünk inkább arról, jó? És azt is akarta mondani, tud valamit mondani az a McLuhan, akárki legyen is, a szélesre tárt pumák és a könyveladás viszonyáról? Trout késő délután érkezett New Yorkba. Azóta fölkeresett számos pornóboltot, meg egy fehér nemű boltot. Megvette két könyvét, a Négy kerekű pestis és a Nem titok többé címűeket, egy folyóiratot, amelyben benne volt egy novellája, meg egy estélyi inget. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt. Az estélyi ing mellén zsabó égeskedett. A fehér nemű árus tanácsára Trout megvásárolt egy öfkendőből, gombjukba való művirágból és egy csokornyakkendőből álló együttest. Minden darab narancsvörös volt. Mindezek a javak Trout ölében hevertek, mellettük egy zörgős barna papírcsomag, benne Trout smokingja, 6 új alsónadrág, 6 új pár zokni, a borotvája meg egy új fogkefe. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesre tárt pumát ígért az olvasónak. A Nem titok többé volt az a könyv, amely majd tébolyult gyilkos csinált Dwayne Hooverből. A borítóján egy egyetemi tanárt vetköztetett egy csapat mesztelen diáklány. Az ablakon át látni lehetett a könyvtár épület tornyát és rajta a torony órát. Odakint nappal volt. A tanáron nem volt más, csak az élénk csíkos alsónadrágja, a zoknia, a zokni kötője és a négyszögletű kalapja. A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról, diáklányról vagy egyetemről. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt, amelyet a világmindenség teremtője írt, a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének. Ami a Fekete harisnyakötő című labban talált novellát illeti, Troutnak fogalma sem volt róla, hogy valaha is elfogadták közlésre. Pedig szemlátomást évekkel ezelőtt fogadták el, mert a lapon 1962. áprilisi dátum volt. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet előső részében, egy kosárban heverő, régi, illedelmes lapok között. Bugyis lapok voltak. Amikor Trout megvette a lapot, a pénztáros azt hitte róla, hogy részeg vagy hibbant. Nem kap mást, gondolta a pénztáros, csak bugyis nők képeit. A lábukat rendesen széttették ugyan, de bugyi volt rajtuk, úgyhogy semmiképpen sem vehették fel a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesre tárt pumákkal. Remélem élvezi majd, mondta Troutnak a pénztáros. Arra gondolt, hogy reméli Trout talál benne olyan képeket, amelyek láttán maszturbálhat, mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. Egy művészeti fesztiválra lesz, mondta Trout. Ami magát a novellát illeti, a Táncos bolond volt a címe. Mint Trout oly sok írása, ez is a tragikus kommunikáció képtelenségről szólt. Íme a történet. Egy zog nevű lény repülő csésze aljon megérkezik a földre, hogy elmondja a földlakóknak, hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. Ezt az információt Mangó nevű szülő bolygójáról hozza, ahol ő és társai fingás és steptánc útján érintkeznek. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. Mihelyest kiszáll a csészeajból, észrevesz egy lángoló házat. Berohan a házba, steptáncot jár és fingik, úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. A családfő egy golfütővel kilocsantja Zog agyvelejét. A moziban, ahol Trout ült a csomagjaival, nem játszottak mást, csak disznófilmeket. Andalító zene szólt, a vásznon egy fiatal férfi és egy fiatal nő ánképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. És Trout, ahogy ott ült, kitalált egy új regényt. Egy földi űrhajósról szólt, aki megérkezik egy bolygóra, ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított, csak a humanoidák maradtak meg. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére, akit úgy hívnak Don. Az ételek förtelmesek. A fő beszédtéma a cenzúra. A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik, amelyek nem játszanak mást, csak disznófilmeket. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket, de anélkül, hogy akadályoznák a szólásszabadságot. Megkérdezik Dontól, hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznófilmek, és Don azt mondja, igen. Megkérdezik, hogy a földi filmek igazán disznók-e, és Don azt mondja, a lehető legdisznóbbak. Hiszi a piszi, mondják a humanoidák, akik biztosak abban, hogy az ő disznófilmjeikkel egyetlen földi film sem veheti fel a versenyt. Így hát mindenki beszáll a légpárnás járművekbe, és ellebegnek egy belvárosi disznómoziba. Éppen szünet van, amikor odaérnek, így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon, hogy vajon mi lehet disznóbb annál, amit ő a Földön látott. Még el sem oltják a villanyt, Don már izgalomba jön. A kíséretében lévő nők izgatottan mocorognak, sustorognak. Aztán elsötétedik a terem, szétmegy a függöny. Először sötét a vászon. A hangszorokból cuppogás, nyögések hallatszanak. Aztán megjelenik a kép is. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcset. A kamera közelről mutatja az ajkát, nyelvét, fogát, melyen csillog a nyál. Komótosan eszi a körtét, nem sieti el. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat, a kamera lesiklik az Ádám csutkára. Az Ádám csutka obszcénul fölleugrál. A humanoid elégedetten pöffent, és a vászlón a bolygó nyelvén megjelenik a felirat. Vége. Persze csalás az egész. Már nincs a bolygón körte. De a főműsor nem is a körte evés. Ez csak a kísérő film, amíg mindenki elfoglalja a helyét. Aztán elkezdődik a nagy film. Egy hímről meg egy nősténről szól, meg a két gyermekükről, a kutyájukról és a macskájukról. Másfél órán át folyamatosan esznek. Levest, húst, kekszet, vajat, zöldségeket, krumplipürét, mártást, gyümölcsöt, cukorkát, tortát, lepényt. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól, a fölleugráló Ádám csutkáktól. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra, hogy ők is részt vehessenek az orgiában. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. Úgy telezabálták magukat, hogy a szemük is kidülled. Alig tudnak megmozdulni. Azt mondják, úgy érzik, hogy egy hétig nem tudnak enni, és így tovább. Lassan leszedik az asztalt. Kikacsáznak a konyhába, és vagy 10 kilónyi maradékot kiöntenek a szemetes edénybe. A közönség nem bír magával. Amikor Don és a többiek kimennek a moziból, humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik tojással, narancssal, tejjel, vajjal, mogyoróval kecsegtetik őket. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. A humanoidák elmondják Donnak, hogyha elmegy egy kurvával, az borsos árért vacsorát főz neki, persze kőolaj és széntermékekből. És aztán még ha az étel nem is valódi, miközben Don elfogyasztja, a kurva disznó dolgokat mond arról, hogy milyen friss, milyen sok benne a természetes zamat. Hatodik fejezet. Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Fury-ban a telkén, és hallgatta West Virginia-t. Megtudta, hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást, és hogyan sarkalhatja nagyobb teljesítményre az autóját. Megtudta, mi a teendője, ha székrekedés kínozza. Megtudta, hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához, amelyben piros nagybetűkkel van mindaz, amit Isten vagy Jézus kimondott. És hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez, amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacillus gazda rovart. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében, hát ha később szüksége lesz rá. Már volt odabenn mindenféle. Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt, tőle 15 kilométernyire a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklott Midland City legidősebb lakója. Úgy hívták Mary Young. 108 éves volt és fekete. Mary Young szülei annak idején rabszolga emberek voltak Kentuckyban. Mary Youngnak és Dwayne Hoovernek volt egy parányi köze egymáshoz. Amikor Dwayne még kisfiú volt, Mary mosónőként szolgált náluk. Bibliai történeteket mesélt a kis Dwayne-nek, és mesélt neki a rabszolgaságról. Elmesélte azt is, hogyan akasztottak föl egyszer kislány korában a szeme láttára egy fehér ember Cincinnatiben. És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte, hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban. Az orvos nem ismerte Maryt, csak egy hete volt Midland Cityben. Még csak nem is volt honfitársa Marynek, noha a Harvard Egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. Indáró nemzetiségű volt, nigériai. Úgy hívták Cyprian Ukwende. Nem érzett rokonságot sem Maryvel, sem más amerikai feketékkel. Ő csak indárokkal érzett rokonságot. A haldokló Mary ugyanolyan egyedül volt a bolygón, mint Dwayne Hoover vagy Kilgore Trout. Sohasem szaporodott. Nem voltak barátai, rokonai, akik nézzék a haldoklását. A legutolsó szavait a bolygón Cyprian Ukwendéhez intézte. Nem volt már benne annyi szusz, hogy megrezgesse a hangszalagjait, csak az ajkát tudta némán mozgatni. Íme csak ennyi mondandója volt a halálról.
1: Na hát.
0: Mint minden halálán lévő földlakó, Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak, akik ismerték. Telepatikus pillangó kis raját bocsátotta ki magából, és ezek egyike meglegyintette a 15 kilométernyire lévő Dwayne Hoover orcáját. Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül, pedig senki sem volt ott. A hang ezt mondta, na hát. Dwayne ártalmas vegyszerei most megindítatták vele az autót. Kigördült az üres telekről, és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n, amely párhuzamosan futott a gyorsforgalmi úttal. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett, melyet úgy hívtak, hogy Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál, és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. Dwayne birtokolta az Inn egyharmadát. Tulajdonos társa volt dr. Alfred Maritimo, Midland City legnevesebb fogszabályzó orvosa, és Bill Miller, aki egyebek között a Shepherdstowni Felnőtt Büntetés Végrehajtó Intézet felülvizsgáló bizottságának elnöke volt. Dwayne az Inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. Nem találkozott senkivel, teli hold volt. Két teli hold volt. Az új Mildred Berry Művészeti Központ az oszlopokon álló áttetsző gömb most, ahogy belülről kivilágították, úgy festett, mint a hold. Dwayne lebámult az alvó városra. Így született. 4 kilométernyire sincs az árvaház, ahol élete első 3 évét töltötte. Itt fogadták örökbe, itt nevelték föl. Nem csak a Pontiac kereskedés, nem csak az új Holiday Inn egy harmada volt az övé, hanem 3 burgerséf gyors büfé, 5 automata gépkocsi mosó, részben a cukorpatak autós mozi, a WMCY rádióállomás, a 3 juhar golfpálya, nem beszélve a Beritron Kft. Helybéli elektronikai vállalat 17 000 szabadforgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgató tanácsának is. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett. Hol vagyok? Kérdezte. Például még azt is elfelejtette, hogy a felesége Célia öngyilkos lett, mégpedig úgy, hogy dránót evett. A dránó nátriumhidroxid és alumíniumforgács keveréke, amely lefolyók tisztítására szolgál. Céliából fortyogó vulkán lett, mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt, mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. Dwayne még azt is elfelejtette, hogy egyetlen gyermekéből, a fiából hírhet homoszexuális lett, mire felnőtt. George volt a neve, de mindenki Nyuszinak hívta. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. Hol vagyok? Kérdezte Dwayne.

Hetedik fejezet. Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi WC-jébe. A kéztörlő mellett a falon egy tábla a Sultan Hareme nevű masszázsszalont hirdette. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek, vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. A férfiak nőkkel dörzsöltethették mindenütt magukat, amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörölközőkbe. Tartalmas az élet és vidám, mondta Kilgore Trout. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. Mi az élet értelme? Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. Tudott választ erre a kérdésre. De nem talált íróeszközt, még egy használt gyufát sem. Így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést, de megmondom, mit írt volna, ha talált volna íróeszközt. Ezt. Hogy a szeme, a füle, a lelki ismerete légy, a világ mindenség teremtőjének. Te mafla. Amikor Trout visszaindult, igyekezett úgy viselkedni, mint aki a világ mindenség teremtőjének szeme, füle és lelki ismerete. Telepatikus üzeneteket küldött a teremtőnek, akárhol legyen is. Jelentette, hogy a férfi WC patyolattiszta volt. A lábam alatt a padlószőnyeg, jelezte az előcsarnokból, ruganyos és vadonatúj. Szerintem valami új csodaanyag. Kék színű. Tudod, mit értek azon, hogy kék? És így tovább. Amikor benyitott a nézőtérre, világos volt. Senkit sem látott, csak a vezetőt, aki egy szemében a jegyszedő, a kidobó ember és a takarító is volt. A szemetet söpörte ki a sorok közül. Középkorú fehér férfi volt. Ma éjszakára

tenni, hogy megvédhessék magukat, barátaikat és családjaikat, amit a rendőrség nem tett meg. El akarták kergetni a kábítószerkereskedőket is a környékről, és nyilvánosságot akartak maguknak, ami nagyon fontos volt, hogy felhívják magukra a kormány figyelmét, hogy a kormány gyakrabban elszállítassa a szemetet, és így tovább. Az egyikük, José Mendoza, viszonylag ügyesen pingált. Így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára. Így festett. Plútó banda.

9. fejezet. Miközben Kilgore Throat akaratlanul megmételyezte New York közösségének lelkét, a Közép-Nyugaton Dwayne Hoover, a tébolyult Pontiac kereskedő, lejött tulajdon szállodájának tetejéről. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított halba, hogy kivegyen egy szobát. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi, méghozzá egy fekete férfi. Ciprián Ukwende volt, az a nigériai indaró orvos, aki a Holiday Inn-ben szállt meg, amíg megfelelő lakást nem talált magának. Dwayne alázatosan várt a sorára. Azt is elfelejtette az előbb, hogy ő a szálló társtulajdonosa. Ami pedig azt illeti, hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt, Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. Valami keser édes boldogságot érzette, hogy azt mondta magában, változnak az idők, változnak az idők. Az éjszakai portás új ember volt. Nem ismerte Dwayne-t. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. Dwayne a maga részéről mentegetőzött, hogy nem tudja a rendszámát. Bűntudatot érzett, még ha tudta is, hogy semmit sem tett, ami miatt bűntudatot kellene éreznie. Kellemes izgalom áradt szét benne, amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. Kiállta a próbát, és el volt ragadtatva a szobájától. Olyan makulátlan volt, olyan hűvös, olyan tiszta, és olyan semleges. Testvére volt a világ számos Holiday Inn-jében lévő ezer meg ezer szobának. Lehet, hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán, mi az élet értelme, vagy mihez kezdjen vele ezután. De ezt most helyesen tette. Emberi lényeknek szánt, kifogástalan tartályban helyezkedett el. A tartály készen várt akárkit. Készen várt a Dwayne-t. A WC ülését papírcsík fogta le, amelyet a WC használata előtt kellett eltávolítani. Ez a papírszalag biztosította Dwayne-t, hogy nem kell félnie attól, hogy dugóhúzó alakú kis állatok másznak föl a seglukán és szétrágják a húzalozását. Így hát egyel kevesebb gondja volt. A belső kilincsen egy tábla lógott, amelyet Dwayne most a külső kilincsre akasztott. Rajta felirat, kérem, ne zavarjanak. Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. Meglátta a cégért, amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. A cégér így festett, Holiday Inn, a világ fogadósa. Dwayne összehúzta a függönyt. Beállította a fűtést és a szellőzést. Úgy aludt, mint a bunda. A bunda egy szőrös ruhadarab volt, amely a Földbolygón híres volt arról, hogy milyen jól alszik.

Tizedik fejezet. A veteránok napját követő napon, pirkadat előtt 2 órával a New York-i rendőrség szélnek eresztette Kilgore Troutot, mint egy léggömböt. Trout kelet-nyugati irányban átkelt Manhattan szigetén, a szél sodorta papírzsebkendők, újságok és korom társaságában. Fölkéreckedett egy kamionra. A kamion 39 ezer kiló spanyol olajbogyót szállított. Troutot a Lincoln alagút szájánál vette föl. Az alagutat annak az embernek a tiszteletére nevezték el, akinek volt bátorsága és fantáziája törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt az újítást nem régen vezették be. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. Nem volt kutyagumiuk sem. Könnyen föl lehetett ismerni őket, feketék voltak. Most hirtelen szabadon járhattak, kelhettek. A sofőr fehér volt. Azt mondta Troutnak, hogy amíg ki nem érnek a városból, le kell feküdnie a padlóra, mert neki törvény tiltja, hogy stop

lámposokat vegyen föl. Amikor a sofőr szólt Trautnak, hogy fölülhet, még sötét volt. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro 95-ös dízelvontató volt, 12 méter hosszú pótkocsival. Olyan hatalmas volt, hogy Trout a saját fejét akkorkának érezte, mint egy légpuska golyó. A sofőr azt mondta, ő valamikor réges-régen sokat vadászott, horgászott. Majd megszakad a szíve, mondta, ha arra gondol, milyenek lehettek alig 100 évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek. És ha meggondolja, miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban? Mosószereket, macskaeledet, jégkrémet. Fontos dolgot mondott. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok, és amit gyártottak, nagyjában egészében pocsék volt. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. Nézze, mondta. Én régebben nagy környezetvédő voltam. Jaj, veszékeltem azon, hogy az emberek helikopterekről automata fegyverekkel lövik a fehérfejű rétisast, és így tovább. De aztán abba hagytam. Van egy folyó Clevelandben, az olyan szennyezett, hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. Régebben szinte belebetegedtem, de most már csak nevetek rajta. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe, és elpusztít több millió madarat, meg több milliárd halat, én azt mondom, éljen a Standard Oil, vagy aki éppen beleengedte. Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. Kocincsunk mobil olajjal! A sofőr ettől kijött a sodrából. Maga viccel, mondta. Rájöttem, mondta Trout, hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő, úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkozni a szentségtörés és időpocsékolás. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját, tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a félmillió évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció. Isten keze van benne, nem az emberi. Szerintem, mire megtisztítjuk a folyóinkat, Isten fölrobbantja az egész galaxist, mint egy petárdát. Az volt a betlehemi csillag is, ha nem tudná. Mi volt a betlehemi csillag? Kérdezte a sofőr. Galaxis, fölrobbant az egész, mint egy petárda, mondta Trout. Nagy hatást tett a sofőrre. Ha meggondolom, mondta a sofőr. Nem emlékszem, hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. Ha csak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét, mondta Trout. Egy darabig szótlanul ültek, aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. Azt mondta, tudja, hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört, és hogy a bolygót átalakítják úttesté, hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el. Ne vegye a szívére, mondta Trout. A bátyám még rosszabb, folytatta a sofőr. Abban a gyárban dolgozik, ahol a vietnámi növényírtó meg lomptalanító vegyszereket csinálják. Vietnám egy ország volt, ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket, hogy ne legyenek kommunisták, hogy repülőgépről mindenfélével haigálta őket. A vegyszerekkel, amelyekről a sofőr beszélt, el akartak pusztítani minden lombozatot, hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől. Ne vegye a szívére, mondta Trout. Hosszú távon ő is öngyilkosságot követel, mondta a sofőr. Úgy látszik, manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát, ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el. Ebben van valami, mondta Trout. Nem tudom magáról, komolyan beszéle vagy nem, mondta a sofőr. Én sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem, mondta Trout. Azt tudom, hogy veszélyes és nagyon tud fájni. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy komoly is. Miután Troutból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködőnek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait. És figyelje meg, folytatta, hogy amikor ezt a fölbecsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztbe voltak az ujjaim. És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet és kitalált egy környezetvédelem ellenes történetet. Ezt a címet adta neki Gilgongó. A Gilgongó egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés.
azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásuknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van, meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó, Gilgongó. Ez a bolygó nyelvén azt jelenti, kipusztult. Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó Gilgongó, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarba ejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban föléjük kerekedik, végül az egész bolygót megfojtja az életet egy 50 méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejű rétisasokból, bermuda vészmadarakból és kócsagokból áll. Ez legalább olajbogyó, mondta a sofőr. Mi? Kérdezte Trout. Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót. Az igaz, mondta Trout. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert 39 ezer kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. A sofőr politizált is egy keveset. Trout nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmus sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki, Éljen a főnök. A csimpánz mindig részgombos kabátkát visel, a szivar zsebére varva az Egyesült Államok elnökének pecsétje. Akárhová megy, a zenekar rázendít az Éljen a főnökre. A csimpánz imádja, csak úgy ugrál örömében. Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt, egyél. Így hát ettek. Trout észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nemigen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő pár tedlit kötött a nyakába. Hanem az étvágya az csodálatos volt. Trout csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Trout ámult-bámult, milyen hatalmas jószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Trout ezt mondta magában. Bepakol. Ki tudja, mit hoz a holnap. Trout a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközöket. Most látta teljes egészében. Az oldalán 2,5 méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. Így festett. Piramis. Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyerek, aki most tanul olvasni, mire vélni az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradtságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Ajax.

11. fejezet. Dwayne Hoover 10 óráig aludt az új Holiday Inn-ben. Pompásan fölfrissült. Elköltött egy 5-ös számú reggelit a szálló népszerű éttermében, melyet úgy hívtak vadászterem. Éjszakára behúzták a függönyöket. Most szét voltak húzva, beengedték a napfényt. A szomszéd asztalnál Ciprián Ukwende, a nigériai, az Indaró ült, ő is egyedül. A Midland City harsona apró hirdetéseit böngészte, olcsó lakásra volt szüksége. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját, amíg lakást talált magának, és már türelmetlenkedni kezdtek. Nőre is szüksége volt, vagy több nőre, akik hetente több százszor basznak vele, annyira tele volt mindig vágyjal és rittyóval. És fájt a szíve az Indaró rokonai után. Otthon 600 rokona volt, akit név szerint ismert. Ukwende szemtelen arccal rendelte meg a 3-as számú reggelit a korpás buzakenyérből készült pirítóssal. A szemtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett, a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegény fájdalmaktól. 2 méternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt napsütötte gyorsforgalmi útra. Most tudta, hol van. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok, a betonmeder, amelyet a mérnökök építettek a cukorpataknak. Mögötte az ismerős, rugalmas acélkorlát, amely megakadályozta, hogy a személy és teherautók beleforduljanak a cukorpatakba. Aztán a 3 ismerős nyugat felé tartó sáv, majd az ismerős füves elválasztó sáv. Aztán a 3 ismerős kelet felé tartó sáv, majd a másik ismerős acélkorlát. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér, majd azon túl az ismerős vetés területek. Bizony lapos volt odakint minden. Lapos város, lapos járás, lapos megye, lapos állam. Amikor Dwayne kisfiú volt, azt gondolta, hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. Úgy képzelte, hogy a tengerek, hegységek, erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. 3. korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta, hogy létesítsenek nemzeti parkot a cukorpatak kanyarulatánál, Midland City 13 kilométeres körzetében az egyetlen valamire való felszíni víz mellett. Dwayne most magában némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét. Cukorpatak. A cukorpatak csak 5 cm mély, de 50 méter széles volt a kanyarulatánál, ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. Most ahelyett a Mildred Berry Művészeti Központot tették oda. Gyönyörű volt. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján, kitapogatta az odatűzött jelvényt. Levette, mert nem emlékezett rá, mi van rajta. Az aznap este kezdődő művészeti fesztivált propagálta. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. Íme ezáltal jelvényeken. Pártold a művészetet. A cukorpatak időnként kiöntött. Erre emlékezett Dwayne. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek, hogy kiöntött. A cukorpatak nesztelenül túlcsordult és hatalmas tükröt kanyarított, amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját, ahol éltek. Bebizonyította, hogy domblakók, akik kilométerenként 1,5 centiméteres emelkedésű lejtőn élnek, amely elválasztja őket a cukorpataktól. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét. Cukorpatak. Dwayne befejezte a reggelizést, és merészen föltételezte, hogy most már nem elmebeteg, hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. Az ártalmas vegyszerei megengedték, hogy különös élmények nélkül átmenjen a hallon, majd a koktélbáron, mely még nem nyitott ki. Amikor azonban a koktélbár oldal ajtaján kilépett, a szállót és a Pontiac szalont övező aszfalt síkságra megdöbbenéssel észlelte, hogy valaki átalakította az aszfaltot gumi asztallá. Besüppett Dwayne súlya alatt. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt, aztán lassan visszaemelkedett, de nem egészen. Egy sekély, rugózó gödröcske közepén állt. Újabb lépést tett az autószalon felé. Megint lesüllyedt, megint fölemelkedett, és egy vadonatúj gödröcskében állt. Tátott szájjal nézett körül, szemtanúkat keresett, csak egyet látott. Ciprián Ukwende állt a gödröcske peremén. Ő nem süppett bele.
Ukvendének csak ennyi mondani valója volt Dwayne rendkívüli helyzetéhez. Szép napunk van! Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Megállt egy gödröcskében, fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Ez a fekete fiatalember rongyal törölgetett egy bordó nyitható tetejű 1970-es Buick Skylarkot. Neméféle munkához volt öltözve. Olcsó kék öltönyt viselt, fehér inget és fekete nyakkendőt. És nem egyszerűen törölgette az autót, fényesítette. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig, aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re, és tovább fényesítette az autót. Elmondom, mi a magyarázat. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetből. Azonnal munkát kellett találnia, ha nem akar ilyen halni. Így hát megmutatta Dwayne-nek, milyen remek munkaerő. 9 éves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban, fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. Most 26 éves volt. És végre szabad. Dwayne azt hitte, a fiatalember látomás. A fiatalember folytatta az autófényesítést. Az élete kutyagumit sem ért. Gyöngécske volt benne az élni vágyás. Úgy érezte, rettenetes ez a bolygó, és nem lett volna szabad ide küldeni őt. Valami tévedés történhetett. Nem voltak sem barátai, sem rokonai. Eddig mindig ketrecekbe csukták. Tudta, milyen néven nevezik a jobb világot. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. Ha hangosan kimondta volna, csúfot űztek volna belőle, mert hát nagyon gyerekes név volt. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. Fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Így hangzott: Meseország. A fiatal ember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. Korábban Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit. Könnyűszerrel hozzájuk jutott, mert Dwayne minden hirdetésében, amelyet megjelentetett a harsonában, ott volt mosolygós arca, és alatta a jelmondata. A képet fél évenként cserélte. A jelmondat 25 éve nem változott. Íme így hangzott: kérdezzem meg bárkit, Dwayne-ben meg lehet bízni. A börtön viselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. Tökéletes állapotban volt a fogsora, a börtönben első rangú volt a fogászati ellátás. Az élelmezés is. Jó reggelt, uram! Szólt a fiatalember. Kétségbe ejtően tudatlan volt. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia, például semmit sem tudott a nőkről. 11 éve Francine Pefko volt az első nő, akivel szót váltott. Jó reggelt, mondta Dwayne. Halkan mondta, hogy ne hallatszék messzire a hangja, ha netán egy látomással társalogna. Uram, én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban, és örömömet szoktam lelni a rádió hirdetéseiben is, mondta a feltételesen szabad lábra helyezett fiatalember. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett, hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től, és aztán boldogan él, amíg meg nem hal. Olyan lesz, mint Meseország. Dwayne erre nem szólt semmit, így hát a fiatalember folytatta. Szorgalmas munkás vagyok, amint láthatja. Őről csak jó dolgokat hallok. Azt hiszem, a jóisten azt rendelt, hogy magának dolgozzak. Igen? Mondta Dwayne. A nevünk is annyira hasonlít, mondta a fiatalember. Mintha a jóisten így mondaná meg mind a kettőnknek, hogy mit tegyünk. Dwayne Hoover nem kérdezte meg, mi a neve, de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta. Az én nevem, uram, Wayne Hubler. A Hubler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Dwayne Hoover összetörte Wayne Hubler szívét, amikor bizonytalanul megrázta a fejét, aztán elment. Dwayne belépett a Pontiac szalomba. Most már nem süppett alatta a föld, viszont meglátott valami mást, amit nem lehetett megmagyarázni. Az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a Hawaii hetet. Pedig voltak éppen Dwayne maga tervezte a pálmafát. Egy elfűrészel telefonpóznát betekertek jutaszövettel. A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek, zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. Dwayne úgy megzavarodott a fától, hogy kis híján elalélt. Aztán körülnézett.
Mindenütt ananászokat és ukuleléket látott szétszórva. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. A szalon vezetője Harry LeSabre jött felé szélesen vigyorogva, fűzölt harisnyanadrágban, szalma fonatú szandában, fűszoknyában és rózsaszín trikóban, amelyre ez volt írva: szeretkezz, ne háborúzz. Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott, hogy vajon sejti-e Dwayne, hogy Harry transvestita. Arra jutottak, hogy Dwayne semmiből sem sejtheti. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-el női ruhákról, sohasem vett részt transvestita szépségversenyen, és nem követte számos Midland City-i transvestita példáját, akik beléptek egy nagy transvestita klubba, oda át Cincinnati-ben. Sohasem kereste föl a város transvestita sörözőjét, a régi Red Kellert, a Fairchild Hotel alaksorában. Sohasem cserélt polaroid képeket más transvestitákkal, sohasem fizetett elő transvestita újságra. Harry és felesége arra jutott, hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat, és Harry jobban tenné, ha fölvenne valami tarka-barka öltözéket a Hawaii hétre, máskülönben Dwayne kirúgja. Így hát most itt állt az új Harry félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. Gátlástalannak, gyönyörűnek, szeretetreméltónak és hirtelen felszabadultnak érezte magát. Azzal a Hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t, amely egyszerre jelent Isten hozottat és Isten hozzádot. Aloha, mondta. Tizenkettedik fejezet. Kilgore Trout még messze járt onnét, de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át. A híd füstbe burkolózott. Még néhány pillanat és a teherautó Philadelphia részévé válik. A híd lábánál tábla állt, rajta felirat: köszöntjük a testvéri szeretet városában. Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán, amely a testvériséget emlegeti, egy bombatölcsér peremén, mint bárki láthatja. De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések, hogy milyenek lehetnének, milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón, ahelyett, amilyenek. A Föld csak is olyan lehet, gondolta, amilyen. Minden szükségszerű. Meglátott egy szemetes, bödönben kotorászó fehér öregasszonyt. Ez is szükségszerű volt. Meglátott egy fürdőszobai játékot, egy kis gumikacsát, az oldalán feküdt egy kanális rácsán. Ott kellett feküdnie. És így tovább. A sofőr megemlítette, hogy az előző nap a veteránok napja volt. Az, mondta Trout. Maga veterán? Kérdezte a sofőr. Nem, mondta Trout. És maga? Én sem, mondta a sofőr. Egyikük sem volt veterán. A sofőr áttért a barátság taglalására. Azt mondta, neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania, mert az idő jó részében úton van. Nevetkélve emlegette azt az időt, amikor még a legjobb barátairól beszélt. Azt mondta, szerint az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. Úgy vélte, hogy Troutnak, mivel alumínium zsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik, a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. Arra gondolok, mondta, ha az emberek nap mint nap együtt dolgoznak, ahogy felszerelik azokat az ablakokat, jól megismerhetik egymást. Én egyedül dolgozom, mondta Trout. A sofőr szemlátomás csalódott. Az hittem, két ember kell az ilyesmihez. Egy elég, mondta Trout. Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. A sofőr azt szerette volna, ha Trout tartalmas társalgási életet él, hogy másodkézből ő is élvezhesse. Akkor is, mondta. Vannak cimborái, akikkel munka után összejön, megisznak pár korsó sört, kártyáznak egy kicsit, mulatozgatnak. Trout megvonta a vállát. Minden nap ugyanazokon az utcákon megy végig, mondta neki a sofőr. Sok embert ismer, és ők is ismerik magát, mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. Maga oda köszön, ők visszaköszönnek. Néven szólítják egymást. Ha pácba kerül, segítenek magán, mert közülük való. Közéjük tartozik, nap mint nap látják. Trout nem akart vitatkozni. Trout közben elfelejtette a sofőr nevét.
Trótnak volt egy értelmi fogyatékossága, amelytől én is sokat szenvedtem annak idején. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire, ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. Például, amikor Cape Codon lakott, az egyetlen személy, akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni, Elfi Bierce volt, egy félkarú albínó. Neked nincs meleged, Elfi? Szólította meg Trout. Miért nem láttalak mostanában, Elfi? Kérdezte. De jól nézel ki ma, Elfi, mondta, és így tovább. Most a Trout Cahoosban lakott, az egyetlen személy, akit a nevén szólított, egy Durling Heath nevű vöröshajú kakni törpe volt. Egy cipészműhelyben dolgozott. Elegáns irodai névtábla állt a munkaasztalán, hát ha valaki a nevén kívánja szólítani. Trout időnként bekukkantott a műhelybe, és ilyeneket mondott. Maga szerint ki nyeri az idén a VB-t, Durling? Nem tudja, miért szirénáztak az éjszaka, Durling? Jól fest ma, Durling, hol vette ezt az inget, és így tovább. Trout most azon tépelődött, véget érte a barátságuk. Legutóbb, amikor Trout bement a cipészműhelybe és mindenfélét mondott Durlingnek, a törpe hirtelen ráüvöltött. Ezt üvöltötte sivító hangján Cockney akcentusával, szálljon már le rólam! New York állam kormányzója Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy kahószi élelmiszerboltban. Troutnak sejtelmesen volt róla, hogy kivel van dolga. Mint tudományos, fantasztikus író hanyat vágódhatott volna a meglepetéstől, hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Rockefeller nem pusztán kormányzó volt, a bolygó ezer részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették, hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. Sőt, a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. Többet birtokolt a bolygóból, mint sok nemzet. Erre rendeltetett csecsemőkora óta, beleszületett ebbe a röhelyes birtoklásba. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Kérdezte Rockefeller kormányzó. Vagyugatunk, mondta Kilgore Trout. A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. Miután bebizonyította, milyen tartalmas társasági életet él Trout, most úgy tett, mintha Trout égne a vágytól, hogy megtudja, milyen egy kamionos nemi élete. Trout egyáltalán nem égett a vágytól, hogy megtudja. Tudni szeretné, hogy vannak a sofőrök a nőkkel, igaz? Kérdezte a sofőr. Mert azt hiszi, aki sofőr csak lát, az mind végigdugja a kontinenst, igaz? Trout csak megvonta a vállát. A sofőr felháborodott Trouton, lehordta buja tájékozatlansága miatt. Jobb, ha tőlem tudja meg, Kilgore, tétovázott. Így hívják, ugye? Igen, mondta Trout. Már századszor felejtette el a sofőr nevét, valahányszor levette róla a tekintetét, nem csak a nevét felejtette el, hanem az arcát is. Szóval, Kilgore, folytatta a sofőr, ha például Cahoosban lerobban a járgányom, és amit megcsinálják, ott kéne töltenem két napot. Mit képzel, könnyű lenne azzal a nőt találnom? Vadidegenké, ezzel a külsővel? Attól függ, mennyire elszánt, mondta Trout. A sofőr felsóhajtott. Na igen, a szentségét, mondta, és lemódolóan hozzátette. Így megy az egész életem, kevés bennem az elszántság. Arról beszélgettek, hogy alumínium burkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést, és messziről úgy mutatnak, mint a frissen festett fa. A sofőr beszélgetni kívánt a permastone-ról, a rivális eljárásról is. Az abból állt, hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be, ami messziről úgy mutatott, mint a kőfal. Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik, mondta a sofőr Troutnak, akkor alumínium burkolatokkal is foglalkoznia kell. A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. A cégem árulja, mondta Trout. És sok felé láttam is, de a felszerelését sohasem csinálta. A sofőr azt fontolgatta, hogy alumínium burkolatot készített Little Rocky házára, és könyörögve kérte Troutot válaszoljon őszintén a kérdésére. Abból ítélve, amit maga látott, hallott, azok az emberek, akik alumínium burkolatot csináltatnak, boldogok vele? Kóztáján, mondta Trout, szinte csak azokat láttam boldognak. Tudom, mire gondol, mondta a sofőr. Egyszer láttam, hogy egy egész család kinnált a házuk előtt. Nem hittek a szemüknek, hogy milyen jó néz ki a házuk az alumínium burkolattal, hanem azt mondja meg nekem, Kilgore, és őszintén megmondhatja, mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk.
Meddig tart ez a boldogság? Körülbelül 15 évig, mondta Traut. Az ügynökeink azt szokták mondani, hogy amennyit az ember megspórol a festésen meg a fűtésen, abból bőven megcsináltathatja az újat.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tizedik mese. Egyszer volt, hol nem volt. A volt, hogy október 23-án Biszku Béla, Boskai Imre, meg Szűrös bátyán a mocsondári üdő dacára nem átallott könnyű nyári öltönyökben sétálnia zöldövezetben, de szaporán. Addig-addig, hogy áthallott a könnyű cipőjeik csosszanatja a Dunán, s tovább, le Hódmezővásárhelyig. Oly néma volt az országa nagy elárvultságától, mert a kerál oda volt a jó fölfogott érdekibe, minek neve ebben Brüsszel volt, a kis kerálok meg szanaszerbe, kövért Brazíliába, semjént a földgoló túlfelire, Ausztráliába, a nemzet Schmidt pályát meg, igenyesen Bécsbe szólította a forradalom viharmadara, mert mindig csak a munka, sehun még a szórakozás. Ha csak az népvel nem, az ki ott pityerkedett az Asztóriánál, a kerál emelvénynek hűlt helyén, de eljába. Nézett volna más pogrom után, de nem volt érdemleges. Az egy, két vagy három harmad részbe új nyilasok, szép és méltó megemlékezésitől eltekintve, meg a tarlós főpolgármestertől, ki a közönségét fővilágosította, aggályos, amit a mindenféle liberál jajongérek mondanak, hogy előre új nyilas volna egy színház, csak mert Vörös Marti Mihályt játszik. A fasiszta Vörös Marti, nem kérem. Ebből pedig mi egyéb következik, mint hogy bölcs és előremutató döntés volt bizalmat szavazni az új színház jövendő vezetésének, a csöppet se új nyilas csurkának, meg a tanítványának, akik ellen egyéb iránt ember nem tüntetett Budapesten az ünnep előtti szombaton. Ebb úgy nem, ahogy egy lélek nem volt a szabad sajtó útján másnap délután. De annyira nem, hogy még a közszolgálati médiánoknak is főtűnt. Pedig hogy készültek a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Külön odafáradtak, sétáltatták az inger küszöbjöket, de helyába, ha nem érte el azt a több tízezres tömeg, beszéd, zene, mi nyavaja? Noha nem, hát nem, mentek haza, Milla berek, Náda kerek. Ha, mit csináljanak? Illen esetre a BBC TV kódexe is azt mondja, amit a háromszéki Dakota, hogyha nem lássák, nem mondhassák. No, nemes mondták B. Közszolgálati sas, nem fog legyet. Máson négy persze, lecenzúrázatlan rémírként elterjedett valami kis ez az, őtőlük az ország fülkébe forrott közvéleménye meg nem tudta, nem volt mit, ami meg nem volt. Kelt 2011. október 24-én.

Tubica pár nap múlva kopogott az ajtó. A világért ne ijedjek, megmondta, csak az ilyen barom nagy ajtókon roppant kényelmesen lehet pisztollyal kopogtatni. Úgy döng, mint a hajdermékű. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy tegnap jött meg külhomból, és eredetileg csupán a köszönetét akarta személyesen is megerősíteni, illetve az elnézését, mert ő néki csak közvetlen a hivatali utazása előtt. Úgy szólván a levegőben jutott tudomására, hogy az a rihoványi túr-túr kurva tanult műtősnél létére egy ilyen dolgot tőlem elkér, egy élelmiszeripari, sőt, egy tiszti orvosi dolgot. Az esze neki megáll, bizonyisten. Ráadásul súlyos hónapokkal ezelőtt. De reméli, hogy meg tudok bocsátani. És még azért jött volna eredetileg, mert viszont attól fél tisztelettel, hogy a vadonatúj készülék, amit küldött, hogy az esetleg nem vált be a háztartásomban, vagy nem tetszik a színe, az ilyesmije. Netán Isten ne hagyja, ővélük van nekem is bajom faji alapon, mint a zsákmány uralmi bitang hatalmaknak, mert hogy át se ugrottam megköszönni. Annyit mondani becsülettel, hogy bú, vagy bá. Köszönöm, bevált, mondtam és elhallgattam. Kicsit ő is hallgatott, majd azt mondta, figyeljen meg, legközelebb ő addig hallgat a lábtörlőn, amíg be nem engedem, sőt, invitálom. A napokig, hát napokig. De most nem ér rá, lévén nyomozást folytat, és eredetileg ezért is jött. Mert sajnos az éjjel gyilkosság történt, ő teljesen ki van akadva a gyászától. Hát kinek árthatott az a kis unokaöccsük, akinek ismeretlen tettes kitekerte a nyakát? Kinek? Kinek volt útjában egy játszódó galamb, író úr? Kérdezte is, idegesen tekergette a fejét, próbált benézni az előszobámba, persze nem látott semmit. De a szennyhomályban felvirrad a nap, úgyhogy várjál, te csak ember, várjál! Üvöltötte bele váratlanul a lépcsőház húgy és kendermag szagú sötétjébe. Gurult le a hangja a lépcsőn, verődött emeletről emeletre, és százan hurrogtak rá, mint a visszhang, fegyelmezetten, katonásan. Száz kövér tollas mikrofon. Mikor csönd lett, nagyot sóhajtott és bocsánatot kért a gyengeségéért. Lényeg a lényeg, mondta nyugodtan, hogy még egyszer a... Lényeg a lényeg, mondta nyugodtan, folytottan, ő most az összes élő lakót végig kérdezi, nemet talált egy fejet eldobva az otthonában. Igen, natúr fejet, mert a hozzátartozó kis testet ők már azonosították a földszinten egy bizonyos lakásnak a közelében. Feküdt ott. Most mondjam meg, micsoda világ ez? Egyelőre. Az elhalt unokaöccsi célba lőtt az udvaron. Még meleg volt neki a kis pisztolya csöve. És bizonyos illető elkapta. Nem macska volt, az biztos, azt a laborban kizárták. Hanem más. Rosszabb. Kegyetlenebb. És gyávább. Nagyon sajnálom, mondtam. Nem találtam ilyesmit a lakásomban. Akkor jó, mondtam. Reméli, erről hamarosan személyesen is meggyőződhet.

Hernyósejem is vakcina. Hetek óta van belül egy szavam, talán még nem is szó az, csupán valami finom, buha képzet, forgatom, fölírom és kihúzom. Hagyom gubózkodni, lenni és meglenni, nem kezdek vele semmit. Mintha egy vastag, hivatalos dosszié fölírata volna, egy érett, szennyes szürke iratgyűjtőjé, mely egy nyugat-német illetőségű amatőr filmtekercset tartalmaz, valamint egy jegyzőkönyv lila másolatát, és ezen van rajta föliratként ez az én egyszerű, száraz és síkos szavam, sejemgyár. Kuna Józsefné és Straubinger Ferencné a jegyzőkönyv tanúsága szerint szabotás nem gondoltak fennforogni, továbbá fájlalták, de nem nehezményezték az azonnali elbocsátást, és maradandóan megtanulták, hogy a dolgozó osztályok egyes tréfája az ellenség kezén egyenesen tragédiába is torkolhat. Kamaszmódra birkózik az idő, festetlen zászlókkal tömi ki a lelkünk, nyers tavasszal. A köd az időjárás hernyóselyme. Beláthatja ezt akárki, ha kinéz az ablakán, és fényes semmibe akad a szeme. Ha elmerül abban, belátja. Olyan az idő, mint valami eljövendő limonádé, tudhatni, hogy ott van, ott guggol mögötte a nap, egy citrom parányi húsa, ott vár, és ott mosolyog diadalmasan. A selyemgyári harmonika zenekar teherautón hordozták megyeszerte. Vitték az Eber úton, nőttek és tapsoltak a fák. Aki nem tartott otthon hernyót, az semmibe se számított. Ha párat is, ha képletesen is, de illett. Értékesebb volt, mint az arany. Az a barna-fehér csodaféreg. Játszik és integet a platón a zenekar, nagyokat recsen a hangszóró, lehet iratni hernyót hozzá okos kis füzettel, tartása és gondozása. Bandi Sándor tenorját viszi a kócos, lapos homlokú szél a templom előtt, töltsér csavar belőle, csákót. Mi nem kombinénak és nyakkendőnek termelünk, a cifraság nem kenyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. S viszi rá a szél a kórus válaszát, pukkad a vidámság, mint a vitorla, jár hát hernyó, jár hát sejem, ebből lesz a hernyó sejem, restségeddel meg ne gátold, fellobogozzuk a béketábort, sej. Úszik a gödör vendéglő a fényes nyers ködön vasárnap délelőtt. Sós kifli az asztalon, kukoricabor. A pisszuár mögött szakad a part, s lenn a frissen ruházkodó bokrok alatt csillan az okos zöld víz. Bevárják egymást az udvaron, két fiatal férfi. Épp első tudál a selyemgyár. Te megruháztad? Miért? Te meg? Én nem. Na én se az anyjuk vihovári szentségit. Rászkódnak, sápadtan nevetnek, mint az akácfa. Tudja a fekete rendőr is, tudja jól, hogy min, de nem szól, megböki a sapkáját és elmegy hátra. Sejj a mi labogónkat. Hová lesz a szúrás helye, elvtársnő? De a nagymellű kontyos bárisnya csak hallgat, és siet át a csarnokon a penge szájával, mintha rajta múlana a béketábor. Fényes zárt vastepsit tart a karján, s viszi be az irodába. Elterjedt, hogy van valami lehetséges betegség, vakság vagy rosszulátás a selyemportól. Persze, ki tudja, tapasztalni egyik asszony se tapasztalt semmit a könnyezésen kívül, viszont a műszakváltásra kiszállt az oltóbrigád. Délelőttös, délutános mind ott toporgott a nagyszövőben, beterelve. És elég idegesen, hogy hát hova lesz a szúrás helye. Mert ki szereti az ilyesmit? Azok meg két mentőautónyi doktor meg szanitéca mehós irodában bezárkózva, csörömpölve. Vakcinát fogunk kapni, úgy higgyétek el. És ez aztán hamar elterjed, százvalahány asszony suttogja körbe, hogy vakcina. S mind beleborzong, egyenesen belevörösödik a szégyenbe. S próbálkoznak ezzel azzal, hogy például az időseknek is kell-e? Kell, mindenkinek kell.
de hogy például aki még lány, annak is nincs mentség s kibúvó. Akár egy oktatófilmen párosával engedik be a dolgozókat, vagyis hát az asszonyokat a kicsi irodába. Legelsőnek Kuna Józsefnét és Straubinger Ferencnét, édes testvéreket, két vihogós, vékony fiatalasszonyt. Medve tekintetű idős ember a tiszti orvos, feltűreti a köppeny ujját, egyéb vagy intim vetkezésre nincs szükség, benzinezés, aztán szúrás, mint a bolhacsipés, annyi, kis vatta, tartsa rajta csöppöt aranyom, és mehetnek is. Nem kaptunk, mint Bandi elvtár, senkitől sem megbízatást, csak hirtelen nagyon megkönnyebbültünk, és azért. Azért támad Kuna Józsefnének tréfás ötlete. Bevárja az ajtóban Straubinger Ferencnét, és azt súgja neki, hogy amikor kimennek, csináljon úgy, mint aki menten el akarna ájulni, valamint szorítsa a két szemére mindkettejük vattáját a pötyvérrel kifelé. Kint pedig, megbeszélésük értelmében, Kuna Józsefné sopánkodni és folytottan jajgatni kezd, és a jegyzőkönyv tanúsága szerint azt mondja a kint várakozó dolgozóknak, hogy asszonyok, asszonyok, menjenek innen, ez a szegény Bözsi mind a két szemébe kapott egyet. Méghozzá vakcinát. Láthatják, hogy vakcinát. Straubinger Ferencné meg ez alatt tréfáson támolyog és rogyadozik ott, és majd megpukkad, majd bepisil a belső nevetéstől. A két testvér később arra hivatkozik, hogy mire elárulták volna, hogy tréfa az egész, sőt, hogy egy csöppöt se kell félni, Bandi elvtárs, addigra már üres is volt a nagyszövő. Még a rendészek sem tudták ott tartani a megtévesztett dolgozókat, tolongott ki mindenki, s menekült, amerre látott. Egyébként elsőnek a zenekar, a híres harmonika zenekar. Igaz, ami igaz, egyes brigádvezetők sem álltak a helyzet magaslatán, valamint Stahanovistán éjénk egyike másika is megtévedt az ellenséges propaganda hatására. S ki itt bújt el, ki ott. Ágy alatt, nyúlolban, pincelépcsőn. És csak akkor jöttek elő nagy nehezen, mikor a két dühös mentőautós egy pobjada elkanyarodott a Schumacher keresztnél, a megyeszékhely felé, ahol jelentették a szabotást. Édes és rugékony a tavaszi köd, s ha meg is köhögtet, bársonyát és illatát nem lehet hasonlítani. Olyan, de nem lehet. Leginkább tám mozisejem, ügyetlen kis filmkockák azon, mákos a napfény, fekete karikák pattannak az eperfákon, ferdett templomtorony, vidám, klerikálisan integető plébános demizsonnal, szivattyúház objektum, rendőrsapka egy ladik deszkán, Straubinger Ferencné gríznevetése füles sapkában, míg Kuna Józsefné bicikliével kunsztozik, egyik fiatal pár kergeti a másikát, bukfencezik és beleinteget, majd nyúlvadászat, és nem a nyúl, de a szántás ugrál a nyúl alatt. S valaki megfeni kését egy lépcsőn, alig, hanem női kéz, lágy, fehér, anyás.

Papa odajár, papa odajár. Csak kisgyerek nincs ruháját, és ott készítik már. Van anyagkészletű.

zsírvasárnap. Szakozza a szél a Duna felé, pofozgatja az olmot, az egész súlyos lomha közeget, amit levegőnek hív az ember, és él vele persze, ahogy lehet. Hosszú sor áll a fehér sátor előtt, mint a banánért, azért a fagyott fekete banánért, vagy MDF sonkáért húsvét táján, Ló Veronaiért. Észre se venni, hogy kicsit édesebb. Egy hosszú, csöndes vasárnapi sor, úgy állok mindenki, mintha épp csak, mintha véletlenül. Épp beáll, mit lehet tudni, ingyen van, ennyit megér, ennyi törődést megér. Már nehogy már ide be akarjál állni, mondja a férfi. Átsorognak csak a sor vége körül, nyűttek, lestrapáltak, túlsúlyosak, ahogy itt szokás, kora középkorú pár. Mindkettőn farmer ruha, talpig Isztambul. Miért? Szól vissza a nő. Tulajdonképpen már a sorból. Nem azért jöttünk, hogy megnézzük? Hát jól van, megnéztük, húzzunk. De azért a férfi is közelebb lép, állnak, véletlenül épp ott, ahol a sor van, de semmi több. Joci, ne izélj, kibírjuk azt a fél órát. Kibírni ki, de ha egyszer nincs kedve, mit csináljak? Jól van, én akkor is kivárom. Hát várjad, mondtam, hogy nem. Áll a Joci oldalt, és érzi, hogy sokkal föltűnőbb, mintha beállna rendesen a sorba. Meg az asszony is hangosabb, mint kéne. Mindenki hallja, hogy nem-e azt beszélték meg, hogy törődnek az egészséggel. Úgyhogy a férfi kénytelen közelebb húzódni, nem tartozik ez másra. Az egészség. Oké, és hallgassál már. Hát hallgatnak. Isztambulné belekarul az urába, csak nem fél a férfi egy tűszúrástól, mondja, és ad egy puszit a galériára. De az csak bámul komoran. Milyen tűszúrás? Nem azt írták, hogy van egy gép, és az kiadja. Jól van, na, de egy csöpvér csak kell. Joci arrébb lép, bizonytalanul kotorászik a zsebében. Most meg minek gyújtol rá? Mit minek? Jól esik annak. Tenyerébe fordítja a cigarettát, nem néz sehová. Legalább itt a sorban kibírhatnád, hogy nem. Nem, anyukám, én nem állok sorban. Te állsz sorban, Vili. Én csak várlak, amíg el nem megyek és izok egy sört. A férfi lép egyet, mutatja, hogy ő megy is már, aztán úgy is marad, mutatva, felett lépve. Nézze, de, mondja a nő, ott adnak valami prospektust, hozzá már egyet. Joci erre befejezi a mozdulatot, és mint aki véletlenül lép arra kószál, szerez egy tájékoztatót. Benéz közben a sátor nyílásán, riadalom és bosszúság az arcán, azt hiszi, fölény. Lassan halad a sor, isztambulék arra szólnak, olvasgatják a papírust, főleg az asszony, de a Joci is belenéz, addig se kell másfelé. Nesze, itt van. Az asszony rábök a prospektusra. A koleszterin értéke mellett az infarktus elméleti kockázatát is megadja. Nem jobb, ha tudod, mi az ábra? Hogy kapol-e infarktust? Nem, morogja a férfi. Maradjál már, Ili, magadnak. Az Ili belékarol. Figyelj már, ha úgyis itt átsorogsz, nem mindegy, ha megnézeted te is. Nem én szokom mondani, hogy szorít, meg hogy mindjárt infarktus kapok. A Joci elpecköli a csikket. Jó van, na, beállok. Be vagyok állva. Tessék, jobb most? Az Ili hallgat, vonogatja a fehér retikült, levesz a férfi hajáról valami szőzt. Mond az ember mindent, attól még nem beteg, morogja a férfi maga elé, zsebben a keze. De szokod mondani, hogy nem vagy jól. Mondom, ki a franc van itt jól? Okés, de lehet vele törődni, ezek is írják. Izélják a vérnyomást is. A Joci bólint, hogy persze tudja ő, nem hülye ő. A kérdésre, hogy mikor volt utoljára orvosnál,

közli, hogy 6 éve a betonozáskor. Na ugye, azt szed árt. Csak ne na úgy érzel. Álljál be, méreckedjél, mondtam, hogy megvárlak. Az előbb azt mondta, te is beállsz. Azt mondtam, amíg várlak, esetleg megnézetem. Hallgatnak, arra szólnak. És akkor az a gép tényleg megmondja, mi? Meg hát, feleli az asszony, legalább a kockázatodat meg azt írják. Itt van-e? A férfiaknak több a rizikófaktor, zsírosevés, dohányzás, minden. Ez az egész szar, ez a rizikófaktor, fakad ki a férfi, de többen hátra néznek, erre elhallgat. Figyuszd a velőbe, mennyi van. Nagy papírtáblát vizsgálgat az asszony a sátorajtón. Meg a májba, a tojásba. A rántotta egy időzített szívbomba, azt mondták a rádióba. Meg az összes hús is. Oda néz, szalonnát se veszek többet. Valamit csak keltán zabálni az ember dolgozik. Almát, meg répát, szójababot. De mostan már aztán tényleg maradjál a hülyeséggel. Sziszegi a férfi, és kotorászni kezd a zsebében. Isztambulni hozzá simul, hogy ne haragudjon, de hát tényleg kéne az életmódon változtatni, ha semmi disznóság nem derül ki akkor is. És hogy majd lassan vegye le a Joci a vérnyomáshoz a Jackie-jét. Előbb az Ili, aztán a férfi tűnik el a sátorban. Isztambul úgy lép be görbén, behúzott hassal, mint valami butikba, harisnyaboltba. Negyed óra se telik el, dél lehet, mikor kijön az asszony. Piros füzetet gyűröget a kezében, repked a szeme, lesi a sátrat. Jön a Joci is hamar, zsebre rak egy kis bilétát, olyan az arca, mint fürdés után, vörös és ünnepélyes. Az Ili kérdezi, hogy neki, a férfinak nem adtak-e füzetet. Akartak, de mondtam, hogy a feleségem úgy is kap, egy családba egy elég. Hát karolja az asszonyt, hogy induljanak, de állnak csak, néznek maguk elé. Vékony az Ili hangja, ahogy megszólal, s mosolyog, mint a hideg leves. Nekem magas lett. Nekem is a kurva életbe, de hát mondtam én, hogy szorít. Nem mondtam, azért magas, mert szorít, mert nagy a kockázatom. Az Ili belerakja a szíves füzetet a retikülbe, nézi az urát. Mondták, hogy ne dohányozzál? Mondták, na, hát mit mondjanak? Meg, hogy meg kell tartani a zsírszegénységet, azt is mondták? Azt is mondták, mondja a Joci. Szájába vesz egy gyufát, rágja, kiköpködik. Megijedtél, mi? Hát meg, na, miért, te nem? Nem arról van szó, hogy megijedtem, vagy nem. Hát miről? Mondja az asszony. És hogy vett leértékelt halolajat, azt írják jó rá, ilyen kis kapszulákba, vagy mibe. Eredjél már, gyógyszer kell erre, körzeti orvos. Fel kell keresni, azt mondták. Gyógyszer, nem ilyen francok. Köp ki a gyufát a Joci. Na látod, hogy megijedtél? Mondja az asszony. Nem arról van szó, mondja a férfi. Hát, erről a szarról, erről az egész szarról. Na gyerünk, eszül egy fagyit. Mit tudom én már, lehet, hogy az is tele van vele a fagyi. Minden teli van infarktussal. Akkor most mi legyen? Kérdezi a Joci. Mi lenne? Bújik hozzá az asszony. Mozogjunk. Legalább mozogjunk, Jóska. És mozognak. Lassan, óvatosan mozogni kezdenek. Nehogy ott érje őket a Deák téren a halál. Két túlsúlyos, koraöreg galamba verőfényes, ólomboldog Budapesten.

Hátul az udvarban. Hátul az udvarban bál a szezon kilós fazonár. Ez volt kiírva a vaskapura a Fricinél, legalábbis Aranka így emlékezik, mikor betolja az olasz pacallevest a mikrohullámúba, és nézi az expresszet az asztalra könyökölve, hogy megjelente, hogy second handomba jó rátermet eladót keresek nyelvtudásut, hogy megjelente ma az ő hirdetése, az Arankáé, korombéli asszony joggingban, és nem zizeg a bizsutól, ám bár telne hál' Isten platinára is, és nem csak fogban. Legutóbb 2 éve Riminibe menet is vitt nekibe virágot, a szegény keresztmamának kállát zölddel. A Frici kindudált az Audiban, hogy jöjjön már, persze csak halkat, rövidet, mégis temető. Használt válogatott amerikai ruha, 45 kg-os eredeti bontatlan csomagban. Erről jön neki az eszébe a keresztmama, az expresszről a konyhaasztalon, és erről a bála, Istenem, minden este bála, hátul az udvarban, annó. Annó ibusárt vagy sárott, hogy még magában se nevezze meg azt a helységet. Mindazonáltal szép ikrás idők, karcsú kövér szelek és ifjúság, s ahogy most Aranka visszarévett plébek, most is melege lesz a nehezedő koszorú erekben, üröme és öröme, s megáll a szájában a kivi. Titkos is volt a bálabontás, meg nem is, amolyan szocialista petting vagy kapitalista annó, mikor a keresztmamát belegyűrték a konténerbe tülekedés során. Hiába volt asszisztens, hazajött az operaházi takarítónőségből, és asszisztens lett a keresztmama, de hiába, ugyanúgy furakodott, mint mindenki, szovjet katonatisztnék, TS irodisták, mindegy volt. Nem volt egy pillealkat, mégis beledögönyözték abba a nagy vasládába, nem volt mese. Murrogattak és fújtattak az asszonyok, a keresztmama túlhajolt, megbillent, és annyi. Aranka éppen Sárbogárdon, esti gyors gépirón, szép hajdan. Először etán nem is bánta a keresztmama, annyira a mélybe, a titkos és meleg mélybe még senki nem jutott. Habzsolta, ölelte a sűrűjét, 6-7 köbméter is volt az, géprongy, így hívták hivatalosan, géprongy a vagongyárnok Belgiumból. Az első kosztümkabátot K. János védőgázas lemezhegesztő vitte haza, miután eléggé sajnos beletörölte az emulziós kezét. Így terjedt el, hogy a vagongyárban legújabb párizsi divatba törülik a kezüket az emberek vagy Belgába, de ez annó ibusárott eléggé mindegy volt. K. Jánosné kipuszolta az úgynevezett blazerből az ura kezenyomát, s itt tett a többi asszony is. Seb és tisztasági benzin reszketett estelente az üzbég magyar barátság lakótelep felett. Fehér nadrág kosztümöt keres ballagáshoz, hiszekték az asszonyok tavaszutón, zsorzsettot, és szelték a kenyeret hajnalban, míg az emberük borotválkozott, meg hogy a cselesztáninak bébidól turkált az ura, mert szereti azért, és ezen halkan elveszekedtek a barbonarcú, szögvas tekintetű férfiakkal. Brüsszel vagy Párizs gyúlékonyan száradt a tavaszi szelekben. Nem beszélve a kislángi cipészről, gondolja Aranka, azokról a gyári hibás, de telitalpú divatárukról a zsúfolt kislángi pincelépcsőn. Járt át a krémautón. Akkor az áfészes Frici csak beleszimatolt a levegőbe, már is tudta a jövőt. Átlopatta a bálákat a vagongyár csipisz kerítésén, hazahúzta kézikocsin, és onnantól megmozdultak a dermedt ibusári éjszakák. Hátul az udvarban karbidlámpánál európászkodtak ki az asszonyok, és vitték haza az édes terhet toldi biciklin, ezen a kerékpáripar muraközijén. Ritta nyereg, hasuk meleg volt, mint a rúzs, akárha bál után. Sok volt a tumultus, nem ritka az 5 kapcsos fejsérülés. Néha át kellett hívni a kokker gyári őrt, azt csinált rendet, hogy belelőtt a plafonba evégett, olyan is előfordult. Ilyen tekintetben nem volt unikum, hogy a keresztmamát, ki hiába volt megbecsült asszisztensne és pávakörtag, őszintén megmondva belelökték, bele Párizs gyomrába, mint Suk Tamár infúzión. Mesélték,
hogy a szódás felesége egyszer ugyanígy háromnegyedes nercet fogott, nem mondja moly hibásod, de nercet, menekült vele a mázsához, sikítozott, hogy ő szíves asszony, ne bántsák, hát csak bele-bele bokszoltak szíves anyádat azt, és akkor a szódással kétszer el voltak színházba, megyeszékhelyt. De a szőrmáru ritkaság volt, a belgák adtak rá, komolyan vették, hogy mi szívja a vagonolajat, mi nem, a bőráru nem, a bundaféle nem. De flanel sok volt, meg Jersey. Az áfészes Frici csak szívta a cigarettáját, s rimánkodott, hogy nem áll megbolonduljanak menyecskék, de hiába. Csak fort és sistergett az a két pingpongasztalnyi mell alá érő vasláda, fort mint a karbid. Az égen a fészer likacsos egén roszogtak a márciusi csillagok, meg annyi tűreszelő, brilliáns, beszakadt köröm. Hát hol jártunk volna? Hát a kis Párizsban morogták az asszonyok hazakeveredve, s úgy is érezték magukat, kokottan, lábujjegyen, mint aki púdert és naftalint vacsorált. Az esküvőnk óta nem volt ilyen jóm, gondolták. Aranka hámozza a második kivit fitnessileg, és jól emlékezik, hogy egy szerdán volt, mikor a keresztmama nem jött haza. Várták éjfél, fél egy, de semmi. Utána kellett menni, zörgetni a sötét, kihalt vaskapun. A Frici nagyon rendes volt, hátra ment vele a fészerbe, megsimogatta a derekát, hogy ő nem tudja, de túrjon bele az Aranka, és akkor ő ott a karbidlámpánál belehajolt, és beleakadt hamarosan a keresztmama műkontjába. Mahagóni volt, mindenki olyat hordott, de ő volt az, a Jolika keresztmama, egy kombinéban hason. Komplett nagy estéit szorított magához lüsztert vagy lamét, valami csillogót, úgy feszítették le róla a kezét ájultában, gyűrött, de újszerű állapotú nagy estéit, amit aztán rá is adtak. Oda támasztották a falhoz és pofozgatták, szólongatták a hűvös éjszakában. A Frici egész fehér volt, vacogott, egy fillért se fogadok el a ruháért, Aranka édes mondta, és kihozott a konyhából egy bögre császárkörtét. Csak hogy ne legyen baj. Az úton hazafelé a keresztmama szédelget hányt nagyon, de hogy a lépe megrepett volna, azt nem látták külsőleg, csak az orvos mondta exitkor. Ennél fogva bezárt a kis Párizs, nem sokára a vagongyár is, megállt a falu a korszerűségben. Mikor a Frici felfüggesztettje elmúlt, kivette az ipart. Aranka mindent neki köszönhet, a Riminit, a Second Handet, a Budapestet, mert feljöttek 15 éve, hisz a nap is feljön, a hold is. És egy darab van az életből, aranyom, hiába február, és akkor van dél, ha csönget a Frici pacalja a mikrohullámúban.

Önszológiai gyakorlatok, írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem, tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem, én közbe csak következem. Hus, és ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utolsó érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnant kiszáll a gyönge lélek, még orvosságot nem vettemben, kanalasat elődögélek. Ám bátor fakókosztomban, nem sírok sóhajtosztomban, sőt pille-pille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámban, szabadság, szerelem a számban, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész, az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na! Egy őszológián az ember kinéz és dől a vers rakásra, fogom és megírom, ó, te szép mimézis, meg vagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újé, s szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből, s húzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházom nyájas, reszkető, meg-megereszkedő, salétrom sárga ház, egy omlatag dús hasfalán a vadszőlő érrendszere, egy elvirágzott haskötő szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád nadír s zenit, te dőzsöl lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszóle mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, fut nyári bél. Nápo is csipszes és pofa zacskóját felfújja, ha még él, vagy ezzel ijesztget P. bácsi kórtermünk öregje, mégis csupa morzsa, szája és üregje. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig el fog telve, körözött a finom főzelék, vagy épp az elme.

tésztásodom, gyűrődök, párnám és orcám egyre megy, lágy penészek esznek, prémes kicsi nyűvek, lepedőm nem egy torini lepelművek.

Kis bögre ősz, avar csurom, legyek gépparkja, bőrzománc. Az élet hús, és gyorsan elbüfé, veres körmével föl ledobrokol, mert jön érte a róka lelkű férje, hágó mén, nagy seggű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenéki. Míg él az ember, folyton nincs eleg. Az osztályon, bár csöppet sincs meleg, hajszál hián kihűltem. Rám csomózták a pizsamámat, és mint a tejberizsamámat déltől egy tömbben ültem. Zőbefűzve, mint az Isten, szikepumpa, fes higanyszál, doktor hideg, műtőlámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Elücsörgök a vállamon, kopasz vállap egy K-zubbonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében, minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét pliszírozó varró leányka forma felhő hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűzfakó remény elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére. Körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv, a számba lóbál. Jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom. S a habzó, szálkás, deszkastégén rugózok én el pápundekli. Egy kömény maga röppenésem, mely a világot nem érdekli. Parázslan és óvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég. Aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég? Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Hóvérveres klub délutánok gombócát gyűlt zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánok, ki freccsent mennyi endeje,

mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap, csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. A test templomába egy kis minisztránsa vagyok életemnek, minden örömimet a testem plombálja, kis fehér ruhában füstölöm lóbálja, húzom valamimet. Ó, ti csöppet sem nikotinsárga, kórház, trafiki, őszök, izzik a fák, szarvasbőr, nadrágja, s a horkanások, oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyú, répát, rópit vagy amarillat. Én ezt szeretem mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a pősze. Mint a disznó vissza dögönzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi expresszó, cappuccino, semmi finó, potyaleső bácsik állva beönzi, mint kávéport az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyok és pad vagyok, akik szépen andalog, ám bár ideiglen, géz a gézben vagy gyalog, élten élni nagy dolog, tiszta kár, hogy meghalok, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness, nincs más a halló és látóterembe, csak a papír és rajta kis grafitness. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benn néha még a nyár, úgy hussan által miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kiár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgy is csak leletolni gátol. Az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kejhét sírva pumpolom, miképp a slic gomb el a pizsamától. Püfés néni, ne dobjon el magától, csárdásos kezi csókolom. Egy háromlábú apáca futott utána éjjel, volt nála nyalók, a bélyeg, kisfiú kiabálta, sütni való öcsikénk kiabálta, hogy hívnak. Nem mondtam meg, azt mondtam, Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfekvője. Tejsír hold, van rá nincs oka, véndedóvúk, oszlop csarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Kisbögre jól átlátszó gyászolóban, úri módon, mint egy neszhulla, feloldódom, egy messzi sziszenés leszek majd kisollódon. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedő meglássa. Ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen hajnali sírásó. Első sugárát távolsági buszon, a hajnal épp préseli magát át, tubusom, tubusom, gurgulánt robajjal ingyulladását, mint a nyíl, korzodil, korzodil. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Géztanfolyamra járni, hófehér dolog. Múmia nénik, váltik boldogok, erről nem nyitnak vitát, folyhat bér, történhet bármi. Jó géztanfolyamra járni. Egy
csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónapszámra senki abban, csak az ősz ül egyedül, fütyörész és elterpeszked rút hűtőszekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se ránt. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantján rúg, mint vad bivaj, de várjatok, csak cifra kentagálják, azért a víz az úr. Odafönt már vadludaznak, és az utazók elutaznak, csak a rigók reggeliznek, nem bolháznak, nem biliznek. Már a nap is kisütőben, az udvar mélyi hűtőben. Laborasszisztens, ki engem ismersz, vegyed a vérem, vámom és révem. Ki mulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van, te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigá, te láss el engem orvos illan, nem ám doktor ideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sej, haj, nem éden, mint zsebórában összebújt rugó, az életem úgy élem, betegtársak jertek, ketyegetek vélem. Sömbből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat sértetten elketyegnek, s a szív az őszi gipszvonat csühögő meg-megálló, elrágcsálom a csipszomat pizsamás bús daráló, nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a chips, mit enni számba kezem tőmbe. Jobb szeretnék lenni már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél, kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se, melltartó őszi rónán peder hegyesre, gyürké laposra, elment a posta. What you about to hear?

Kis brutáliák. Tudja, nem tudom, miért az jut eszembe elsőre mindig, hogy nutria kolbász. Tényleg nem tudom. Meg miért az, hogy háromszor is piros a vágóidi hajnal. Talán a cseppkövünk, vagyis hát a szennyvíz miatt. A múltam véget. De annak a nagy erős asszonynak ott fönn, annak nem így udvarolok. Annak szebben mondom és válogatva. Elmondom neki az életemet. Ilyen reménytelen szerelmes féle vagyok bele. Egyoldalú viszonyú. Elég ismert asszony máskülönben rálátni mindenhonnan. Lejöhet velem szénére, ha akar. Mindig ilyenkor megyek le délután, mikor fenőkék az ég, mint akin átmegy a gőzborotva, ha például egy makacsa fejhúson átmegy, olyan formán. Veszem a baltát, a vedert, a szívlapátot, mit tudom én. Nem épp a szennyvíz miatt megyek, ha érti, csak azon át. Azon át vezet az út a szénhöz, vagyis hogy a pincébe. Lejöhet, úgyse látott még fecskepatkányt. Úgy higgy el, nekem régóta nem testem az élet egyáltalán, hanem legfeljebb a ruházatom. Sapka, cérnapulóver, lánckesztyű, kötött kabát. Emlékeimben azbeszkötény. Mielőtt meghalok, szeretném látni a tengert és a nyugati életformát. Eredetiben hamburgerozni, az volna jó. És egy kevés Disneylandi társasút. Egyszer-kétszer jó volt veszélyesen élni. Hattyút sütni Kelet-Leipzigben annó. Kifogtuk drótos virslivel és rá a tűzre egyenest. Pattogott, sírt, mint a vatta. Csak úgy jöttek a rendőrök. Jöttek ránk. Jöttek, mint az égő szögek, ha érti. Nem témáztak a Brudersovtal, az biztos. Első feleségnek ott volt a Hédi. Ezt ennek az asszonynak is bevallottam. Nem volt szép, de olyan kemény nevetése volt, mint az amalgám. És hozzá térdig érő fekete haja. Bitang és erős, mint a mozdonyok. Mint 50 telén a bőrkabátom. Konyhalány volt a Sernevánnál, kalanderes főzőedény mosogató. Annak aztán nem kellett asszonyszatyor, vagy mindenféle titokzseb a kabát alá. Az csak ebben a hajában hozott haza minden szajrét, a különféle illatokat. Álltunk összeborulva a konyhaasztal fölött. Nem beszéltünk, nem terítettünk kettőre. Csak belefúrtam a fejem és vacsoráztam. Jószerivel a haja hiányzik egyedül. Ez a drótozott fekete meleg. Később lett egy babája. Rendőr foglalkozásuk. Hát jó, mert én vertem. Ha az ütlegelés verés. Hát verés? Mondja aranyos. Magának az odasúzás verés? Kérdeztem egy tiszta, szép estén attól az asszonytól odafönn. Persze hiába. 20 év elteltével azt mondja a Hédi, hogy játszunk gólyást. Mi az anyád valagád gólyást? Nőjön csőröm. Egyek békát, kölcsek. Álljaktán fél lábra, he? Nem, azt mondja. Költözzel. És már nyomult is be neki az a privátim rendőre. Azzal dobatott ki. Oké. Adják rátok sírva a fehér inget. És lakbőrönd és távozás. Sokat álmodom, hogy mint a gyöngyverejték fut a Szabó Ervin könyvtár előtt. Úgy volt az, hogy nadrágszoknyákat hordott a meneküléshez, hogy könnyebben kibírjon lépni az ablakon. Megmondta, hogy pisztráng mérgezésben akarna meghalni. Egy gyors ezüst halálban, mikor csobognak a hegyi patakok, és harapni lehet a fenyőfát. És nem is a vasalótól. Mert egyszer belevasaltam az arcába egy olyan hajót. Nem volt szép. Legalább ne az arcra menjél, ezt kiabálta sokszor. Nem volt szép. Megmondom, az is sokat jut eszembe, hogy fejhús. Olyan formán, hogy a fejhús piros pilóta sapka, amivel elröpülök. Meg a lólángolt. Nem vettem még észre, hogy a szavakon úgy szólván el lehet gondolkodni. Ha lejön velem, meglátja, milyen egy Práter utcai cseppkőbarlang. Bányám, testmozgásom és vágóhidam. Vastag, piros szar szennyvíz alatt a szén.
Tisztább, mint a fönti levegő, úgy higgyel. Nem, mintha túl sokat témáznák az egészségen, gondolhatja. Beszívom is megvan, akármilyen. De azért ez a jéghús ott lenn megigéző. Voltam hűtőkocsi kísérő, tapasztalatból tudom. Jól elszórakoztunk ottan, bebezártuk egymás kicseszésből. Egyszer pont engem. Nem eresztetek ki? Jól van, várjatok csak. Volt nálam egy Népszabadság gyufa, meggyújtottam, melegettem a sertések között. Lángot fogott a fagyas sapkám, úgyhogy majdnem komoly baj lett, de csak kidobtak. A népsportot veszek reggel, semmi baj. Így megkidobtak. Vigyázzon, csúszik a lépcső. Na, olyanok vagyunk most, mint az Amundsen, mi? Az elég jó volt. Veszélyesen élni. Nem volt ez ilyen szépen, meg ilyen ragyogó. Ez szaglott és folyott. Csak amióta a cukrászatot bezárták, azóta ilyen. Azóta tél a tél. Volt itt egy komplett édesüzem, és az tisztára megmelegítette az udvart. Az a cukorfekete kátránypapír. Aztán egy éjszaka odasült nekik 6 tonna krémes, és akkor bezárták. Vagyis lefolytották amblokk az egészet, pontosan, mint a Csernobilt. Nem volt mit csinálni. Várni kellett, míg kihűl. De akkor legalább egy életre megcukrászdáztunk. Csak ültünk innen a gangon, szipogtattuk azt az édes, fullasztó égést. A klozetnak is karamella szaga volt, ha érti. És a macskák úgy járkáltak, mint a minyonok. 4 napig vegyes gyümölcsöt ittunk, meg almabort, tettük a fasírtokat, szalonnát sütöttünk, de még föntről, a másodikról is olyan hőséget adott a krémes parázsa. Ha valami elfogyott, vagy kívánság volt, azt a Rigó rögtön meghozta. Csak hogy ne jelentsük az esetet, mert akkor őtet fölakasztják, hogy megbüntetik. Hát nem is jelentettük. Izzadt és sírt az a nagy kövér ember a hálától. Megmondtuk neki, ha elmegy anyagért, nyugodtan ránk zárhatja a kaput, vele vagyunk, nem jelentjük. Majd bolond leszünk. Ha egyszer úgy jöttünk ott, mint a szott üdülő, kaja, pia, lemezjátszó, mert azt is hozott. December volt, de mint csak egy ingben, atlétában, sütött a hold, mint az angyalok laticelje. Nem émelgett ott senki, uram, csak nevettünk. Az ám azért látvány, ha leég 6 tonna krémes. Abban csak csupán a nyers tojás egy Skoda kombiára. De egyszer minden elalszik. Azóta télen tél van, ez a rendje is passz. Látja, mennyi baltatéma és cirkuszolás van egy vödör szénél. De hát az ember nem angyal, hogy örökké csak krémessel fűtsön, nem igaz? Ha megvárja, amíg levödrözök, kikísérem a kapuig. Nem fáradtság. Ahogy este lesz, kiszokok menni egyedül is. Ne nevessen ki. Kimegyek és eludvarolok. Nézem azt az elérhetetlen asszonyt ott a citadellán. Most, hogy elvitték a fiúait, azóta pláne. Ahogyan az áll, sugáron is pálmakalász van a kezében. Ott riszál a teli fekete égben. Őt nézem híradóin, és várom, hogy szájba verjen a hó. Ezen bírok a legjobban mosolyogni. Ha fölkavarodik a szél a játszótéren, és hozzám vág egy kis lábos havat.

mint az eszkimó. Ott áll a bőrérződ vasajtó előtt, palackozott olcsó italok kirakat szekrény hangsúlyozottan üres üvegekkel. Egy hörcsög felemelt arca. Lassan és lukacsosan puffadt, nem kövér. Egy gőgös, májfunkciós arc, kicsi, szabályszerűen barna szemek, fényük élénk, víznek, hájónak semmi nyoma. Sárgás szürke haj, nyomott mintás olajzöld asszonynadrág, rózsaszín hótaposó csizma, csehszlovák. Ott áll, várjuk a nyitást. Ez egy nyúlbunda, de úgy higgy el, nyúl. Vastag, meleg, nem szőre hull. És csak jól vigyázzon a nézésére. Sokat elképzelem én, hogy verekszek. Hogy kiesik belőlem a jóság, mint a protkó misanyi. Hogy csak kiabálok éjjel, suhogtatom, mint egy fűrészt, és nem tudom visszagyömeszölni. Fölébredek, hogy verekednem kell arra. Odavágni. Rúgni. Kitépni a baba haját. De mégis, egy idős, gyönge személy, hogy néz az ki? Nyúl bundában pláne. Akkor elsétálok ide a konyakomért. Ha 20 perc 9 előtt, hát 20 perc. Várok. Levegőzök. Szabad, nem? Magában is ott a hörcsög, ne hazudjon. Hogy tömni csak be mindent, szerezni be, lekukázni az életet. Minden jó valamire. Azt viszont érzem, hogy gonoszodok. Hogy csak gonoszodok egyfolytában el. Nem akarok én. De így jön mégis. Mint a savanyúkő. Úgyhogy csak vigyázzon. Ki lett számítva ez a 2 decis konyak, ez a tursz. Ez olcsó, mint a gáz. És prímájul lebontja a zsírt. Zsírt eszek, mint az eszkimó. Hidegre, melegre. Ugye, hogy ott van magában is a kíváncsiság. Hogy elfordulni, de azért bele-bele turkálni, mi van belül? Valami mindenből lehet. De ez a méltóságom még. Ez, ami főleg gonoszít. Ájtatos Manó, maga is ráfoghat még szokni a kukázásra, hallja? Mert nem ám a szükség a legnagyobb úr, úgy higgy el. Az meg lett szokva. Az csak kikezd és elergyál és jól van. Az csak van, mind a levegő. Mint a számlás ember. Hanem a kényszer, hogy belekotorni, fötörni. Hogy mi van abban, ami már senkié se. Első időben csak néztem, stíröltem, mint egy vőlegényt. Nem nyúlsz bele, Elvira. Az a sok büdös fertőzés veszély. Elmész innét haza szépen. Megfőzöl, besötétedsz. Nem vagy te rászorulva. Fejted a rejtvényt. Sírsz. Nevetsz. Rúdalod a lavort, ha úgy fordul. A szép kis lakásodba. Szóval csak néztem azokat a kukákat. Ha nem jön, akkor egy bajszos erős fiatal ember? De. Tip-top, mint egy technikus. És csak úgy belekotol nekem, Móna Zsenánt. Fölözi le nekem. Hát azt meg tudnám folytani. Kitépni a tüdejét a bajuszosának. Ő utána én abba bele nem nyúlok. Nem kell a más kukája. Hanem a méreg. Fúj, mondom. Ilyen erős fiatal ember azt mit csinál? Az meg elsápad, dadog. Miért, mi maga, házmester? És ha az, kiabálom. És ha az. És táguljon, mert rögbe stívom a páromat meg a Wolfit. A rosszabb az ilyenekben nekem. De az ötletet ő adta. Hogy hát a házmester vagyok-e. Azóta csak megyek a söprümmel, ahol megtetszik, megállok, söprögetek, belekotrok. Házmesternek kötelessége belenézni, nem? A hivatalos személynek muszáj. Ha meg kijön egy olyan erős prosztú asszony, vagy kikiabál, hogy mit csinálok ottan, akkor az a házmester. És akkor elfutok. Jól van, nem kell hívni senkit. Se embert, se a Wolfit. Szopjál le krétaképű, nem? Ami kell, az megvan úgyis. Van egy nagy zseffélém a kabát alá varva orkámból, hogy összenekoszozzam magam. Több nem is kell. Legtöbbször csak megtekintem, ki mit szemetel. Alapdolgokat el se viszek, úgy higgy el. Ami nekem kell, az megvan. Én nem úgy vagyok hátrányos. A szegényt én lenézem, aki zaklat vagy kéreget. Fél lábbal visszaél. Én tudok étkezni, hálni, tisztálkodni. Tévén van.
Csak gyorsnak kell tudni lenni, és akkor megvan az étkezésem. Például vegye a nyugati ABC-t. Bemegyek, rakok a kosárba két kiflit, sétálok és dühösödök. Egyszer csak oda a kaszinó tojásokhoz. Csak fürgének kell lenni. Körülnézni és gyorsnak. Le a doboztetőt és két hamra le is nyomom. Csak már a szájamban legyen, és akkor jöhet az Isten is. Vagy dettó a sonkás rólád. Érti? Akkor már jöhet. Mert mit mond? Mit tud mondani? Lenyelem és kikérem magamnak, érti? Nyúlbunda. Kiabálok, sírok, türülöm a szememet a zsebkendővel, meg persze mindjárt a szám is. De hát itt a doboz, néni, mondja a kislány. Doboz? Milyen doboz? Milyen boltvezető? De meg tudnám gyilkolni, belefújtani a tejek közé szegényt. Ebből gondolom lássa, hogy gonoszodok. És úgy áll ez bennem, mint a sárgája, szárazon. Kólát hol iszok én? Hát elenged a kontyos asszony, mit csináljon? De amúgy bolti lopást viszont nem. Dohányt és italárut se, semmit. Nekem még mindig meg lehetett nézni az orkán zsebemet a pénztárnál. Tessék, tessék, hol lop a napocskáné, hol? Csak úgy sütik le a szemüket a kis patyolatribancok. Legfőjebb van, hogy aztán nem engednek be. Akkor rúdalom kicsit a kiragatot, nyújtom rájuk a nyelvemet és szégyeljük magunkat. Van volt elég, de ez nem a rászorulás, úgy higgye el. Egy narancssárga mellény, az volna jó a legjobban. Tudja, egy olyan utcaseprő kardigán. Abban ellennék. Járnék, belekutatnék, akár ki is rámolnám, a házmesternék meg kinyolhatnák. Ha köztisztasági, akkor minden lenne. Társaság. De ha jönnek azok négyen lapáttal, most verekedjek. Azt kéne. Az egyikről leszerezni egy olyan világítós pulóvert akkor volna. De hát az egy kaszt. Ha csak meglátnak, már trágárul cicegnek, meg minden. Oda se engednek. Meg tudnám gyilkolni. Ebből érzem. Majd meg fogja látni. A legtöbbje már nem is vödrözik, hanem hozza le nájlon zacskóban. Csupa jó kis takaros szemétbabák, csak bedobja és jól van viszontlátásra. Én meg csak kiemelem, semmi mocsok, sétálok tovább, jó napot. A sarkon leülök a kerítésre, kikotorászom, ez kell, ez nem kell, ez meg jé, suhajda, jajda. Ha kijön egy asszony és firtat, azt mondom a macskáknak lesz, a galamboknak. De nem igen kérdezik. Most már nem is vörösödök, ahogy a szemérem kopik, úgy nem. Vörösödjön a többi. De ebből gondolom főleg, hogy gonoszodok, hogy nem vörösödök. Ami meg nem kell, mert szinte semmi nem kell, lássa nyúlbunda. Azt visszamegyek és beburítom. Peckes áll, ringó valag, könnyű mozdulat, piha te. Nekem is lehet babás saját szemetem, mint egy boltvezetőné, nem? Vathús. Elment a hangom a Söllertől, úgyhogy lassan mondom. Meg azért is, hogy megértsél, és veled ne legyen itt témázás. Mert ha nincs rend, bizalom és tisztelet, akkor ez nem szórakozás, hanem bocsánat, szar. Ez az elvem. A rend bizalom. Én is rendes, te is rendes, és akkor van videó, külön jég, minden. Én meg is mondom, ha rendetlenül szórakozik. Akkor jön a kis probléma, vagy a számlával. Ha eltérő vélemény van, most nem az, hogy verekszeni, vagy más ilyen brutál témázás, érted? Ha az a fölvetés, hogy két fröccs volt, nekem meg az, hogy 8 volt, akkor ez nem 10, nem ám 8 meg 2. Ilyen csúnya munkát nem csinálunk, hanem akkor az 6 fröccs, és meg vagyunk egyezve, és nincs tovább témázás remélhetőleg. Dodi, ne morogj! Érted? Én föl is írhatnám, hogy ez volt, meg az volt, vagy fölírná benne valit tételesen, de akkor meg az hogy veszik ki a bizalmat, ha én eleve azt gondolom, hogy kis probléma lesz. Épp elég, ha rendeléskor az adatokat fölírom. Sajnos sokféle ember van. Szórakozik és elfelejti az uborkát. Jól van, emberek vagyunk. De hogy az italt se okésan mondja be, érted? Rántott bécsi X kenyér, stb. Hoplá, mondom. És a kóla vörös borok ingyenes meg az unikum? Mert az nem 2 forint. És akkor megbeszéljük, passz. Mert én jó megjegyző vagyok. Minek hárlap, érted? Dinamikus árképzés és bizalom meg engedmény. Ez az elvem. Mit tudom én, a rendesnek néz ki, vagy nagy társaság, előre megmondom, szek, egybeszámol, 10% kedvezmény, plusz 10 a zenés feláll, az pont annyi, és nincs probléma.
De hogy folyton mozog, és széjjelű, és letagadja a rizsköretet, az csúnya munka. Az nem megy, érted? Hogy én töröm magamat, próbálok, mit tudom én, olcsóan vadárút szerezni. Holnap is az lesz, őzike. Az ott a kis piros szallaggal az a kövéje. És akkor kapom csak a lepofázás, hogy máma miért annyi, ha tegnap annyi, meg hogy miért dréher a borsod, érted? Szemüveges, fehér. És mégis. Még csak nem is részeg, csak okoskodik. Csak veri ki a nyálát nekem, mert a részeg az csak higiénikusan problémás. Most ezt nem fejtem ki, amíg a kis hölgy eszik, érted? A részeg az fizet. Rátolom az asztalt a nyakára és fizet. Másnap még meg is köszöni. Szórakozott, berúgott, jó van, nem téma. Nehezen nyel. Hát jó van. Bele is eshetett volna a víztárolóba, nem igaz? De, mondja, na ugye. És visszakapja szépen a személyét, érted? De ha bejön egy ilyen házaspár rendesen, joggingba, szemöldök ceruzába, mit tudom én, érted? És olasz rizling, rántott máj minden. Aztán, hogy otthon maradt a tárca az üdülőben, most csak példájónak mondom, hogy üdülő. Jó, semmi baj, holnap betetszenek hozni, és nem lesz témázás. De nem ám, nem bizony. 3 napra rá látom, sétálnak, fagyiznak. Na várjál. Kicsatolom a kutyát, az még a villanydúcról is leszedi. Nem, hogy harap vagy külsérelem, de elfogja a verőeret, érted, közbiztonsági. Futok utánuk, a Dodge-emnál a Dodi lerántja, mondom, 314 forint. Na van mindjárt tárca és pénz is, csak vigyem arrébb a kutyát, érted? Na de mit kell ilyenkor mondani, mondom, a civilizáció van. Nem, hogy elnézés vagy pardon. De, mondja a faszi, elnézést, és hányik ilyettében. Oké, és mondom, nem történt semmi, itt van, tessék ellenőrizni, a vendégnek volt egy brassúja, egy máj, egy stb. Jaj, hogy ők azt a rögtön másnap kifizették annak a kontyos asszonynak, ez a vali. Hát jó, mondom, nem tudják bizonyítani, de van a világon bizalom is. El lehet távozni, további jó üdülést, máskor ne hagyják otthon a tárcát, mert abból csak témázás fog lenni, gyere Dodi, és kész, érted? Ez most nem biztos, hogy egy jó példa volt, de hát mi a jó példa? Jó példával előjárni. Na az, ami előre mutat, és nekünk ez kell, jövő kell. De azért sok kifejezetten elfut. Még jó, ha babakocsival, mert akkor utolérjük. De van, hogy például taxival megyek utána Bicskéig a Dodival, mi pénz az? De az az elvem, hogy jobb előre utána szaladni, mint leszarni a korrektságot, bocsánat. Mert az az alapja. Másképp tiszta bukta. Dodi, hozod vissza rögtön a hölgycipőjét? Érted? Én már gondoltam szöges drótra. Aztat majd nem ugrálná át az ilyen. Ha vizet mehet, ha nem, akkor elbeszélgetünk, mint te veled is. Na de hogy veszi az ki magát a szöges drót? Hát tiszta láger. Megen az, amiben 40 évig seny vettünk. Jobb, ha szólok a srácoknak. Láttad, ezek a terepszínű hugli gyerekek. Kiki járnak szabad időben, hogy rend legyen és tisztelet, érted? Nem a rugdosás. De van ez a puha polgári gumibot. Azok akkor hús. És van mihez tartás, ha vitat is nem fizet. Azért kérem el a személyét is. Főleg, ha ilyen gyanús vagy új magyar, érted? Ehet ijad, benne be a kiírja a nevét, lakcímét, ha meg nincs okmány, lehet az bemondásra is. Én tutira kiszúrom, melyik az álnév, a Szabó László például, vagy a Kovács. Kovács? Na ne mond. És csatolom is a Dodit, érted? De ez nem áll fönn, akkor semmi témázás, ha befejezte a szórakozás tevékenységet és fizet, visszakapja. Ha van név, lakcím, van hova utána menni, csöngetünk, volt a nagy fröccs, vagy egy kis probléma lesz. Éretlen palánták ezek a nép. Kell a karú a bizalom mellé, mert ez a fő, a bizalom. Érted? Jön egy néni, hogy kell 200 forint inzulinra. Tessék, Sózó Pityu, ez én vagyok. Adja is zsebből. Ha nem hozza meg, nem hozza meg. Legfeljebb szólok a kollégáknak, hogy azt a balonos ne szolgálják, kilökjék kicsit hanyat, stb. Ez a szolidaritás. Most akarok egy kamerát, és akit mutatok, azt a vali lekamerázza frankón, is kész. És akkor nincs vita, nincs visszabeszéd témázás. Lejátszok, tessék, ott a tartár a tévén, kisapám. Ha, hoppá. Érted? Én nem nézem, hogy NDK-s külsejű, vagy mi, bár arabot nem. Csak ha itt vannak a srácok, akkor kettő megfogja, megvárja, míg fogyaszt, mit tudom én, gombafejek, tartár, rizsköret, és stb. Oké, és egyen is fizessen, és mehet utána nyugodtan, nincs probléma és üldözés, vagy ha azt látom, hogy témázós a téma, megmondom, hogy nix asztal. De hogy akkor az ott mi? Az mondom, Szabó család, festészdu. Na tessék tovább menni Ázsiába, vagy hová való, érted? Most nem ez vagy az. Fajilag mindenki ember, 50-50, mint te vagy én. Emberileg ember, ha szófogadó. Csak nem mindenkinek egyformán van asztal. Ha gyanús egyéni, vagy például copfos. Na most akkor, ha ilyen jól eldumáltunk, szomorú volnák a témázás volna számlailag te veled is. Hány fröccsöt is vallol be? 6-ot? Na náhogy 6 volt. Én jó megedző vagyok. Meg ugye a 4 unikum tegnap a szőke Pina Barbival. Csak tegnap még nem volt szakálad.
Hoppá, na látod? Azok ottan a srácok, az a Dobberman a Dodi apukája. Nescafés vért sütnek neki, attól ilyen nyugtalan.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Sziasztok, ez a Tilos Rádió 90,3 MHz-en, a Skifi nap műsorainak rendezvényeinek sorában, most a Kovács Ádám hangpostája című közgazdasági

0: Nemzetközi Balázs vagyok. Most a kicsit ugye a műsort, ja, is telefonáljatok be, hogyha van valami elképzelésetek, vagy ötletetek arról, hogy hogyan kéne kolonizálni a bolygókat, kis hazánk hogyan vehet ebben részt, 215-37-73-as telefonszámon. És Eliott pedig, aki ezeket a zenéket hozta nekünk ma is. Akkor tehát kezdjük a földről, induljunk el a földről, igazából azt, hogy mi most a helyzet így kolonizáció szinten, tehát mondjuk az amerikai fejlemények azok hogyan alakulnak, hivatalos programok szerint mikor mi fog történni. Gergő kicsit utána nézett.
1: Hát ugye tavaly két fontos dolog történt. Az egyik a Kolumbia katasztrófája után a Bush elnök egy új tervet hirdetett a NASA számára, amiről majd beszélhetünk egy kicsit, és a másik pedig az, hogy elvitték a X-Prize, tehát az X-díjat, ami ugye egy 10 millió dollárt adott annak, aki először juttat föl magánrepülőgépet és hoz vissza a Földre. És ez megtörtént tavaly a Spaceship One harmadik próbálkozásra, jól tudom, akkor ez sikerült neki, úgyhogy ők elvitték a 10 millió dollárt. Ami itt érdekes az az, hogy ezt azóta felvásárolta Richard Branson, aki a Virgin cégcsoportnak a főnöke, egy ilyen excentrikus milliárdos, és van egy Virgin Galactic nevű cég, amely, ha minden igaz, akkor az évtized vége előtt turistákat szeretne juttatni az űrbe. Ellentétben azzal, ami az oroszoknál történt, hogy 20 millió dollárért hajoltam, két embert hittek fel eddig, ez 200 000 dollárba fog kerülni egy jegy, és már most lehet rá jelentkezni, úgyhogy ha valakinek van felesleges 200 000 dollárja, akkor 3 napra elmehet velük. Tehát az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy beindult az űrturizmus, illetve hogy az nagyon hamar be fog indulni ez a biznisz. És ugye akkor itt az első kérdés, amit rögtön beszéltünk, az, hogy vajon a magánszféra, vagy pedig az állam lesz az, aki igazából elindítja az űrbetelepítését és ezeket a programokat.
2: Hát ugye, hogy beleugassak, a klasszikus történet, amire az ember mindig visszanyúl, amikor valami kézzelfoghatót akar erről mondani, az a gyarmatosítás története, tehát hogy hogyan lett Amerikából ország, meg Afrikából, meg Ausztráliából ország, és hát ott csak az elején voltak ilyen politikailag motivált, a dologba pénzt fetszelő királyok, meg királynők, viszonylag hamar, illetve maguk a királyok, királynők is, gazdasági okokból kezdtek el hajókázni különböző távoli pontokra. Közgazdásznak majdnem nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb, ha ebből a dologból lesz valami, akkor előtérbe fognak kerülni a gazdasági okok, és nem csak abból a célból fognak a Holdra meg a Marsra röpködni viszonylag drága járművek, hogy zászlókat helyezzenek ott el, integessenek, és útközben katonai fejlesztéseket próbáljanak ki, hanem valamiféle gazdasági megfontolások is előkerülnek, és akkor meg a másik reflex lép érvénybe a közgazdász agyában, hogy az ilyenfajta gazdasági dolgokhoz alapvetően azért a piac az alkalmas mechanizmus, és hogy valahogy majd akkor a magán kezdeményezés és a profitéség fogja jobban működtetni ezeket a dolgokat, vagy hajtani tovább, mint sem a dicsőség vágy, meg a nemzeteknek az ilyen absztrakt versengése valami nemes dologért.
0: Ugye nem beszélve, hogy a nemzetek absztrakt versengésének alapvetően ugye az a feltétele, hogy legyenek hasonló erősségű nemzetek, amik eléggé különböznek egymástól, akkor saját társadalmi viszonyaik felsőbb rendűségét próbálják bebizonyítani azzal, hogy az űrprogramban nagy eredményeket érnek el. És ugye lehet, hogy emiatt is kapcsolódott annyira szervesen az állami tulajdonhoz, vagy az állami vállalatokhoz az űrprogram, hiszen ez katonai és ilyen nemzeti presztízs szempontok motiválták, amikor ugye...
2: Lehet, hogy Európa beszár ebbe a dologba, és a francia nyugdíjrendszer nagyobb dicsőségére Európa külön fogja megpróbálni meghódítani a soron következő bolygót, de ez talán annyira nem reális, mint ahogy a Szovjetunió meg Amerika versengett ezen a téren.
3: De miért érdemes? Most tehát a gyarmatosításra gondolok, akkor ott sem feltétlenül egyértelmű, hogy amikor a folyamat elkezdődött, akkor mit gondoltak arról, hogy ezt miért érdemes csinálni? Tehát, hogy nyilván a gazdasági használja egyértelműek, de ugye...
0: Egyébként az azért annyira nem egyértelműek a gazdasági használat. Eddig nem láttuk.
3: Hogy... Tehát, de ott is mondjuk 3-4 szempont az biztos lehetett, és hogy kinek mik voltak a szempontja, hogy az biztos nem egyértelmű, de itt végképp nem látom, tehát ezért nem teljesen evidens, mert ugye kb. Jó bulinak tudjuk tartani azt, hogy a Marsra elmegy valaki, de nem, hirtelen nem látom a piaci értékeit.
1: Hát de ez

0: történelem is előfordult többször, hogy nem tudták előre, hogy ilyen értéke lesz. Tehát például mondjuk a Ausztrália felfedezés, akkor ugye nem tudtak vele mit kezdeni. Ezért kitalálták, hogy elviszik oda.
1: Értem, elég messze van erre az attribútumára építve.
0: Ami ugye folyt is 60 éven keresztül, amit 60 éven keresztül, egészen addig, amíg egyszer csak aranyat nem találtak, és akkor ugye már nem büntetés volt oda kerülni, hanem épp ellenkezőleg. Tehát nem lehet előre tudni, hogy például mit fogunk találni a Marson.
1: Hát mondható, hogy az űrversenynek is voltak azért valamilyen hasznai eddig, hogy a nem tudom, a teflon kifejlesztése és tehát hasonlít, egy csomó fejlesztés meg ilyen technológiai újítással ez összekapcsolódott.
2: De ezeket csak az állami szféra tudja érvelni, hogy miért költ rá pénz szerintem. Tehát, hogy az nem evidens számomra, hogy valaki technológiai újításokat vár, de nem tudja, hogy miket, és ezért repül privát pénzből, nyilván nem.
1: Hát jó, de az, hogy bizonyos cégek kísérleteket végezzenek a súlytalanság körülményei között, nem tudom én, tehát ez lehet egy ilyen üzleti irány az űrturizmus mellett, hogy ott
0: hát szerintem, ami rövid távon üzlet, az a turizmus. És hogyha ez a Virgin Galactic sikeres lesz, akkor valószínűleg más cégek is be fognak ebbe szállni, ami remélhetőleg leviszi majd az árakat, technológiai újításokat találnak ki, és hát gondoljunk bele abba, hogy 1935-ben mondjuk hogyan néztek ki a repülőgépek, és mennyire repültek, és 1960-ban hogy néztek ki, és mennyire repültek akkor, és ma. Tehát előfordulhat, hogyha...
1: És hogy néztek ki az űrhajók, és hogy néznek ki most.
0: Előfordulhat az, hogyha úgy dönt az emberiség, vagy úgy döntenek az ebben érintett országok, hogy akkor az űrt azt felnyitjuk a tőke és a magáncégek előtt, akkor újra beindul egy gyors verseny, most már nem katonai verseny a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, hanem nagy cégek között.
3: Nem, tehát a turizmus, egy picit szkeptikus vagyok, hogy a turizmus mennyire elég, vagy mennyire tud elég pénzt becsatornázni abba, hogy itt valami komoly előrehaladást legyen. Tehát ahogy mit tudom én, mondjuk egy csúf sivatag, az elég lehet oda, hogy oda vigyenek néhány kalandvágyú embert, akik akkor egy csomó pénzért csodálják, hogy hú, itt 70 fok van, és ezért és semmi nem él meg, és milyen piros az alkony, de azért ez nem fog létrehozni ott egy új országot valószínűleg. Ugyanúgy szerintem önmagában, tehát a turizmus az lehet egy fázis, vagy egy lépés, vagy valahogy...
4: Közben a telefont.
3: Halló. Csatornázhat dolgokat, de önmagában kevés.
2: Halló.
5: Ott van pedig az emberünk.
4: De most már nincs. Akkor megkérnénk az emberünket, hogy még egyszer hívjon fel minket, és hát, ha most sikeresebbek leszünk. Tehát nem tartod a...
3: Tehát a turizmusnak lehet szerepe, de persze lehet egy csomó pénz, amit most nem tud belekerülni a dologba, belekerül, de önmagában egész biztosan
4: kevés. Bele tudom is sorba kerülni. Halló?
3: Turizmus az éterbe.
4: Hát?
2: Sajnos
4: nem
3: hallom semmi.
2: De
3: valószínűleg hallott minket egyébként. Tehát...
2: Igen. Mi is hallottunk valamit.
4: Ez. Nézzük meg.
3: Jó, akkor... Ja, visszatérve az eredeti motivációkat, a analógiára, amíg újra telefonál ez a rejtélyes ember.
4: De technikailag mindent megteszünk.
2: Lehet, hogy nem is ember.
4: Működjön.
3: Lehet, és igen. A mindent megmagyaráz.
4: Halló?
6: Sziasztok! Na most hallani.
4: Igen, most már hallani.
6: Két alkalommal
4: nem bocsánat, mert technikai problémák voltak.
6: Hú, mit is akartam mondani.
4: Na, de annyi akkora sikerélmény.
2: Azt örüljünk a közös sikernek.
6: Ja, hogy tökre sajnáltam, hogy mert én neten hallgatom, és így le vagyok maradva, hogy közbe vágtam, mert közben elkezdtetek arról beszélni, illetve az egyik ötök, hogy ez a turizmus, ez valószínűleg kevés, szerintem is. De nem ezt akartam mondani. Ja, hogy igen, hogy mindig megfeledkeztek Kínáról. Tehát, hogy oké, hogy most már nincsen Szovjetunió, és akkor nincs ez a presztízs verseny, de ott van Kína, akik igen keményen nyomulnak űrkutatásban, egyre inkább mostanában, és hát az egyrészt az nem kifejezetten az az ország, meg az a gazdaság, ami annyira kizárólag piaci elvek szerint vezérelt, hanem ott azért nagyon hát ugye eleve van mögöttük egy bázis, tehát ott lakik 1,2 milliárd ember, az elég komoly tőke mindenféle szempontból, és az általában annak a mozgása meg a dinamikája az nem a, nem a piac szabályait követi, úgyhogy ők szerintem nagyon komoly erőforrásokat tudnak átcsoportosítani arra, hogy akár pusztán presztízsből, vagy mindenféle ilyen erőfitoktatásból építsenek egy bazinagy bázist a Marson, és ez szerintem elég erősen katalizálhatja ennek az egész dolognak a menetét, nem?
4: Köszönjük szépen.
3: Lehet. Én egy japánnal beszéltem, amikor már nagyon homályosan emlékszem, hogy Kína valamit sikeresen végrehajtott az űrben, már nem emlékszem micsodát, és pont azután, hogy a japánok pedig a sok évtizedes technológiai kiváló eredményeikkel meg elszúrtak valamit, vagy nem jött össze valami, és hogy Japánban ez nem nemzeti gyász, de legalábbis ilyen magukba fordulást okozott, hogy basszus, mi nagyra vagyunk.
6: Igen,
3: és
6: a japánoknak ilyen komerciális célokra felhasználandó műholdjait szállító rakéták voltak le egymás után.
2: Ja, igen.
6: Beégtek a kínaiak, meg nem is tudom mit, azt hiszem nemrég lőtték fel az első föld körüli pályára állított, hát nem műholdjukat, nem űrhajójukat, hanem valami
4: ilyesmi. Talán a majmot, vagy ilyesmi is, nem?
0: Igen.
6: Igen, tehát hogy volt rajta élő.
2: Ugyan, és már látjuk, hogy a Józsefvárosi piacot elárasztják az olcsó kínai űrhajók majd a következő
6: évtizedben. De nem az, de hogy nekik van egy, ha jól emlékszem a cikkek, nekik van egy konkrét programjuk a Mars expedícióra, évszámokkal, meg mindenféle ilyen milestone-okkal, meg targetekkel.
3: De egy kicsit, tehát ha átlépünk egy következő fázisba, akkor az azt jelenti, hogy ez a fajta ilyen nemzeti büszkeség dolog, ez majdnem, hogy komikussá válik, mint amikor az első magyar átrepült az Atlanti óceán fölött, nem tudom hány évvel azután, hogy már mindenki átrepült, és már, postagépek röpködtek, tehát ez egy szép teljesítmény volt nyilván, és büszkék is voltak.
6: Kína az egy más kaliber, nekem inkább erről a kínai dologról az a Vonnegut regény ugrik be, most nem emlékszem, hogy melyik volt, azt hiszem a Burlesque, nem tudom, hogy olvastátok-e, amiben az Egyesült Államok az folyamatosan hanyatlik mindenféle szempontból, mind gazdaságilag, mind tudományosan, mind morálisan, és a kínaiak pedig folyamatosan fejlődnek, és ezzel párhuzamosan egyre jobban mennek össze. Nem emlékeztek erre?
0: És utána pedig megszállják Kaliforniát, ilyen kis 2 centis kínaiak.
6: Nem, hanem az van, hogy a végén már ilyen mikroszkópikusak, de hát azért mennek össze, mert egyre többen vannak, meg hogy űrutazgatnak, és közben manipulálják a gravitációt is, és akkor az a legvége a regénynek, hogy Amerika az egy ilyen iszonyatosan lepusztult, sivár, kihalt ország, ahol kb. Ilyen középkori szintre süllyedtek vissza, mint civilizáció, és ilyen lovaskocsikkal járnak, meg mit tudom én, ott New Yorkban a házak között élnek, mint a vadak, és akkor néha nincsen gravitáció egyáltalán, néha meg fel se tudnak kelni az ágyból, mert a kínaiak erősre állították.
4: Na, köszönjük szépen!
6: Hello!
4: Szia. Szia.
0: Erről a klasszikus Economistnak volt ez a klasszikus címlapja, amikor a kínaiak fellőtték ezt az űrhajót, hogy ugye akkor már nemzetközi segélyekre nem tartotok számot.
4: Igen, ami vitát is váltott ki. Egyébként, hogy nyilván Kína azért valamivel több erőforrás tud összeszedni, mint mondjuk Magyarország, sőt, ott ugye motiváló is vannak rá.
2: De jó, hát most akkor ez tényleg fontos, ez azt jelenti, hogy a verseny is működhet, meg azt jelenti, hogy vannak potens szereplők ebben a játékban, és a piac alapon is komolyabban elindul a dolog, és mondjuk technológiailag ez megalapozott lesz a következő 10 évben, akkor valószínűleg érdemes lesz Kínában csinálni például ezt a dolgot. Meg valószínűleg az oroszok is majd lejjebb fogják árazni a dolgokat, hogyha 100-szoros különbség volt abban, amit mondtál az elején.
0: Na, csak összefoglalva ezt a Bush tervet akkor. Tehát itt ugye arról van szó nagyjából, hogy a NASA-nak újra el kellene kezdenie először robotokat küldenie a Holdra, utána 2014-re embereket juttatni, és hosszabb időre juttatni, tehát nem csak 2-3 napra, hanem a végcél azt hiszem 3 hónap, tehát létrehozni egy állandó bázist, és utána pedig a még meg nem nevezett jövőben pedig onnan indulni tovább a Marsra, egy nagyobb expedícióval. És ez rengeteg kritikát kapott ez a terv, az egyik kritika az, hogy ehhez nem rendeltek pénzt. Tehát úgy gondolták, hogy majd a pénz az majd a Bush kormányzat regnálása után fog jönni, illetve hogy a NASA az a jelenlegi forrásaiból is képes ezeket a projekteket megvalósítani.
4: Különben ez a rengeteg pénzt kap, és olyan túl sok mindent nem csinált az utóbbi időben.
0: És ugye a másik fő kritika az, ami ugye ezzel összefügg, az, amit magának a NASA-nak a mérnökei mondanak, ennek így utána néztem, hogy hát ők ezt sokkal korábban meg tudnák csinálni. Tehát mondjuk
4: ha kapnának pénzt, vagy?
0: 5 év alatt összehozták az Apollo programot, valószínűleg sokkal korábban el lehetne jutni legalábbis a Holdra vissza.
1: És a 60-as évek
0: teljesítményét. És aztán pedig tovább. Ugye, mindenféle ilyen projektek vannak, van ez a Mars Direct nevű projekt, ők azt mondják, hogy 20 milliárd dollárból 20 év alatt összehoznák ezt az egészet, és ugye itt jön be az, hogy miért nem hirdetünk versenyt magán cégeknek vagy szervezeteknek, arra, hogy menjenek ők a Marsra, nem feltétlenül kell ezt egy nagy állami bürokráciának megtenni. Tehát erre egy példa ez a Mars Direct, ami gyakorlatilag egy ilyen szervezet, ő nekik vannak ilyen mindenféle konferenciáik, meg táboraik, és az elképzelés az, hogy kevés cuccal mennének a Marsra, de ott mindent megpróbálnának megcsinálni maguk, és ezen spórolnának sokat.
1: Igen, csak egy valamit nem sikerül megcsinálni, akkor megfulladnak. Na, most hallgassunk egy kis zenét, és utána térjünk vissza majd a boosterre.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, és azon belül a Skifi Nap, azon belül pedig a Kovács Ádám hangpostája című közgazdasági műsor. Mai témánk, hogyan lehet meghódítani az űrt, nyilván a kolonizáció különböző bolygókon és hasonló témák vannak. Hívjatok minket a 215-3773-as telefonszámon. És éppen ott tartottunk, hogy Gergő ismertette velünk a boosternek a részleteit, és arról kezdett itt vita kibontakozni a zene alatt, előtt és közben, hogy mennyire kell magántőkéből megvalósítani az űrkutatást, vagy a kolonizációt.
1: Ugye a közgazdász megint csak elsőre arra gondol, hogyha van egy jól definiált cél, amit nagyjából le lehet ellenőrizni, mondjuk, hogy eljutott egy ember a Marsra, vagy legalább, hogy visszajött-e, mondjuk.
2: Vagy legalább van egy videója, amin úgy néz ki.
1: Akkor...
0: Például az XTI, az ugye abszolút egy ilyen jelleg, hogy ott meg lehetett határozni, hogy fel kell kétszer lőni az űrbe.
1: Világos.
2: Megfelelő magasságban.
1: Akkor egyáltalán nem biztos, hogy abból, hogy erre a közpénzt szán, és hogy ezt el akarjuk érni, az is következik, hogy ezt valami minisztériumnak kell előállítani, egy nagy államilag finanszírozott nyugdíjas állásokkal teli masinériának, amilyen a NASA, hanem lehet, hogy követni kell ezt az X-díjat, és az állam, az amerikai állam, ha már milliárdokat szán arra, hogy a Marsra megyek, megmondhatja, ki először oda megy, az bekasszírozhatja az erre szánt pénzt, és ott többit meg oda dobja a feladatok többi részét a piacnak. Alapítsatok részvénytársaságot, küzdjetek, aki másodjára jön meg, aki útközben ezért meghal, annak petje van, azt majd viselik a részvényesek.
0: Hát igen, vagy esetleg a másodjára jött is. Kap valamennyit, tehát ezzel lehet ezeken...
1: Mindestre... Hangszórót.
0: Néhány hangszórót nyered. Ugye, de az XD az egy nagyon jó példa erre tényleg, hogy sikerült is elérni ezt a célt, és többen próbálkoztak még akkor is, hogyha csak az kapott pénzt, akinek először sikerült. Ez erősen arra utal, hogyha ilyen esetleg nem is akkora nagy célokat, hogy ki jut el előbb a Marsra, hanem ennél kicsit szerényebb célokra ki lehetne tűzni ugyanilyen jellegű díjakat, és akkor lehetne őket versenyeztetni. Mint ahogy ez egyébként felmerül más témákban is, mint a fegyvergyártásnál, hogy
3: Persze jelenleg ezzel az a probléma, hogy mondjuk egy olyan nagy cél, hogy eljussunk a Marsra, az azt követeli meg, hogy mindenféle új technológiákat fejleszünk ki, és azt nem várhatod, hogy egy adott társaság, vagy akár a piac minden technológiát ki tud fejleszteni. Tehát valószínűleg annak olyan befektetésekre lenne itt szükség, amelyeket nem biztos, hogy a piac felvállalna, hiszen a megtérülés...
0: De ugye azt lehetne mondani, illetve... hogy a technológiát megveszi az állam.
2: De még van egy állam. Másik probléma is itt szerintem, nem tudom, hogy most az ideig eredményeknél hogy volt, de gondolom, hogy a NASA által kitalált technológiákat nem nagyon adták el. Tehát, hogy nem tudom, hogy a 40 évvel ezelőtti technológiákkal mi van, de mai
0: a telefont azt sikerült megkapni.
2: Azt igen. Nem tudom, de hogy ez egy probléma, hogyha te még direkt pénzt is nyomsz abban, hogy a public itt fejleszgessen ilyen dolgokat, akkor kitalálnak olyasmit, ami először az amerikai hadseregnek kéne a tulajdonában legyen, mondjuk egy technológia, tehát nem biztos, tehát nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megoldani.
0: Hát ugye azt lehetne, hogy az állam ezeket megvásárolja, tehát ugye az van benne, hogy kapsz valamennyi pénzt, ha kifejleszted, de cserébe az állam megkapja a szabadalmat, és mondjuk, ha gondolja, akkor hát nyilvánossá teszi, hogyha nem
2: is
0: akkor...
2: a szabadalom, de hogy valamiféle kontroll kellene elvileg, tehát azt ugye, de magam elég képzelem, hogy...
3: De hogy lesz ebből akkor piacosított űrutazás? Tehát kiírunk mindenféle díjakat, mindenféle technológiára, ezek a technológiák titkosak lesznek, mert mi történik, hogyha Kína kezébe jutnak, mondjuk. Hogy lesz ebből piacosított űrutazás?
2: Tehát arra akarok kiukadni, hogy valószínűleg van egy ilyen elv azért, hogy olyat senki ne csináljon, amit mondjuk a NASA még nem csinált meg, vagy ilyesmit. Tehát, hogy már föltárt terület, de... Tehát ez egy
0: hát de most elvileg éjszakalvás közben is felfedezhetek egy csoda fegyvert, tehát hogy most ez...
2: Igen, de...
1: ez az egész honvédelmi dolog nekem egy kicsit büdös. De ahhoz képest, hogy mennyi pénz megy el rá, és ahhoz képest, hogy egyenlőre még azért ilyen csillagáborúkról inkább csak a kudarcokat hallottuk, ahhoz képest, és ugye, hogy nem mondják meg, hogy mit fejlesztenek ki, amiatt, amit kifejlesztenek, hogy az olyan fene titkos, az emberben van egy ilyen gyanúper, hogy esetleg nem nagyon fejlesztenek ki, nagyon hasznos dolgokat nem fejlesztenek ki, csak ez egy ilyen kézenfekvő érv. Hát valószínűleg valamiket fejlesztenek ki, de hát kérdés, hogyha megspórolnak ezen az a pályázati kiírással csinálják 10 milliárdot, és aznak a felét odaadják a Pentagonnak, az nem fog-e kifejlesztetni egy csomó amerikai biztonság szempontjából hasznosabb dolgot, mint amit így mellesleg teflonnal kibélelhetik az ágyukat, hogy nem tudom pontosan mit mondnak.
2: Nem tudjuk pontosan.
1: Ugye, mert titok?
2: Nem, arra próbáltam érveket találni, hogy miért nem jó ez, miért nem jó ez az államnak feltétlenül, vagy mivel tudja megérvelni, hogy tízszer annyiért csináltatja NASA-val ezt a dolgot.
0: Jó, hát ez nyilván bizonyos katonai technológiák kerülnek így magáncégek kezébe, vagy, vagy olyan eszközök, amikkel, amik akár katonai célból is felhasználhatók, és mondjuk, ugye lehet, hogy az állam jobban szereti, ha ez az ő kezében van, mint hogyha bizonyos polgárainak a kezében.
2: Hogy a repülési, űrrepülési technológia adott, és azt abból találjunk ki olcsóbbat, egyszerűbbet, stb., akkor meg nagyon jó a piaci innováció erre. Tehát ha ilyen irány a dolog, hát, és egyébként ilyen, most. Tehát ideig ez tiszta sor. És hogy, de mondjuk a kolonizáció, meg hasonló dolgok azért...
0: Jó, tehát hogy a marsutazáshoz szükség van olyan technológiára, ami egyelőre mondjuk hadi technológiának minősül.
1: Bár, ugye egy csomó nagy cég, és azok, azt, hogy azok a cégek valószínűleg nem a Váradi és Társa Kft. Budapestről fog ebbe a dologba beszállni, és hogyha beszáll legalábbis konzorciumként a Boeing, meg a Lockheed Martin, meg ezeknek meg miután katonai beszállítók, úgyis van olyan biztonsági jóváhagyásuk, hogy egy csomó mindenhez hozzáférnek. Úgyhogy szerintem ez nem egy akkora drámát, ugye a másik megfontolás, az egy ilyen egyszerű fix költség megfontolás, hogy az valahogy egy pazarlása, hogy egymás mellett öt barakban, Floridában öt rakétát építenek, amikor egynek is elég lenne eljutni oda, tehát hogy lehet, hogy
0: a XZ-nál is úgy tűnt egyébként, hogy ez egy hatékony megoldás, csak ugye vannak olyan kérdések, hogy meddig tartható fenn a verseny egy ilyen szférában, tehát hogyha ugye egy különböző díjak vannak, és akkor nyilván aki az elsőt elnyeri, annak már a másodiknál is nagy esélye van arra, hogy elnyerje. Tehát elképzelhető, hogy valahogy ugye a Microsofthoz hasonló ilyen természetes monopólium alakul ki, hogy igazából csak egy vállalat esélyes arra, hogy elnyerje a következő díjat.
3: De visszatérve az előző ellentetésre, tehát szerintem logikusabb azt gondolni, hogy ugye itt a nagyon drága fix költségű dolgok, az mondjuk az első expedíció a Marsra, vagy az első holdbázis kiépítése. És valószínűleg ez az, amit állami pénzből kell majd megcsinálni, és amikor majd elérkezünk ahhoz a fázishoz, amikor már bevándorlók akarnak venni, és le akarnak telepedni, és várost építenek, akkor valószínűleg érdemes megnyitni a kapukat, és azt mondani, hogy...
1: És itt ugye van egy olyan kontraszt a gyarmatosítás korával, hogy ott a dicsőségünk kívül volt egy olyan nemzetközi jogi konstrukció is, ami ösztönözte ezeket az országokat arra, hogy kitűzzék a zászlót, hogy aki először jött egy senki földjére, már pedig ugye a furcsa nyelven vartyogó fekete meg piros lények ott azok nem számítottak, még keresztények sem voltak, azé a föld. Most ez egy motiváció volt, nem lehetett még pontosan tudni, hogy mit lehet belőle, meg alóla kiásni, meg mit lehet rajta termelni, de ez egy komoly motiváció volt a dicsőségünk kívül. Most viszont az országok a nemes jövőbe vetett rendületlen hittel egy olyan jogi szabályzást érvényesítenek eddig az űrre, hogy gyakorlatilag az űr közös. Tehát nem lehet azt mondani, hogy aki először a Marsra ér, azé a Mars, vagy legalább a fele.
0: Ez ugye hosszú távon valószínűleg nem fog fennmaradni. Ez a szabályozás hosszú távon nem hiszem, hogy fenn fog maradni, tehát abban a hipotetikus szkifi állapotban, amikor ugye ott élnek az emberek, és földre van szükségük, akkor nehezen tartom elképzelni, vagy
2: földre.
3: Hát van egy olyan ötlet, hogy ezt úgy kéne kezdeni. Felvetették azt, hogy ezt ott kéne kezdeni, hogy most nekiállni, eladni ingatlant, illetve területet a Marson, és ebből lenne olyan tőke, amiből aztán lehetne finanszírozni magát, az, hogy oda menj, és meglátogasd a telkedet.
0: Hát de ugye itt is kérdés, hogy mennyire gondoljuk azt komolyan, hogy az országok azok egyenlőképpen részesednek az űrből, mert nyilván, ha most így elárvereznénk a Marsnak a felszínét, a Marson lévő földeket, hogy ezt a poént még egyszerűen, akkor azt a jelenlegi gazdag országok lakóinak a magántulajdonába kerülne, és akkor egy ilyen érdekes nemzetközi, tehát alapvetően nemzetközi jogi státuszon lenne a mit tudom, amerikaiaknak, meg a japánoknak egy csomó kis parcellájuk, és akkor ez így hoz, tehát hogy így akkor még hiába nemzetközi státuszú mégsem, sincs valós tulajdonjoga a többi ország lakóinak. Másrészt meg hosszú távon kérdés, hogy ez fennmaradhat-e, hogy olyan emberek tulajdonában vannak, akik nincsenek.
3: Hát igen, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a tulajdonokat érvényesíteni. Egyelőre nincs ott senki.
2: Létrehozunk egy alapítványt, egy nemzetközi űralapítványt, amelyik a bevételeket kapja, és a befolyó pénzekből támogatja a parcellázás gyakorlati kivitelezésének elősegítését.
0: Igen, csak valószínűleg aki ott van konkrétan, az jó meg tudja verni a többieket. Tehát, hogy
1: Vannak mindenféle köztes megoldások, például Amerika gyarmatosításán ilyen királyi charterek voltak, ami ugye bizonyos szempontból egy magánszereplőt ráncigál bele ebbe a dologba, másrésztől azonban úgy megtámogatja egy ilyen majdnem állami jellegű konstrukcióval, tehát nem azt mondta, hogy ezért minden angol alatt való vehet magának, ha ezért elhajtja az indiánokat, és ezért letelepíti a pulykákat a darabot a térképen, hanem azt mondta, hogy én leszerződöm ebben az ezért milliómos ezért őrgroffal, vagy nem tudom, kicsodával, William Penn, és a térképen berazok egy jó nagy darabot, és azt mondom neki, hogy egy nagy díszes pátenssel, hogy ez most, mintha ő lenne ott a király, bizonyos feltételek közt ottan hozhatja a telepeseket, és fejlesztheti a vidéket. És ez belállt. Most Pennsylvania.
0: Hát, sőt, a vasútársájuknak, ha már az amerikai gazdaság történeti példákat húzod itt, tehát vasútárságnál is ugye az volt, hogy megteremti a közjószágot, ami mindenkinek jó lesz, de először nem látszott, hogy miért lesz ez jó. És akkor ugye azzal motiválták őket, hogy mit épített egy mérföldet, és akkor a körülötte lévő emiatt már értékesebbé váló telkeket megkapta, amit el tudott adni azoknak az embereknek, akik oda mentek. Tehát nyilván ez is egy ilyen modell. Persze az, hogy utána mi lett a ilyen pervez ösztönzés következmény, ezt ismerjük, hogy a transzkontinentális vasútnál így véletlenül elment egymás mellett a keleti meg a nyugati, annyira megért a vasutat építeni, hogy inkább megduplázták, de...
1: Na, mi Magyarország feladata mindebben?
2: Létrehozni és elindítani a Széchenyi Verne tervet.
0: Utazás a földközi útja felé.
2: 101. lépés.
0: De mindenesetre éppen beszéltük azt, hogy igazából az XD-nak az összeg, amikor 10 millió dollár, az kb. 2 milliárd forint, tehát az most a magyar költségvetésnek se egy iszonyú nagy része, tehát ha igazán tökös ország lennénk, akkor kiírnánk néhány ilyen XD-at, hogy aki elmegy a Holdra, az nem tudom én, kap 50 milliárd forintot, és akkor ez az országi más szempontból szerintem legalább ennyit elverünk évente mindenféle hülyeségre.
1: Náluk a honvédelmi megfontolások talán sem annyira fontosak talán, hogy vajon az így módon kifejlesztett új technológiákat mennyire tudjuk a hazavédelmére.
2: Az ország területe önmagában kicsi ahhoz, hogy komolyabb üsztelgetset végezhetünk.
0: Megforduljon rajta.
2: Nem fér el rajta, hogy fel, nem tudunk itt
0: felszállni. Csak ugye kérdés, hogy a Marson lévő gazdákat majd hogyan fogjuk a terület alapú támogatásokat eltartani.
3: Akkor beszéljünk arra, hogy miért érdemes egyáltalán menni a Marsra. Mi csinálunk ott? Tehát tegyük fel, hogy odaértünk.
0: A skifikben ugye mi volt ennek a motivációja általában, vagy a 70-es években, amikor ez a klasszikus
3: volt? A klasszikus motiváció, és lehet, hogy Kína esetében ez még mai szerepet játszik, az volt ugye, hogy mindenki rettegett a túlnépesedéstől. És akkor a 70-es években jöttek ezek a tervek, hogy űrvárost, Marst, Vénuszt, stb. Be kell telepíteni, hiszen mit fogunk kezdeni ezzel a 16 milliárd emberrel, aki itt lesz az ezredfordulóra. És hát ugye ez nem jött be.
1: Hála a kínai népesedés politikának.
3: Igen.
0: Többek között, igen.
3: Tehát az eredeti lökés az valami ilyesmi volt, hogy mindenki rettegett attól, és ugye a másik dolog, amikor attól félt mindenki, hogy 2000 el fognak fogyni a nyersanyagok a földről. Ami szintén nem jött be, de persze nem következik, hogy nem jöhet be, és hogy nem lesz később ez tényező.
1: Ugye a gyarmatosítás mindig monomániás, visszatérve, erről legalább tudok valami, erről sem sokat, hogy a gyarmatosítás elején mindenkinek a szeme az erőforrásoktól csillogott, aranyt, meg prémet, meg ilyeneket akartak hozni, meg rabszolgákat, meg mit tudom, micsoda. És ugye itt is ez fölmerül a bizonyos tervekben, hogy micsoda érceket lehet honnan, bár egyelőre nem éri meg a dolog. De aztán egy idő múlva az derült ki, hogy ezeknek a földeknek a tulajdona, földeknek, az alapvetően egy ilyen opciós megfontolásból fontos, ki tudja még, mire lesz jó.
0: És aztán Alaszka megvásárlása.
1: Meg Ausztrália.
2: Olcsó volt.
0: És találtak rajta olajat.
2: Beraktuk a szekrénybe, hát ha valami.
1: És ugye ami történt, az, hogy az illető területeknek a gazdaságba való bevonása, meg a benépesedés, ez annyira megváltoztatta az egész gazdaságot, meg a társadalmat, hogy már nem is nagyon értelmes ez a kérdés, hogy jó-e az, hogy Amerikában emberek laknak.
0: Haló.
4: Sziasztok.
0: Szerinted jó?
4: Azért arról se feledkezzünk meg, hogy szerintem nem is annyira azért lesz a terület, aki oda tudja juttatni az embertömegeket. Tehát itt a nagy költség ez nem is az odaút, illetve ennek a kifejlesztése, hanem az úgynevezett terraformálás. Mert ugye jelenleg a Marson hát nem igazán lehet megélni. Legalábbis nem olyanok a körülmények, amiket itt megkaptunk.
0: Jelentős föld alapú támogatás kell hozzá.
4: És nagyon-nagyon távol állnak ezek a körülmények attól, ami egyáltalán az életre alkalmas legyen. Szóval nyilván mindenképpen első lépésben, és hát erre ugye vannak konkrét ilyen tudományos elképzelések, a magát a bolygót kell valahogy földszerűbbé alakítani, mondjuk elsősorban a légkört egy kicsit hozzápasszintani a légköri nyomást földön megszokotthoz, és ezt meg lehet oldani, tehát van rá módszer, csak biztos, hogy irdatlan sok pénzbe kerül egyrészt a módszer kifejlesztése, tehát a konkrét fejlesztések, másrészt pedig az egésznek a kivitelezése, és azt gondolom, hogy az formálhat jogot arra, hogy aztán ott szétossza a területeket, vagy a földeket, aki ezt végre tudja hajtani, ezt a terraformálást, mert itt ez az erőforrás, amivel lehet gazdálkodni a légköri nyomás, tehát a földi légköri nyomás, meg a megfelelő összetételű légkör, és az alacsony háttérsugárzás, mert ugye az vékonyabb a légkör, és azért magasabb a háttérsugárzásnak az értéke.
0: De ugye közgazdászként mondhatjuk azt, hogy itt igazából a tulajdonjog az inkább előfeltétel a terraformálásnak, mert a terraformáláshoz aki ezt végrehajtja, vagy akitől elvárnánk, hogy ezt végrehajtja, annak megfelelő garanciákkal kell rendelkezni, hogy utána megfelelő tulajdonokat is kap.
4: Hát igen, csak hogy egyenlőre ezt senki érte. Tehát, hogy aki először oda megy, szerintem, tehát hogyha egy magántársaság most lát benne fantáziát, és azt mondja, hogy neki a 100 éves megtérülés is megtérülés, épít egy bazin a gyűrhajót, meg kifejleszti a terraformálás technológiát, oda megy és elkezdi csinálni, akkor szerintem az az övé, mert onnantól kezdve mondhatja...
0: De ez hogy... igazságossági szempontból az övé, de ugye el lehet tőle venni annak esetben. Tehát ez...
4: Hát, ja, hát az igaz, nyilván. Utána meg oda mehet egy flotta, és azt mondhatja, hogy bocs,
1: mint a holland gyarmatosítók jártak ebben, amikor New Amsterdamból fölébredtek, hogy New Yorknak hívják már, és angol gyarmat, ugye?
4: Igen, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a Marsban, tehát azt nem tudom, hogy milyen ércek vannak ott, lehet, hogy az is van, de hát ez az, amit ugye nem tudunk előre, de hogy ami konkrétan elképzelhető és eladható érték, az, hogy egy olyan földterületet, illetve egy olyan területet tudnak áruvá tenni, ahol meg lehet élni. Mármint emberi viszonyok vannak.
3: Mert nem buborékokban, mint ahogy az először.
4: Így van. De hát a hosszú távon nyilván buborékban élni, egy buborékot fenntartani, az sokkal-sokkal drágább, mint mondjuk egy ilyen 25-30 év alatt átalakítani a... Ez most nagyon optimista volt.
3: Hát én tudom, hogy ez több ezer év.
2: Gondolj a levegő munkacsoportra, hogy fog tiltakozni.
1: Nekem is van egy javaslatom, hogy nem lehet inkább az embereket kéne átalakítani, én is olvastam cikkiben, hát hogy kis genetikus.
4: Egyébként igen, ahogy fejlődik a biotechnológia, meg a nanotechnológia, úgy elképzelhető, hogy hamarabb lesznek olyan bogyók, amiket beveszünk, és alkalmasak leszünk a marsi életre, mint hogy a marsi légkör hozzánk idomul.
3: Mint jó, mondjuk, hogy oxigén nélkül lélegezzünk.
1: Igen, persze.
2: Hát figyelj, egy
1: jó vicc.
4: Na, hello.
0: Szia.
2: Szia.
0: Vagy kibírjuk a barátok köz nélkül, ugye?
1: Én a terraformálásban Washington DC-ben gondoltam bele, ahol is nyáron 40 fok van és 100% a páratartalom, és ott a terraformálásnak a praktikus változata az a légkondicionálás bevezetése volt. Én nem tudom pontosan, hogy éltek és kicsodák Amerika déli részében a légkondicionálás bevezetése előtt, de valószínűleg buborékokban élhettek. Mind aztán bevezették, és onnantól kezdve már lehet ott más
2: nem csinálni, mint a buborék, de horgászni. De jó lenne szerintem, hogyha elmennék ebbe az irányba tovább, tehát hogy ami technológián újtatkozni.
0: Na, te ezt nem értünk, úgyhogy egy kis zené ezt
2: sem fogunk elmeríteni. De akkor kimondhatunk, hogy a nagy baj van itt, mert hogy piaci alapon bármi történik, annak a legalapvetőbb feltétele, hogy tisztelt tulajdonjogok legyenek, és egyelőre itt nagy baj van.
1: Amit a zene után fogunk megoldani.
2: Így van, pontosan. Így van.

0: 2.15.30.73.
1: Ezen hívjatok minket, hogyha a különböző bolygók kolonizálásáról, vagy hazánknak az ebben játszandó szerepéről van véleményetek, ugyanis a szünetben itt a Széchenyi Verne tervnek az újabb részleteit kidolgoztuk. Például a Mars a Marsra nevű szlogent, amit több millió forintért bármikor rendelkezésre bocsátjuk a megfelelő hivataloknak.
2: Tehát akkor a Marson vagyunk, és éppen azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne terraformálni ezt a bolygót. És ugye egyelőre buborékban élnek az emberek, de valahogy elindul a terraformálás. Most az a kérdés, hogy ez akkor probléma lesz-e, hogy ki és miből fedezi ezt a folyamatot.
1: És milyen jutalmat kap érte mondjuk. Igen. Tehát, hogy hogyan lehet megfelelő ösztönzőket képíteni, hiszen itt úgy tűnik, hogy hatalmas közjószágokat hoznak létre, olyan értelemben, hogy azokat mindenki használja, és nem világos, hogy hogyan lehet pénzt szedni tőlük érte.
0: Ha létezik igazi közjószág, akkor ez
1: akkor,
0: az.
1: Akkor a telefonálás.
3: Ugye a Földön azt mondjuk, hogy előbb van levegő, és aztán egyre rosszabb, és akkor lassan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy legyen mégis beszívható, és mit csináljunk a kipufogó gázokkal. De az, hogy először elő kell állítani egy csomó levegőt, amit az ember be tud lélegezni, az kicsit nehezebbé teszi a dolgot.
0: Viszont úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben kezdünk gyakorlatok lenni ebben, tehát a Földön már mindenféle kísérleteket végzünk. Igen. Éghajlat módosítására. Tehát egy irányba tudunk már haladni.
2: De miért nem mondhatjuk ezt, hogy ez az új marsi kormányzatnak lesz a feladata?
0: Nagyon jó.
2: Tehát ott lesznek ezek a kis városok,
1: folyik
2: a gazdasági élet.
1: Hát ezek nyilván valamilyen földi állam állampolgárai, akik földi államoknak fizetnek adót. Tehát, hogy ez is egy
0: jó megoldás, hogy egy új államot hozzunk létre.
1: És ki hoz létre új államot? Tehát az ilyen szégisze alatt ugye működő államok, azok eddig általában viszonylag kis sikerességi
2: százalékot. Erről szerintem az egy legjobb és legkomolyabb gondolkodás az egy Tim Stanley Robinson nevű szerzőnek a Mars sorozata, ahol ugye ez történik, hogy az ENSZ felügyeli a Marsot, viszont az ENSZ-t pedig ezek az internacionális nagyvállalatok, vagy nemzetközi, vagy transznacionális, ahogy ők mondják, nagyvállalatok irányítják, és itt természetesen több forradalom, meg mindenféle probléma lesz ebből. De ott legalábbis ezt a terraformálás dolgot úgy oldották meg, hogy ez a elvileg a marsi állam feladata volt, ezért lassan és rosszul is történt.
1: Mert ez az ENSZ. Tehát egyelőre az ENSZ próbaprojektje ilyen szempontból az Antarktisz, ahol ugye a pingvinek azóta is jól érzik magukat, de ott is szélsőséges éghajlati körülmények között lehet.
3: Ezen kívül bár a rendőrt a Marsra projekt még nincs megfogalmazva, de nyilvánvaló, hogyha itt állam, helyi állam által produkált létfontosságú közjószágokról van szó, akkor hát az állam, amit leginkább tud csinálni, az, hogy a legitim erőszaknak a monopóliuma a kezében van, hogyha ottan elkezdenek lázadozni, vagy ráteszik a helyi pucsisták a kezüket a levegőgenerátorra, akkor ott valakinek valamit csinálnia kell, és ez se lesz kétféle.
1: De ugye, tehát egy ideig nyilvánvalóan a marsi közösség az függeni fog a földitől nagyon sok szempontból. Valószínűleg többbe fog kerülni a marsi közösség fenntartása, mint az, amennyi pénzt ők elő tudnak állítani egy ideig. Amennyi a marsnak a nemzeti jövedelme lesz, ez azt jelenti, hogy a földről egy jó ideig komoly készpénztranszferek kell megjelenni, amiért cserébe nyilván lehet kapni dolgokat, vagy turizmusból meg lehet élni.
2: Csak... Tehát, hogy mész egy marsi nyaralást? Ugye 6 hónap oda az út, 6 hónap vissza.
1: És jól lebarnulsz út között át.
0: Aki ki tudja fizetni az árát, szerintem az útban ez nem probléma.
3: Hát meghitelezzük nekik, aztán majd visszafizetik.
0: Hitelbe lehet nyaralni, nagyon jó.
3: Működni. Hát nem működni. Kell azt mondani, hogy szívjóságból, mert ők a mi részünk, hanem azt mondjuk,
1: nem, hogy... A marsi állam hatalmas államadóssággal indul, hogy terraformálást felszámolják neki.
3: Igen, ez legalább motiválja őket, hogy iparkodjanak.
2: A lényeg az, hogy a turizmus nem fog működni, mint bevételi forrás. Tehát akkor vajon mit fog nekünk adni a Mars? Miért akarunk egyáltalán oda menni? Ugye az egyik standard válasz az az, hogy végére kéne már járnunk ennek a dolognak, hogy van-e ott élet. Ami ugye
1: de ez nem biztos, hogy terraformálni kell előbb.
2: Hát ez természetesen csak egy néhány expedíció kérdése, de a kérdés akkor az, hogy érdemes-e belefogni ebbe a letelepedés dologba, mert mit ad nekünk majd a Mars később?
1: Amit a rómaiak, de hát ugye nyelvi.
0: Amikor jön a nagy gonosz meteor, amit nem tudunk szétlenni, mert amíg akkor se tudjuk, akkor el tudunk menekülni.
3: Tovább tudunk utazni valami más, egyelőre nem specifikált helyekre, ahol egyelőre nem specifikált, de nagyon értékes dolgok lesznek majd.
1: De ez ugye lehet volna, hogy ez bármilyen helyre, vagy ez ugye végtelen indukcióval fordulhat ez a dolog. Hogy...
2: Én szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy nem, tehát nem ez a legnagyobb probléma, hogy ezek mind nagyon jól néznek ki, és még akár el is tudunk képzelni olyan szenáriókat, hogy itt túljutunk ezeken az eredeti problémákon, de ha csak nem tudjuk ott egy ilyen önmagát fenntartó társadalmat gyorsan létrehozni, akkor nem világos, hogy a Föld mit fog ebből profitálni.
0: Teljesen igazad van, mert ugye az ilyenfajta hipotézisek, amiket most itt bemondtuk a klasszikusok, már mindig felmerül, hogy
1: amikor, hát, ezt, ha tudja,
0: amikor ezt meg tudjuk csinálni, akkor már az egész nem lesz szükség.
4: Sziasztok, Gyövárad!
0: Szia!
4: És a céleszközös köztél, tehát, hogy mit tudom én, ugye nagyon elérhető közelségű, megbízhatóan szilárd, burkolatú, használható bolygó nincs. Tehát, hogy igazából Hoptuktown ez egy abszolút veszteséges és nem igazán hasznosítható vállalkozás, de most hogy nincs jobb bolygó, amit úgy lehetne gyakorolni, hogy minél messzebb jussunk meg. Meg milyen eszközök, technológiák kellenek az űrbe, tartós távon, itt hogy kell egyáltalán egy ilyet leszervezni, többféle szempontból arra egy jó lehetőség. Aztán
1: de nem inkább látom, Ausztráliával kéne edzeni, nem? Az közelebb van.
2: Az Antarktisz.
4: Nem, inkább fordítva. Lehet, hogy itt kicsit szóljuk, csak hogy tényleg akkora léptékváltás, hogy akkor mi van. Tehát, ugye, akkor
2: de akkor már miért a Mars? Tehát miért nem hozunk létre űrbeli telepeket? Tehát egyszerűen építünk a semmiből valahol
3: mi egy ilyen... űrállomás, ebben jók vagyunk.
2: Hatalmas űrállomást, és költöztetjük be oda az embereket.
4: Hát nem tudom, ez meg már lehet, hogy csak mit tudom én, pszichológiai dolog, hogy a közpénzeket elherdáló szervezet könnyebben ad, mert hogy ez be van égve, mint Mars lakók, és tényleg a zászló kitűzés analógiája, tehát egy nagyobb böcsület, mint odahordani vasat, fémszálat valahova, összetákolni, és akkor azt mondja, na idáig eljutottunk.
1: Igen. Igen, köszönjük szépen.
4: Hello.
1: Hello. Ugye le lehet csempézni a Mars felszínét.
0: Igen, mint egy régi műsorunkban már ezt az autópennel is kitaláltunk. Megfelelően szilárd burkolat előállítása érdekében.
2: Hát ugye van az a válasz akkor, hogy mindenféle ásványanyagokat fogunk majd onnan exportálni.
5: Igen. Haló?
0: Valaki csempét is tud ajánlani.
5: Szia!
0: Haló?
6: Végül is Amerika meghódításán szerintem a legfőbb mozgatórugó az az volt, hogy olyan emberek mentek oda, akik nem annyira találták a helyüket itt Európában.
1: Igen.
6: Tehát, hogy volt egy masszív protestáns réteg, akiknek nem volt semmiféle érvényesülési lehetősége a konzervatív Európában, és mindenképpen szükségük volt egy olyan területre, vagy egy olyan térre, ahol ami valamennyire törvényen kívüli. Tehát, hogy persze hiába volt az gyarmat, és hiába volt ott valamiféle távolról vezérelt kormányzat, de hát az gyakorlatban nyilván borzasztó gyenge volt, főleg, hogyha a vadnyugat meghódítására gondolom.
2: Tehát, hogyha mondjuk túljutunk így az első technikai nehézségeken, akkor itt van ez a csomó latin-amerikai, meg afrikai, meg ázsiai, akik Európába és Észak-Amerikába akarnak jönni, és inkább akkor vándoroljanak ki a Marsra.
6: Igen. Aha. Tehát, hogy mindenképpen szerintem azoknak az embereknek, a rétegeknek vagy csoportoknak perspektíve ez, akiknek itt rossz a Földön, akik amúgy is a Földön folyamatosan migrálnak különböző országokból, meg nem feltétlenül, mit tudom én, etnikai vagy vallási alapon szerveződő csoportok, hanem bármi ilyesmit ki lehet. Tehát jelenleg például a Földön nem tudok olyan országot, amelyik engedélyezni a klónozást, most mindenki, akinek szüksége van klónra, az például mehetne a Marsra, uh-huh. vagy aki mit tudom én, olyan webszervereket akar üzemeltetni, ahol nem webtartalmat akar elhelyezni, hát elég kevés lehetőség van erre a Földön, és akkor lehet a Marson el lehet helyezni ezeket a webszervereket. Szóval bármi, nyilván uh-huh. ezek ilyen abszurdnak hangzó dolgok, de hát biztos lehet találni ezzel ilyen dolgot, és akkor én még mindig egy picit ragaszkodnék az előző telefonomban mondott forgatókönyvhöz, hogy szerintem abszolút egy magántársaság fog ebben először perspektívát látni, hogy azt mondja, hogy iszonyatosan sok pénzt beleöl abba, hogy ő ott kialakítson egy viszonylag élhető környezetet. Most lehet, hogy nem terraformálás által, hanem buborékokat épít, és akkor cserébe ott szedi az adót ezektől az emberektől, akik mennek szerencsét próbálni, és szerintem, hogyha ez beindul ez a dolog, akkor 100-150 év múlva viszont olyan hihetetlen gazdagságra tesz szert ez a vállalkozás, amikor már nem mit tudom én 50 vagy 500 telepestől szedik azt az adót, hanem mondjuk 5 milliótól, mert ők voltak ott először, hogy lehet, hogy megéri akár ilyen hosszú távon is gondolkodni valakinek.
1: A Mars lakói lerázzák az igát a nyakukból, amint kezdene megtérülni ez a vállalkozás.
6: Hát lehet, hogy aztán persze fellázadnak, meg nyilván amit mondtatok, hogy aztán nyilván oda mehet valaki egy flottával, és akkor betámadhatja ezt a vállalkozást, de hát ugyanezekkel a problémákkal meg kellett küzdeni az Amerikát meghódító népeknek is.
1: Ugye, Amerikában nem kellett egy nagyon költséges közjószágot létrehozni alapvetően.
6: Ez igaz.
1: Szerintem ezért egy nagyon fontos különbség, hogy itt úgy tűnik, hogy itt iszonyú pénze van szükség.
6: De egyébként az a vasút, amit meg kellett építeni a nyugatra, az egy elég jelentős erőforrás.
1: De a vasút nélkül lehetett élni, és a vasút az
0: De az tehát ott azért megvolt, tehát kor szintjén abszolút megvoltak ezek a...
6: Igen, de ez azért a vasút egy picit a
1: biztonság,
3: azért ott is kellettek közjószágok, azok se voltak két fillér, ugye a vad indiánokat kin kellett tartani a civilizáció peremén, meg hát ezek kicsit másképp néztek ki, de ezeket is valakinek el kellett ott végezni.
6: És ugyanúgy a telepeseknek aztán meg kellett küzdeni az úgymond őket szipolyozó, most az ilyen nagyon jelduma, de az őket szipolyozó különböző vasúttársaságokkal, illetve azokkal a gyarmattartó országokkal, akik saját gyarmatuknak tekintették őket. Tehát, hogy ezek a küzdelmek mind meg voltak vívva, aztán mi lett az egészből az Egyesült Államok.
3: Azért két dolog az egyik. Nem, még ne legyen zene, mert két okos dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ugye vigyázni kell, mint Amerikában például azunk, én nagyon szeretem, mert egyszer tanultam amerikai gazdaságtörténetet, mert már igen volt, de ugye az unfair, mert egy csomó ronda sziklát, amin csak pingvinek éltek, fölfedeztek 300 éve, és most is ronda sziklák, amiken csak pingvinek élnek. Tehát a bizonyos gyarmatosítási történetek sikerleg bizonyultak, más gyarmatosítási törvények, sztorik nem. És...
1: Bár ha a pingvinek szemszögéből nézed, akkor
3: az volt a siker, a pingvinek és az indiánok szemszögéből.
6: Kérdezzük meg a pingvineket.
3: A másik, hogy ugye Amerikában azért lehetett ezek a csoportok, akiknek azért nem volt hol érdekelniük Európában, azért mehettek oda, mert épp hogy viszonylag kevés állam volt, és kevés államra volt szükség ott a peremen, legalábbis a keleti part, meg a őserdő között. Míg, hogyha ez a buborékos dolog, ez egy komoly kérdés, és a terraformálás, akkor itt előbb lesz kemény állam, mint hogy emberek lennének ott. Tehát akkor ez azért egy más történet, legalábbis a Marsot illetően, mint ez a szép fokozatos.
1: Vagy egy ilyen cég, amit tehát egy remek skifit el tudsz képzelni, amikor a cég jármát lerázzák magukról, akik
6: ugyan megépített. Hát van egy ilyen regény, csak ez nem egészen erről szól. A Frederick Pohlnak ez az átjáró sorozata, ami ugye arról szól, hogy felfedeznek egy kis bolygót, ahol valamilyen idegen civilizációnak a nyomaira bukkannak, illetve felfedeznek egy ilyen rendszert, ami egy ilyen közlekedési rendszert, amit ők kiépítettek, az idegen civilizáció, és azzal el lehet jutni találomra helyekre az univerzumban, és akkor gyűjtögetik folyamatosan ennek az idegen civilizációnak a maradványait, és van egy cég, aki ezt az egészet üzemelteti, és akkor vállalkozó kedvű emberek az életüket kockáztatva dolgoznak nekik, mert mint így beülnek ezekbe a járművekbe, amikről nem tudják, hogy hogyan működnek, és elmennek felderíteni és keresni
1: őket,
6: leleteket, és akkor minél értékesebbnek nyilvánítja a cég a leletet, annál többet fizet ezeknek a szerencse vadászoknak, de hát persze keményen lehúzza a sápot, de ugyanakkor biztosít valamiféle infrastruktúrát számukra, például, hogy azon a kis bolygón megteremti az élet lehetőségeit, úgyhogy persze ezt a sztorit azt már feldolgozták például ebben a regényben. Nekem is innen jutott először eszembe, hogy szerintem ez valószínűleg egy nagy vállalat lesz, és nem pedig egy állam. Na mindegy, hello!
1: Jó, szia! Akkor most tényleg zenéljünk egyet, ha már...

0: Sziasztok, ez a, Tilos Rádió, a Kovács Ádám hangpostája című műsor. 2-15-37-73-as telefonszámon szólhattok hozzá az idegen bolygók kolonizálásának
1: kérdéseket. Illetve jelentkezőket is várunk a befektetők felé, ki tudjuk közvetíteni a jobb ötletekkel.
0: Illetve befektetőket, akikhez kiközvetíthetjük a jobb ötletekkel rendelkező embereket.
2: Szóval felmerült egy olyan ötlet is, hogyha mi Európában is más fejlett részein a világon ennyire nem szeretjük a bevándorlókat, akik Afrikából, Latin-Amerikából, Ázsiából jönnek, akkor esetleg fizethetünk nekik
1: nem
2: azért.
1: Nem mondtuk be a... ez szükséges.
2: Fizethetünk nekik azért, hogy ne Európába akarjanak bevándorolni, hanem inkább a Marsra.
3: Szerintem ez rossz ötlet, de...
1: A műsor szerkesztősége ezzel nem ért egyet, már mint hogy mi nem szeretjük a bevándorlókat, de... A gondolatot adta meg érdemesség.
2: Egyrészt, nem magunkról beszéltem.
3: Egyrészt mi személyesen szeretjük a bevándorlókat, és ezért rendszeresen bangladesiek laknak a ezért előszobánkban, de nem ezért rossz ötlet ez, hanem azért, mert miután nagyon drága lesz odavinni embereket, bár sokkal olcsóbb, mint most, olyanokat érdemes odavinni, akik ezt ki tudják termelni, ha ott vannak. Valószínűleg elsősorban az agyukkal.
0: De az agyukkal miért nem tudják itt kitermelni?
3: Tehát, hogy... Olyan agyuk van, ami a Marson hasznosabb.
1: De itt a funkció lehet, hogy más. Tehát ez a South Park-os
2: élőpajzs. Van ez az alfa holdbázis, ahol nagyon okos emberek vannak, nagyon magas IQ-val, és azért van ez az Alien, vagy a 8. utas a halálféle, ahol ugye ott vannak az emberek, és ők abszolút nem az intelligens tudósok esnek áldozatul annak a szörnek, hanem egyszerű munkások, akiket vittek az űrbe bányába.
1: Nem az a feladat, neki az a feladata, hogy ott legyen, tehát hogy legyenek emberek a Marson. Ha erre a feladatra tökéletesen alkalmas bárki, és természetesen végre lehet hajtani intelligens módon a megfelelő túlnépesedéssel küzdő szegény országoknak egyfajta ilyen speciális támogatási program keretében abszolút a bevándorló problémától függetlennek látszó megoldást is lehet.
3: De miért cél az, hogy ő ott legyen? Az kinek cél az? Miért ne inkább olyat vinnének ugyanannyiért, aki hasznosabb, amikor ott van? Mitől hasznosabb attól, mert több a benne a vállalkozókészség, mert nem hullik ki a haja a sugárzástól, az egy más kérdés.
2: Na jó, de előfordulhat az, hogy ez nem egy ilyen heroikus, szép történet lesz, hanem egyszerűen arról lesz szó, mint hogy a gyarmatosítás korában ugye ez többször megtörtént, hogy a saját problémáinkat, a társadalmi problémáinkat próbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát, ha túl sok a szegény ember, akkor rakjuk fel őket egy hajóra, és rakjuk ki egy sivatagban, mint Ausztráliában, vagy mint Dél-Afrikában. Tehát egyszerűen tegyük fel, hogy mondjuk 50 év múlva legyen hatalmas globális migráció, Bangladesh víz alá kerül, milliók indulnak el Európa felé, mindenki be lesz pánikolva, és akkor ugye újra előkérbe kerül ez, hogy valamilyen módon ezt meg kell oldani. Lehetséges adva azt, hogy addig már lesznek űrhajók, lehetséges, hogy ez lesz a megoldás. Vigyük ki őket a Marsra.
3: Szerintem ez nem fog menni, mert a Mars egy rendőrállam lesz, akárki.

0: kontrollálja, miután itt vannak ezek a közjószágok, és izé egy szöget belenyomsz a buborékba, akkor izé, mindenki megfullad. Ezért ez egy kemény, keményen kontrollált állam lesz, ahol akárki is felelős azért, hogy ott működjenek a dolgok, az nem fogja beengedni, beleértve az USA-t vagy az ENSZ-et, nem fogja beengedni a mi fegyenceinket, akit pedig szívesen küldenénk oda, az világos.
1: De én meg arra mernék fogadni, hogy ha valahol igazán sok szar munka lesz, akkor az a Mars lesz, ott igen sok olyan ember lesz szükség, aki hajlandó, tehát nem utaseprész lesz a legrosszabb meró, hogy finoman fogalmazzunk, hogyha akár buborékkal, akár más technológiával végezik, tehát egy új kvázi rabszolgaság nagyon is jó felmerülhet ott, mint probléma.
2: Vörös Mars sorozatban, amit említettem korábban, ebben ezt végig játssza el az író, és hát ott megtörténik, a társadalomnak egy része az pontosan ezokból, egyszerűen a föld, tehát ilyen föld alá vonul olyan értelemben, hogy épít magának mindenféle álcázott hajlékokat és álcázott járműveket, és egész egyszerűen annyira nagy a Marsnak a területe, hogy nem tudják őket monitorozni, és nem találják meg őket.
0: Az egyik, ami a megkülönböztetheti azokat, akik oda mennek majd, attól azokat, azoktól, akik nem, az a kockázathoz való hozzáállás. Tehát nyilvánvaló...
3: Mint hogy ez az a bevándorlóknál is, ugye?
0: Tehát aki félti az életét, meg azt szereti, hogyha kiszámíthatóak a körülmények körülötte, és gyönyökvédője van, és tuti nyugdíjas állása, azok nem fognak oda menni, akik pedig igazából bevállalják kockázatot, és az, hogy jó valószínűséggel meg fognak halni a közben, az annyira nem zavarja őket, azok fognak ebbe a dologba beleszállni. Na most ez így van, és ugye bizonyos korábbi kivándorlási történetekben is ilyenek voltak fölülreprezentálva, azok pedig ilyen izgága, vállalkozó, kész, nyomulós alakok, akik aztán egy nagyon sajátos társadalmat fognak létrehozni, és ezek ilyen frontier társadalom.
2: A Nobel-díjasok onnan fognak jönni.
0: Igen. Igen, és ott fogják föltalálni azokat az új dolgokat, amiket egy olyan munkaerőpiac, ahol ilyen emberek vannak többségben, és viszonylag kevés az ember, és drága odahozni őket, az...
3: Viszonylag kevés, az valószínűleg a tőke, és azt is nehéz lesz odavinni egy ideig.
0: Igen, viszont sok lesz a gyerek, mert a gyerekek már ott születnek, az nagyon praktikus.
3: Azt lehet, hogy abban viszonylag sok lesz, igen.
1: És tök olcsó.
3: Ott egy fordított demográfiai probléma lesz.
1: Ott a gyerekhez még...
3: Vagy például ott nem lesz az előregedő társadalom című demográfiai probléma.
2: Tehát olyan sztori lesz, hogy drága lesz a munkaerő, ezért...
3: Viszont valószínűleg a tőke is, és ennek megfelelően az egymáshoz bizonyított árukat.
2: És akkor ezért mindenféle technológiai innovációkat találnak majd ki ezek a marsiak, hogy helyettesíteni tudják ezt a drága, hogy költséges munkaerő.
0: És szülik és klónozzák a gyerekeket rakásra.
3: Hogy a munkaerő, minél több munkaerőt tudjanak előállítani, tehát nagy érték lesz.
1: Igen. Minél több olyan embert, aki már ott született, és úgy szocializálódott, hogy nem kér sokat, az nem is
0: jól viseli, hogy nem levegőt lélegez be, nem tudom pontosan, mit is szoktak a Marson.
1: Az lesz szénmonoxidot.
3: Igen, de nyilván, hogyha egy nyersanyag kitermelés, akkor se fognak ott részben foglalkozni, akkor ilyen nagy bányák lesznek, nagy bányavállatok. Ugye, és kérdés, hogy mennyire lehet tőkeik, tehát most ez én ebben nem feltétlenül értek egyet, hogy a munka annyira drága lesz, mert hogy most meggondolod, hogy egy ember és egy gép odavitelének a költsége az hogyan alakul egymáshoz képest.
0: Az alapok megvannak, már ott fogják kitalálni, meg összerakni a gépeket, tehát a gépeket nem fogják...
3: De ahhoz kell egy technológia, amivel a gépeket össze tudják rakni, ugye ahhoz, hogy a Mars gépipara kifejlődjön, és középtávon ugye meg a...
1: Ez még az anyavállalatunk.
3: Sok gyerek születik, és sok munkás lesz, tehát ugye ez szerintem azért nem ennyire egyértelmű, hogy a munkának és a tőkének hogyan fog az ára alakulni egymás.
1: Ha ezen csak egy feladat egy műszaki csapatnak, hogy minél kevesebb dolgot kellene ahhoz odavinni, hogy ott marha jól gyorsan le lehessen gyártani marha sok gyárat, meg helyet, akkor szerintem elég meg tudná oldani. Ha vannak ott valóban erőforrások, tehát van vas.
2: Hát az biztos, hogy egy olyan kis bolygóvezetben van, ez minden skifiben ugye előjön, és akkor oda fogunk majd járni, és onnan először a Marsra fogják hozni ezeket az érceket, és utána a Földre. Tehát amikor a kereskedelem valahogy úgy fog menni, hogy a Földről visszük a... Bár ezek szerint nem, tehát nem a Földről fogjuk vinni a jó kis komputereket, meg mindenféle fejlett új technológiákat, hanem egy fordítva. Tehát gyakorlatilag akkor minden a Marsról fog jönni.
3: Hát eleinte nyilván a Földről kicsi, de magas technológiát igen, megtestesítő eszközök, és emberek fognak érkezni.
1: Az új szilícium
3: gömb. Való.
2: De később ezek szerint ez megfordul, és a Marsra fog érkezni mind a nyersanyag, és mind a technológia.
3: Sőt, ugye egy idő után felmerül az, hogy a nyersanyagot, az nyilván nagyon drága szállítani a Marsról a Földre, tehát éppen a nyersanyag előállításra kell egy feldolgozóipart is ráépíteni, amelyik magas hozzáadott értékű termékeket állít elő, amit a földre lehet szállítani utána viszonylag olcsóban, magas hozzáadott értékkel. Kivéve, hogyha... Tehát ez kérdés, hogy a szállítás költségei azok hogyan fognak alakulni, mert hogy elképzelhető, hogy egy idő után viszonylag olcsón el lehet küldeni, marha sok, nem tudom én. Vasat egy napelemes cuccal, ami 20 év alatt odaér a földhez kész, és lehet, hogy ez nem lesz drága, de lehet, hogy nagyon drága marad. És lehet, hogy embert ilyen technológiával nem lehet szállítani.
0: De az világos, hogy amikor ez a dolog beáll, akkor már a gazdasági előny az nem az lesz, amit a Marsban lehet találni, mert létrejön egy ilyen egészen sajátos társadalom, hogy hogyan sajátos, ezt egészen pontosan nem látjuk, de nagyon sajátos és nagyon másmilyen, ami másképp működik, mint a földi társadalom egészen, és ezért más dolgokban jó, más dolgokban rossz, más dolgokat talál ki, más dolgokat tud kifejleszteni, és ebből biztosan létrejön valami kereskedelmi lehetőség, amíg a szállításnak a költségei azok nem végtelenek.
2: Na, hadd mondjam el még a Vénusz történet. Ez nagyon tetszik.
1: Most jön a durulás.
2: A NASA-nak az egyik mérnökének van egy írása erről, amit most itt elolvastunk tegnap, ami arról szól, hogy ezzel a Marssal ugye annyi probléma van, lesz itt terraformálása a probléma. Menjünk inkább a Vénuszra. Mert ugyanis a Vénusz ugye úgy néz ki, hogy rendkívül meleg van, mérgező a légkör, nincs napenergia, viszont ő azt vetette föl, hogy mi lenne, hogyha olyan városokat építenénk, amik 50 km magasban lebegnének a Vénusznak a légkörében. Ebben a magasságban földi, vagy a földihez közeli légnyomás van, tehát nem kell olyan mindenféle vastag falu dolgokat építeni, van elég napenergia, a hőmérséklet az a földihez hasonló, és ezért egy ilyen hatalmas városokat tudnánk, igen, a gravitáció a földihez hasonló, és egy hatalmas ilyen lebegő városokat.
3: Azt
2: hiszem a Birodalom visszavágban volt.
3: Cikkben megemlíti azt, hogy hát néhány kisebb probléma van, mint például, hogy 50 óráig tart az éjszaka, de ez még mindig jobb, mint a Marson.
0: Vagy Észak-Svédországban teszem.
2: És ebben az a vicces, hogy a földi levegő könnyebb, mint a légkör, tehát maga a városnak a belső tere, tehát az, hogy a városban levegő van, az fönntartaná. Tehát ezek nem zuhannának bele a Marsba, vagy a Vénuszra, és a felszínre simán lehetne bányászni a Vénuszt, hogyha kiderül, hogy ott is vannak mindenféle érdekes és értékes ásványok. És ráadásul közelebb vannak hozzá a kisbolygók, ahol majd ezek a nagy bányák, amiket elképzelünk.
3: Ezért nem sokkal vannak közelebb, de hogy azt mondja, hogy van egy ilyen ideális ív, mint ahogy ezért Palik László szokta mondani a formányos
2: közelebb. Minél közelebb vagy a naphoz, annál közelebb vannak a kisbolygók, ugye, hiszen nem, egy körbe helyezkednek el.
3: Nem, azok a izéknél vannak.
2: A Marson túl egy körbe helyezkednek el, de minél közelebb vagy a naphoz, annál könnyebb elérni bármelyiket, hiszen közelebb vagy a körnek a középpontjához.
3: Visszafele már nem biztos, hogy így van egyébként.
1: De azt, hogy hova visszük, azt úgyse tudjuk,
2: tehát viszont, hogyha ez történik, akkor itt valami, hát szerintem ilyen egészen más társadalmi hatások, vagy egészen más társadalmak fognak kialakulni. Tehát ilyen nagy lebegő városok lesznek, amelyekhez nem kell terraformálni például, meg nem kell ilyen hatalmas, a Marsihoz viszonyítva hatalmas befektetéseket eszközölni.
0: Ráadásul nincs ez a fix területet föl kell osztogatni, aminek ugye van egy ilyen rossz stihje, ilyen gyarmatosító,
2: 19%. Igen, amikor lebegnek, aztán néha találkoznak.
0: Mindenki megcsinálja magáét, ez nyilván az övé, és kész, nem
3: igen,
0: kell.
3: Igen, és az De mondjuk talán olyanokat is mond, hogy a Marson a gravitáció sokkal kisebb, mint a Földön, és lehet, hogy olyan körülmények között nem is valami jó élni, és ezekbe és azon nem lehet segíteni terraformálással.
2: Hát igen, ez a javaslat egyrészt bájos, másrészt pedig,
3: hát igen,
2: ha tényleg ennyire drága egy ilyen Mars kolonizáció, és ráadásul a Vénusznak rengeteg előnye van mondjuk, mert közelebb vannak a bányák, meg érdekes dolgok vannak a felszínen, akkor lehet, hogy egy ilyen teljesen futurisztikus irányba érdemes inkább gondolkodni.
1: De számomra meg az azt mutatja, hogy igazából teljesen durván fogalmunk sincs az egészről, hogy milyen technológia, de nem csak nekünk, hanem senkinek. Tehát most például a gravitáció egy kulcskérdés, ez szerint nem biztos, hogy 20 év múlva az lesz, tehát ez lesz egy ilyen szűk keresztmetszet például. És akkor arra mondom, hogy itt van egy ötlet, ami láthatólag mai technológiai elképzelések mellett sokkal olcsóbb, könnyebben megvalósítható, kevesebb probléma van.
3: És a képzeletünk számára is nagyon vonzó.
1: Jó, az persze az egy másik dolog, de most csak arra gondolok, hogy igazából És arra jutottunk, hogy egy ilyen megoldás teljesen más társadalmat hoz létre, meg más gazdaságot hoz létre. Ha valaki ad nekünk 5 perem feltételet, akkor nagyjából tudunk valamit mondani. De mivel hogy ezek nincsenek meg, ez nem tudunk semmit mondani, szerintem kell.
2: Hát szerintem intuitíve látható az, hogy sokkal kevesebb a fix költsége annak, hogy most létrehozunk egy várost a Vénuszon, mint az, hogy megpróbálunk egy egész bolygót.
3: De hosszú távon kevésbé világos, biztos, hogy mennyire hasznos.
1: Persze az egyértelmű. Hát,
0: nyilván nem tudjuk, hogy ezek közül mi a reális, mi az irreális, meg hogyan változnak a technológiák, de azért azt is érdemes számba venni, hogy most mi szerint választ célt mondjuk a NASA, szerint, hogy minél nagyobb valószínűséggel lehessen az amerikai nép számára felvillanyozó TV élményt nyújtó klippet előállítani, és minél kisebb legyen valószínűsége annak, hogy lángolva lezuhan egy hősünk, egy astronauta. Most ez nem biztos, hogy a legjobb eredményre vezet, viszont most ez motiválja
3: az egészet. A társadalom hosszú távú érdeke szempontjából, de mondjuk az elnök újraválasztásánál nyilván azt szeretné, hogy a belátható időn belül...
2: Na de pontosan ezért tegyük fel, hogy te vagy annak a konzorciumnak az elnöke, amely el akarja dönteni, hogy hova telepítsük a kisbolygóövezetben nyitandó bányáinknak a központját, illetve átrakóhelyét. Igen? De
0: gyönyörű ötlet jutott eszembe, azért gesztikulálok itt, hogy a Széchenyi Verne tervet nem arra kell pályázatot kiírni egy-egy konkrét dologra, hanem arra, hogy mi lenne az értelmes pályázat. Mert ugye ez is egy teljesen nyitott kérdés, tehát hogy milyen de irányba kell, milyen lépéseket tenni.
3: Szóval teljesen alkalmas ügyel.
1: A társadalomtudományi műveltségünknek teljesen ellentmondóan feltételeznénk, hogy van ilyen összemberi, nem tudom mi, érdek, akkor sem tudnám azt mondani, hogy így válaszolni lehet arra a kérdésre, hogy mivel érdemes szórakozni. Tehát, hogy valamit érdemes csinálni, repülni kéne valahova, de hogy
2: most mit érdemes csinálni, nem tudom. Hogy a Mars mint cél az egyelőre hát inkább ilyen public relations. Meg hát megnézni, hogy van-e ott élet, vagy volt-e ott élet valahol. Tehát itt nem elsősorban valamiféle gazdasági cél lebeg, ez mindig egy ilyen nagy presztízs beruházás, vagy presztízs projekt.
1: Tehát csináljátok fiúk, költsetek rá pénzt, és szórakozatok vele, de hogy mivel, az majdnem
3: mindig. Ez nyilvánvaló, hogy ez az amerikai elnöki reklámnak, vagy pártreklámnak, ez azért 50 éve egy fontos összetevője, hogy az űrprogram hogyan alakul, és így megfelelő választás előtt, megfelelő idővel, megfelelő bolygóra odaszálló űrhajós, az nyilván
2: átvágja a szalagot.
3: Igen, kitűzi az amerikai zászlót, meg ilyenek, és nagyon okosak.
1: Mi csak irigykedünk itt, mert mi csak autópályákat tudunk átadni ilyen félkészen.
0: Ezt itt lehet simfolni ezt a dolgot, de azért ezeket azért nemzeti adrenalinokat még mindig jobb irányba csatornázzák be, mint amikor háborúkat vívnak ugyanilyen okokból az országok, hogy
3: kire. Ennek legalább haszna is volt még eddig. De hazánkban is nagy esély van annak, hogy megtaláljuk a fényegjük végét.
1: Abban indultunk a legelején, hogy jó, csak ugye sokkal hatékonyabban is lehetne ezzel valamit kezdeni.
3: Na, hát akkor szinte kiismerültünk, és le is járt a műsoridő egyben. Tehát akkor köszönjük
0: a hallgatók
3: figyelmét. És Marsra.
1: Igen, a Széchenyi Verne tárnak a meghirdetése az a következő héten fog elkezdődni az ingyenebér.hu honlapon, ahol a Szabadlovas Közgazdász Egylet fogja szerintem beindítani ezt a javaslatot.
3: Nem beszélve, hogy a Szabadlovas Közgazdász Egylet egy nyári egyetemet is szervez, amelyik július végén lesz.
0: Nem a Marson
3: lesz, hanem Budapest belvárosában lesz, tehát sokkal könnyebben elérhető, és akit érdekelnek ilyen közgazdasági témák, azt nagyon szívesen várjuk, és meg is van hirdetve ez a nyári egyetem a www.ingyenebéd.hu honlapon, és ott az elérhetőségünk is szerepel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, van még valami?
1: Szerintem nincs.
3: Akkor
0: felhúzzuk az űrruhát.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Táncoló tűzliliomok. Wordsworth verse Szabó Lőrinc fordítása. Sétáltam, mint felhő, melyet szélhajt céltalan könnyedén. S egyszer csak egy sor, egy sereg aranyjét elém. A tópartján, a fák alatt ringtak, táncoltak, álmodtak. Ahogy csillaggal a tejút ragyog, sunyorog mindenütt, a szikrázó kis öblöt úgy körül lobogta ünnepük. Lángszirom, táncos, büszke fej, hintázott ott vagy tízezer. Tűztánc volt a tó is, de ők túltündökölték a vizet. Költő éjtársaság előtt csak boldog s vidám lehetett. Néztem, nem tudva még, hogy mi gazdaggá tett a kép. Mert ha merengő éjeken, lelkem most önmagába néz, gyakran kigyúl belső szemem, mely a magány áldása, és megint veletek lobogok, táncoló tűzlilium. Lélektől léleké. Állok az ablak mellett éjszaka, a mérhetetlen messzeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött te fél. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Ki tudja, mennyi ezredét vált. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődbe figyelem. Mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messze te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szeret! Ó, jaj, az út lélektől, lélektől! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant van.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magán, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg. Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Lélektől lélekig. Üldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

ajándék. Nem igaz, hogy nem lehet bátor édes beszédre száll. Ha miattad olyan áhítat pársony a súról, hogy sértetten az északi csillag elfordul fejemtől csikorogva. És íme, ha én vagyok én, ha vérem, ha leheletem újra enyém, ágbogas gimként karácsonyian megindul hozzád az ének. Ajánlom lármátlan iramát kitárt kapuidnak. Ajánlom a káprázatot, mert a havakban lezuhanó nap lázbábjaival telepillagom ágabogát. Tört, se revolvert nem kötök rá, lerontottam régen dühöm címerét. Csak jó emlékből koholt cicomát küldök, ajánlom nyaram inait. Remek ölelésre a sugallatot, nagyfejű rózsán egy puli haját. Ajánlom neked, földrengéses arcom, egy megmenekült mosolyát. Rege a tűzről és játszintról, részlet. Ne rejtőzz, ne rejtőzz, apám a beregben. Jövök ide énekeddel, torkodból vettem. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Berek éjjeledből búj ki pogány fajta. Itt süt a nap, ide gyere, bánataim atya. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Új királyka nem vagyok, nem szentöklű István, aki téged halas vízzel keresztelni kíván. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Nem indulok ellened, kalodával, karddal, vaskobakos lovagokkal, papos zivatarral. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fejteni a márványkövet, hókafehér fejjel, haskérgeddel fölemelni szentegyházat nem kell. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fiad van itt, a nagyobbik, májad mitől reszket? Csak a csikó lovam szárnya csapkodja a berket. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Egyedül van, iszonyú van, aki itt ül rajta. Tenyeremben szívem sajog, fejedelmi alma. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Árdeli hold az én mellem, a homlokom új nap. Űzött vesém két üstökös a fogam csillagzat. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Ne akart, hogy ríjak, mint fia oroszlán. Ó, a havas fejedet fordítsd hozzám. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Makacs szívemet az élet a tiédhez kösse, mert a halál csak a csontot egyezteti össze. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fogsorod alá, anyám, az évek aknácskáikat sunyin beásták. Omoltak szádban a márvány bástyák. Csavarták hajadat csuklóikra, gyöngyház forgóit forgatták kínra. Az évek, mama, az évek. Az ég tornyában himbáltak téged. Kihallgatták a szívverésed. Elmerítettek a csendvizében. Kihallgatták a szívverésed. Páva álmodra fegyverük törren, sikolyod volt ruganyos ágyuk, zsoldjuk a könnyed. Édesanyám, ne nézz utátok. Fájdalmas asszony, fájdalmak orma, málnás hegyoldal, itt vagy kifosztva, összetaposva. Tagjaidat már hóharmat szívja,
aranylankáid barnával, kékkel, vasfeketével vannak beírva. Ó, te ki voltál? Jaj, te mi lettél? Miért is születtél te árva? Te Isten kislány! Tisztább vagy te a pilléző hónál. Koldusabb annál, ki mérget kortyol, s lilán a halál szelében kószál. Mindent megadtál, nincs számadásod. Vallásod és az iszonyú Isten, me a kulpáros vagy könyörgésre ne kényszerítsen. Tartozol te a mélynek, rengeteg éhes elemének, s a harcnak nem lesz vége. Ébreszt a törvény új létezésre, te halhatatlan. Zsendülsz és pendülsz ezer alakban, veled a kín is halhatatlan. Játszintva, csülkök bernek, csipkefa, lángok dőzsölnek benned. Ablak vagy anyám, biztos bezúznak, hát ne siess, ne kerekedj útnak, elkapom a szoknyád, visszahúzlak, visszarántlak. Még a trombéták aranycsordái bársonyban méláznak. Nem hív semmi, nem küld senki, csücsülj szelíden, s én, mint álmomban, hiszem van erőm varázsoláshoz. A versem érted kiáltoz, okádok sziklát. A trombitákat lapítom puffadt aranyhüllőket. Halál angyalok fuvalkodhatnak, dühös kutya appehely dunyhákat szívem széttépi őket. Hallgassatok ide dolgok, növények, bajszövevények, jaj vetemények. Hallgassatok ide bolond plakátok, végzések, idézések. Kis széken itt ül, az ég alatt aláztatásba búzsadt az én anyám, Vas Erzsébet. Bántani tilos, mert elmegy, elszáll zengbe, ahogy menyecske sörénye a csendbe. Serénység, vad kötelesség, virradatkor mennydörgő ostor. Anyámat ne riaszt, harmadban rohadj el sudarastól. Üres vödör, hordó, ödönök, kongó, vagonok, ne ordítsatok a mamára, gurulva távozzatok. Elég volt, a robot elég volt. Már a gurulva távozzatok. Elég volt. Elég volt. Elég volt. A robot elég volt. Berejtékéből tömörödve akár a jégfényes alpesek sóhegyek ragyognak körülötte. Ó, te szomorú, ide hallgass. Kékeres bokáthoz leborultam. Sírok helyetted, háborgok érted, megfeszülök érted haragomban. Akarom, ne zokogj. Akarom, sugarasodj. Mosolyoddal, mint aranycsipesszel, fiad a porból egy csillagra tedd fel. Te anyám, te. Minden varázslók döbbenete. Örömöd engem elhoppol, iszonyatból, árnyakból, de a jajod, meggyilkol. Téged a zsarnokság ármány szüntelen igyesztenek. Neked a sárga árvácskák is rettentő tigris fejek. Ó, a rémület örök hazád lett, abból kilépned aranypecsétes vízum, anyám nem adatott meg néked. Mert nem elég, nem elég, hogy a bánat beárnyékol. Őrli békédet csillagok, malma, molnár, a téboly. Kerúbok, szeráfok, zendülő angyalbrigádok. Máriánál is tisztábbat, szebbet miért nem imádtok?
Miért nem óvjátok anyámat? Karddal, törrel sikongva, mint a vívók, víjatok a piszkos erőkkel. Nem, nem. A mennyei karhatalom süketés vak lett. Fegyverek, hárfák, oda már. A legenda leved lett. Korhattól seprű szárnyat rágnak a molyok lárvái. Édesanyám, az égbeliektől mit lehet várni? Se az ég, se a föld kardokat érted nem terem. Pedig te vagy a szépség, te vagy a munka, értelem. Tűzhelytől ki a mezőre, vissza el, vissza el. Füledbe a létezés jajgat, anyjának ő követel. Nélküled a csíra lehervad, kobakos nem lesz a mák. A káposzta fejek lazák, mint a babakoponyák. Fogát a tengeri nélküled sohasem mutatja meg. Napvilágban a napraforgók, nélküled vakszeműek. Lámpával tojásokat röntgenezel, fiasake. Itatod ajkaddal, hogyha lankad a pici csibe. Sírsz, ha meghal, sírsz, ha a süldőt az Orbánc öli, ha a barackfa abortál, ha az ég szétdöncöli jéggel a tündéri búzács, ha tengerit morzsolja el. Sírsz, és egy kicsit meghalsz, a halálhoz édesedel. Jársz a temetőbe, jó barátnőid a sírkövek, nem bántanak ők, hogy szellők és méhek zöngenek. Sírtól nem félsz, ott pihensz a boldogság békjóiban, de élni, remélni kell, viaskodni, te boldogtalan. Az édesekért, csak az édesekért nem bűvöl meg a halál. Mellett havában hízzanak, pirosodjanak, mint a korál. Rágják le mirtusz koszorúd levelét, s a viasz csecseket. Mártír, neveled szépre, akiket méhed a világra vet. Tudom én, a te ösztönöd szentebb a precíziós műszernél, vész ellen hirtelen cselekvő jós. Lerántasz engem a fűbe a fütyülő golyók elől. Röpköd a forgács, a nyárfa kékezüst vére ömöl. Szavannáján a riadalomnak, akár az anyakengurú, lényeddel figyelsz. Kötényedben fülel a legkisebb fiú. Tudom én, a te idegeidet végtelen évezredek pengetik, és ha te félsz, az ősejt is veled rezeg. Tudom én, a te gondod végtelen, dicsőség néked, anyám. Holnapok te jut ágya, te dicsőség néked, anyám. Verdüni katona temető csupa tőr a te szíved, anyám. Viharaimban csodaszivárvány, dicsőség néked, anyám. Iszonyú erőmnek bázisa, dicsőség néked, anyám. Légy velem a bánat idején, hogy meg ne lágyuljak, anyám. Igazsággyanánt szemét dombot, soha se öleljek, anyám. Ha a halálban megelőzlek, ne síros engem, anyám. De élni akarok, élni a te dicsőségedre, anyámat.

Hiába valók. Mit ér a tett, mit nem akarnak? Miért nem teszed, amit akarnak? Mit ér a köd, melyben követnek? Mit ér a fény, ha nem követnek? Dobverés. Pereg a föld, pereg szünetlen. Pereg az óriási dob. Míg lesz, mit az ember hirdessen, az is lesz, ki dobolni fog. Atomvízió. Tüskéssé vált a bőröm, hajszálaim szegek, a neve nincsen, döngön tapossa lelkemet. Csillagok csontja pattan, por kavarog a kor, világnyi léghuzatban szellőzik a fakol. Megölte őt a háború, őt ölte meg a háború. A háború megölte őt, őt a háború megölte. Őt a háború ölte meg, megölte a háború őt, őt megölte a háború őt megölte. A háború milliókat. Nyár. Piros vagy, tápláló vagy és meleg, ó nyár. Bevallom, hogy te éltetsz engem, kedveseimet is te élteted, és illatod él minden idegemben. Az ősz fanyar, és a tél keserű, a tavasz meg életlen, de te édes lágy vagy és forró belű, mint foszlóbélű cipó, amit mohó szorít szívéhez, ha hozzájutott felnőtt és gyerek. Boldog a szám, mely betelten majszol ma, s vigyázón, mint kapás a kenyeret, hogy el ne vesszem belőled egy morzsa. Érzem, hogy erősít és javít a te időd, és ijedezve nézem, hogy oly gyorsan fogynak el napjaid, mint a kenyér az éhesek kezében.

kéküvegnyár. Kéküvegnyár, és lent a Balaton kéküvegrétje. Hol vagy? Mindenütt élet, erő, fény. Csorgult méz a fűt a tőkén. Ó, hány forró napon jártunk itt, nem is sejtve. Mi nagyon teremtjük egymást. Fejed itt feküdt, most még átnézek rajta. Által ütköd kép húsodon a fű. Fájdalom és sóvárgáshoz, s fektet csak ide, s tiltakozás, a szív bolond hite, hogy nincs sehol, nincs többé sohasem a vár, hogy ami jó, mind veled éljem, édes megszokottságom, drága mérgem, vagy hogy te oszd meg kétségbeesésem. Egészség. Te szítottad legjobban azt az érzést, hogy jó lenni, hogy élő tűz vagyok, hogy otthon a mindenben, áthalok a

mindignél különösnek. Szárnyra kelt hangszerek. Drága, de jó volt milliárd ideg lázhálójában zsongó szerveid gyönyörét, az élet ős titkaid benned és érted, általad s veled érezni, kapni, mikor megerett lélek és test, és csordult és telibb és zengőbb volt, mint a mesterei keze alatt szányra kelt hangszerek. Bejó voltál, mindenség burka, rajtam s befájt elhagyni húsodat viharban és napfényben, bármikor akartam, mindig rám csukódhattam. De mi vagy? Mi vagy most? Szó, név, semmi, gondolat, legédesebb és legborzalmasabb. Tavaly még. Szép volt tavaly még.

Balatonfödvár. Mekkorát nőtt füzes nád fűbokor. Az idegen villából némi rom van csak, s mint új őserdő lepi gyom a kertben, hol még háborúban oly komolytalan kockáztattuk komoly tisztességünket. Ajtón, ablakon zár volt redőny, s ma alig jelzi nyom, hogy boldog szállás volt valaka. Neked sincs nyomod, mint harc düheit úgy dúltak benne csöndes napjait. Magam járom rejtekünk útjait, rom s bozót mint tele kísértetekkel. Együtt vagy az eltűnt idegenekkel, akkor jó itt. Gyom, nőj be, rom, temes el.

Kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam. Vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal. S ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség. Holdfényes nyírfát láttam. Holdfényes nyírfát láttam, néztem havak rogyását, a cinketollát láttam, bújó füttyét füleltem, hallgattam messze mennydörgését tavasszal, ősszel. Fehér ökröt meg sárgát láttam mezőn merengni. A víz szövését néztem, napcsillagjait abban. Szagolgattam virágot, virágot tapogattam, virágos zászlók húztak felettem fönn az égen. Úgy múlok én el innen nehéz arany szívemmel. Én mindig emlékszem majd fűszálra, harmadcsepre, lepkére, aki nyáron szállott, mint néma álom. Emlékszem, emlékszem majd, én ezt el nem felejtem, bármere lengek majd, vagy ha úszom, nem tudom hol. Mélázom, el nem fogyhat belőlem a csodálat, de gyönyörű, de boldog ünnepre voltam hív. Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg két havat havazni, az is de furcsa lesz.

0: Balaton. Zúg, harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba semmibe, locsogja ajka, verivad szíve.
1: Széchenyi higgyak.

Kettős öröm. Egy. Horgászok lapja. Örömmel közöljük sporttársainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány 10 dekás zacskókban minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgász feleségek nagy örömére igen egyszerű. Forró vízbe dobva 5 percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után körülbelül másfél órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jó voltából a horgon 4-5 óráig is kitart, és keszegezéshez garantált sikerben alkalmazható. 2. Keszegek lapja. Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgász galuskájára még sokunknak örömünkre szolgált, most újabb tésztát hozott forgalomba. Ezt a csemegét tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhető. Ha csöndes a víz, 4-5 óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietségre, kapkodásra. Keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgásztarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséggel.

Tas Péter vagyok. 37 esztendős. Meglehetősen fáradt ember. Költő vagy mi az ördög, az engem ma már nem érdekel. Távol élek mindentől, mindenkitől. Egy-két könyvet, egy-két hitet, s a napi boromat és pálinkámat tűröm meg magam mellett. És vallomásokat akarok tenni, minden kényszer nélkül. Vallomásokat és meglátásokat küldök azoknak, akik az ilyesmit szeretik. Én a magyar pimodáról akarok írni most. Arról a kényszerről, mely a tatáros magyarokat, ha egy kicsit zsenik, beleviszi az ivásba. Csokonai Vitéz Mihály unokájának érzem és tudom magam. Egy-egy versében babonásan megérzem azokat a szavakat, amelyek csak dőzsölés után pattanhattak ki egy lázas és meggyötört idegrendszer pöröly munkájából. Ó, ez nagy és titkos tudományom nékem. Szavakon, agyakon, szellemességeken és régi írásokon is megérezni a hajdani italmámort. Talán kissé bizarr ez a bevezető írásprogramnak, de megsejteti, hogy mikről, kikről és hogyan akarok szólni. Az alkohollal, érzésekkel és versekkel élő ember a szeszélyes impulziók, szeszélyes beteg akrobatája. Néha fegyverszünetet tart a lelke. Máskor zúgva, mindent elöntve indul meg, mint valami kiszabadult mesefolyam. Mintha már is meg tudtam volna mondani, hogy körülbelül micsoda a magyar pimodán. Az alkoholhotel, ahová lift nélkül kerülünk föl, s ahol felséges lelkek virulnak, vagy hervadnak el, mielőtt a virulásba belefoghatnának. Kétfajtájú mámora van a bornak. Az első mámor olyan, mint akárkié, aki tud inni. Kitüzesít bennünk minden örömhajlandóságot, s nagyon hatalmasak vagyunk. Ezután jön a hajnali vagy nappali alvás, furcsa sok ébredéssel. Fejünket feszítik, s ha fölkelünk, maga vagyunk a nyugtalan és megszemélyesült figyelés. Össze tudjuk kapcsolni a legantipódikusabb ideákat. És mikor alkonyul, egyszerre csak akárhol járunk, nyugtalan agyunkat, szívünket befogja mindenség. Ez már egészen művészérzés. S ilyenkor szeretem csak Homéroszt, s ilyenkor tudom úgy elképzelni Michelangelót, ahogyan illik. Hangsúlyozom, ez másnap este jön. Ez a legnagyobb emberi érzésképesség. Ez szinte a legnagyobb titkokat is kiadó, eláruló, egy vagy két óra. Ehhez nincs közvetlen köze az alkoholmérgezésnek. Ez az idegeknek perverz bűvész mutatványa. És ez a csoda. Éppen ez az érdekes. Ezért tudom én úgy érezni Csokonait, mint egy elevent. És ezért tanulságos ez a példátlanul tanulmányellenes tanulmány. Ez órákban szoktam én érezni azt, hogy az élet nem titok, nem rejtély, nem csoda. Gyermekesen egyszerű. Az élet nézni való és érezni. Mindenben benne van a szépség és a béke, s minden fölött vagyunk mi, akik ezt érezni tudjuk, képesek vagyunk. Ilyenkor van teremtőkedve az embernek. Kutatok fájdalmaim fekete ládájában. Mi is volt a legfájóbb az én fájdalmaim között, melyek sohasem voltak író fájdalmak, de amolyan igaziak. Az asszony nagyon kellett, mindig kellett. Meghalni könnyebben tudtam volna az asszonyért, mint a művészetért. Az asszony gonoszságáért csak a halált állapítottam meg, mint medikamentumot. A művészet életet és dacot parancsolt, ezekhez pedig mámor kellett. Csak ne került volna napi parancsnak közénk, közém és a művészet közé a pénz. Megöl a disznófejű nagyúr. Éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten. Az aranyon ült. Az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot én sínogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok, suktam néki, és meglékeltem a fejemet. Agyamba nézett, s nevetett. Vadvágyak vadkalandorának tartalán, s
térdre hulltam. Ott a zúgó élet partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyot. Aranyot. Engem egy pillanat megölhet. Nekem már várni nem szabad. Engem szólítnak útra, kére, titokzatos hívószavak. Nekem már várni nem szabad. A te szívedet serde védi. Az én belsőm fekély, galád. Az én szívem mégis az áldott. Az élet marta fel, a vágy. Arany kell, mennem kell tovább. Az én jaktomra vár a tenger. Ezer sátor vár énre ám. Idegen nap, idegen balzsam, idegen mámor, új leány. Mind énre ám vár, énre ám. Az egész élet bennem szihál. Minden, mi új, felém üget. Szent zűrzavar az én sok álmom. Neked minden álmod süket. Hasítsd ki ház aranycsügyed. Már ránk szakadt a bús vakeste, én nyöszörögtem. A habok az üzenetet egyre hozták. Várunk, van-e már aranyod? Zúgtak a habok. A habok. És összecsaptunk. Rengett a part. Húsába vájtam kezemet. Téptem, cibáltam. Mint hiába. Aranya csörgött, nevetett. Nem mehetek. Nem mehetek. Ezer este múlt, ezer estre, a vérem hull, egyre hull. Messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul. Én s a disznófejű nagyúr. Elég öreg és elég antipoéta vagyok ma már ahhoz, hogy megkönnyítsen engem a másokért való sírás. Siratom magamat természetesen mindenek előtt, mert farizeus az, aki magánál mást különbnek és szánnivalóbbnak tart. De siratok mindenkit, akinek érzései parancsolók, hatalmasabbak az embernél, s nem könnyülnek könnyel vagy káronykodással. Siratom őket, testvéreimet, akik voltak, élnek, s eljövendők, s akik a Pimodán hotelbe jutnak. De még több sírással siratom azokat, akiknek még ez sem fog megmaradni, s meghalnak vagy megbolondulnak szárazon. Befejezem a magyar Pimodánról kelt furcsa írásomat. Dokumentumnak így is dokumentum, és én dokumentumot akartam adni. Fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson. Ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszik?

Őtjeváros. Szeretem lányos szeleid, én Szőkevárosom. Kibontott hajó éjjeleid a felhővámkosokon, hullámzó szerelmeim ragyogását a szélrátkarosan. Szerelemváró nyírfáid fehér sikolyát, mennyekbe vándorló jegenyék fasorát, s amivel fiadat te megáldod, a porfelleg glóriát. Szeretem dűlő utakon bújdosó bánataid, s a keréknyomokon a szelek szimataid, amikor keresik egeid lelehunyt távlataid. Ez a táj tanított szeretni hazát. Ez a por mutatott arányaidra, világ. Itt lett rokonom a 3 milliárd. A sors ide visszasodol, s fölötted a vágy kikitár, ahogyan aranyosan a por tetőidre szitál, s fészek felett ölelőn kinyílik a szárny. Szeretem lányos szeleid, én Szőkevárosom. Szerelmeim ragyogását a szélrázta rozson, s kibontott hajú éjjeleid mindig szeretni fogom.

Anna Blandiana, úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk, hogy bölcsen jöjjünk, hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban, hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk, s hogy mehetnékünk támadt. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk, éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe, gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni, ringatva altatnának, s mi szépen tűrnénk, mind kisebbé válva, olyanná, mint a szőlőszem, mint a borsó, mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjelek. Az ember, ha már megmarad, elámul. Majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszállt. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később, iskolák pad után, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk. Ágyainkban nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt. Ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatag alján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem fenekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja, várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad ebédtelenkor humusz talaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk, mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal, nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra célt érünk, talán.

Új könyvespolcom köszöntése. Minden kísér, semmit sem vesztek végleg, amíg e falak oltalmában élek, új utcákkal szaporodik-e város, hol Krúdikor Babilonnal határos, és Goethe úr könyv palotája mellett fiatal bolgár gondozza a kertet, az angyalokkal énekelő Giotto harangszavához Eliot a motto, fehér falán az újabb gondolatnak, évezredes freskónyomaik laknak. Minden kísér, se kíséretet kérem, a múlt testét bennük kezemmel érem, kik egymás ágya szélén sosem ültek, egyetlen lelki korba elkerültek, s itt altatnak és éltetnek és várnak, zenéikkel üzennek a halálnak, míg viselem, hogy őszöm megelőzze, Kant, Kölcsey és Eminescu ősze. E készenlét sosem üres, s nem árva, világokból világot hoz világra. A hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. A költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak.

0: Nagy László. Tűz. Tűz, te gyönyörű, dobogó, csillagerejű, te fűtsd be a mozdonyt, halálra hajszolt, hogy fekete magánya ne legyen néki teher. Tűz, te gyönyörű, ihlet mindenség gyökerű, virágozz a vérző madárban, égest, hogy a sorsot kimondja, nem a hamuvá izzó csontja, virrasztó igéje kell. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű, ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra, lélekben szakállasodva, hűlve latoló józanságban, ahol áru és árulás van. Öltöztes tündérpirosba, röptes az örök tilosba, jéghegyek fölé piros bálba, ifjúság királya, tűz!
1: Kányádi Sándor, portja után. Álltam sokáig az elágazásnál. Szédítő utak már-már nem is földiek csábítottak. S jó volt felszállnom is, égi magasból látnom azt a tenyérnyi helyet, ahol torony iránt kell tovább vernem az ösvényt.

Bertolt Brecht, Sötét időkben. Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők? Ritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat! Szilágyi Domokos, Beethoven. Egy süket kornak muzsikál egy süket ember. 200 évre elhalhatóan. Emberek, ha akad köztetek, ki meghallja süket korok muzsikáját, viaszt a fületekbe, mint Odüsszeusznak. Bizony ez már feltétlen reflex nálatok. Mint a hajósam az árbóchoz, álltok korotokhoz kötözve, mert jaj, mi lenne a világból? Mivé lenne a világ, ha megjósolni mernők? Zenét hallgatok 200 évre visszamenően, hallgatok jóslatokat, és jaj, százszor jaj, már jóval születésem előtt megjósolták a múltam. A hangversenyterem kitágult, mindig elárvulunk egy kicsit, ha növekszik a tér. Beethoven karnagy úr, hát nem hallja, hogy mást fúj az emberiség. A karnagy urat figyelmezteti, s lelép, pedig nem volna szabad elhinnie. Semmi. Most csöndben, s hétköznapian, s egymásnak őszinte hittel hazudván egybegyül mindenki, akit a süket muzsikus hallani tanít. Király László, a hosszú úton. Miért választottad ezt az utat, vándor? Nem választottam, szembe jött velem. Tudod, hogy végtelen ez az út? Tudom, de nem türelmetlenkedem. Hallottad, micsoda vadak várnak rá? Hallottam. Széttépik, aki vétkes. Hogy tudsz ilyen nyugodtan menni mégis? Menni jó, és illik az örök léthez. Mindent meggondoltál, vándor, a halált is. Azt is. Kell hozzá nyugalom, és erő. Félelmetes vagy, bocsáss meg a faggatásért. Nem tesz semmit. Jó utat, szembejövőt.

0: a hűség versei. Szívemben a földvérző szíve dobban. Szomorú, de szeretlek egyre jobban. Szavaimban századunk szavareszket, félek, hogy füled mellett elereszted. Tépdestem és forgattam ecsetem, mert nem tetszett egyetlen színesem. És eközben egész vak este lett. Ne csodáld, ha sötétre festelek. Csókolgatnak téged a csillagok. Csókol a nap, a hold, és te hagyod. Jaj, ne hidd, hogy mind csak téged szeret. Megcsókolnak ők minden porszemet. Hű vagyok, mint éjszakhoz a hideg, mint délhez a napfény, narancs, dió. Mint kényelemhez a keletiek, s nyugathoz a civilizáció. Mint a tavaszhoz hű az áradás, a nyárhoz a 40 fokos meleg, vagy mint az őszhöz a vörös varázs, s a tél azokhoz, kiket eltemet. Ha nincs senkit, hát itt vagyok én, ebed. Verj és uszíts, járj velem réteket, vadász velem, ha idődből telik. Őrzöm házad, álmod, emlékeid. S ha valaha elveszítenéd magad, füttyencs egyet, s már visszahoztalak. S ha megvesznék, és kezed megmarom, ne hívj Sintért. Te dorongolj agyom. Keresheted, hiába keresed a csillagot, mely egyszer leesett. Százszor lehullott, mégis fennragyog az én egemen a te csillagod. Ahogy az ág szerette a szelet, melyben ketté tört, úgy szerettelek. Tanulgatlak több mint egy éve, tudlak is már, csak nem betéve. Szép lecke vagy. Talán a legszebb. Felmondalak a fellegeknek. Felelek belőled, felajzott a te földön túli földrajzod, recitálom angyali nyelved, tündéri és vad történelmed, bölcseleted báját kitárva, rátérek geometriádra. Egy tudat alatti halk hang szól a párhuzamos vonalakról, s a szám végül rólad beszámol, mint irracionális számról. Cikázom, mint sötét pont föl, le, de mint körhöz, körben a görbe. De hozzád mindig visszatérek, te legvonzóbb köre a térnek. Jobbat tudnék gyűlölni nálad. Szemem szebbeket megutálhat, tudnék megunni okosabbat. Hazudtam már hány igazabbnak. Nem mint aki csatában forgott, de mint ki dinnyehére lépett. Oly félszegen estem el érted. Ha nem azért, hősként mosolygok. Hát, egy évig harcoltam érted, és más csókolt meg. Nem várt kitüntetés, egy csók. A helyét úgy mutogatom, mint ordóját az ócska zubbonyon a hős, aki hitvány érmet kapott, s érzi, nem éri meg a holnapot.
1: Jónás, gyónom a mindenható éjszakának, és Isten helyett neked, kedvesem, hiszek benned, szeretlek és szolgállak, és ünnepeid megünnepelem. Törvényeid betartom, nem vitatlak, a szívemet tudom, jól ismered. Nem vétek én ellened, csak miattad, kért halni, és ölni ismered. És ölni ismered. És ölni ismered. És ölni ismered. És ölni ismered. És ölni ismered. Életem érted víg pokollá válik, és testem tűzben ég, mint száraz ál. Felmutatlak, felvettelek, szinte álom, súlyod olyannak találom. Töretlennek tiszta fényed, forgatlak, fél szemmel nézlek, s mint ki a porban kotorva aranyat lelt, olyan forma érzés fog elmig a napnak, két ujjam közt felmutatlak. Sav vagyok, fémet feloldom, vadász vagyok, vezess sólymon. Húson vagy és épp a csontod, zászló vagy, kezem kibontott, s csúcsra tűztem veled, látod a szerelmi szabadságot. Én már hozzám tartozó vagy, mint folyóhoz a futóhab, titkos órák vernek, tiktak, összegyűrlek, kisimítlak, s hallom, amint így szólsz, jól van, hab vagyok hát a folyóban, télben befagyok, ha nyár van, elapadok az haszályban, áradok, ha víz árad, szakadnak már is a gátak, pusztul mi pompázom pangot, félreverik a harangot. Osztozkodás Margitomnak. A kenyeremet megosztom veled. Megosztom veled a keservemet. Veled osztom meg, mi szétpattam. Oszd meg velem az oszthatatlan.
0: Önarckép. Milyen régen rajzolgatom magam. A portrémon mindennek nyoma van. De különös. Mint szelidebben élek, a képmásom mégis egyre keményebb. Ruhák szimfóniája. Ahogy megyek a szeles hídon át, felfújja magát a vézna kabát, és a nadrágom két szára is lebeg. Kabát, nadrág, kifecseg engem. Sálom, az nincs. Még tavait hagyott. A nyakkendő félre csúszott. Tadok. De alatta a szürke, szennyes ing zsörtölődik, hogy kilátszik megint. És a kalapom is perel velem. Mert mindenki előtt megemelem. A cipőm meg így recseg. Ostoba. Te nem taposol senkire. Soha.
1: Kérdőjelek. Szikráival mit szépít meg a szépség? Mi az, amit a jóság megjavít? A szeretet szelíd tüze kiérté, mit vonz a vágy, és miben hisz a tit? Mit remél a reménység rendületlen? A szabadság szárnya mitől szabad? A halál a halálra hol áll lesben? Az igazság mikor mond igazat? A közel hol ér véget? Hol kezdődik a messze? A kezdet mikor ébred? A vég mit fejezed be? Mibe kerül a semmi, és hány zéró a minden? A soha súlya mennyi? Öröke, ami nincsen. Hogyan viselhetne? Inget váltok, s közben agyamon átlobban, hogy életet én még soha nem váltottam. Bennem ez a kérdés mind izzóbbá válik. Hogyan viselhetném tisztán, mint halálig? Látszat nélkül, nem ragasztok vállamra számot. Hólom alá nem nő uszony, nem álcázom magam madárnak, és hüllőkkel nem alkuszom. Az istenség látszata nélkül átkelek vizeken gyalog, és lecsenek az ég kékéből naponta egy-egy darabot.

0: ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul.

hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak végig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere, szolgám, tegyük úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenni a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szúrná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Már hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapáljon. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte valónak. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves

Hál, mérgeskedett a fukargazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegben mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádban meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Húrkát, kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába. Mikor amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss húrkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, s kapált reggeltől délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass, ugye, fiam, tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apám, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak kerett a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frankot. Csak ment, mendegélt. Egyszer egy fapa ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimat.

0: valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
1: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek. Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljünk. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergestől. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indultak útra. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palotája. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik háromszorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király szín elé.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma reggel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. Háromszor nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király ne hitte a dolgot. Felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és még a szája is tátva maradt a csodálkodástól. Hívatta tüstént az udvarmestereit. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is történt. Oda mentek, bekopogtak az ajtón. Mikor beljebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa színaranyból van, még az asztalok és a székek is.
2: Király parancsára jöttünk, megmondjuk, elvárjam a kegyelmedet ebédre.
0: Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legény meg csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét, és hopp, tányér, pohár, kés, villa, egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Mi
3: micsoda szerencséje van a lányoknak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrényre egy dobozba teszi. Fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűt, és próbát tett. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotába teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, a macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el.
0: Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként kutyástól, macskástól az utcán. A kastélynak meg hűlt helye. Menne grökő este a király elé. Látnál felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén pereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják még és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Mire hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, légem, akárhogy is, kerítsétek el. A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templomtér közepén. Míg a barátok és plébánosokat elítéltek, gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útra kerek. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. Aztán azt mondta.
4: Semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
4: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
2: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
4: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott, úszott, úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya.
0: Bemászol az asztal alá, amikor észrevesznek, majd meglásd, eléd vesznek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig
2: edd meg, egy darabot meg hozzál nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették ők elmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osty, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
2: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
4: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Nem hallgass ide. Ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg. Lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: A macska belopakodott a szobába. Azok előtt vacsoráztak, majd nyugovóra kértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt, és egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt, és egy bátok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának. Kisurrant, és a kutyához szaladt.
4: A nyűrűt egy látikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a látikót elhozni.
3: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
4: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
4: Ha azt akarod, hogy ne egyelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
4: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak, rágtak, rágtak, rágtak egész éjjel. Végül egy piciri-piciri-piciri-piciri kis lyukat rágtak rajta.
4: Hívd ide a leges-legapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy... És már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Nagyon lassú. Húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszólt. Egereket meg békén. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
4: Jó, édes ős, megvan a gyűrű, látod?
3: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrű. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel és bekapja, de a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszott a partra.
3: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
3: Elejtettem a gyűrűt.
4: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
4: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indult. Egyre csak kerestek, kutattak. Szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatuk, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg embert. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Há, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó kenetet adták fel neki. Akkor azt mondja a macska.
4: Ide figyelj, te kutya. Te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg. A legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: Hallgassátok meg a 12 varjú meséjét. Mikor volt, mikor nem volt, volt valamikor a kerekvilág kellős közepén egy kicsinke tejhal. Abban a kunyhóban élt egy szegény özvegyasszony 12 fiával és egyetlen leánykájával. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani őket, hiszen száraz kenyér is egyszer akadt az asztal fiában, másszor nem.
1: Éhes vagyok, édesanyám.
2: Kenyeret adjon, mert megéheztem, édesanyám.
3: Hát koplarásra szánt bennünket?
4: Egy kis száraz kenyér nem sok. Annyit se tudok már összekaporni.
1: Éhe, harmadnapja színén se láttuk ételmet.
4: Szememet veri ki az ég.
2: Kenyértány csak akad.
4: Nincs. Mit tegyek, édesfiam, ha nincs?
1: Az csak szó. Mi meg igazán éhezünk.
2: Bizony, hogy éhezünk.
4: Uram, atyám, bocsáss meg a bűnömet. De már inkább változtass valami állattá őket, mint sem ezt a kárállást hallgassam.
2: De ha egyszer éhesek vagyunk, ne mondja, hogy
4: nem bánom én, ha varjúvá is.
0: Halljatok csodát, mi történt. Abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott. Hús! Kirepültek az ablakon, s úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna őket el.
5: Elvette a nincs az eszemet, hogy ilyen bolond beszédre nyitottam a számot.
4: Nem maga tehet róla, édesanyám, hanem a szükség. Ne sírjon, na. Ne sírjon, máva mondom.
5: Bizony sírok. Milyen anya az, aki így veti el a gyerekeit magától? Ha egy falásnyi kenyeret adhattam volna nekik legalább.
4: Miből adott volna, ha már a csücskit is feledték régen? Nem hallgathatom a sírását.
5: Ne hallgass!
4: Nem nézhetem tovább.
5: Ha neked nem fáj, ha nem keseregsz.
4: Elmegyek inkább világgás, addig vissza se fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom.
5: Jaj, dehogy még. Lányom, dehogy még. Ha már 12 fiamból kifogytam, legalább belőled ne futjam.
4: Visszajövök én. Bizonyosan visszajövök. Ne féltsen engem.
5: Kislányom.
4: Mennem kell. Ne keserítse az utolsó percet.
5: Jó.
0: Ment, mendegélt a lány, hetet-hét ország ellen. Míg nem egyszer egy nagy rengeteg erdőbe nem ért. Abban a vége széle nincs erdőben, talált egy kicsinke kunyhót, oda belépett bátran.
6: Adjon Isten! Jó estét, öreg anyám!
7: Jó estét, lányom! Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz erre, ahol a madár se jár?
6: Jaj, lelkem, öreg anyám! Én a 12 bátyámat keresem, akik varjúgépében elrepültek hazulról, és azóta hírüket se hallottuk.
7: Ha elrepültek, majd visszajönnek. Kicsi vagy te még ahhoz, hogy a világba kószálj, őket kurrentál.
6: Azám, de édesanyám otthon kísírja utánuk mind a két szemét.
7: Hát, az már más. Ha nem segítséget tőlem, ne várj, magam sem hallottam hírüket. Na ne sír, lányom. Várj csak, figyelj rám. 7 napi járásra túl ezen az erdőn van egy sötét nagy sűrűség. Abban is még 7 nap, 7 éjjel úttalan úton kell menned, akkor találsz egy szakasztott ilyen házacskát, mint az enyém. Kidült-bedült ajtaján kapogtas, ott lakik a néném. Ő talán segít rajtad.
6: Adjon Isten, jó estét, öreg anyám.
7: Jó estét, lányom. Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, máskülönben felfaltalak volna. Ugyan hogy kerülsz ide, hogy még a nap sem világít?
6: 12 bátyámat keresem én, kedves öreg anyám, akik varjúképében kirepültek hazulról, és azóta hírüket se hallottuk.
7: Rossz helyen keresed őket, te lány. Ebbe a sötét sűrű rengetegbe nem igen tévednek be a madarak.
6: Azám, de...
7: De?
6: Voltam én már másik rengetegben is. Másik kunyóban is. Ott mondta egy másik vénséges vén anyu, hogy kegyelmet majd eligazít. Mivel ugye nénye neki.
7: Ha ő mondta, akkor úgy is van.
8: De a bátyáidról akkor sem tudok, mert látod-e, ebben a szálerdőben még Rigó sem kerülközik. Hát még varjú.
6: Jaj, árvos.
8: Na, mondok azért neked valamit.
6: Hallgatom, öreg anyám.
8: 9 napi járásra ettől az erdőtől találsz egy rengeteg nagy vadont. Abban a rengeteg nagy vadonban 9 nap, 9 éjjel kell menned. De egy szemhúnyás nem sok, annyit sem pihenhetsz.
6: Igen?
8: Akkor a 10. napon ott rálelsz a nénémre. Ő majd megmondja, mit tegyél, és hogyan.
6: Adjon Isten, kedves öreg anyám. Sok lesz magának az a nagy kazan rőzse. Adja az én hátamra. Talán jobban bírom.
9: Köszönöm a segítséget.
6: Nincs mit.
9: De ugyan mi szél hozott erre? Rablók tanyája, zsiványok menedéke ez az erdő. Nem félted az életedet?
6: Ugyan mit féltenék rajta? Ugyan mit vehetnének el tőlem?
9: Eredj haza, amit tehetes, ami késő nem lesz.
6: Hogy mehetnék a 12 bátyám nélkül? Őket keresem.
9: Itt ugyan hiába, ha csak nem haramiál.
6: Jaj, dehogy. Varjú képében repültek el hazúról, és azóta keresem a nyomukat.
9: Egy magadban? Ejha.
6: Egy másik erdőben egy másik anyu azt mondta nekem, hogy kegyelmed a nénje neki, és bizonyosan eligazít.
9: Ha ő mondta, hát jól mondta. Látom a bátyáidat napra nap. Itt repülnek el a kunyhón fele szörnyű károgás.
6: Megvárom őket, s futok utánuk.
9: Így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. Hanem adok neked egy nyírfa seprőt, az odaér veled. Csak annyit mondj, hip-hop, ott legyek, ahol akarok.
6: Indulok már is!
9: Várj! Jól vigyázz! Igen, csak elvadultak azok a varjak. Bújj el a sziklavár legkisebb kamarájába, és addig nem mutatkozz előttük, amíg nem ettek, ittak. Mert a fáradtan éhesen bukkannak rád, 1000 darabra szaggatnak, mielőtt megszólalnál.
6: Nem olyanok az én bátyáim.
9: Ihol egy könnyen gyúrt cipócska eszted eléjük. Ettől talán megenyhülnek.
6: Köszönöm a szívességét.
9: Ne köszönj semmit. Fogadd meg a szavam. Most pedig kap magad, s eredj.

0: de barátságtalan, de félelmetes ez a vár. És mennyi arany, mennyi drágaság mindenfelé, mint egy zsivány barlangban.
1: Kár.
2: Hogy lehettetek ilyen gyávák? Most aztán zsákmányért értünk haza.
3: Puskával lődöztek ránk, attól ijedtem meg.
4: Attól ijedtünk meg.
5: Igen, attól ijedtünk
6: meg. Aki minden szellőfuvintásra megijed, soha jól nem lakhatik.
2: Megérdemelnéd, hogy szétszaggassunk és megegyünk.
3: Ne bántsatok.
7: Ni.
8: Itt egy cipó.
2: Ide vele.
3: Nekem semmit se hagytok.
6: Ne, egy marzsa.
4: Én is itt, hanem várjatok csak. Hogy került ide ez?
9: Azá.
2: Halál fia, aki a varjúvárba merészkedik.
3: Akkor ő meg, édes bátyám. Mert én merészkedtem ide. Hugocskám.
2: Miért jöttél ide?
3: Édesanyánk nagyon nekibúsult, amiért varjúvá lettetek. Útnak eredtem, hogy megkeresselek titeket, s lám meg is találtalak, de többé el nem válunk. Velem jöttök anyánkhoz.
10: Nem lehet, Hugocskád. Az ő átka fogott rajtunk.
2: Nem elég, hogy megbánta, csak úgy válthat meg minket, ha a hüvelykujját felhasítja, és a kifolyó piros vérével 12 inget s gatyát var nekünk.
4: De mi nem kívánjuk a vérét, inkább halálig varjúbőrben maradunk.
2: Mondd meg azt is, hogy amíg var, senkinek egy szót se szóljon, mert ha elárulja a titkot, hiába volt a keserves munkába.
11: Vitte a nyírka seprő a 12 varjúhugát. Reggelre haza is érkezett. Hely, megörült az özvegyasszony, mert azt gondolta már, hogy a lánya is oda veszett, s magára maradt, mint az útfőnyisa. Vett hamar egy végvásznak, kiszabta 12 inget, 12 gatyát, felhasította az ujját, ahogy folydogált a vér belőle, azon mód tűbe húzta, s meg sem állt a keze, vart éjjel-nappal. Jöttek a szomszédok, faggatták, ugyan mit művel, de ő nem szólt, még az ajtót is bezárta előttük. Hanem mikor már alig egy pár öltés volt hátra a 12. ingből, felzúgott a falu, betörték az ajtót.
12: Boszorkány vagy te, lány! Láttam, hogy seprűnyéren érkeztél haza. Velünk jössz a bíróhoz!
3: Semmit sem védhettem, szomszéd bácsi! Nem vagyok boszorkány!
12: De bizony az vagy, égetni való! Tulajdon édesanyát vérét folyatott. Lám már jártányi erejesíts, még a tű is kiúlik az ujjai közül.
3: Ne bántsa rájön, szomszéd.
12: Nem hagyom, hogy elemissza az anyját. Biztosan ő pusztított el a bátyait.
3: Dehogy ő. Éppen ő akarja megmenteni.
10: Hallgasson!
3: Végünk van, ha elárulja a titkot.
12: Ha, titok van itt. Könnyítsen a lelkén, szomszédasszony. Másként visszük a lányát.
13: Három öltés van csak hátra. Három csepp vér kell hozzá.
12: Fehérkent, mint a patyolat, azzal a három cseppel az élete is oda lehet.
13: Azt se bár.
3: Itt vannak. Megjöttek a fiaim. Ide a varró tűz.
12: Dehogy jöttek. Egy csapat varjú szállt a szilvafára.
3: Hajtsa be őket, bátyám, és csodát láthat. Csak annyit várjanak odakünt, amíg egy ember inget gatyát húz magára. Öltsön, édesanyám! Egy, kettő, három.
2: Megjöttünk, édesanyám!
14: Köszönjük, hogy tulajdonvérével váltok.
3: Ó, édes fiaim!
10: Megint csak sírt, édesanyám!
11: Sírt az özvegyasszony, de most már örömében. Jött az egész falu csuda látni. Aztán egy nap múlva, két nap múlva visszament a 12 fiú a sziklavárba, onnét elhozták a temérdek kincset, amit varjú életükben gyűjtögettek. Volt ezentúl kenyér, de kalács is, hogy még a kutyának is azt vetettek. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Hallottátok már a székely menyecske históriáját? Nem? No, akkor figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az óperencián innen, volt egyszer egy gazda ember, s annak egy ügyibe való szép felesége. Hanem hiába volt szép az az asszony, hiába volt dologra termett, mégsem éltek jól. Kötekedtek, veszekedtek egymással, és nem múlt el nap, hogy patvarkodásukra össze ne csődült volna a fél falu. A minap is azt mondja az asszony az urának.
1: Édes uram, nézze csak, milyen nagy szénabogja van abban a csűrös kertben.
2: Nem széna az, feleség, hanem szalma.
1: De bizony széna, csak megfogta a nap.
2: Szalma, ha mondom.
1: Mit ellenkezik velem örökké? Azt hiszi, vak vagyok.
2: Nem mondtam, csak azt mondtam, szalma.
1: Székely asszony létemre még azt se tudnám, hogy mi az a széna.
2: Tudhatod, tudod is, de ez itten szalma.
1: Ez itten széna. Azért mondja szalmának, hogy engem faluszerte szégyenbe keverjen. Pedig olyan igaz, hogy széna az, mint ahogy ez a korsó cseréből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Szalma?
1: Széna! Annyira széna ez, mint ahogy ez a pohár üvegből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Üvegből? Hát vigyázz rá! Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Elég legyen, asszony! Szalma!
1: Még hogy elég legyen! Mondja már, hogy széna, másként összetörök itt mindent!
2: Azt próbáld meg, előbb töröm le a derek!
1: Na mondja már, hogy széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Te a betyár mindenedet falazott!
1: Jaj, gyilkos! Aramia! Miért is mentem ilyen fenevatoz? Bár inkább az ördög felesége lettem volna.
3: Itt vagyok. Hívtál? Szöksel a nyakamba. Zserünk.
2: Jó. Hé, ördög, hová viszed a feleséget?
3: Hová vinném? Haza a pokolba. Nem a te feleséged már ez a menyecske, hanem az enyém. Mit nevetsz, asszony?
1: Azt, hogy a feleségednek mondottál.
3: Nem nevetség az. Szintiszta igazság.
1: Arra előbb a papnak kellene rámondani az áment.
3: Jaj, hát ördög létemre nem mehetek paphoz. Mit beszélsz?
1: De bizony, odaviszel.
3: Nem.
1: Balra, hé, nem. Arra a templom.
3: Nem, azért megyek jobbra.
1: Balra.
3: Jaj, te, ne szorítsd a nyakam. Ne szorítsd a nyakam, megfogom.
1: Ne kutyálkodj, mint a rosszló, akkor nem szorítom. Balra.
2: Elég, inkább szállj le a nyakamból is. Eredj magad,
1: dehogy eredj. Szállok. A füledet jaj. Hasítom le, jaj. A szemedet kaparom ki, jaj. A szót nem fogadsz. Hé, Balra, te, tarts a templom felé, szagold a tömjén füstöt, megtanulod, hogy a székely menyecskével nem lehet ellenkezni.
2: Kegyelem, szállj le a nyakamból.
1: Oda viszel?
2: Nem, azt az egyet ne kívánt.
1: Hát akkor te se kívánt, hogy leszálljak a nyakadból. Balra, hé, cse!
0: Azzal megsarkantyúzta az ördögöt. Szaladt is szegény pára, mint aki eszét vesztette. Egyszer csak a keresztútnál vörös csákos huszár bukkan elévük. Szemét mereszti, fejét csóválja, felkiált.
4: Hő, te hő! Állj meg, ördög! Hová viszed ezt a menyecskét?
1: Ó, pokolba akar vinni a gyalázatos, de addig nem megyek, amíg a pap elé nem álltok.
3: Ezt kíván, ne gyártatlan ördög!
4: Ajjajjajjajjajjajjajj, bajos dolog, bajos, bizony ne kíván tőle!
1: A lovadnak parancsolgass, te huszár!
4: No.
1: Ne nekem!
3: Szabadíts meg a menyecskétől, gazdagát teszlek neki ki.
4: Igaz lelkedre mond?
1: Elhallgass, te szurtos! Itt én vagyok az úr! Ja. Nem szállok le a nyakadból senki szavára!
4: Hinnye a kutyateremtés! Ja. Nem senki vagyok én, hanem huszár! Ha le nem szállsz ebben a minutumában, ketté hasítalak, hogy ítéletnapra se szednek össze!
1: Ketté?
4: Bizony!
1: Én már más. Emberségesen kell beszélni az ember lányával.
3: Csak hogy
1: na, Isten megáldja kenteket!
3: Csak hogy elmehet.
2: Na, de most már lássuk a feleség.
3: Ne félj, nem maradok a lósodban. Doktorrá teszlek.
2: Doktorrá. Nem értek én ahhoz.
3: Nem is kell. Keríts egy fekete köpönyeget, és doboltasd ki, hogy olyan csoda doktor vagy, aki még a félholtat is meggyógyítja. Ha behívnak, meglátod, amit senki más nem lát, hogy ott állok az ágy lábára.
2: Igen?
3: Oda szólsz halkan. Indulj, koma. Én elillanok, a beteg meggyógyul, és neked annyi aranyat adnak, hogy számolni se győzöd. Na?
2: Nem csapsz?
3: Ne. csak egyre ügyelj. Ha néha napján a beteg fejénél állok, és nem a lábánál, akkor mondjad, hogy ezen már te sem tudsz segíteni. Csináltassanak neki kopos. Érted?
5: Jó van, ha így, hát így. A többit majd meglátjuk.
0: Kidoboltatta a huszár, hogy ilyen meg ilyen csoda doktor, s alig győzte orvosolni a sok beteget. Éppen csak tessék-lássék vizsgálta őket, elzavarta az ördögöt, s attól a beteg tüstént jobban lett. Neki pedig kalappal mérték a pénzt, kincset, drágaságot. Egyszer aztán halálos betegségbe esett a király lánya. Hivatják ám a huszár, de ő megkötötte magát, csak akkor gyógyítja meg a lányt, ha hozzáadják feleségül. Mit volt ez?